0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Szép jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. május 19-én kedden. Enyhítés Brüsszelből. Az uniós jogalkotási folyamatban nem szigorítanák az öregebb autók műszaki ellenőrzésének gyakoriságát. Jó hírek, de rossz állapotok. Ismét felívelni látszik az ingatlanpiac, de több százezer lakás hiányzik az országban. És kinek tetszik az új magyar miniszterelnök stílusa? Egyre többen rólják fel az új kormányfő megnyilvánulásainak módját, és most úgy tűnik az ellenzék is felveszi a kesztyűt. Egyelőre ennyit a mai reggeli tartalmából, melynek hangmestere Vasi Esó Lívia, a hírszerkesztő pedig Mezőszálási Márk.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Feljelentést tett az SZSZ a drogellenes kampány miatt. 5 halott egy San Diego-i mecsetnél történt lövöldözésben. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Jönnek a részletek. Az ellenzéki progresszív Szlovákia bírálja, hogy újabb munkálatokat rendeltek meg az Eperjesi kórház építésénél nyilvános közbeszerzés nélkül. A párt szerint Robert Kalinyák védelmi miniszternek szabályos pályázatot kellett volna kiírnia. Oszkár Dvořák parlamenti képviselő azt mondta, nincs indok a rendkívüli eljárásra, mert az uniós helyreállítási alapból szánt pénz egy részét úgysem használják fel időben. A politikus szerint az átláthatatlan döntések késedelmet, drágulást és bizalomvesztést okozhatnak. Közben a védelmi minisztérium felbontotta a szerződést az eddigi kivitelezővel, és új megállapodást kötött egy másik céggel a munkák folytatására. Az új közbeszerzést a héten írhatják ki. Büntető feljelentést tett az ellenzéki SZSZ párt Matusz Sutajestok belügyminiszter és René Rendi énekes ellen a Navlasznyi Kozsi elnevezésű prevenciós kampány miatt. A párt szerint elfogadhatatlan, hogy egy drogellenes rendezvényen olyan előadó lép fel, aki dalaiban az alkoholfogyasztást népszerűsíti. Az SZSZ szerint ez veszélyeztetheti a fiatalok erkölcsi nevelését. Emellett a kampány közbeszerzését is kifogásolják. Szerintük az egy előre kiválasztott cégnek kedvezhetett. A belügyminiszter visszautasította a kritikát, és azt mondta, a kampányát szakemberek készítették elő, ugyanakkor a műsor szerkezetén változtatnak, hogy elkerüljék a további vitákat. Koalíciós megállapodást jelentett be Szlovéniában Janez Janša volt miniszterelnök és konzervatív politikus. A jobboldali Szlovén Demokrata párt két másik középjobboldali erővel alakítana kormányt, amelyhez külső támogatást is kapna. Az új többség 48 mandátummal rendelkezhet a 90 fős parlamentben. Janša alacsonyabb adókat, kevesebb bürokráciát és hagyományos szlovén értékeket ígér. A leköszönő liberális kormány bírálta az együttműködést és azt állítja, a választók nem ilyen felállásra adtak felhatalmazást. Elemzők szerint a koalíció törékeny lehet, különösen a külső támogatók miatt. Janša korábbi kormányzását az Európai Unió részéről több kritika érte a média és a jogállamiság helyzete miatt. 5 meghaltak egy lövöldözésben az amerikai San Diego-ban, az iszlám központ területén. A rendőrség közlése szerint az áldozatok között van a két feltételezett támadó is, akik valószínűleg tínézserek voltak. A hatóságok úgy vélik, hogy gyűlöletbűncselekmény történhetett. A mecset egyik biztonsági őre is életét vesztette, több sérültet kórházba szállítottak, az épület együttesben iskola is működik, a diákokat a rendőrség biztonságos helyre kísérte. A környéken több tanintézményben szünetel a tanítás. A nyomozók jelenleg az indítékokat és az esemény pontos körülményeit vizsgálják. Konstruktívnak nevezte első tárgyalását az amerikai külön megbízottal Grönland miniszterelnöke Jens Friedrich Nielsen. A találkozón azonban ismét egyértelművé tették, Grönland nem eladó, és a sziget lakói maguk dönthetnek a jövőjükről. Az Egyesült Államok érdeklődése Donald Trump amerikai elnök korábbi kijelentései után erősödött fel, amikor az amerikai elnök stratégiai okokra hivatkozva felvetette Grönland megszerzését. A grönlandi külügyminiszter szerint Washington álláspontja továbbra sem változott. Az amerikai külön megbízott gazdasági fórumra érkezik Nuukba, ahol a kétoldalú együttműködés lehetőségeiről is tárgyalnak.
0: Időjárás.
3: Változóan felhős idő várható, többnyire kevés, helyenként erősebben megnövekvő felhőzettel. Délelőtt keleten még borult lehet az ég, elszórtan záporok, illetve eső is kialakulhat. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, a szél többnyire gyenge marad, helyenként északi irányból fújhat.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Teljes útzár van érvényben az R1-es gyorsforgalmi úton, ahol útkarbantartási munkák miatt lezárták a Nyitra kelet csomópontot. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Szilárdi László.
1: Hétfőn csak 4 mérkőzést rendeztek a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokságon. A zürichi A csoportban Finnország Egyesült Államok 6-2 és Svájc Németország 6-1. A friburgi B csoportban Kanada Dánia 5-1 és Csehország Svédország 4-3. Ma is 4 találkozót bonyolítanak le a hoki VB csoportkörének harmadik fordulójában. A 6 pontos szlovák válogatott 20-20-kor a 2 pontos szlovén együttessel mérkőzik, amely szombaton hosszabbítás után óriási meglepetésre 3-2-re legyőzte az éremesélyes cseh csapatot. A magyar válogatott szintén 20-20-tól az ugyancsak pont nélküli újonc britekkel méri össze erejét a bennmaradás szempontjából sorsdöntő mérkőzésen. 16-20-tól játsszák a Lettország-Ausztria és a Norvégia-Olaszország összecsapásokat. Ma kezdődik az élvonalbeli labdarúgó bajnokság osztályozója. A második ligában második zólyomi csapat 16-30-kor, az első osztály utolsó előtti 11. helyezettjét, a komáromi együttest fogadja. A visszavágóra szombaton 20-30-tól Aranyos Maróton kerül sor. A labdarúgó Premier League utolsó előtti 37. fordulójának hétfő esti mérkőzésén Arsenal Burnley 1-0. Eldőlt, hogy José Mourinho ismét a Real Madrid labdarúgó csapatának vezetőedzője lesz. A portugál tréner megállapodott a madridi klubbal egy 2 éves szerződésről, így 13 év után visszatér a spanyol fővárosba. Az olasz Andrea Maldeira személyében először neveztek ki külföldi szövetségi kapitányt az ukrán labdarúgó válogatott élére, amely a Nemzetek Ligája második vonalában ősszel azonos csoportban szerepel a magyarokkal. Kedden Pozsonyban folytatódik a férfi kosárlabdaliga döntője. A Slovan 18 órától a címvédő lévai csapattal mérkőzik a Pasienki sportcsarnokban. A 4 győztes meccsig tartó párharc első összecsapását a lévaiak nyerték. Tamara Sztyérankova bronzérmet szerzett az 50 kilósoknál a budapesti Skander Európa bajnokságon. Nagy Ákos Károly gyors tüzelőpisztolyban, Péli Nimrod pedig skeetben szerzett ezüstérmet a juniorok között az eszéki sportlövő Európa bajnokságon. Összetettben 4. lett a magyar kéziszer csapat a ritmikus gimnasztikázók portugáliai világkupa viadalán Portimaóban. Az olasz Jannik Sinner római torna győzelme után növelte előnyét a férfi tenisz világranglista élén. 2740 ponttal előzi meg a spanyol Carlos Alcarazt. A német Alexander Zverev is maradt a 3. helyen. Marozsán Fábián 3 pozíciót visszacsúszva az 52. Fucsovics Márton 2-t rontva az 59. Alex Molcsán pedig 7 helyet javítva a 106. A nőknél sincs változás az élmezőnyben. A fehér orosz Arina Szabalenka vezet a kazakh Jelena Rybakina és a lengyel Iga Swiatek előtt. Bondár Anna megőrizte 58. helyét, míg Udvardi Panna 3-at előrelépve jelenleg a 68. Rebeka Sramková viszont 3 pozíciót rontva a 121. Udvardi Panna és Bondár Anna is bejutott a rabati tenisztorna 2. fordulójába a legjobb 16 közé. Szintén győzelemmel kezdett a strasbourgi viadalon a Stollár Fanni Asia Muhammad magyar-amerikai női páros.

6 óra 17 perc, május 19-én a tömegtájékoztatás világnapján, de egyébként a tej nemzetközi napján, Ivo és Milán napja van. Az Ivo germán szláv eredetű név jelentése Tiszafa, a Milán szláv eredetű név is a jelentése kedves. Ezen kívül még Emiliana napja van, és a szlovák naptár szerint pedig Gertróda napja. Boldog névnapot minden ünnepeltnek!

0: 6 óra 21 perc, hosszan elhúzódó aszály időszak után visszatért az élet Irak lápvidékére. Elveszettnek hit dinoszaurusz lelőhelyet sikerült újra felfedezni. És a valaha volt második legnagyobb cunami sodort végig 2025-ben Alaszka tájain. Színes híreink jönnek a nagyvilágból Gazsik Viktória válogatásában.
1: Az évekig tartó súlyos és pusztító aszály után ismét élet költözött Irak híres lápvidékébe, számol be a The Independent. Az ország déli részén húzódó csebái simocsár vidékekben a nagy mennyiségű csapadéknak köszönhetően ismét csónakok siklanak a vízen, a kiszáradt táj pedig újra zöldel. Haydar Kassim helyi gazda szerint a hosszú aszály következtében korábban minden állatuk elpusztult. A szárazság miatt sok család elvándorolt, ám a víz visszatérésével sokan hazaköltöznek, és az állatállomány is elkezdett regenerálódni. A fordulatot az idei bőséges téli csapadék hozta meg. A vízkészletek feltöltődésének köszönhetően az iraki vízügyi minisztérium több vizet tudott a mocsarakba engedni, ami látványos változásokat indított el a térségben. A mocsárvidék az UNESCO világörökségi listáján szereplő mezopotámiai mocsarak része. A terület 2021 és 2025 között teljesen kiszáradt. A bivajpásztorok emiatt kénytelenek voltak elhagyni a régiót. Egy új tanulmány alapján több mint 70 év után sikerült újból megtalálni Mongólia egyik elveszett dinoszaurusz lelőhelyét, számol be az Eye of Science. A helyszín különlegessége, hogy hatalmas, ősi lábnyomokat tartogat. A lelőhelyet 1950-ben említették először, de pontos helyét nem dokumentálták megfelelően, így évtizedekre eltűnt. Most azonban a kutatók ismét rábukkantak az észak-mongóliai Szajzsurah térségben, méghozzá minden várakozást felülmúló eredménnyel, összesen 31 gigantikus lábnyomot azonosítottak. A nyomok a Sinagodak formáció üledékeiben maradtak fenn, amelyek körülbelül 120 millió éve, a kora kréta időszakban rakódtak le. Akkoriban a térség egy sekély tóvidék lehetett, ahol a vízszint időről időre visszahúzódott, sáros, homokos felszínt hagyva maga után. A dinoszauruszok valószínűleg a megmaradt vízforrások felé tartva haladtak át ezen a területen. A kutatók két hosszú nyomsort azonosítottak, amelyeket hatalmas sauropodák, vagyis hosszú nyakú növényevő dinoszauruszok hattak hátra. . 2025. augusztus 10-én a kora reggeli órákban egy óriási hullám söpört végig a Tracy Arm fjordon Alaszka délkeleti részén, amikor a South Sawyer Gletscher visszahúzódott. Habár akkoriban erről nem nagyon lehetett hallani, egy friss kutatás felfedte, egy földcsuszamlás során mintegy 64 millió köbméternyi kőzettörmelék csapódott a vízbe, amelynek következtében egy óriási 481 méteres megacunami jött létre. Ez a második legnagyobb emberiség által ismert cunami, magassága közel másfélszer akkora volt, mint az Eiffel-toronyé. A földcsuszamlás és a cunami nem követelt áldozatot, de közel jártunk a katasztrófához. Amennyiben a földcsuszamlás 5-6 órával később történt volna, legalább egy hajó már a Gletscher közelében lett volna, és a földcsuszamlás kimenetele egészen máshogy alakult volna, jelentette ki Dan Sugar, a kanadai Calgary Egyetem geomorfológusa, a kutatás résztvevője.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják május 19-én, kedden Ivó és Miláne napján. Az autók ma már guruló számítógépek, miközben az európai utak továbbra is tele vannak 20 éves dízelekkel és több százezer kilométert futott járművekkel. Az Európai Unió ezért új szabályokon dolgozik. Egyszerre próbálná könnyebbé tenni a műszaki vizsgát a sofőröknek, miközben szigorúban ellenőrizni a veszélyes vagy manipulált autókat. Erről lesz szó nem sokára, most a régiós hírek jönnek, a mikrofonnál Mezőszállási Márk.
2: A rendőrség adatai szerint összesen 202 közlekedési baleset történt Szlovákiában a múlt héten. A balesetek során 15-en sérültek meg súlyosan, halálos áldozat azonban nem volt. A rendőrség közlése szerint ez 28-al kevesebb baleset, mint egy évvel korábban, ugyanebben az időszakban. Az év eleje óta már több mint 4000 közlekedési balesetet regisztráltak az országban. 81 ember vesztette életét az utakon, ami 17-tel több, mint tavaly ilyenkor. A rendőrség ismét arra figyelmezteti az autósokat, hogy tartsák be a sebességhatárokat, vezessenek körültekintően, a gyalogosok és kerékpárosok pedig használjanak fényvisszaverő elemeket. Műszaki problémák merültek fel a készülő Vágsélyei kerülőút legnagyobb hídjánál. A Vág fölött épülő 705 méter hosszú híd nem felelt meg teljesen a terhelési teszteken. A szakemberek szerint a háttérben váratlan geológiai körülmények állhatnak. A közel 12 kilométeres kerülőút építése tavaly augusztusban kezdődött, és eredetileg 2027 nyarán adták volna át. Az új út naponta több mint 20 ezer jármű forgalmát venné át a jelenlegi rossz állapotú Vágsélyei hídról. A mostani híd műszaki állapota annyira leromlott, hogy szakértők szerint akár le is zárhatják a következő években. Ünnepélyesen felavatták az Alsó-Pokorágyi református temetőben a felújított huszár emlékművet, amely a II. Világháborúban elesett 33 magyar huszárnak állít emléket. Az eredeti emlékművet még 1943-ban emelték a rimaszombati huszár laktanyában. Az alkotás az évtizedek során a rossz állapotba került, ezért tavaly lebontották. Civil szervezetek összefogásával azonban újraépítették immár Alsó-Pokorágyon. Az új emlékmű elkészítéséhez felhasználták a régi alkotás több eredeti kövét és díszítő elemét is. Az avatáson szlovákiai és magyarországi vendégek, hagyományőrzők és az elesett katonák leszármazottai is részt vettek.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős idő várható, többnyire kevés, helyenként erősebben megnövekvő felhőzettel. Délelőtt keleten még borult lehet az ég, elszórtan záporok, illetve eső is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, az északi területeken ennél hűvösebb 14-18 fok várható. A szél többnyire gyenge marad, helyenként északi irányból fújhat.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Teljes útzár van érvényben az R1-es gyorsforgalmi úton, ahol útkarbantartási munkák miatt lezárták a Nyitra-Kelet csomópontot. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Ellenőrzésének európai szabályai. Az Európai Unió olyan rendszert készít elő, amely egyszerre tenné modernebbé, digitálisabbá és bizonyos esetekben rugalmasabbá a műszaki vizsgát. A sofőrök számára az egyik legérdekesebb újdonság az lehet, hogyha külföldön jár le az autó műszakia, ideiglenesen akár másik tagállamban is elvégezhető lenne az ellenőrzés. De közben szigorúbb vizsgálatok jöhetnek a károsanyag kibocsátásnál, az elektromos autóknál, a vezetés támogató rendszereknél és a kilométer óra csalások kiszűrésénél is. A következőkben Major József közlekedésbiztonsági szakértővel beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Ugye nemrégiben beszélgettünk erről a műszaki vizsga módosításánál, szigorításával kapcsolatban. 2026. április 14-én a parlament elfogadta, hogy a műszaki vizsga során ellenőrizni fogják a kötelező biztosítást is, és ha az nincs érvényes állapotban, akkor az autó nem megy át a műszakin. Hosszabb távon automatikus bírság és akár forgalomból való kivonás is jöhet. Ez viszont most egy EU-s jogalkotási folyamat. Ez tulajdonképpen miről szól, ha össze lehet ezt foglalni?
1: Hát ami fontos, hogy ez egyelőre csak javaslat, és az Európa Parlament egyik bizottságot fogadta el, és ugye ahhoz, hogy ebből még törvény legyen, az még nagyon sok lépésen kell ennek majd keresztül menni, tehát közben változhat is, de a javaslatnak talán a legfontosabb pontja az, hogy külföldön is lehet a műszaki vizsgán részt venni, és ott is lehet vizsgáztatni az autót. De a javaslat szerint, ha ez meg is történik, akkor egy ilyen ideiglenes műszaki vizsgát kap az autó, és azt 6 hónapig érvényes, és 6 hónapon belül a saját országában is aztán le kell majd vizsgázni az autónak.
0: Összességében hogyan faragódnak ezek a szabályok? Tehát lehet arra számítani, hogyha mondjuk az Európai Bizottság egyik szakbizottságába, vagy ez már nem tudom mennyire albizottságnak számító bizottság, elkezdődik egy ilyen jogalkotási folyamat, amelyben azért nagyobb arányban szavaztak a módosítások mellett, mint ellene, akkor az a szokás szerint, mondjuk amennyire ismerhetjük ezt, eljut ez oda, hogy a realitássá válik a hétköznapi életbe?
1: Úgy általában sajnos ez nem tudok hozzászólni, ami a közlekedéssel kapcsolatos törvényeket illeti, azokat nagyjából nyomon követem, amint az Európai Parlamentben, és igyekszem azokat nyomon követni, amiket majd a szlovák parlament elfogad, és nálunk érvényesek. De hogyha elindul egy folyamat, akkor általában azért jogszabály lesz belőle, nagyon sokat változhat, de hát a többség esetben igen. Tudok olyan javaslatról, amiből nem lett jogszabály, és a közlekedés biztonsággal kapcsolatos.
0: Miért kell?
1: Eddig még nem lett, tehát nagyjából 5 éve indult ez a folyamat, és eddig még nincs jogszabály.
0: Miért kell hozzányúlni ehhez a műszaki vizsga európai szabályaihoz? Mi az, amit nem lát jól a rendszer, mondjuk így?
1: Nem feltétlenül kellene hozzájúlni. Most itt ugye a legfontosabb változás az a külföldi műszaki vizsga. Ez nem feltétlenül kellene, hogy így legyen. Ez nem a biztonságot növeli, vagy nem elsősorban arról szól, hanem arról, hogy az állampolgárok életét megkönnyítse. Mai világban rengetegen tartózkodnak hosszabb ideig külföldön, esetleg tehát ott élnek, miközben megmaradt a hazai állampolgárságuk. Hát itt főleg ezeknek a személyeknek az életét könnyíteni meg az a jogszabály.
0: Másrészt meg ugye ott van az, hogy bővítenék az ellenőrizendő területeket, tehát hogy asszisztens rendszerek, elektromos autók, emisszió, vagyis kibocsátás, kilométeróra manipuláció. Ugye a műszaki vizsga ma még mindig, már amennyire jól tudom, illetve javítson ki, inkább mechanikus hibákat keres, miközben már hát ilyen guruló számítógépeknek lehet nevezni az autókat, ilyen szoftveres rendszerek egyre inkább az autók. Ez mennyire közlekedésbiztonsági vakfolt ön szerint?
1: Hát ez valóban az, tehát nagyon gyorsan fejlődnek az autók, miközben ugye a műszaki vizsga követelményei meg azért jóval lassabban. Amit egyszerű ellenőrizni, azok valóban a műszaki, tehát az, hogy a fékek állapotát nagyon könnyen le lehet ellenőrizni. hogyha bevezetik azt, hogy az elektromos autóknál majd az akkumulátor állapotát ellenőrzik, egyelőre nem tudom elképzelni, hogy hogyan fogják ezt.

0: majd ezt végrehajtani, vagy a különböző vezetés támogató rendszereket kívánják ellenőrizni, ezt hogyan lehet, ezt se tudom, illetve a légzsák állapotát is. Na, ez elég bonyolult lehet, tehát valószínűleg majd úgy, ez csak tipp egyelőre, tehát nem tudjuk, mik lesznek a szabályok, hogy rákapcsolódnak az autó elektromos rendszerére, illetve a fedélzeti számítógépre, és onnan leolvassák majd az adatokat. És úgy elgondolkodik az ember, hogy esetleg nem lesz ennek majd az a következménye, hogy az autóba megint bele kell építeni valamit, ami majd kommunikálni fog, hogy a műszaki vizsga számítógépével, és akkor ez nem kerül majd plusz pénzbe, amit megint a fogyasztónak kell majd megfizetni.
1: Mi ma az STK-s realitás, tehát hogy a műszaki vizsgának a realitása? Ugye egy modern autóban vészfékező rendszer, sávtartó, légzsák működés van, ezek mennyire ellenőrizhetőek? Sőt, hát itt már, én nem tudom, legutóbb ilyet olvastam napokban, hogy a légzsákot az autóknál már úgy fogják szabályozni, hogy nem is az ütközésre nyílik, hanem valamiféle belső kamera rendszer figyeli majd az ütközés potenciális megvalósulását, és már, tehát, hogy már jóval ez az előtt, jó, itt mikroszekundumokról, vagy millisekundumokról beszélünk, de már jóval az előtt tulajdonképpen aktiválja.
0: Hát mindig fejlődik az autóipar és az autók, tehát mindig vannak új ötletek. Ez egyelőre szerintem a távoli jövő.
1: Gondolja?
0: Itt ugye két dolog, tehát hogyha ez vezéli majd ilyen kameralégzsákot, akkor két lehetőség van. Egyik az, hogy amikor kell, nem nyitja ki a légzsákot, és akkor majd a hagyományos módon robban be a légzsák, tehát itt néhány ezred másodperccel később, ami ugyanazt eredményezné, tehát a jelenlegi helyzetet. Tehát nem lesz kevésbé biztonságos, nem nyertünk vele semmit. A másik dolog viszont, hogyha akkor robban be a légzsák, amikor nincs rá szükség. Na és viszont ez lehet a nagyobb probléma. Tehát itt ugye a jogi oldalról is meg kell nézni a dolgokat, hogy a felelősség. Tehát egyre több az autóban, egyre több a rendszer, különböző elektronikus, és egyre több rendszer, egyre több hibát tud elkövetni, és egyszer majd előjön az az idő, amikor majd kiderül, hogy ne adj Isten, ne történjen meg, de ne adj Isten, egy ilyen elektromos rendszer valakinek a halálát okozta, és akkor kezdik majd oldani a jogi felelősségnek a problémáit.
1: Az Európai Parlament Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsága tulajdonképpen egy másik lépésben, mintha enyhített volna, ami viszont hát jó hír, mondhatni, ritkán hallunk arról, hogy Brüsszel valamiféle enyhítést rendel el, de hogy elutasították a kötelező műszaki vizsgák gyakoriságának szigorítását a 10 évnél idősebb autók és furgonok esetében, ahol felmerült, hogy évente kellene műszaki vizsgára menniük a jelenlegi két éves periódus helyett, mert hogy azt mondják, nincs elegendő bizonyíték arra, hogy gyakoribb ellenőrzések ezek esetében jelentősen csökkentenék a közlekedési balesetek számát. Ezt hogyan kommentálja? Összességében ez jó hír, nem?
0: Összességében jó hír, tehát az, hogy ez még nem volt egy szabály, ez csak egy szabálytervezet volt, amit mielőtt még szabály lett volna belőle, megváltoztattak. Valóban nincs elég bizonyíték, úgy emlékszem, hogy erről a témáról is beszéltünk régebben, amikor van egy évvel ezelőtt, és a mai világban a baleseteknek egy elenyésző százalékát okozza műszaki hiba. Hát ez valahol 1% alatt mozog, attól függ, hogy milyen időszakot nézünk, és melyik országot. És nincs arra statisztika, hogy ennek a nagyjából 1%-nak hány százalékát okozzák a 10 évnél idősebb autók, és milyen műszaki hiba következtében. De hát nem lehet bizonyítani azt, hogyha most gyakoribbak lennek a műszaki vizsgák, akkor nyilván tisztább lenne a levegő, mert ilyen régi autóknál gyakrabb vagy elég gyakori hiba az, hogy messziről látszik, hogy közelednek, ilyen füstjeleket bocsátanak ki. Tehát a levegő tisztább lenne, de nem bizonyítható, hogy mennyivel csökkenne a baleseték száma. Nyilván valamennyivel igen, de lehet, hogy ez olyan kicsi szám volna, hogy meg sem mutatkozna a statisztikákban.
1: Ugye ezzel kapcsolatban, hogy a 10 évnél idősebb autóknál fölmerült a gyakori ellenőrzés, ez egyébként a szlovákiai viszonyrendszert nézve indokolt lenne, ön szerint?
0: A Szlovákiában indokoltabb lenne, mint tőlünk nyugatabbra, mert a volt szocialista államokban magasabb az autók átlag életkora, mint a nyugat-európai országokban. Úgyhogy ha igen, akkor tehát mi többet nyernénk vele. A biztonságot, illetve ugye a környezetvédelmet illetően természetesen, hogy ezt valakinek mindig meg kellene fizetni. De vannak országok, ahol még az autók átlag életkorát tekintve rosszabb a helyzet, tehát nem tudom, most hirtelen is fejből Szerbia, talán még Görögország is, mert ezekben az országokban még magasabb az átlag életkor.
1: Egyébként melyik azok a hibák, amiken leggyakrabban elcsúsznak a sofőrök a gépjárműveikkel a műszaki vizsgán? És mondjuk mi az, ami ezek közül ön szerint valódi baleseti kockázatot jelenthetne még akkor is, hogyha azt mondja, hogy azért 1% körül vagy alatt van a balesetek, az olyan balesetek száma, ami bizonyíthatóan műszaki elégtelenség miatt történik?
0: Hát a legveszélyesebb a műszaki szempontból a fékek állapota. Hogyha nem fognak megfelelően a fékek, régebben, még egy 10-20 évvel ezelőtt azt is nézték, hogy a két oldali fék között mennyi a különbség, ezt most is nézik, de a mai időben a legtöbb autók tárcsafékkel rendelkezik, tehát itt ez a különbség jóval kisebb, a régi dobfékeknél ez sokkal fontosabb volt. De tehát a fékek műszaki állapota, nagyon gyakori az, hogy a gumiabroncsok nem megfelelő állapotban vannak, illetve az alváz. Ennek az állapota, lengéscsillapítók, nincs beállítva az autónak geometriája, és a többi, amit nem biztos, hogy rögtön megállapítanak, a például rossz geometriát nem biztos, hogy megállapítják a műszaki vizsgán, viszont ezek fontosak. Illetve hát a világítás, ami napközben nem annyira fontos, de viszont ugye éjjel nagyon sokat számít, hogy megfelelően az autónak a világítás megfelelően világítson és megfelelő irányba.
1: Egyébként, ha már ennyit beszélünk a szoftveres felturbozott autókról, meg hát most már, hogy egyre több van belőlük az utakon, akkor lát olyan szoftveres, műszaki szoftveres újítást, mondjuk így, ami zsákutca? Amit mondjuk kijavítani kell, még akkor is, hogyha azt látjuk, hogy hát egyre több autó próbálja használni, alkalmazni, de látszódik, hogy zsákutca.
0: Hát látszódik, hogy zsákutca, csak ugye azért az felelősség, ha én most itt kijelenteném, hogy ennek és ennek az autónak ez a rendszere rosszul működik, ami nem azt jelenti, hogy lehetséges ilyenek, és hogy minden esetben rosszul működik. Tehát a szoftvernek az a hátránya, hogy megbízhatatlan, és néha olyan dolgokat csinál, amit nem vár az ember, és ezt a hibát nem is ismétli meg mindig, hanem egyszer megtörténik. Aztán előfordul, hogy a szegény tulajdonos elmegy a szervizbe, és azt mondja, hogy nekem pedig az autó ezt is ezt csinálja, aztán 28-szor kipróbálják, akkor működik. Elmegy a szervizből, és akkor 29. alkalommal megint megcsinálja. Tehát ugye a mechanikus dolgok az vagy működik, vagy el van törve. Ott sokkal egyszerűsítve a dolgot, persze, így sokkal könnyebb megtalálni a hibát. Szoftverén nagyon nehéz keresni. És a szoftverfejlesztőknek az alapállása, hogy valamit csinálunk, aztán majd, ha nem jó, akkor kijavítjuk. A mechanikus dolognál ezt nem lehet megcsinálni, ott vagy az elején működik, vagy nem. Itt a szoftvernek kipróbálják, úgyhogy nagyon sok szoftverhiba van. Úgy általában az elektromos autóknál, tehát ez megint nem azt jelenti, hogy minden elektromos autó minden esetben szoftverhibás, de hihetetlen dolgokra képesek az egyes elektromos autók, tehát az, hogy az ember leveszi a gázt, és akkor még az autó még 2 másodpercig gyorsít, aztán hirtelen magától lefékez, és nem hajlandó reagálni a gázadásra. Tehát ilyennel is van tapasztalatom sajnos. Úgyhogy ebben az irányban, tehát nem biztos, hogy ha több szoftver van az autóban, pont ez ugye ez volt a kérdés lényege, nem biztos, hogyha több szoftver van az autóban, az a felhasználónak is a tulajdonosnak minden esetben jó.
1: Egyébként az ön szerint mennyire jön össze, hogy az Európai Unió most az autók műszaki állapotán bazírozik, miközben Kína meg olyan autókat gyárt, amiknél adott esetben még a sokszor rendszeres ilyen autótesztelő vagy elemzői megszólalás is az, hogy a német csúcsautók már a kanyarban sincsenek.
0: Hát igen, mi ugye rászoktunk arra, hogy ami kínai, az gyenge minőség, egy csomó vicc is született erről, meg ezt úgy meg rászoktunk arra, viszont gyorsan változik a helyzet. Tehát a Kína, ami az autókat illeti, nagyon gyorsan elindult előre, és ami érdekes, hogy sokszor már nem csak maga az autók, hanem a biztonsági szabályok is. Hát ez Kínában történt egy eset, hogy egy, ugye most divat ez a süllyesztett kilincs, hogy nem lóg ki a kilincs az autóból, hanem akkor az egyik végét megnyomjuk, és akkor a másik vége kijön, úgy lehet kinyitni az autót, egyébként nagyon kényelmetlen, egy kézzel nehéz kinyitni az autót, de divat. És Kínában történt egy ilyen sajnálatos eset, hogy az utasok benne jöttek az autóban, mert leblokkolt ez a kilincs, és nem lehetett kinyitni. És a kínai törvények nagyon gyorsan reagáltak erre, és Kínában elindult egy folyamat, hogy betiltsák ezeket a kilincseket. Hát, valamikor nagyon gyorsan tudtak ők reagálni arra a piac igényeire, legyártani valamit rossz minőségben. Ma ott tartunk, hogy nagyon gyorsan tudnak legyártani valamit egyre jobb minőségben, de ami az Európa, illetve hát a nyugati világnak az előnye volt, hogy a biztonságra nagyon odafigyeltek, most már a kínai autók itt is kezdik kielőzni Európát.
1: És végül a kilométer óra csalások ellen mennyit segítene, ha az adatok jobban összekapcsolódnának az EU tagállamok között? Ez is valamennyire tárgya volt ezeknek a bizottsági egyeztetéseknek. Illetve, hát hogyha egy használt autó több országon át mozog, mennyire követhető ma hitelesen az előélete?
0: Nehezen, de egyébként van egy vásárlói léteg, aki nem is követi. Hát olyanok, hogy hú, ha ez biztos csalás, akkor én ezt megveszem, mert ugye élvezem azt, hogy itt ki lehet tolni a rendszerrel. Tehát valamennyire segítene, itt azért bonyolultabb a probléma, mert Szlovákiában, illetve hát a Európa keleti részén nagyon sokan azért vesznek használt autót, vagy olyan autót, amiről gyanítják, hogy azért nem az igazat mutatja kilométer óra, vagy egyenesen tudják, hogy nem az igazat mutatja kilométer óra. Szóval ezt azért veszik meg, mert másra nincs pénzük. Hát ezt a problémát nem fogja megoldani, de egyébként itt még nem szerepelnek konkrét intézkedések, csak az a cél, hogy ezen javítsanak. Ja, de a biztonság szempontjából mindenképpen segítene, persze majd kiderül, hogy mik lesznek a konkrét intézkedések.
1: Változhatnak az autók műszaki ellenőrzésének európai szabályai. Major József közlekedés biztonsági szakértővel beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Talamont körüllengi a fiatalság mítosza, hiszen 30 évesen vált autóbaleset áldozatává, és hogyha így belegondolunk, elképesztő, hogy 30 éves koráig 4 könyvet írt meg. Olyan recepciója volt, ami szlovákiai magyar közegből csak Grendel Lajosnak vagy Tőzsér Árpádnak volt. Mivel nincsenek új könyvei, ezért tulajdonképpen természetes, hogy olyan fokú figyelem nem fordul feléje, mint akkoriban, tehát a 1990-es években.
1: Ezen a héten a szöveg közben a 60 éves született és tragikusan fiatalon, 30 évesen elhunyt Talamon Alfonz alakjára emlékezünk, monográfusával, Németh Zoltán irodalomtörténésszel. Paszmár Lívia vagyok, és várom Önöket a 16 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Szlovákiában az építőipar látványosan élénkül. Márciusban éves összevetésben harmadával több építési teljesítményt mértek, mint a legnagyobb, ami a legnagyobb növekedés 2013 óta. Másrészről viszont még mindig lakhatási válság van. Szlovákiában továbbra is körülbelül 4-500 ezer lakás hiányzik. Mindjárt jönnek a részletek, most Mezőszállási Márki a szó.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Feljelentést tett az SAS a drogellenes kampány miatt. 5 halott egy San Diego-i mecsetnél történt lövöldözésben. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Jönnek a részletek. Az ellenzéki progresszív Szlovákia bírálja, hogy újabb munkálatokat rendeltek meg az Eperjesi kórház építésénél nyilvános közbeszerzés nélkül. A párt szerint Robert Kalinyák védelmi miniszternek szabályos pályázatot kellett volna kiírnia. Oszkár Dvořák parlamenti képviselő azt mondta, nincs indok a rendkívüli eljárásra, mert az unió helyreállítási alapból szánt pénz egy részét úgysem használják fel időben. A politikus szerint az átláthatatlan döntések késedelmet, drágulást és bizalomvesztést okozhatnak. Közben a Védelmi Minisztérium felbontotta a szerződést az eddigi kivitelezővel, és új megállapodást kötött egy másik céggel a munkák folytatására. Az új közbeszerzést a héten írhatják ki. Büntető feljelentést tett az ellenzéki SAS párt Matusz Utajestok belügyminiszter és René Rendi énekes ellen a Navlasznyi Kozsi elnevezésű prevenciós kampány miatt. A párt szerint elfogadhatatlan, hogy egy drogellenes rendezvényen olyan előadó lép fel, aki dalaiban az alkoholfogyasztást népszerűsíti. Az SAS szerint ez veszélyeztetheti a fiatalok erkölcsi nevelését, emellett a kampány közbeszerzését is kifogásolják, szerintük az egy előre kiválasztott cégnek kedvezhetett. A belügyminiszter visszautasította a kritikát és azt mondta, a kampányt szakemberek készítették elő, ugyanakkor a műsor szerkezetén változtatnak, hogy elkerüljék a további vitákat. Koalíciós megállapodást jelentett be Szlovéniában Janez Janša volt miniszterelnök és konzervatív politikus. A jobboldali szlovén demokrata párt két másik középjobboldali erővel alakítana kormányt, amelyhez külső támogatást is kapna. Az új többség 48 mandátummal rendelkezhet a 90 fős parlamentben. Janša alacsonyabb adókat, kevesebb bürokráciát és hagyományos szlovén értékeket ígér. A leköszönő liberális kormány bírálta az együttműködést, és azt állítja, a választók nem ilyen felállásra adtak felhatalmazást. Elemzők szerint a koalíció törékeny lehet, különösen a külső támogatók miatt. Janša korábbi kormányzását az Európai Unió részéről több kritika érte a média és a jogállamiság helyzete miatt. 5 meghaltak egy lövöldözésben az amerikai San Diego-ban az iszlám központ területén. A rendőrség közlése szerint az áldozatok között van a két feltételezett támadó is, akik valószínűleg tinédzserek voltak. A hatóságok úgy vélik, hogy gyűlöletbűncselekmény történhetett, a mecset egyik biztonsági őre is életét vesztette, több sérültet kórházba szállítottak. Az épület együttesben iskola is működik, a diákokat a rendőrség biztonságos helyre kísérte. A környéken több tanintézményben szünetel a tanítás. A nyomozók jelenleg az indítékot és az esemény pontos körülményeit vizsgálják. Konstruktívnak nevezte első tárgyalását az amerikai külön megbízottal Grönland miniszterelnöke Jens Friedrich Nielsen. A találkozón azonban ismét egyértelművé tették, Grönland nem eladó, és a sziget lakói maguk dönthetnek a jövőjükről. Az Egyesült Államok érdeklődése Donald Trump amerikai elnök korábbi kijelentései után erősödött fel, amikor az amerikai elnök stratégiai okokra hivatkozva felvetette Grönland megszerzését. A grönlandi külügyminiszter szerint Washington álláspontja továbbra sem változott. Az amerikai külön megbízott gazdasági fórumra érkezett Nukba, ahol a kétoldalú együttműködés lehetőségeiről is tárgyalnak.
2: Időjárás.
3: Változóan felhős idő várható, többnyire kevés helyenként erősebben megnövekvő felhőzettel, délelőtt keleten még borult lehet az ég. Elszórtan záporok, illetve eső is kialakulhat. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, a szél többnyire gyenge marad, helyenként északi irányból fújhat.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset nehezíti a közlekedést Pozsonyban, Boriváros részben a D2-es autópálya lehajtójánál lassulásra és torlódásra kell számítani. Erős a forgalom a D2-es autópályán, a Malacka felől Pozsony irányába, a bevezető szakaszon mintegy 10 perces késés alakult ki. Szintén torlódik a forgalom Pozsonyban, a Racsianszka úton a belváros felé, ott ugyancsak körülbelül 10 perces menetidő növekedéssel számoljanak. Vezessenek óvatosan, jó utat!
4: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Rigándi Lászlóval.
1: Hétfőn csak 4 mérkőzést rendeztek a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokságon. A zürichi A csoportban Finnország Egyesült Államok 6-2 és Svájc Németország 6-1. A friburgi B csoportban Kanada Dánia 5-1 és Csehország Svédország 4-3. Ma is 4 találkozót bonyolítanak le a hoki VB csoportkörének harmadik fordulójában. A 6 pontos szlovák válogatott 20-20-kor a 2 pontos szlovén együttessel mérkőzik, amely szombaton hosszabbítás után óriási meglepetésre 3-2-re legyőzte az éremesélyes cseh csapatot. A magyar válogatott szintén 20-20-tól az ugyancsak pont nélküli újonc britekkel méri össze erejét a bennmaradás szempontjából sorsdöntő mérkőzésen. 16-20-tól játsszák a Lettország-Ausztria és a Norvégia-Olaszország összecsapásokat. Ma kezdődik az élvonalbeli labdarúgó bajnokság osztályozója. A második ligában második zólyomi csapat 16-30-kor, az első osztály utolsó előtti 11. helyezettjét a komáromi együttest fogadja. A visszavágóra szombaton 20-30-tól Aranyos Maróton kerül sor. A labdarúgó Premier League utolsó előtti 37. fordulójának hétfő esti mérkőzésén Arsenal Burnley 1-0. Eldőlt, hogy José Mourinho ismét a Real Madrid labdarúgó csapatának vezetőedzője lesz. A portugál tréner megállapodott a madridi klubbal egy 2 éves szerződésről, így 13 év után visszatér a spanyol fővárosba. Az olasz Andrea Maldeira személyében először neveztek ki külföldi szövetségi kapitányt az ukrán labdarúgó válogatott élére, amely a Nemzetek Ligája második vonalában ősszel azonos csoportban szerepel a magyarokkal. Kedden Pozsonyban folytatódik a férfi kosárlabdaliga döntője. A Slovan 18 órától a címvédő lévai csapattal mérkőzik a Pasienki sportcsarnokban. A 4 győztes meccsig tartó párharc első összecsapását a lévaiak nyerték. Tamara Sztyérankova bronzérmet szerzett az 50 kilósoknál a budapesti Skander Európa bajnokságon. Nagy Ákos Károly gyors tüzelőpisztolyban, Péli Nimrod pedig skeetben szerzett ezüstérmet a juniorok között az eszéki sportlövő Európa bajnokságon. Összetettben 4. lett a magyar kéziszer csapat a ritmikus gimnasztikázók portugáliai világkupa viadalán Portimaóban. Az olasz Jannik Sinner római torna győzelme után növelte előnyét a férfi tenisz világranglista élén. 2740 ponttal előzi meg a spanyol Carlos Alcarazt. A német Alexander Zverev is maradt a 3. helyen. Marozsán Fábián 3 pozíciót visszacsúszva az 52. Fucsovics Márton 2-t rontva az 59. Alex Molcsán pedig 7 helyet javítva a 106. A nőknél sincs változás az élmezőnyben. A fehér orosz Arina Szabalenka vezet a kazakh Jelena Rybakina és a lengyel Iga Swiatek előtt. Bondár Anna megőrizte 58. helyét, míg Udvardi Panna 3-at előrelépve jelenleg a 68. Rebeka Sramková viszont 3 pozíciót rontva a 121. Udvardi Panna és Bondár Anna is bejutott a rabati tenisztorna 2. fordulójába a legjobb 16 közé. Szintén győzelemmel kezdett a strasbourgi viadalon a Stollár Fanni Asia Muhammad magyar-amerikai női páros.
0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: sok minden van.
1: 7 óra 16 perc. Szlovákiában látványosan felpörgött az építőipar. Márciusban éves összevetésben harmadával több építkezést mértek, ami 2013 óta a legerősebb növekedés. Első hallásra ez jó hír, épülnek lakások, középületek, adott esetben még kórházak is, utak, hidak, csak hogy közben Szlovákiában továbbra is 100 000-es nagyságrendben hiányoznak a lakások, és a saját otthon sok fiatalnak már nem cél, hanem szinte luxus. Ha ennyire pörög az építőipar, miért nem lesz ettől könnyebb lakáshoz jutni? Jós Anna ingatlanpiaci szakértő a vonalban. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Ugye ez a statisztikai összegzés megjegyzi, hogy a szlovák építőipari vállalatok márciusban több mint 740 millió euró értékben valósítottak meg építkezéseket, és hát az épületépítés közel 41%-kal nőtt az előző évhez képest. Meg még itt van az, hogy 15%-kal nőtt az infrastruktúrális építkezések, vagyis utak, hidak, de hát ez kicsit mellékes téma. Valóban ez a helyzet. Érezhető valamiféle emelkedés a piacon?
2: Igen, érezhető ez az emelkedés, viszont nagyon nagy az elmaradás, amit tetszett említeni, hogy 2018-2023 között körülbelül 25%-os volt a visszaesés, tehát ez az első negyedi 45%-os emelkedést, ha összehasonlítjuk, ez még mindig nagyon kevés. Éppen tegnap a TA3 és a Területtervezési és Építkezési Hivatal szervezett egy konferenciát, aminek az volt a címe, hogy a jövő beruházásának vagy befektetőinek a tervezete. És itt elemezték, főleg a fő témák voltak, hogy milyen változásokat hozott az új építkezési törvény a gyakorlatba, és milyen irányba, hogyan fog fejlődni az építési ágazat a következő években. És nagy hangsúlyt fejtettek arra, hogy mivel megindult az új építkezés is, de nagy figyelmet kellene fordítani ugyanúgy a bérlakás és a szövetkezeti lakások építkezésére.
1: Igen, ez amit mond, ezt megjegyezte Pavol Kovácsik, a Szlovák Építőipari Szövetség elnöke is, mondván, hogy volt ez a 25%-os csökkenés, és hogy hát nagyon jó, hogy már második éve növekedünk, mondta ő, de mitől volt ez a 2018 és 2023 közti időszakban ez az elég markáns csökkenés?
2: Hát a építőiparnak a bizalmatlansága, tehát hogy nagyon sok volt az a dolog, amit fölépítettek, árak nem emelkedtek, nem kaptak hiteleket az emberek, akik szerettek volna ingatlant vásárolni, és inkább tartották a kéz dolgokat is már azért, hogy majd megemelkednek az árok, ők kivárnak, és akkor majd nagyobb, drágább pénzért tudják eladni ezeket az ingatlanokat. Bizalmatlanság, bizonytalanság volt nem csak az építkezési szektorban, hanem egész országos szinten, és valljuk be egész Európában is. Háborús helyzet és mindenféle ezek a dolgok, ez egy nagy bizonytalanságot hozott a jövőre nézve.
1: Ugye pozitív tendencia ellenére az elemzők azért megjegyzik, hogy Szlovákiában még mindig körülbelül 500 000 lakás hiányzik, és hát hogy az új lakások száma csak lassan növekedik. A statisztikai hivatal adatai szerint tavaly 14 000 új lakás épült, most azért a 14 000-et összehasonlítva a 500 000-val, hát jó nagy különbség, de hogy pozitív jel ugyanakkor, hogy tavaly nőtt az új lakásokra leadott megrendelések száma. Hát nem tudom, ez olyan érdekes konstelláció, hogy ez történik, miközben a jelzáló kölcsönkamatok meg azért emelkedtek, vagy emelkednek ráadásul. Nem?
2: Igen, és ahogy figyeltem a bankoszektorból az információkat, hogy lényegében most ez a 3,6-4,5% szintjén, hogy megállnak, és már nem is, tehát hogy stagnálni fognak, csak ha vesszük, hogy kinek van szüksége lakásra, az legjobban a fiatalokat, 35 éves korig fiatal párokat, kisgyerekekkel, és aztán az idősebb kategóriát, réteget, a nyugdíjasokat érinti, akiknek szinte lehetetlen a nyugdíjból vagy a keresetükből kifolyólag jelzálog hitelhez jutni.
1: A szlovákiai ingatlan közvetítők országos szövetsége szerint a lakhatás elérhetősége Szlovákiában az Európai Unió egyik legrosszabbja, és hát ők azt javasolják, hogy 35 év alatti fiatalok számára az ingatlan vásárláskor az áfát 10%-ra csökkentsék. Ugye még zárójelben mondom, hogy a Nemzeti Banknak is van egy javaslata, hogy 90%-os hitelt adjon a bank az ő esetükben, és csak 10%-os önrész legyen szükséges. Na de maradjunk ennél a 10%-os áfa csökkentésnél, a 10%-ra való csökkentésnél. Ez segítene ön szerint, illetve hát mit jelentene ez mondjuk egy gyakorlatban, úgy átlagot nézve?
2: Hát mindenképpen a lakásárak csökkenését jelenteni, és ahogy én is az analitikusnak a elmondását figyeltem, állítólag ez a gazdasági mutatókra nem lenne negatív hatással. Tehát én azt mondom, hogy ahogy már említettük a múltkori beszélgetésünkben itt, hogy végre az Európai Unióban is ráébredtek arra, hogy ez a lakáshiány, lakhatási probléma nem csak Szlovákiában probléma, hanem Európa szintjén, és mindenki várja azt a legislatívát, vagy olyan javaslatokat, ami egységesíti és biztosabbá teszi azokat a beruházásokat, hogy aki lakásokat épít, lássa a garanciát abban, hogy neki ezt megéri, lesz belőle haszna. Úgyhogy mindenképpen kellene egy ilyen közös dokumentáció, vagy ilyen európai szintű alap, vagy forma megmintázása, ami egységesen lenne érvényes mindenre, hogy igen, így fogjuk, ha ezt így csináljuk, akkor az Európai Unió ebbe így fog segíteni, és nektek, beruházóknak, építetőknek, építőknek, ezért, ez felsorolva, hogy miért éri meg. Hogy legyen egy bizonyosság, hogy ne az legyen, hogy most akkor rajtam marad, vagy tönkre megyek bele azért, mert most valakinek akartam segíteni, hogy jusson lakáshoz.
1: Másrészt azért ez eléggé erősen regionális jellegű probléma lehet, mert mondjuk, hát én nem tudom, nincs pontos információm, csak én Samra ütve mondom, hogy mondjuk Rozsnyó környékén nem tudom mennyire jelent problémát az, hogy nincsenek új lakások, míg mondjuk a nagyobb kerületi városok környékén ez nyilvánvaló probléma, míg mondjuk egy Dunaszerdahelyt nézve pedig végtelen számú lakást látni, kinőni a földből szinte folyamatosan.
2: Ez így igaz, csak viszont, ha összehasonlítjuk az árakat, azért, amit megint visszamegyünk az előző problémához, hogy nem tudják megvenni, mivel nem tudnak jelzáloghitelt, vagy valamilyen más fizetési dolgot beszerezni. Tehát, hogy azért itt a kettő dolog, hogy én valamit fölépítettem, és most kivártam, és nagyon drágán akarom eladni. Úgyhogy ez itt én ebben látom a problémát, és hogy említettük, főleg a fiatal családosok és az idősebbeknek nincs lehetősége arra, hogy erre a lakhatása valamilyen módon, ha nincs saját eszköze, saját tőkéje, hogy próbáljon valami hitelt szerezni. És nem csak a jelzáloghitelre gondolok, hanem az általános banki hitelekre is, mert ugye ott mindjárt nézik a visszatértséget, meddig dolgozik az ember, hogyan és hogy vissza tudja fizetni. A banknak az a lényeg, hogy ő azon, amit azt a pénzt, amit kiad, ő azon rendes bevételthez jusson. Úgyhogy én ebben látom, hogy nincs az a lehetőség, hogy tudjanak lakáshitelt szerezni.
1: Felpörögni látszik az építőipar, de még mindig több százezer lakás hiányzik Szlovákiában. A részletekről Jós Anna ingatlanpiaci szakértővel beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Szép napot kívánok minden hallgatónak, viszont hallásra.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják május 19-én, Ivó és Milán napján. Orbán Viktor választási vereség utáni első nagyobb helyzetértékeléséről számolt be a Magyar Nemzetnek adott interjúban, ahol egyszerre beszélt önkritikáról, a fiatalok elvesztéséről, a Fidesz megújításáról, és arról, hogy szerinte külső erők is szerepet játszhattak a Tisza győzelmében. Vajon valódi szembenézés kezdődött a Fideszben, vagy már az új ellenzéki harci narratíva épül? Erről lesz szó nem sokára, most a régiós hírek jönnek a mikrofonnál. Mezőszállási Márk.
2: A rendőrség adatai szerint összesen 202 közlekedési baleset történt Szlovákiában a múlt héten. A balesetek során 15-en sérültek meg súlyosan, halálos áldozat azonban nem volt. A rendőrség közlése szerint ez 28-szal kevesebb baleset, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban. Az éveleje óta már több mint 4000 közlekedési balesetet regisztráltak az országban. 81 ember vesztette életét az utakon, ami 17-tel több, mint tavaly ilyenkor. A rendőrség ismét arra figyelmezteti az autósokat, hogy tartsák be a sebességhatárokat, vezessenek körültekintően, a gyalogosok és kerékpárosok pedig használjanak fényvisszaverő elemeket. Műszaki problémák merültek fel a készülő Vágsellyei kerülőút legnagyobb hídjánál. A Vág fölött épülő 705 méter hosszú híd nem felelt meg teljesen a terhelési teszteken. A szakemberek szerint a háttérben váratlan geológiai körülmények állhatnak. A közel 12 kilométeres kerülőút építése tavaly augusztusban kezdődött, és eredetileg 2027 nyarán adták volna át. Az új út naponta több mint 20 ezer jármű forgalmát venni át a jelenlegi rossz állapotú Vágsellyei hídról. A mostani híd műszaki állapota annyira leromlott, hogy szakértők szerint akár le is zárhatják a következő években. Ünnepélyesen felavatták az Alsó-Pokorágyi református temetőben a felújított huszár emlékművet, amely a II. Világháborúban elesett 33 magyar huszárnak állít emléket. Az eredeti emlékművet még 1943-ban emelték a rimaszombati huszár laktanyában. Az alkotás az évtizedek során a rossz állapotba került, ezért tavaly lebontották. Civil szervezetek összefogásával azonban újraépítették, immár Alsó-Pokorágyon. Az új emlékmű elkészítéséhez felhasználták a régi alkotás több eredeti kövét és díszítő elemét is. Az avatáson szlovákiai és magyarországi vendégek, hagyományőrzők és az elesett katonák leszármazottai is részt vettek.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős idő várható, többnyire kevés helyenként erősebben megnövekvő felhőzettel, délelőtt keleten még borult lehet az ég, elszórtan záporok, illetve eső is kialakulhat. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, a szél többnyire gyenge marad, helyenként északi irányból fújhat.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset nehezíti a közlekedést Pozsonyban, Bori város részben a D2-es autópálya lehajtójánál lassulásra és torlódásra kell számítani, szintén a D2-es autópályán Malacka felől Pozsony irányába erős a forgalom, a bevezető szakaszon mintegy 10 perces torlódás alakult ki, szintén torlódik a forgalom Pozsonyban a Racsianszka úton a belváros felé, ott ugyancsak körülbelül 10 perces menetidő növekedéssel számoljanak. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

7 óra 37 perc. Orbán Viktor hosszú interjút adott a Magyar Nemzetnek, amelyben először rajzolta meg igazán részletesen, hogyan képzeli el a Fidesz ellenzéki szerepét a választási vereség után. Beszélt a fiatalok elvesztéséről, a párt fiatalításáról, a Tisza győzelmének okairól, Brüsszelről, Sorosról, az

0: hogy vagy róják fel Magyar Péter politikai stílusát, amit úgy írnak le, hogy túl kemény, adott esetben lekezelő, olvasni lehetett már a pökhendi kifejezést is, vagy hát az agresszív jelzőt. Ön szerint ez most még ilyen rendszerváltó lendületnek a része, vagy megnyilvánulása, vagy adott esetben a Tisza kormányzás mondjuk első komoly politikai kockázatát látni ebben?
1: Én inkább egyfajta következetességet látok, Magyar azt ígérte, és ezért a támogatóinak jó része ezt is várja el tőle, méghozzá nagyon egyértelműen és világosan, és ez a támogatói kör egyébként jelentős mértékben nőtt. Múlt hétvégén jöttünk ki azzal a kutatásunkkal, ami szerint körülbelül 800 ezer fővel csökkent a Fidesz támogatottsága a választások óta egy hónap alatt, ami azért elképesztő mértékű beszakadás, és nagyjából ugyanennyivel növekedett a Tisza támogatottsága. Ez nem azt jelenti, hogy minden Fidesztől elpártoló tiszás lett, de azt jelenti, hogy tovább nőtt a Tisza támogatottsága, tehát egészen biztosan mondható, hogy ma már 4 millió fölött van azok száma, akik a Tiszára szavaznának, ami egyetlen visszaigazolja magyar, sokak által kritizált, általában ugyan nem kritizált stílusát szerintem. A választói, akár a fiatalabb korosztály, de az idősebbek is azt várják, hogy legyen végre Magyarországon következmény, ne lehessen, hogy mondjam, mint diplomáciai stílusban tovább lépni, azt mondani, hogy jó, hát eddig ki voltatok, most mi jöttünk, most akkor menjen tovább, állapodjunk meg, hanem kerüljenek asztalra a problémák, legyen következmény, ha ez egy rendszerváltás, és meggyőződésem szerint, amit Magyarországon látunk, egyébként pont Orbán Viktorral készített interjú ez bizonyítja, illetve az elmúlt 16 évet bizonyítja, Orbánék egy új rendszert építettek, ami engem nagyon hasonlított, emlékeztetett a kádári világra, annak egy rosszabb kiadásában, mert a kádári világ a 80-as évek második felébe lefele ment, ez pedig egyre erősödően vett körül minket idehaza, igazgatott minket a fortélyos félelem, hogy a költőt idézzen, egyre inkább úgy érezte az ember kiszolgáltatott reménytelen helyzetben. Ehhez képest a remény visszaadása azt is jelenti, hogy van következmény, és ebben a kemény szavakat elvárja szerintem magyar egyre szélesebb támogatói köre. Értem én azt, hogy finnyás fideszesek, vagy akár valamelyik ellenzéki párt képviseletében még bízók azt mondják, hogy hát nem kéne azért ilyen keményen, de én azt gondolom, hogy helyén való magyar stílusa, szavai, hogy mondjam, tematizálási programja, hogy jelen van, ahogy elmondja, hogy ő mondja el, hogy mi történt itt, és megdöbbentő tőleg azon, amit látunk. Én 16 éve próbálom különböző fórumokon elmondani, hogy az Orbán rendszer az milyen. Annál jobban bemutatni ezt a rendszert, mint mondjuk a Karmelitában vagy a Rogán Birodalomban készített rövid kis videók, érdemes ezeket megnézni, mert Magyar Péter szinte saját kezüleg, vagy legalábbis az ő interpretációjával látjuk, szerintem nem lehet az Orbán rendszert ennél jobban bemutatni. Tehát azt gondolom, hogy a miniszterelnök teszi a dolgát, inkább az a kérdés, hogy eme töménytelen dolog mellett a kormányzás koordinációs feladataira mennyire jut majd idő, energia, de hát ez még majd szerintem nagyjából őszre derül.
0: Igen, hát most ugye 8 óra 30 utánra, tehát 8:30 környékére ígért a magyar miniszterelnök tegnap egy rendkívüli sajtótájékoztatót a kegyelmi botránnyal kapcsolatban, de még egy kérdést engedjen meg, ami nem konkrétan Orbán Viktor Magyar Nemzetnek adott interjúja, Súlyog Tamás világossá tette, hogy nem mond le, mert szerinte nincs alkotmányos oka a távozásának, és a mandátuma nem a mindenkori kormány politikai bizalmától függ, mondta az Indexnek adott interjújában. Magyar Péter viszont továbbra is a régi rendszer emberének tartja őt. Mi jön ezek után szerint? Miért nem mond le? Tehát, hogyha több mint, már csak azért kérdezem így, mert ha több mint kétharmados többségű kormány szólítja fel erre, akinek hát ugye nem rég voltak a választások, úgymond friss a lakossági bizalom a jelenlegi kormány iránt. Mit lát ebben?
1: Igen, szerintem rosszul teszi Súlyog, ha nem mond le. Azt kell mondanom, hogy Súlyog Tamás, mint ahogy a többi közjogi méltóság is, Orbán rendszerétől kapta a felhatalmazást. Ez kb. Olyan, mintha annak idején a kádári éra végén nem álltak volna félre azok a reformkommunisták, akik a legvégén

0: 90-es évek végén vezették ezt az országot. Magam részt vettem a ellenzékért a nemzeti kerekasztal munkájában az előkészítésében a rendszerváltásnak. Föl sem merült az, hogy helyükön maradnak azok, akik az előző időszakot képviselték. Súlyok bizonyítéka annak, hogy tényleg Orbán Viktor bábja így is lett kiválasztva. Egy súlytalan, érdektelen, a nemzet egységét meg sem kísérlő politikai szereplőt látunk. Súlyok Tamás rosszul látja, hogy egy politikai szereplő. Tehát nem valamilyen módon lebeg a magyar társadalom felett. Elvileg a dolga a magyar társadalom egységének képviselete, elmulasztotta ezt nem egyszer, nem kétszer, hanem nagyon sokszor ennek az egységnek a kifejezését, nem szólalt meg meghatározó jelentőségű kérdésekben. Szőlő utcától kezdve végig sorolhatom a példát, mondjuk a kormány választási csalást elérő költekezésein át sok mindenig az elmúlt egyébként rövid időszakban, ami ott a köztársasági elnök, lehetne vele együtt kormányozni. De a rendszerváltás az is hozzátartozik, hogy Súlyog Tamásnak mennie kell. Tehát én azt gondolom, hogy Súlyognak van jó megoldása. Magyarországon több elemző mondja, hogy nincs jó megoldás Súlyog előtt, van jó megoldása. Látnia kell, érzékelnie kell azt a nagyon erőteljes igényt a magyar társadalomban, hogy változtatni kell, egy másik rendszert építünk. Nem kormányváltás van, ahogy Súlyog egyébként ebben a tegnapi interjújában, ahol erről beszélt, mondja, hanem rendszerváltás történt. Ennek következtében az előző rendszer embereinek menniük kell. Van módja magyarnak, illetve a Tiszának elmozdítani természetesen Súlyog Tamás, sokféle megoldás lehetséges, kétharmados többséggel. A magyar alkotmányos berendezkedésben bármit lehet, jól bizonyítja ezt az előző 16 év, ahol lényegében Orbánik teljes egészében leépítették azt a közjogi rendszert, amit egyébként én gyakran Orbán Viktorral mellett ülve alakítottuk ki, mert akkor még ugye ellenzéki kerekasztalban gyakran ültünk egymás mellett a megbeszéléseken, vitákon. Tehát azt kell mondanom, hogy ezt a rendszert építette le minden egyes elemében az Orbáni világ, ennek a rendszernek a visszaépítéséhez, tehát egy normális polgári demokrácia visszaépítéséhez, ahol működnek a fékek és ellensúlyok, ahol a köztársaság elnök valóban megtestesíti a nemzet egységét, ahol a köztársaság elnök szóra szólnia kell, ahol nem hagyja szó nélkül azokat a visszaéléseket, amik itt sorozatban voltak az elmúlt akár 2,5 évben, amióta Súlyog köztársaság elnök. Azt gondolom, hogy ez elemi feltétele annak, hogy elfogadjuk az ő működését, és hogy mondjam, hogy az a minimum, hogy félreáll, ha nem önszántából, akkor meggyőződésem szerint megteszi ezt majd a parlament, ennek a feltételeit ki lehet alakítani, nem elegáns, sokkal elegánsabb lenne, ha Súlyog azt mondaná, hogy megértette, őt egy előző rendszer választotta, ő nem akarja ezt, nem tudja ezt tovább csinálni, és lemond. Így gondolok egyébként az összes többire, a legfőbb ügyészre, a kúria elnökére, az állami számvevőszék vezetőjére, elnökére, és a médiatanács, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy nem lehet nem tudomásul venni, ami történt Magyarországon. Ez nem egy egyszerű kormányváltás, ha ezt valaki felfogja, megérti, és egyébként Orbán interjúja is segít a megértésben, hiszen ő maga mondja, hogy az ő rendszere egy önálló rendszer, ugye illiberális államnak hívja, saját rendszert építünk, ez egy új rendszer, ezerszer, milliószor elmondta a volt miniszterelnök, úgyhogy azt gondolom, hogy minden ok megvan arra, hogy a rendszer, egy előző rendszer által kinevezett politikai szereplők, azok félreálljanak, a köztársaság elnök is egy politikai szereplő.
1: Illetve Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek adott interjúban az elszámoltatási folyamatokat hajtóvadászatként, hatalmi visszaélésként és a jobboldal nyilvánosság megbénításaként írta le, miközben meg kell jegyezni, hogy a 21 kutató központ Telexnek készített telefonos felmérésében a 84%-a, a társadalom 84%-a tartja szükséges az elszámoltatást, ami megdöbbentő, még a fideszesek, vagy Fidesz szavazók 52%-a is vár valamilyen elszámoltatást. Na most igazából miből látszik, hogy egy elszámoltatás jogi, jogállami folyamat, és mondjuk nem politikai leszámolás?
0: Hát ezt a végén látjuk meg, ha is amennyiben az elszámoltatás a jogrendszeren belül, tehát bírói úton egy működőképes ügyészség, egy független bíróság működési eredményeképpen születik meg, akkor szerintem ez rendben van. Amik itt felszínre kerülnek, amiket persze mi Magyarországon mind tudtunk, tehát engem nem lett meg semmi, mindenről tudtunk, mindenről suttogtunk, mindenről volt sokszor szó, de ennyire nyilvánvalóan elég tárva a tényeket, ugye, hogy ahogy 17 milliárd forintot, ez beláthatatlanul sok pénz, ez 17 ezer millió forintról beszélünk, osztogat el az utolsó néhány hónapban közvetlenül fideszes választási célokra a kulturális miniszter saját kezüleg, ahogy a saját kegyenceket finanszírozza 100 milliós nagyságrendű összegekkel a magyar kormányzat. Ezek választási csalások. Önmagában ezekért lehetne súlyos éveket kapni azoknak a politikai szereplőknek, akik ezeket aláírták. Ez nem politikai felelősség, hogy valaki a magyar választásokat elcsalja, vagy megkísérle ezt elcsalni. Szerintem ez történt 2022-ben, 2018-ban és 2014-ben is, tehát az előző három választáson, hogy 100 milliárdos nagyságrenden, összességében egyébként sok ezer milliárdos nagyságrenden költött a magyar kormány a közös pénzünkből a saját politikai érdekeire, a saját pártközösségének, a győzelmének érdekében, Orbán Viktor hatalmának fenntartása érdekében. Ezek súlyos választási csalások. Ezeknek igenis kellene, hogy legyen következmény. Valószínűleg ezeknek nem lesz, mert ugye ezek nehezen megfoghatóak, de azok a 100 milliárdok, amiket valaki hazavitt, azok a túlárazott közbeszerzések, ugye kiszámolták az Európai Unió források, uniós források, amíg jöttek, annak a 31%-a az közvetlenül az Orbán környezetében, a NER oligarchái kezébe került. 31%-a az összes európai uniós támogatásnak. Ez sok-sok ezer milliárd forint. Arról van tehát szó, hogy az uniós, vagy az Orbáni politika elvette a jelenünket és a jövőnket. Elvette a fejlődési lehetőségét ennek az országnak, és hazavitte. Nem lehet normálisnak mondani, következményeknek kell lenni annak, hogy Orbán szomszédja, egy gázszerelő, aki 2010-ben egy 10 milliós cégnek az élén volt ma, az ország leggazdagabb embere, és hogy mondjam, világméretekben is mérhető gazdagsága meghaladja az 1300 milliárd forintot a vagyona. Ez egyszerűen elképesztő és vállalhatatlan. Nem lehet szó nélkül elmenni az Orbán családnak, közvetlenül a családnak a meggazdagodása mellett, és sorolhatom tovább a példákat. Ez ilyen nincs, ilyen országban nem akar a magyar társadalom élni nagy-nagy többségben. Na, igaza van önnek, a fideszesek sem ezt akarják, ennek kell, hogy legyen következménye. Ez nem politikai üldözés, nem a jobb oldal üldözése, ez annak a korrupt világnak a felszámolása, amit láttunk, amit Orbánék kiépítettek. Szerintem ezek nagyon helyénvalóak. A kérdés, mondom, hogy a végén a történetnek az igazságszolgáltatás kell, hogy álljon. A független, remélem addigra már független igazságszolgáltatás, mert nem lehet egy olyan országban függetlennek vélni az igazságszolgáltatást, ahol az a Polt Péter, az alkotmánybíróság elnöke, tehát a legfőbb őre a magyar alkotmányosságnak, aki főügyészként 16 évig falazott ezeknek az ügyeknek. Vagy az a Hende Csaba, aki egyébként hadügyminiszterként szolgált a Fidesz kormányban, mint alkotmánybíró. Ezek teljes abszurdumok. Nem lehet ezeknek az embereknek kezébe tenni az igazságszolgáltatást. Szó sincs semmiféle üldözésről, különösen nem az egyébként romokba heverő fideszes szélső jobboldal üldözéséről. Arról van szó, hogy a magyar társadalom végre szeretné látni, joggal szeretné látni, hogy ténylegesen mi történt, kerüljenek ezek asztalra, a kormányzati visszaélések, a túlköltekezések, a meggazdagodások, nézzük meg, hogy lehet Rogán Antal, nem tudom, hányadik feleségének olyan, hogy mondjam, olyan újságja, aminek az éves profitja milliárdokban mérhető, miközben 200 példányban jelenik meg az újság, vagy 200 olvasója, amikor már csak online felületen van. Önök is ugye média, tehát nagyjából tudják, hogy mennyi pénzt lehet keresni illetve hogy milyen nehéz nullszaldósan kihozni egy média felületet. Most ehhez képest, ami csak ebben az egy történetben megtörtént, az önmagában azt gondolom, hogy mindannyiunkra tartozó, kivizsgálandó ügy, és sorolhatom végre a történeteket.
1: És hát ugye az Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek adott interjújában a jövőről, a jövő konstrukciójáról beszélt, de hogyan lehet a jövőt elképzelni úgy, miközben Orbán Viktor legerősebb mondat ebben az interjúban az volt, hogy a fiataloknál nem csak az üzenetét, hanem őt magát sem fogadták el, mármint a fiatalok. Ez egy javítható kommunikációs probléma, ha amblok nézzük ugye a Fidesz létét Orbán Viktor az élem, tehát, hogy ez kommunikációs probléma a Fidesznek, vagy ez mélyebb rendszer elutasítás, a fiatalok egyszerűen már nem kérnek Orbán világából. Zárójelbe mondom, hogy akkor mondjuk egy 4 éves horizont után gondolkodva milyen lehet egy jövő koncepció, hogyha ez magának Orbán Viktornak a megállapítása.
0: Azt gondolom, hogy a volt miniszterelnök téved ebben, mert nem pusztán, vagy nem csak a fiatalok okán vesztettek. Ez nem igaz, tényszerűen bizonyíthatóan nem igaz, hogy a 40 alatti korosztály miatt bukott volna meg a Orbán rendszer. A magyar társadalom egészen utasította el Orbán világát. Ha csak a 40 alattiak tették volna ezt meg, akkor nem lenne fölényesen kétharmada a Tiszának, akkor nem lett volna az, hogy lényegében a 106 körzetből, 96 egyéni körzetet megnyertek volna, amelyben jó néhány olyan körzet van, sok, ami nagyrészt falvakból áll, ahol a lakosság átlag életkora jóval magasabb, mint ez a bizonyos 40 év. Tehát tényszerűen bizonyítható, hogy ez nem a valóságnak megfelelő állítás. Én, ha javasolhatnék valamit Orbánnak, nem kér a javaslataimból, szerencséjére, meg az én szerencsémre, akkor azt javaslom, hogy kicsit még elemezgesse a bukásokat, mert szerintem nem a fiatalok értetlensége a bukásoka, hanem az, hogy a magyar társadalom egy európai, polgári Magyarországon szeretne élni, és nem egy keleties, az Európából kikacsingató, onnan inkább az orosz diktatúrát, vagy a kínai kommunistákat választó világban szeretne élni. Itt egy értékválasztást is láttunk, és azt is láttuk, hogy a magyar társadalom nagy többsége tisztába lett azzal 2026-ra, hogy egyszerűen működésképtelen az az ajánlat, amit Orbánék tettek. Tehát 4 éve a magyar gazdaság lényegében 0%-on van. Hosszú évtizedes Fidesz regnálás után szinte nincs olyan területe a gazdaságnak, a társadalomnak, ahol nem a legvégén kullognánk az Európai Uniós ranglétlán. A hatékonysága, a termelékenysége a magyar gazdaságokon elképesztően alacsony, hogy összeszerelő üzemmé vált az ország, az oktatási rendszerünk ócska, a Horthy rendszerre visszatekintő, kicsit sem modern, a digitális világgal kezdeni nem tudóvá vált Orbánék alatt. Az egészségügyi rendszer lényegében a működésképtelenség határán van, nem működik a közösségi közlekedési rendszer, és sorolhatom tovább a példákat. Egyszerűen kormányzási összeomlást láttunk Orbánék részéről. Egy túlcentralizált működésképtelen rendszert hozott létre Orbán maga körül, és ez a rendszer omlott össze, tehát nem a fiatalok, hanem a rendszer, Orbán rendszere omlott össze a bukás oka, ennek a rendszernek a működésképtelensége, és ennek a rendszernek a visszaélési folyamatai sorozata, a gyűlöletkeltés, ahogy az ukrán néppelhez viszonyult Orbán, ahogy a háború kérdésében Putyin mellé állt, miközben a jóérzésű magyarok ezt egy kicsit se gondolták így, ahogy kirekesztő módon viszonyult a legfőbb szövetségesünk, ez az Európai Unióhoz, és sorolhatom itt is a példákat, ezek mind olyan elemek, amikre 2026-ra azt mondta a magyar választó, hogy köszöni szépen, ők ebből nem kérnek. Nem a fiatalok, bár a fiatalok részvétele az új elem, ilyen nagy számban, tehát a nagyon magas részvétel, az tényleg ebben igaza van a miniszterelnöknek, az azért van, mert a fiatalok azt mondták, hogy ez az ő történetük is. Azt mondták, eddig nem vettek részt ebben a fiatalok, jóval alacsonyabb volt a fiatal korosztályok részvétele, de a 80%-os nagyon magas összességében részvételi arány mögött csak az lehet, hogy a fiatalabb korosztályok is elmentek szavazni, és ennek bizony az az oka, hogy ők érzékelték leginkább a tarthatatlanságot, amikor elkezdi a magyar kormány intézményesen üldözni a fiatalok kultusz helyeit, ahol amikor elkezdi teli szájjal szídni azokat a hogy mondjam, modelleket vagy intézményeket, amik a Fidesz, a fiatalok számára meghatározóak, zenészeket, művész embereket, ahogy semmibe veszi ennek a fiatal kultúrának az összes kulturális rendszernek az összes elemét, ezek mind olyanok, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy azt mondja a fiatal generáció is, hogy nekik ebből elegük van. Tehát nem a fiatalok buktatták meg Orbánt, ők csak talán egy kicsit előfelismerték, mint az idősebb korosztály, hogy ez nem jó, amit itt látunk.
1: A választási vereség után az első nagyobb helyzet értékeléssel jelentkezett Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek adott interjúban. A részletekről Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökét kérdeztük. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm én is, viszont hallásra.

0: reggeli Kálmán Norberttel. Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. május 19-én, kedden Ivo és Milán napján. Az elmúlt 44 év legmagasabb kivégzési számát regisztrálták tavaly a világban, legalábbis az Amnesty International friss jelentése szerint. A háttérben elsősorban Irán áll, ahol egyetlen év alatt több mint kétszeresére nőtt a kivégzések száma. A halálbüntetés azonban ma már nem csak jogi vagy emberi jogi kérdés, hanem geopolitikai és hatalmi eszköz is lehet. Nem sokára ezzel jövünk, most hírek, a mikrofonnál Mezőszálási Márk. A Pátria Rádió hírei.
1: Alexander Vučić szerint Szlovákia továbbra is támogatja Szerbiát. Az USA felfüggeszti részvételét a Kanadával közös védelmi tanácsban. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Jönnek a részletek. Alexander Vučić szerb elnök Bakuban tárgyalt Tomáš Taraba szlovák miniszterelnök helyettessel és környezetvédelmi miniszterrel. A szerb államfő megköszönte Szlovákiának, hogy támogatja Szerbia területi egységét és Európai Uniós csatlakozási törekvéseit. A találkozón szó esett az infrastruktúra, az energetika, a környezetvédelem és a városfejlesztés területén tervezett együttműködésről is. Vučić egyúttal meghívta Robert Fico miniszterelnököt hivatalos szerbiai látogatásra. Tomáš Taraba hangsúlyozta, hogy Szlovákia továbbra is támogatja Belgrád európai integrációját, és szerinte Szerbia nem kevésbé felkészült az uniós tárgyalásokra, mint több más tagjelölt ország. Izraelben befejezéséhez közeledik egy új katonai üzem építése, amely FPV, vagyis távirányítású támadó drónok gyártására specializálódik majd. A gyár különlegessége, hogy ott ultraortodox zsidó katonák dolgoznak majd, akik speciális kiképzés után vesznek részt az összeszerelésben. Az izraeli hadsereg ezzel szeretné megerősíteni saját drónkapacitását és csökkenteni a külföldi beszállítóktól való függést. A termelés várhatóan már júniusban elindul, kezdetben havi több ezer, később akár több tízezer drón készülhet. Az izraeli hadsereg ezeket az eszközöket már korábban is alkalmazta a Hezbollah elleni műveletekben. Az ügy politikai jelentőségét növeli, hogy Izraelben hosszú ideig mentesültek a katonai szolgálat alól az ultraortodox közösség tagjai. Ezt a kiváltságot azonban tavaly megszüntette a legfelsőbb bíróság. Az Egyesült Államok ideiglenesen felfüggeszti részvételét az észak-amerikai közös védelmét koordináló amerikai-kanadai tanács munkájában. A Pentagon szerint Kanada nem tett elég hiteles lépést katonai vállalásainak teljesítésére. Az együttműködés még a II. Világháború idején jött létre, és fontos szerepet játszott a kontinens légvédelmének kiépítésében, valamint a NORAD rendszer létrehozásában is. Donald Trump amerikai elnök régóta bírálja Kanadát és több NATO tagországot amiatt, hogy szerinte túl keveset költenek védelemre, miközben az Egyesült Államok viseli a biztonsági terhek legnagyobb részét. A döntés újabb jele lehet annak, hogy Washington kapcsolatai hagyományos szövetségeseivel tovább romlanak. Az amerikai kongresszus több tagja is bírálta a Pentagon lépését, és a szoros amerikai-kanadai együttműködés fenntartását sürgette. Mexikóból és Uruguayból érkezett humanitárius segélyszállítmány Kubába. Az Asian Katra nevű hajó mintegy 1600 tonna élelmiszert és higiéniai terméket vitt a szigetországba. A kubai kormány szerint a támogatást elsősorban gyermekek, idősek és más sérülékeny társadalmi csoportok kapják meg. Kuba jelenleg súlyos gazdasági és ellátási válsággal néz szembe. Országszerte hiány van élelmiszerből, gyógyszerekből és üzemanyagból, emellett mindennaposak a hosszú áramszünetek is. Elemzők szerint a problémákat az évek óta tartó gazdasági nehézségek és az amerikai kereskedelmi embargó egyaránt súlyosbítják. Több százan gyűltek össze Caracasban egy venezuelai politikai fogoly és édesanyja emlékére. A demonstrálók a hatóságokat tették felelőssé a férfi haláláért, akit tavaly tartóztattak le terrorizmus és hazaárulás vádjával. A család szerint az ügy politikai indíttatású volt. A férfi édesanyja 16 hónapon át kereste fiát különböző börtönökben és hivatalokban, ám csak most értesítették arról, hogy fia már tavaly nyáron meghalt a börtönkórházban. Az idős asszony néhány nappal később maga is elhunyt. Emberi jogi szervezetek szerint az eset ismét rámutat a venezuelai börtönökben uralkodó viszonyokra és a politikai foglyok helyzetére. Hivatalos becslések szerint jelenleg több mint 400 embert tartanak fogva politikai okokból Venezuelában.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős időnk van, többnyire kevés, helyenként erősebben megnövekvő felhőzettel, délelőtt keleten még borult lehet az ég. Elszórtan záporok, illetve eső is kialakulhat. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, a szél többnyire gyenge marad, helyenként északi irányból fújhat.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Galántán a Vajánszky utcában baleset veszélyes állapotba került a vasút feletti híd. Az átkelőn csak 3,5 tonnánál könnyebb járművek közlekedhetnek, a nehezebb járműveket a városig elkerülő útra terelik, ezért az érintett szakaszon fokozottan figyeljenek az ideiglenes közlekedési táblákat. Nyitrán a Tyehelna, a Potravinárszka és a Hlboká utcában gázvezeték rekonstrukció zajlik, az érintett útszakaszon változó irányú forgalomra kell számítani. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rigárdi Lászlóval.
1: Hétfőn csak 4 mérkőzést rendeztek a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokságon. A zürichi A csoportban Finnország Egyesült Államok 6-2 és Svájc Németország 6-1. A friburgi B csoportban Kanada Dánia 5-1 és Csehország Svédország 4-3. Ma is 4 találkozót bonyolítanak le a Hoki VB csoportkörének 3. fordulójában. A 6 pontos szlovák válogatott 20-20-kor a 2 pontos szlovén együttessel mérkőzik, amely szombaton hosszabbítás után óriási meglepetésre 3-2-re legyőzte az éremesélyes cseh csapatot. A magyar válogatott szintén 20-20-tól az ugyancsak pont nélküli újonc britekkel méri össze erejét a bennmaradás szempontjából sorsdöntő mérkőzésen. 16-20-tól játsszák a Lettország-Ausztria és a Norvégia-Olaszország összecsapásokat. Ma kezdődik az élvonalbeli labdarúgó bajnokság osztályozója. A második ligában második zólyomi csapat 16-30-kor, az első osztály utolsó előtti 11. helyezettjét, a komáromi együttest fogadja. A visszavágóra szombaton 20-30-tól Aranyos Maróton kerül sor. A labdarúgó Premier League utolsó előtti 37. fordulójának hétfő esti mérkőzésén Arsenal Burnley 1-0. Eldőlt, hogy José Mourinho ismét a Real Madrid labdarúgó csapatának vezetőedzője lesz. A portugál tréner megállapodott a madridi klubbal egy 2 éves szerződésről, így 13 év után visszatér a spanyol fővárosba. Az olasz Andrea Maldeira személyében először neveztek ki külföldi szövetségi kapitányt az ukrán labdarúgó válogatott élére, amely a Nemzetek Ligája második vonalában ősszel azonos csoportban szerepel a magyarokkal. Kedden Pozsonyban folytatódik a férfi kosárlabda liga döntője. A Slovan 18 órától a címvédő lévai csapattal mérkőzik a Pasienki sportcsarnokban. A 4 győztes meccsig tartó párharc első összecsapását a lévaiak nyerték. Tamara Sztyérankova bronzérmet szerzett az 50 kilósoknál a budapesti Skander Európa bajnokságon. Nagy Ákos Károly gyors tüzelőpisztolyban, Péli Nimrod pedig skeetben szerzett ezüstérmet a juniorok között az eszéki sportlövő Európa bajnokságon. Összetettben 4. lett a magyar kéziszer csapat a ritmikus gimnasztikázók portugáliai világkupa viadalán Portimaóban. Az olasz Jannik Sinner római torna győzelme után növelte előnyét a férfi tenisz világranglista élén. 2740 ponttal előzi meg a spanyol Carlos Alcarazt. A német Alexander Zverev is maradt a 3. helyen. Marozsán Fábián 3 pozíciót visszacsúszva az 52. Fucsovics Márton 2-t rontva az 59. Alex Molcsán pedig 7 helyet javítva a 106. A nőknél sincs változás az élmezőnyben. A fehér orosz Arina Szabalenka vezet a kazakh Jelena Rybakina és a lengyel Iga Swiatek előtt. Bondár Anna megőrizte 58. helyét, míg Udvardi Panna 3-at előre lépve jelenleg a 68. Rebeka Sramková viszont 3 pozíciót rontva a 121. Udvardi Panna és Bondár Anna is bejutott a rabati tenisztorna 2. fordulójába a legjobb 16 közé. Szintén győzelemmel kezdett a strasbourgi viadalon a Stollár Fanni Asia Muhammad magyar-amerikai női páros.

0: 8 óra 16 perc. Tavaly világszerte több embert végeztek ki, mint az elmúlt 44 év bármelyikében, legalábbis az Amnesty International most közzétett adatai szerint. A számok mögött azonban nem egy általános világtrend áll, hanem néhány ország, mindenek előtt Irán, ahol egy év alatt több mint kétszeresére nőtt a kivégzések száma. De mit üzen egy állam, amikor ilyen tömegben alkalmazza a halálbüntetést? Csicsman László közel kellett szakértővel, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárával, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást!
0: 44 éve nem végeztek ki annyi embert a világban, mint tavaly, ugye? Ez egy globális fordulatot jelent, vagy inkább néhány ország torzítja el a statisztikát?
1: Hát 17 országban hajtottak végre kivégzést az Amnesty International jelentése szerint, és egyébként 46%-a a kivégzéseknek az a drogkereskedelemmel kapcsolatos. A lista élén főként közel-keleti államokat látunk, Irán mögött egyébként Szaúd-Arábia és más közel-keleti államok állnak. Ami nincs a listában, ugye ne felejtsük el, hogy van néhány ország, amely úgymond nem vallja be, hogy kivégzéseket hajt végre. Mindenek előtt Kína ilyen, és valószínűsíthetően, ha Kína is szerepelne ezen a listán, akkor vélhetően Iránnál is jóval több kivégzést hajthatott végre. Erről azonban pontos információink nincsenek. Ami meglepő egyébként ebben a mostani jelentésben, hogy olyan államok is úgymond újra végrehajtottak kivégzéseket, ahol az elmúlt időszakban már nem láttunk ilyet. Volt egy kivégzés például Japánban, ahol egy sorozatgyilkost végeztek ki, aki 2017-ben tömegesen ölt meg gyakorlatilag embereket, de hát ez itt egy egyetlen kivégzésről beszélhetünk. És hát természetesen az Egyesült Államok is ott van a listán. Floridában hajtották végre az amerikai kivégzéseknek körülbelül a felét. De kétségtelen tény, hogy azért van egy tendencia a közel-keleten, és ha Iránt említjük, akkor mindenképpen érdemes ezt említeni. Ugye Iránban tavaly egy háború volt, ugye idén is, 2025 júniusában. Tüntetések is zajlottak, és hát ma is napi szinten végeznek Iránban embereket. Nem csak drogkereskedelem miatt, hanem arra hivatkozva, hogy az Egyesült Államokkal vagy Izraellel kooperálnak, és kvázi az Egyesült Államoknak vagy Izraelnek az ügynökei, és ennek van egy elrettentő hatása, tehát próbálja a rezsim ezzel megakadályozni azt, hogy komolyabb tüntetés hullám induljon el. Ne felejtsük el, hogy itt az év elején egyes statisztikai adatok szerint akár 30-40 ezer emberrel is végeztek az utcán az iráni rezsim, ezzel lényegében leállították a tüntetéseket egy időre.
0: Úgy, ahogy említette, az Amnesty International is megjegyzi, hogy a kivégzések nagy része drogügyekhez kapcsolódik. Miért pont a drogpolitika az a terület, ahol több közel-keleti vagy ázsiai állam ennyire keményen büntet?
1: Hát ugye az iszlám szerint tilos ennek a fogyasztása, és hát ezekben az országokban ugye Irán egyrészt fontos a tranzitkereskedelem szempontjából, alapvetően egy teokratikus rendszer van hatalmon, és semmilyen toleranciát nem néz el, ugyancsak Szaúd-Arábiában nagyon fontos ennek a vallási háttere. És azt is kiemelném, amit most nem látunk a statisztikákból, hogy itt nem minden esetben helyi állampolgároknak a kivégzésére kerül sor. Nem egy esetben ugye külföldieket végeznek ki drogkereskedelemmel. Szaúd-Arábiában elsősorban itt a vendégmunkások állnak az élen, tehát ez főként a pakisztáni, bangladesi, dél-ázsiai muszlim országokból érkezők meglehetősen nagy számban kerülnek kivégzése, tehát hogy ez a terület, amelyben nincs tolerancia ezekben az országokban. Ami nem látszik még a listán, ugye szintén, ha már a közel-keletről beszélünk, akkor az iszlám vallásnak a megsértése, blaszfémia ügyekben is számos halálbüntetést megfogalmaztak a különféle bíróságok. és ezeknek a végrehajtása is értelemszerűen zajlik.
0: Ilyen jelentéseknek egyébként van bármilyen valódi nyomásgyakorló ereje mondjuk Iránra vagy Szaúd-Arábiára, ami ugyancsak nagyon magas számmal szerepel a listán, vagy ezek az államok ezt egyszerűen ilyen külső beavatkozásként lesöprik az asztalról?
1: Hát ez egy figyelemfelkeltés inkább a nemzetközi közvélemény szempontjából. Én azt gondolom, hogy figyelve most a konkrét eseményeket, amelyek Iránban zajlanak, ennek a jelentésnek érdemi hatása nincsen. Hát csak utalnék arra, amikor januárban idén ugye Trump elnök megfogalmazta az iráni vezetésnek, hogy állítsák le a halálbüntetéseket. Irán egy időre ugye le is állította, nem hajtotta végre ezeket, majd ahogy elindult a február 28-ai amerikai-izraeli beavatkozás, úgy újra elindultak a kivégzések, és mintha ma erről senki nem beszélne Iránnal kapcsolatban. Sok mindenről hallunk, hormuzi szorosról és egyebekről, de legkevesebbet hallunk arról, hogy napi egy-két embert gyakorlatilag koholt vádakkal kivégeznek. De erről pedig hát közé is teszik az iráni rendszer, közé is teszi egyébként az információt, amelynek nyilván egy ilyen megfélemlítő célja lehet, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy igazából nincs érdemi hatása. Nyilván a világban van egy, főleg a Biden adminisztráció alatt látták úgy a világpolitikát, hogy vannak a demokratikus országok és alapvetően az autoriter rendszerek, ugye főként Kína vezetésével, Észak-Korea, Irán, ugye főleg ezekben az államokban vannak valóban a kivégzések, de hát érdemben ennek nincs hatása, ennek a jelentésnek a világpolitikai folyamatokra, véleményem szerint.
0: Említette Kínát, ugye? A Kína nem közöl hivatalos, vagy hát részletes adatokat a kivégzésekről, miközben emberjogi szervezetek szerint akár ezres nagyságrendől is lehet szó Kína esetében, vagy még magasabb lehet ez a szám. Na most Kína gazdaságilag a világ egyik legfontosabb hatalma, de mégis sokkal kisebb nemzetközi nyomás nehezedik rá emberi jogi ügyekben, mint mondjuk más országra, itt emlegetett Iránra például. Ez micsoda? Ez a nemzetközi közösség amolyan képmutató hozzáállása, hogyha gazdaságilag egy ennyire meghatározó globális szereplővel van dolgunk, akkor hajlandóak vagyunk még lehalkítani ezt a fajta morális panaszunkat is?
1: Egyébként Szingapúrban és Tajvanon is volt kivégzés a tavaly évben a térségben, ami aztán igazán meglepő minden szempontból. De Kína kapcsán valóban én, hát nagy viták folytak, főleg a 90-es években azzal kapcsolatban, hogy akkor a nyugati értékeket univerzálissá kell tenni. Hát ezek a viták igazából lecsentek, a kínaiak végig arra hivatkoztak, hogy nekik ázsiai értékeik vannak, és ezeket az ázsiai értékeket nem lehet a nyugati értékekkel kompatibilissá tenni. Ugye az is elhangzott Kína részéről, hogy a gyors gazdasági modernizációhoz egy keménykezű vezetésre, tehát egy nem demokratikus politikai rendszerre van lényegében szükség, a rendet fenn kell tartani. Na most nyilván ezek önmagában nem indokolják a kivégzéseknek a nagy számát. Ne felejtsük el, hogy Kínában ugye itt a kisebbségi probléma is előjön, az ujgur kisebbség az országnak a nyugati tartományában, akiket előszeretettel vádolnak a kínai hatóságok terrorista tevékenységgel, vagy szeparatista tevékenységgel, tehát szinte biztos vagyok benne, hogy az ujgurok körében a kivégzések aránya az magasabb. Azért ezt az emberi jogi szervezetek emlegetik, hát állami szinten egyre kevésbé hangzik el ez a kritika Kínával szemben, tehát valóban úgy tűnik a gazdasági szempontok felülírták ennek a kérdését. Hát nézzük meg csak az elmúlt napokban Trump, Xi Jinping közötti találkozót. Az Egyesült Államok első számú embere, hát végül is egy jól látható katonai parádén vonult fel, és hát egy diktatórikus berendezkedési országot látogatott meg. Ez a kérdés fel sem merült igazából nyilvánvalóan, tehát itt érdemi kritikák is csak nagyon alacsony szinten hangoznak el. Talán leginkább a demokratikus államok közül, itt elsősorban az Európai Unió szokta felemlegetni az emberi jogi kérdéseket, de ezen túlmenően nem igazán hallani erről a problémáról.
0: Tavaly 44 éves csúcson volt a világon a kivégzettek száma. A részletekről Csícsman László közel-kelet szakértővel, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárával, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen a meghívást.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják május 19-én, kedden Ivo és Milán napján. Trump Kínában járt, és bár sikeresnek értékelte a találkozót, a kényes kérdéseket úgy tűnik kerülték a felek. Díszdiplomácia, vagy a két nagyhatalom valóban közeledik egymáshoz? Erről lesz szó nem sokára, most régiós hírek jönnek a mikrofonnál, Mezőszálási Márk.
2: A rendőrség adatai szerint összesen 202 közlekedési baleset történt Szlovákiában a múlt héten. A balesetek során 15-en sérültek meg súlyosan, halálos áldozat azonban nem volt. A rendőrség közlése szerint ez 28-al kevesebb baleset, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban. Az éveleje óta már több mint 4000 közlekedési balesetet regisztráltak az országban, 81 ember vesztette életét az utakon, ami 17-tel több, mint tavaly ilyenkor. A rendőrség ismét arra figyelmezteti az autósokat, hogy tartsák be a sebességhatárokat, vezessenek körültekintően, a gyalogosok és kerékpárosok pedig használjanak fényvisszaverő elemeket. Műszaki problémák merültek fel a készülő Vágsélyei kerülő út legnagyobb hídjánál. A Vág fölött épülő 705 méter hosszú híd nem felelt meg teljesen a terhelési teszteken. A szakemberek szerint a háttérben váratlan geológiai körülmények állhatnak. A közel 12 kilométeres kerülő út építése tavaly augusztusban kezdődött, és eredetileg 2027 nyarán adták volna át. Az új út naponta több mint 20 000 jármű forgalmát venné át a jelenlegi rossz állapotú Vágsélyei hídról. A mostani híd műszaki állapota annyira leromlott, hogy szakértők szerint akár le is zárhatják a következő években. Ünnepélyesen felavatták az Alsó-Pokorágyi református temetőben a felújított huszár emlékművet, amely a II. Világháborúban elesett 33 magyar huszárnak állít emléket. Az eredeti emlékművet még 1943-ban emelték a rimaszombati huszár laktanyában. Az alkotás az évtizedek során a rossz állapotba került, ezért tavaly lebontották. Civil szervezetek összefogásával azonban újraépítették immár Alsó-Pokorágyon. Az új emlékmű elkészítéséhez felhasználták a régi alkotás több eredeti kövét és díszítő elemét is. Az avatáson szlovákiai és magyarországi vendégek, hagyományőrzők és az elesett katonák leszármazottai is részt vettek.
0: Időjárás.
2: Enyhén felhős időnk van, délelőtt keleten még borult lehet az ég. Elszórtan záporok, illetve eső is kialakulhat. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, a szél többnyire gyenge marad, helyenként északi irányból fújhat.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset nehezíti a közlekedést Pozsonyban, Bori város részben a D2-es autópálya lehajtójánál lassulásra és torlódásra kell számítani. Szintén torlódik a forgalom Pozsonyban a Racsiánszká úton a belváros felé, ott ugyancsak körülbelül 10 perces menetidő növekedéssel számoljanak. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8 óra 36 perc, véget ér Donald Trump kétnapos kínai látogatása, amit az amerikai elnök sikeresnek nevezett. Szakértők szerint azonban bár a hangulat baráti volt, nagy előrelépések nem történtek. Az érzékeny témákat, mint amilyen Tajvan kérdése, a két fél kerülte. Az amerikai elnök kínai útjáról Eszterhai Viktort, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ötvös József Kutatóközpont John Lukács Intézetének kutatóját, Bábel Ivet kérdezte a tegnapi reggeliben.
1: 9 évvel ezelőtt járt utoljára amerikai elnök Kínában, ez is Donald Trump volt, még első elnöki ciklusa idején. Miért ilyen ritkák a két vezető nagyhatalom elnökei közötti személyes találkozók?
2: A személyes csúcstalálkozóknak a ritkasága egyértelműen arra vezethető vissza, hogy Kína és az Egyesült Államok között egy tartós és markáns nagyhatalmi vetélkedés alakult ki, míg a hidegháború követő 1990-es években az amerikai dominancia megkérdőjelezhetetlen volt. Onnan nézve Kínának a reform folyamata, hogy átalakítsa a gazdaságát, a társadalmát modernizáció egy üdvözlendő lépés volt. Ez egy évtizeddel ezelőtt ennek a percepciója drámaian megváltozott. Ma már az Egyesült Államok úgy kezeli Kínát, mint az elsődleges kihívóját, és valóban azt látjuk a napjainkra, hogy azok a kapacitások, amelyben mérjük a két nagyhatalomnak a képességeit, sok tekintetben kiegyensúlyozottakká váltak, vagy legalábbis kicsit alma és körte formájában eltérőek, de kiegészítik egymást, nem tud az egyik a másik felé könnyedén kerekedni, amelyből következtően egy ilyen kétpólusú, vagy a kétpólusú rendszernek az alapjait lefektető kapacitás hasonlósága alakult ki, és ez okozza azt a kialakult versengést, amely meghatározza a két nagyhatalomnak a viszonyát. Ebből nézve nem is az a meglepő, hogy kevés a csúcstalálkozó, hanem sokszor inkább az a meglepő, amikor van csúcstalálkozó, és annak a hangnem alapvetően baráti, konstruktív, kooperatív, mint ahogy most is történt.
1: Arról mit lehet tudni, hogy ennek a két konkrét elnöknek milyen a viszonya, vagy hogy ők hogyan tekintenek egymásra?
2: Én azt gondolom, hogy a két elnöknek a személyes kapcsolata nem rossz. Mondhatjuk úgy, hogy van némi kémia. Egyfelől Donald Trump, ha mennyire jól tudjuk, értékeli azokat az erős vezetőket, akik képesek az akaratokat keresztül vinni az

0: érdekes személyiség, aki mer is változtatni, például a nemzetközi rendnek a szabályait is fölrúgni, de ki nem van nézve is, azért Donald Trump egy olyan elnök, kinek a személyisége, ha nem is mindig illeszkedik a kínai politikai elvárásokhoz, de ennek ellenére azért értékelik.
1: Donald Trump második ciklusa megkezdése után egy elég intenzív kereskedelmi háborút, vámháborút indított el Kínával szemben. Ősszel aztán sikerült átmenetileg megállapodni, de nyilván a kereskedelmi kapcsolatok terén szükség lenne egy hosszabb távú, stabilabb keret kidolgozására. Ezzel kapcsolatban sikerült előrelépni ezen a mostani találkozón?
0: Amikor úgy szoktuk jellemezni, hogy sikerült lezárni a kereskedelmi háborús időszakot, az egy finom kifejezés. Hát igazából arról volt szó, hogy az Egyesült Államok egy oldalon elkezdte átalakítani a világkereskedelmi szabályokat, ami Kína számára elfogadhatatlan volt. Nem is talán az, hogy a szabályokat át akarja alakítani, hanem elsősorban az, hogy egy oldalúan nem Kínával egyeztetve törekedett erre Washington, és ez okozta egy ilyen eszkalálódó konfliktust. Az a probléma, hogy 5 hétig bírt az Egyesült Államok ezt a helyzetet, olyan belpolitikai nyomás alá került Washington, amely miatt kénytelen volt visszakozni. Az egyik ilyen volt egyébként, hogy kezdett elfogyni az áru a boltokból, amely hát azért a választók szempontjából egy kritikusan fontos kérdés, a másik pedig az amerikai állampapírokba fektetett bizalom is megingott, úgyhogy kénytelen volt az Egyesült Államok visszakozni. Ez vezetett oda, hogy utána egy rövid ideig egymás zsarolgató fegyverszüneti helyzet volt, majd tavaly októberében a két fél megállapodott abban, hogy majd meg fog állapodni arról, hogy egy intézményi keretek közé fogja a kereskedelmi kérdéseket, de úgy általánosságban az ő kapcsolatokat terelni. Hogy ebből a szempontból volt-e érdemi előrelépés, én azt gondolom, hogy igen, bár nem történt olyan intézményeknek a bejelentése, amely ezt a kapcsolatot intézményesíteni, tehát kiszámíthatóbbá tenni. Biztosan egyébként vannak ilyen jellegű építkezések, biztos vannak ilyen jellegű ilyen mikromechanizmusok, de alapvetően amit most bejelentésre került, az 4 alapszabály, ami az együttélésnek a, mondjuk úgy, hogy a 4 feltételét biztosítja. Ez a 4 szabály közé tartozik az, hogy alapvetően az együttműködésre fognak fókuszálni, nem a versengésre, de második szempontból elfogadja a versengést, csak ezt a versengést, ezt mértéktartó módon kell folytatni. Harmadik, hogy a nézeteltéréseket próbálják kezelni, és a negyedik ilyen alapfeltétel, amit bejelentettek, hogy alapvetően a békére törekszik a két fél. Tehát ha azt nézzük, hogy ezek az alaptételek elfogadásra kerültek, mondhatná azt a rádióhallgató, hogy hát ez kicsit üres, de valójában azért a két nagyhatalom ebben meg tudott állapodni, ez mindenképpen egy pozitív dolog, ez az az alap, amelyre később az intézményesített kereteket fel lehet húzni.
1: Az amerikai elnök nagy delegációval utazott Kínába, több mint 14 amerikai óriás cég vezérigazgatója kísérte őt el, köztük például Elon Musk is. Donald Trump ennek kapcsán arról beszélt, hogy a nagy amerikai vállalatok Kínában akarnak terjeszkedni. Ezen a téren születtek komolyabb megállapodások?
0: Hát azt gondolom, hogy alapvetően nem csak az egyensúlyi helyzet, ami meghatározza most az amerikai-kínai kapcsolatot, hanem a másik az, hogy mindkét félnek elsősorban belpolitikai aspektusokat kell figyelembe venni. Donald Trumpnak a szavazói tábora, vagy gondoljunk például azt, hogy idén félidős választások lesznek, azt preferálja, vagy azt tartja a legfontosabb elemnek a kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok gazdasági szempontból nyereségesen jöjjön ki egy ilyen helyzetből. Tehát ez az, ami megköveteli, hogy komoly gazdasági érdekeket tudjon felmutatni, komoly üzletember körrel menjen egy ilyen találkozóra. Ugye az volt maga a legfontosabb ígéret is, hogy szemben a nagy geopolitikai kérdések, amely a külvilágot jobban érdekel, mint Tájvan kérdése vagy Irán. Donald Trump azt mondta, hogy azért megy, hogy ő megnyissa Kínát. De ebben a tekintetben valamit haza kellett vinnie, és hát Kína természetesen jó házigazda, tudott ilyet ígérni. Még akkor is, hogyha ezek a korábbi elvárásokhoz képest egy picit kisebbek voltak. Az egyik ilyen konkrétum volt, hogy megértek, hogy Kína vásárol 200 Boeing repülőgépet, vagy megígértek bizonyos területek és bizonyos szektorokban komoly kínai befektetéseket, és bizonyos területeken pedig azok az amerikai vállalatok, amelyek részt vettek a csúcstalálkozón, nagyobb hozzáférést kaphatnak a kínai piachoz, és talán az egész abba tortán az az ígéret volt, hogy Kína hajlandó lesz amerikai olajat is vásárolni, amely hát Donald Trumpnak az egyik személyesen kedvenc témája, ebben a tekintetben is adtak valamit az amerikai elnöknek. Tehát ezért gondolom, hogy Donald Trump úgy tudott hazamenni, hogy alapvetően sikerként tudta felmutatni. Túl találkozott azon túl, ráadásul, hogy Kína eljátszott

0: vele azt, mint egy nagyon fontos történelmi személyiség lenne. Végig azt hangsúlyozta, hogy új alapokra helyezik a kapcsolatot, és eljátszották azt a koreográfiát, mi egy kicsit a Nixoni találkozóhoz, amely a hidegháborúnak a két pórusú világát háromszögesítette, tehát azt a kínai vizitre emlékeztetett. Ez az, amit haza tudott vinni, és ezen belül természetesen a gazdasági csomag talán a legfontosabb.
1: És beszéljünk akkor a geopolitikai témákról is, ugye elsősorban Iránról és a hormuzi szoros megnyitásáról. Nyilván ehhez szerette volna elnyerni az amerikai elnök Kína támogatását. Ön szerint megpróbál majd Kína nyomást gyakorolni Iránra, mert a hírek arról szólnak, hogy semmi konkrét ígéret nem hangzott el a kínai elnök részéről ezen a találkozón.
0: Én akkor lepődtem volna meg, ha elhangzott volna egy konkrét ígéret. Tehát azt gondolom, hogy a háttérben az történhetett, hogy az Egyesült Államok fölvázolt egy elképzelést, amely szerint ezt meg lehetne oldani. Tehát ez az a maximum, amit el tudott egy ilyen helyzetbe vinni Pekingbe, és hát Peking pedig azt tudta mondani, hogy ezzel vagy egyetért, vagy nem. Hát az a nagy elképzelés, hogy a világ ilyen blokkokból áll, ahol Peking rá tudja kényszeríteni Teheránt, hogy hogyan viselkedjen, szerintem ez egy nagy feltételezés. Irán egy fontos partnere Kínának, de azért nem a csatlós állama, nem automatikusan hajtja végre azokat az elképzeléseket, amit Peking szeretne. És hogy ez mennyire így van, gondoljunk arra, hogy bár kitört a háború, Peking azért olyan nagyon nagy segítséget nem nyújtott Iránnak, tehát ez akkor fordítva is igaz a logika. Lehet, hogy az Egyesült Államok üvít valamit, amit meg tudtak beszélni, de hogy azt kijelenteni biztos, hogy nem tudtak két fél, hiszen Pekingnek nincsen arra kapacitása, hogy Iránt egy az egybe irányítsa, tehát maximum tárgyalni tudtak róla, és maximum háttérben annyit tudott ígérni Kína, hogy megpróbálja magában, ő is érdekelt abban, hogy a hormuzi szoros megnyíljon, tehát biztosan pozitív szándékkal visszanyúlt egy ilyen tervhez, ha volt, de hogy bejelenteni való, az biztosan nem volt, főleg úgy, hogy nagy csinadatával, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy Irán ezt elfogadja. Ezt azért mondom, előre szinte garantálni lehetett.
1: Tajvan kérdése is egy érzékeny pontja volt a találkozónak. Hogyan értékeli a kínai elnök nyilatkozatát, aki azt mondta, hogy a tajvani kérdés a legfontosabb téma a kínai-amerikai kapcsolatokban, és ha azt rosszul kezelik, a két nemzet összeütközhet, vagy akár konfliktusba is kerülhet?
0: Hát azt gondolom, hogy ez egy elég egyértelmű kommunikáció volt. Nyugaton ugye sokszor azt szeretnék mondani, hogy ez egy fenyegetés volt. Azért Kínából nézve bonyolultabb a helyzet. Ők a tajvani kérdést még továbbra is egy lezáratlan polgárháborús helyzetként értelmezik, ahol az ő értelmezésük szerint Kína egy része még mindig nem tért vissza az anyaföldhöz. Tehát ők azért nyilván másképp látják ezt a helyzetet. Egyértelmű, hogy egy ilyen versengő nagyhatalmi helyzet van az Egyesült Államok és Kína között, akkor az ilyen nyílt kommunikáció egyébként szerencsés, mert akkor a másik tudja értelmezni, hogy ez az abszolút vörös vonal, amit nem szabad átlépni. Tehát ebből az esetben is ez történt, hogy elmondták, hogy bizony szeretnénk új alapokra helyezni a kapcsolatot, tehát ez a hidegháborús időket idéző versengés, ez nem jó, legyen egyfajta menedzselt, nagyhatalmi versengés, ahol elfogadjuk, hogy versengünk egymással, de azért nem egzisztenciális problémát látunk a másikba, tudjuk a konfliktusokat menedzselni, és hát ezek közül az egyik legfontosabb konfliktus természetesen a tajvani kérdés, és itt Kína nagyon egyértelműen meghúzta, hogy ez vörös vonal, tehát az elfogadhatatlan, hogy az Egyesült Államok kártyaként használja úgy Tajvant, hogy eszkalálja a helyzetet, az, hogy esetleg konfliktusosabb irányba vigye, és hát nyilvánvalóan ezt egy fenyegetéssel lehet egyértelművé tenni, hogyha hozzáteszi, hogy Kína nem is fél egyébként az ilyen katonai helyzettől, tehát meg fogja védeni az érdekeit, Kína nagyhatalom, és hát egyébként pont ezt mondta még a kommunikáció, hogy nem érzi úgy, hogy katonai szempontból alárendeltje lenne az Egyesült Államoknak, regionális szinten biztosan kiegyenlítődtek már a kapacitások, Kína nem fér megvédeni az érdekeit, de hangsúlyozza, hogy nem érdekel ez a konfliktus, és óvja az Egyesült Államokat attól, hogy ezt eszkalálja.
1: És hát ezzel kapcsolatban említsünk meg még egy érdekes kijelentést is, amit fölkapott a sajtó. A kínai elnök szerint ugyanis az előttük álló fontos kérdések egyike az, hogy ez a két ország ugye képes-e együttműködni, és képes-e nagyobb stabilitást hozni a világban, és el tudják kerülni Tukidides csapdáját, ami ugye egy történelmi utalás Spárta és Atén versengésére, és hát arról szól, hogy amikor egy felszálló ágban lévő hatalom az uralkodó ország trónfosztásával fenyeget, akkor abból ugye háború lehet. Szóval mit gondol, miért mondta a kínai elnök ezt, amit mondott?
0: Hát két szempontból, először is ugye mindig ilyenkor a kommunikációban igyekszünk a másik kultúrköréből venni valami idézetet, ami ott mond valamit. Hát most azt nem tudom, hogy ez ténylegesen mondott az amerikai elnök szemére valamit, de egyértelműen az amerikai kormányzat és az a stratégek körének egyértelmű üzenet volt, hogy a kínai fél tisztában van ezzel a helyzettel, és ismeri ezeket a nyugati analógiákat, amiben erről a kérdésről szoktak gondolkozni. De a másik, ami nagyon fontos üzenete volt, tehát maga azért a tartalma, azt mondja, hogy el szeretné kerülni a háborút, de ez nem csak rajta múlik, tehát a másik fél felé ezzel üzen, hogy az ő részéről elkerülhetőnek tartja ezt a nagy úgynevezett hegemon háborút, nagy világháborút, elkerülhetőnek tart, de hogy ez a másik félre is szükség van, tehát ezért volt mindenképpen érdekes ez az idézet. Maga ez a téma egyébként a kínai-amerikai kapcsolatokkal foglalkozó ilyen tudományos, elemzői, stratégiai körökben egy 10-15 éve létező kérdés, és az ezzel kapcsolatos könyvek az alap irodalomnak számítanak. Tehát ez egyébként jó jár, hogy Kínában ezt ismerik, és hajlandók ebben gondolkodni, ez egyértelműen ez egy pozitív gesztus, csak hát kívülről ugye úgy tűnik, mintha Kína nyíltan arról beszél, hogy itt a háború egy reális alternatíva, csak hát valljuk be magunknak az a helyzet, hogy valóban egy reális alternatíva, tehát az a kérdés, hogy hogyan tudnak mindent úgy menedzselni, hogy ne kerüljön erre sor.
1: És azt is említsük így meg a végére, hogy Xi Jinping már készülhet a következő nagy diplomáciai egyeztetésre, mivel ugye Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője megerősítette, hogy Vlagyimir Putyin is Pekingbe utazik ezen a héten. Mit árul el a kínai elnök külpolitikájáról az, hogy ilyen rövid időn belül fogad egymás után két ilyen fontos vezetőt?
0: Mutatja azt, hogy Kína valóban most már az egyik nagyhatalom, ami a globális ügyeket irányítja. Másik pedig, hogy hát természetesen ez egy gesztus Oroszország felé, ahol a legmagasabb szinten megbeszélik az amerikai csúcs találkozónak az eredményeit is. De ugye itt az isen is a hangsúly van, tehát a kínai-orosz kapcsolatok azok az amerikaitól részben teljesen függetlenek, tehát számtalan olyan dolog van, ami őket összeköti, egy stratégiai kiemelt partnere Oroszország Kínának. Sokan azt mondják, hogy szövetségese, ez így nem igaz. Két együttműködő nagyhatalomnak a kapcsolatáról van szó, és hát természetesen ebben a tekintetben az amerikai reláció nagyon izgalmas kérdés, tárgyalandó kérdés, de persze voltak azok a hangok, akik azt mondták, hogy akár még feszültséget is okozhat Kína és Oroszország között. Én azt gondolom, hogy nem. Inkább ez is egy ilyen bizalomépítő gesztus, hogy megbeszéltem az amerikai elnökkel a dolgokat, és akkor most megbeszélem veled is. Tehát inkább én így értelmezem ezt.
1: Véget ért Donald Trump kétnapos kínai látogatása, amit az amerikai elnök sikeresnek nevezett. Szakértők szerint azonban, bár a hangulat baráti volt, nagy előrelépések nem történtek. Az érzékeny témákat, mint amilyen Tajvan kérdése, a két fél kerülte. Az amerikai elnök kínai útjáról Eszterhai Viktort a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont John Lukács intézetének kutatóját kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.

8 óra 55 perc, és én is köszönök, kedves hallgatóink, ennyi fért napindító magazinunkban május 19-én, kedden Ivó és Milán napján. A 9 óra hírek után a nappalival folytatódik a Pátria Rádió adás, amelyben Gasparik Maja várja önöket. A mai reggel hangmestere Vasies Olivia volt. A zeneszerkesztő pedig Puha József. Én köszönöm, hogy velünk ébredtek, és hogy velünk töltötték a reggelt, amennyiben így tettek. Kálmán Norbertet hallották. Minden jót!

0: 9 óra van. Nappal. Gasparik Majával.
1: Kellemes kedd délelőttöt kívánok. Megbeszéltük így adás közben, hogy elképesztő gyorsan repül a május, de végre jó volt igazi napsütésre ébredni. Ma itt a Nappaliban lesznek dalpremierek, olyan is, ami kifejezetten a közösségnek közösségről szól. Konkrétan Nemes Hodosról beszélek, de itt lesz velünk ugyan nem Hodosból, de Hodosi Kati is. Skokan Horvát Tíma is érkezik majd, hogy kivel miről beszélgetek pontosan, azt nem sokára elárulom. Most irány a hírstúdió. A mikrofonnál Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Alexander Vučić szerint Szlovákia továbbra is támogatja Szerbiát. Az USA felfüggeszti részvételét a Kanadával közös védelmi tanácsban. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Jönnek a részletek. Alexander Vučić szerb elnök Bakuban tárgyalt Tomáš Taraba szlovák miniszterelnök helyettessel és környezetvédelmi miniszterrel. A szerb államfő megköszönte Szlovákiának, hogy támogatja Szerbia területi egységét és Európai Uniós csatlakozási törekvéseit. A találkozón szó esett az infrastruktúra, az energetika, a környezetvédelem és a városfejlesztés területén tervezett együttműködésről is. Vučić egyúttal meghívta Robert Fico miniszterelnököt hivatalos szerbiai látogatásra. Tomáš Taraba hangsúlyozta, hogy Szlovákia továbbra is támogatja Belgrád európai integrációját, és szerinte Szerbia nem kevésbé felkészült az uniós tárgyalásokra, mint több más tagjelölt ország. A szlovák politikus kiemelte azt is, hogy Szlovákia nagyra értékeli a szerbiai szlovák kisebbség támogatását és fejlődését. Izraelben befejezéséhez közeledik egy új katonai üzem építése, amely FPV, vagyis távirányítású támadó drónok gyártására specializálódik majd. A gyár különlegessége, hogy ott ultraortodox zsidó katonák dolgoznak majd, akik speciális kiképzés után vesznek részt az összeszerelésben. Az izraeli hadsereg ezzel szeretné megerősíteni saját drónkapacitását és csökkenteni a külföldi beszállítóktól való függést. A termelés várhatóan már júniusban elindul, kezdetben havi több ezer, később akár több tízezer drón készülhet. Az izraeli hadsereg ezeket az eszközöket már korábban is alkalmazta a Hezbollah elleni műveletben. Az ügy politikai jelentőségét növeli, hogy Izraelben hosszú ideig mentesültek a katonai szolgálat alól az ultraortodox közösség tagjai, ezt a kiváltságot azonban tavaly megszüntette a legfelsőbb bíróság. Az Egyesült Államok ideiglenesen felfüggeszti részvételét az Észak-Amerika közös védelmét koordináló amerikai-kanadai tanács munkájában. A Pentagon szerint Kanada nem tett elég hiteles lépést katonai vállalásainak teljesítésére. Az együttműködés még a II. Világháború idején jött létre, és fontos szerepet játszott a kontinens légvédelmének kiépítésében, valamint a NORAD rendszer létrehozásában is. Donald Trump elnök régóta bírálja Kanadát és több NATO tagországot amiatt, hogy szerinte túl keveset költenek védelemre, miközben az Egyesült Államok viseli a biztonsági terhek legnagyobb részét. A döntés újabb jele lehet annak, hogy Washington kapcsolatai hagyományos szövetségeseivel tovább romlanak. Az amerikai kongresszus több tagja is bírálta a Pentagon lépését és a szoros amerikai-kanadai együttműködés fenntartását sürgette. Mexikóból és Uruguayból érkezett humanitárius segélyszállítmány Kubába. Az Asian Katra nevű hajó mintegy 1600 tonna élelmiszert és higiéniai terméket vitt a szigetországba. A kubai kormány szerint a támogatást elsősorban gyermekek, idősek és más sérülékeny társadalmi csoportok kapják meg. Kuba jelenleg súlyos gazdasági és ellátási válsággal néz szembe. Országszerte hiány van élelmiszerből, gyógyszerekből és üzemanyagból, emellett mindennaposak a hosszú áramszünetek is. Elemzők szerint a problémákat az évek óta tartó gazdasági nehézségek és az amerikai kereskedelmi embargó egyaránt súlyosbítják. Több százan gyűltek össze Caracasban egy venezuelai politikai fogoly és édesanyja emlékére. A demonstrálók a hatóságokat tették felelőssé a férfi haláláért, akit tavaly tartóztattak le terrorizmus és hazaárulás vágyával. A család szerint az ügy politikai indíttatású volt. A férfi édesanyja 16 hónapon át kereste fiát különböző börtönökben és hivatalokban, ám csak most értesítették arról, hogy fia már tavaly nyáron meghalt a börtönkórházban. Az idős asszony néhány nappal később maga is elhunyt. Emberi jogi szervezetek szerint az eset ismét rámutat a venezuelai börtönökben uralkodó viszonyokra és a politikai foglyok helyzetére. Hivatalos becslések szerint jelenleg több mint 400 ember tartanak fogva politikai okokból Venezuelában. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A svájci jégkorong VB hétfői eredményei: Finnország, Egyesült Államok 6-2, Svájc, Németország 6-1, Kanada, Dánia 5-1 és Csehország, Svédország 4-3. Ma 20-20-tól rendezik a Szlovákia, Szlovénia és a Magyarország, Nagy-Britannia mérkőzéseket. Ma kezdődik az élvonalbeli labdarúgó bajnokság osztályozója. A zólyomi csapat 16:30-kor a komáromi együttest fogadja.
0: Időjárás.
2: Többnyire napos időnk van. Kevés helyenként erősebben megnövekvő felhőzettel, délelőtt keleten még borult lehet az ég, elszórtan záporok, illetve eső is kialakulhat. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, a szél többnyire gyenge marad, helyenként északi irányból fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset lassítja a forgalmat Pozsony-Lamacs város részben. A Hodonyinszká úton a körforgalom előtt Záhorská-Bisztrica felől két személyautó ütközött össze. A helyszínen egy sávot lezártak, ezért körülbelül 10 perces torlódásra kell számítani. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

a nappali tartalmából. Mitől lesz egy dal több egy egyszerű zenénél? Attól, hogy közösséget épít, emlékeket őriz és valahol identitást is ad. A megmaradásunkért énekkar számára a Hodosi Virág pontosan ilyen lett. Egy dal nemes Hodosról, az ott élő emberekről, gyökerekről és összetartozásról. A szövegben ott vannak a hodosi utcák, az álmok, az otthon érzése és az a gondolat is, hogy a közösséget ugyanúgy kell gondozni, mint egy virágos kertet. A stúdióba már meg is érkezett Nagy Noémi, Győri Béla és a dal szerzője Bódis Balázs, vagyis csak ez. Ők érkeznek ide hozzám, és beszélgetünk arról, hogyan született meg a Hodosi Virág, mit jelent ma egy közösségi dal, és hogyan találkozik egymással a kóruséneklés és a rapper világa. A közösségi médiában ma már szinte naponta találkozunk olyan videókkal, amelyek azt ígérik, a fiatalság titka ott lapul a tányérunkon. Egyél sárgarépát a szép bőrért, kollagént a feszességért, áfonyát a ragyogásért, de vajon mennyi ebből a tudomány és mennyi a jól hangzó trend? A következő órában Hodosi Katalin táplálkozási szakértővel és tanácsadóval, visszajáró vendégemmel beszélgetünk arról, hogyan függ össze a bőrünk állapota azzal, amit megeszünk, valóban belülről öregszünk-e, és mire érdemes figyelni, mielőtt újabb csodaszereket próbálunk ki. A harmadik órában egy olyan vendég érkezik hozzánk, aki gyakorlatilag belenőtt a színpad világába. Skokan Horváth Tímea már 3 éves korában mikrofont fogott a kezébe, ma pedig aktív énekesnőként, énektanárként és dalszerzőként is dolgozik. A jazz közeli hangzásvilágtól a saját, nagyon személyes dalokig sok minden szóba kerül majd, és 2 dalpremiért is hallhatnak itt a nappaliban. Beszélgetünk arról is, hogyan születik meg egy saját dal, mit jelent ma zenészként közönséget építeni, és vajon mennyire könnyű ma valóban kapcsolódni az emberekhez zenén keresztül. Bízom benne, hogy velünk tartanak, kellemes délelőttöt kívánok a nappali mai stábja nevében. Hangmérnök Vasies Olivia, a szerkesztőműsorvezető pedig Gasparik Maja. Így várjuk Önöket ma itt a nappaliban.

Láttam a szemedben az óceánt lelassítva, és amit terveztem, azt rögtön átírta az élet. Most mindent felborítok érte, mondják, hogy baj lesz, nem érdekel. Ez a mi dolgunk, semmi közük hozzá, miért válnánk mások miatt boldogtalanokká? Túl rövid az élet,

9 óra 14 perckor köszöntjük névnaposainkat. Ma Ivó, Milán és Emiliána napja van. Az Ivó germán szláv eredetű név jelentése tiszafa. A Milán szláv eredetű név jelentése kedves. Az Emiliána latin eredetű név, az Emilián férfi név latin eredetének női párja. Jelentése az Amélius nemzetségből való. Sok boldogságot kívánunk minden névnaposnak, születésnaposnak és évfordulósnak. Nekik küldjük a következő dalt innen a nappaliból. Sok boldogságot még egyszer minden ünnepeltnek!

0: A megmaradásunkért énekkar érkezett ide meg hozzánk, mert hogy nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni, például arról, hogy mitől lesz egy dal több egyszerű zenénél. Attól, hogy közösséget épít, emlékeket őriz, és valahol identitást is ad. Hát megszületett a Hodosi Virág című dal, és így a zene alatt én már azt is megtudhattam, hogy mennyi helyre eljutott, mennyi helyre eljut, még milyen sokan éneklik már, és tényleg rendkívül egyszerű a szövege, könnyen megjegyezhető, és lehet, hogy így a hallgatók is egy hallgatás után majd rögtön énekelni fogják velünk együtt. Mert hogy igen, a közösséget ugyanúgy kell gondolni, mint egy virágos kertet. A stúdióban köszöntöm Nagy Noémit, Győri Bélát, Bódis Balást, vagyis csak ezt, és velük beszélgetünk arról, hogyan született meg a Hodosi Virág, mit jelent ma egy közösségi dal, és hogyan találkozik egymással a kórus éneklés és egy rapper világa. Szervusztok, jó napot kívánok, mindenkit köszöntök itt a Nappali stúdiójában.
1: Sziasztok, köszöntöm én is hallgatók.
0: Köszönöm. Na tehát akkor született a megfejtés itt a dal címében, mert hogy ugye el lehet hallani bizony, hogy Hodosi Világ, vagy Hodosi Virág, miről szól a dal elsősorban?
1: Hát a zenében a Hodosi Világ hangzik el, és a címe a Hodosi Világ. És hogy miről szól így egészben? Egészben ez csak is Hodosnak íródott. Szóval a világ pedig onnan jött, így kezdjem egész történetet.
0: Kezd, mert nagyon kíváncsi vagyok.
1: Ugye engem felkeresett Balódi Palika egy ilyen ötlettel, hogy mit szólnánk hozzá, hogyha készülne Hodosnak egy dal, mert ugye ez milyen jól hangzana. És ugye akkor ott voltunk így mindnyáján ott voltunk, és ment ilyen ötletelés, hogy miről szólhat a dal. Én azután beültem az autóba, és azon gondolkodtam, hogy mi a ló, nem tudom mi, miről szólhatna egy falunak írt dal. És ahogy mentem haza, az volt az egyetlen, amit megpillantottam, ami ilyen szép dolognak tartottam, hogy virágok voltak a ház előtt, és innen jött a Hodosi Virág.
0: Tehát egy virágnak köszönhető, hogy megtudhatjuk,
1: tudom,
0: hogy milyen
1: igen,
0: a Hodosi
1: nem tudom
0: Virág.
1: Most pontosan melyik háznál láttam, de igen, ez volt.
0: Igen, és közben pedig Noémi a zene alatt már azt is elárulta nekem, hogy, és szeretném, hogy ezt a hallgatók is hallják, hogy hova mindenhova jut el azóta a dal. Tehát ugye tavaly volt az egésznek az ötletelős fázisa, idén a megvalósítás, és most már pedig minél több helyre eljutni vele, ez a cél.
2: Ugye pont arról beszélgettünk, hogy tavaly körülbelül egy évvel ezelőtt jött az ötletelés fázis, ahol minden ott ültünk, és ott volt még Balódi Palika képviselőtársam is, aki el kell mondani, hogy Nemes Hodosban képviselő, tehát önkormányzati képviselő, a fiatalember, és igazából abból jött, hogy legyen Hodosnak egy himnusza. Hát mivel Hodosi himnuszról beszélünk valamilyen szinten, ezért alapvető volt, hogy a legnagyobb rendezvényünkön, a Nemeshodosi Lakomán lesz a dal premier. Előtte két héttel kaptunk meg körülbelül a dalt. Hát a kórus nagyon gyorsan megtanulta, ezt azért meg kell hagyni, hogy ritkán tanulunk ilyen gyorsan dalt.
1: És jó.
2: Így van. És ahova pedig azóta eljutott, ugye március 15-én volt egy nagyon szívmelengető produkció, a Nemeshodosi alapiskolásokkal énekeltük együtt, de azt el kell mondanom, hogy a szlovák és magyar alapiskola együtt énekelt a Megmaradásunkért kultúrcsoporttal, és most már tervezzük, hogy szeptember 1-én bővítjük, hát a nyár folyamán bővítjük az alapiskolánkat, tehát első 5 osztályunk lesz, és a szeptember 1-i évnyitón is el fog hangzani a dal az iskolások előadásában.
0: És nem csak ott, de mi is meghallgatjuk majd a beszélgetés után ezt a dalt, de hogy így, mint a között, tehát így most visszatekerünk, most azért visszaugrunk a Megmaradásunkért énekkarhoz egy pillanatra, hogy szeretném, hogyha így bemutatkoznátok és bemutatnátok az énekkart, hogy mi az, amit lehet a Megmaradásunkért énekkarról tudni, és közben pedig Noémi Győri Bélára mutatott, hogy ezt ő fogja nekünk elmesélni.
3: Én pedig a Noncsira szerettem volna mutogatni, hogy kezdje ő, hiszen a jelenből kellene kicsit indulnunk és visszatekinteni, de hát akkor most már én kaptam a labdát, akkor én ott kezdeném, hogy... Igen, a Gyöngyharmat, igen, sőt a Gyöngyharmat előtt is volt már énekkar Hodosban, volt egy vegyes énekkar, néhai Orbán Peti bátyánk vezette, és a tanításba besegített szintén néhai Ák Tibor bátyánk, és ez az énekkar a 70-es években működött, 72-ben megalakult a Patócs Lajos bácsi által a Citera zenekar, majd a 70-es évek második felétől már csak a férfi énekkar maradt meg, amely énekkar tulajdonképpen a citerásokkal együtt alkotta a műsort, és terjesztette a kultúrát, a dalokat, a népdalokat, és 80-as évek tájékán ez a férfi énekkar is megszűnt, és utána kezdhetjük a Gyöngyharmatnak a létrejöttét, amikor is újra fölmerült a kérdés, hogy jó lenne, volt nagyon jó énekkarunk, és hát jó lenne megszervezni, és hát megszerveződött az énekkar, ami Gyöngyharmat nevet viselte, és talán nem mondok el még mindent, ugorjunk át a megmaradáshoz, és hát a jelenlegi megmaradást, majd a többit megfolytatjuk.
0: Tehát a jelenlegi megmaradás, ugye három éve vette át, Noémi, ha jól tudom?
2: Három éve, igen.
0: Három éve vette át.
2: Három éve áprilisban vettem én át a kórus vezetését. Azóta 16 taggal működünk, de én azt mondom, hogy kicsi a borzs, de erős, mert talán ezt elmondhatom, és ezzel nem árulok el titkot, mert ezt nagyon-nagyon sok helyen hangoztatom, hogy hosszú idő után érzem azt, hogy ez az énekkar, ahogy így most van, ez tökéletesen működik, mind szervezésileg, mind hangilag.
0: Milyen érzés volt átvenni három évvel ezelőtt ezt az énekkart?
2: Nekem nehéz volt, mert ezzel sem árulok el titkot, hogy nekem zenei képzettségem nincs. Tehát az egy dolog, hogy énekelek magyar nótát, énekelek operettet, de tanulgattam, de nem értek annyira a zenéhez, mint kellene szerintem, és de nehéz volt így átvenni egy énekkar vezetését, de jó csapattal bármi lehetséges, úgyhogy...
0: Mi az, ami az elképzelésed volt, amikor ugye csapatként hivatkoztál rájuk, amikor a csapat élére kerültél?
2: Hát én mindenképpen szerettem volna fiatalokkal bővíteni az énekkart. Akkor csatlakozott is hozzánk egy fiatal leányzó, aki úgy gondolom, hogy nagyon nagy tehetség, és igyekszünk őt felkarolni minél inkább. Hát olyan nagy elképzeléseim nem voltak, de mindig vannak új tervek és ötletek. Ugye nálunk a fő profil az, hogy az identitástudatot erősíteni, de most kacsingatunk slágerek felé, úgyhogy lesznek újításaink egy picit.
0: Hát nem, hogy kacsingatok, de hogy ugye azáltal, hogy megszületett az első saját dala, tulajdonképpen az énekarnak, a falnak, ki ez a dal, amiről most beszélgetünk?
1: Na, talán most erre válaszolok én, szerintem ez csak a Hodosé, úgyhogy ez egész falui, mindenki.
0: Tehát mindenki.
1: Mindenki, igen.
0: Igen, és Balázs, te hogyan kerültél a képbe, hogyha most újra kicsit visszakanyarodunk a dalhoz?
1: Na, ugye történt ez a megkeresés irányomba, hogy jó lenne, ha segítenék egy dalt írni. És először amúgy én úgy voltam vele, hogy ez nagyon nehéz dolog.
0: De... Hogy álltál a dal szerzéshez ebben az esetben? Mert ugye téged...
1: én ilyen kihívásnak éltem meg, és amúgy szeretem a kihívásokat. És szerintem egész jól sikerült, úgyhogy inkább nagyon jól. Ritkán mondok ilyet a saját dolgaimra, de szerintem nagyon jól sikerült.
0: Mert ugye csak eszként nagyon sokszor fogalmazol meg társadalomkritikát, az leginkább a belső éned tükre is egyben. Igen. És miben más mondjuk egy közösségnek, egy községnek falut írni, egy községnek dalt írni, bocsánat.
1: Szerintem nagyon nehéz. Maga az a nehéz egészbe, hogy ugye amikor egy repzenét írok, akkor ott a saját gondolataim, és itt bele kellett építeni olyan dolgokat, ami tényleg a faluhoz tartozik, szóval.
0: Volt benned felelősségérzet?
1: Volt, persze.
0: Megfelelés?
1: Persze, mindenképp.
0: Ezt mennyire volt nehéz mondjuk megugrani? Ezen könnyen át lehetetlen
1: először, úgy volt, ugye, hogy elmentem hozzátok egy próbára, ha jól tudom, és már ott mondtam, hogy mit szólnának hozzá, hogyha én írnék egy dalt, és azután nem tudom, mennyi idő múlva jelentkeztem, talán egy 2-3 hét múlva
2: nagyon
1: vittem
2: gyorsan,
1: is a dalt.
2: Nagyon gyorsan.
1: Igen, azt még meg kell említenem, hogy a zenét a Zöld Bálinttal szereztem, mert nekem sincs zenei képzettségem, előbb azon nevettem, hogy ahogy a Noémi mondta, hogy neki nincs zenei képzettség, akkor majd én mit fogok mondani, mert nekem tényleg
0: kell
1: nincs.
0: Kell egyébként a zenéhez, de közben pedig majd meghallgatjuk.
1: A részemről csak szív amúgy, úgyhogy...
2: Ezzel egyetértek teljes mértékben.
0: Igen, és visszatérve még oda, tehát, hogy Zöld Bálinttal együtt, aztán megírtátok közösen a dalt.
1: Igen.
0: Mi volt az első reakció az énekkar részéről, amikor már a kész dallal érkeztetek meg?
1: Béla
0: bármit mond? Hogy szintén, emlékszik vissza?
3: Szintén rám mutogatnak. Hát nekem, én is csak azt tudom mondani, amit már itt Noncsi és Balázs elmondott, fantasztikus, nagyon, nagyon tetszett. Amikor ugye kész lett a zene is, akkor meg aztán végképp annyira fülbe mászol a dallam, nagyon könnyű, hiszen Noncsi mondta, tulajdonképpen 2 hét alatt megtanulta az énekkar, tehát egy nagyon-nagyon fülbe mászó, egy nagyon jó. Én örültem akkor, hogy a Pali barátom engemet is megkeresett, ugye hát tulajdonképpen több mint 35 éve a Csemadoknak az elnöke vagyok, és 72-ben kezdtem el citerázni, tehát a kultúrának elég régi óta részese vagyok, már kultúrából is nyugdíjba mehetnék lassan, tehát, és nagyon, nagyon tetszett, nem tudok mást mondani, nagyon jó, és most, hogy megjelent ugye a médiában is, tehát így mondom, az internetes médiában, hát csak jó visszajelzéseket kapunk, és nagyon jó olvasni ezeket a visszajelzéseket. Általában, tehát nem hallottam rossz kritikát.
0: És ez jó hír. Ki mitől érzi azt, hogy ez tényleg rólunk szól? Van esetleg kedvenc sor, dallam, vagy egy kép, amit hogyha meghall a dalból, akkor azt mondja, hogy igen, ez a miénk, ez rólunk szól.
2: Nekem az egész. Elejétől a végéig. Tehát én, amikor először meghallottam, ha jól emlékszem, amúgy Balázs nekem küldte el először, úgyhogy igen. Akkor még a csapat nem is hallotta, és bementem a próbára, és mondtam, van egy meglepetés. És akkor lejátszottuk a dalt, és mindenki, hogy ez komoly. Ez akkor az a dal, igen, hogy ez az a dal. Szerintem második hallgatás után a refrént mindenki énekelte. Abszolút nem volt nehéz dolgunk vele.
0: Balázs, neked mennyire egy kicsit a tiéd is ez a dal?
1: Mennyire kicsit az enyém? Hát azt tudni kell, hogy én most már nem vagyok hodosi.
0: De hogy van hodosi amikor, kötődésed?
1: Én hodosi származású vagyok, Hodosba születtem, ott is nőttem fel, ott voltam gyerek. De még annyit, hogy amikor a Palika elkezdett ezzel győzködni engem, akkor azzal győzött meg, hogy de te mindig is hodosi leszel, akkor is ezt meg kell csinálni, valahogy próbálja meg, úgyhogy innen a kötődés.
0: És te mennyire érzed, vagy mennyire találod meg akár a gyerekkorodat a dalban, mennyire ébreszt fel benned akár gyerekkori érzéseket, emlékeket?
1: Hát a kis utcáknál, én, ha jó, Béla bá biztos jobban tudja, mi ahol először laktunk, ott mellette utcán, volt egy kis utca, és az nekem egy
3: a
1: ilyen...
3: A utcának a neve egy kis utca, igen.
1: És ott laktatok. És ez innen jött, igen.
3: Voltatok a szomszédaim
1: igen,
3: is.
1: Igen, igen.
3: A négy családos blogban mondjuk úgy.
1: Igen, innen a kötődés Hodoshoz.
0: De akkor szó szerint te is belekerültél
1: azért. Picit muszáj volt, igen.
0: Igen, és ugye nem mindennapi párosítás, hogy rapperként énekarnak dalt írni. Az fölmerült esetleg, hogy Balázs is rappelni fog a dalban, vagy igen, most Balázs igen. Nagyon élesen Noémi
2: határozottan,
0: fordított a
2: fejét. Határozottan felmerült, és én ragaszkodtam is hozzá amúgy az első pillanattól kezdve, de Balázs hajthatatlan volt, de amúgy szerintem, ami késik, nem múlik, lehet, hogy lesz ebből még egy érdekes koprodukció egyszer.
0: Mert, hogy
1: előfordulhat, igen.
0: Viszont ha már koprodukció, hogy a gyerekeket említette, talán ez érdemes lenne újra kihangsúlyozni és hangsúlyozni, hogy gyerekek is énekelték már, és ugye fogják is énekelni a dalt. Miben más, hogyha az énekkar mellett még mások is éneklik ezt a dalt?
2: Mi ezt nagyon élveztük, tehát a gyerekekkel mi nem próbáltunk, akkor az premier plánba ment le ez a március 15-i rendezvény. A gyerkőcök megtanulták a dalt elejétől a végéig, és akkor énekeltük, mert ugye azt el kell mondanom, hogy ebben a dalban szólóénekek is vannak, és igyekeztem úgy felosztani a szólóénekeseink között a dalt, hogy ez olyan felépített történet legyen. Szerintem sikerült. A gyerkőcök viszont megleptek minket azzal, hogy ők mindent énekeltek velünk, de ez úgy volt tökéletes, ahogy volt.
0: És ugye videóklip is készült a dalhoz. Akkor meséljünk ennek is a hátteréről, hogy hogyan jutottatok el, tehát a videóklipig, mi az, amit ott lehet látni, hogyha valaki nem csak meg szeretné hallgatni, de látni hát is szeretné.
1: Igen, ez a, szintén az ötletgazdának volt a kérése, hogy készüljön hozzá egy videóklip. Itt én vállaltam azt, hogy Hobot Willivel megrendeztem az egészet, amúgy Hobot Willi készítette a videoklipet, és voltak benne olyan ötletek, hogy próbáljuk így a falut minél jobban bemutatni, megjeleníteni. Hát szerintem ennyi 3 perc, 42 másodpercbe sikerült is.
0: Nagyon jó klip került még, igen, tehát, hogy a hát falu képe, az emberek, ugye?
1: Így egybe, amúgy a végén a falunak egy kisebb része ki is jött a forgatásra, és voltak előtte még ilyen kisgyerekekkel jelenetek, úgyhogy nekem nagyon tetszik, tényleg, tökéletes lett szerintem.
0: Tehát a spontaneitás is helyet kapott a forgatás.
1: Meg persze a virágok, kinevedjük, hogy vannak benne.
0: Igen, a hodosi virágok azok kihagyhatatlanok most már. Volt-e izgalom a premier előtt?
2: Mármint a...
0: Akár a videók. Ugye itt csupa izgalmakkal találjuk szembe magunkat. Egyrészt ugye, amikor először meghallottátok a dalt, és én tisztán emlékszem, mert ott voltam a Nemeshodosi nagylak a lakomán, és láttam azt, ahogy sűrögtetek, forogtatok, és akkor eldöntöttétek, hogy oké, fölmentek a színpadra, és akkor előadjátok a dalt. Tehát, hogy ugye volt egy ilyen premier is, akkor közben ugye kijött a dal, de már videóklippel együtt.
2: Így van.
0: Hallhatta csak a közönség?
2: Hát hallani lehetett ugye a közösségi média felületein, mert azért fönt volt a tavalyi lakomás videó, meg a hangos bemondóban nálunk ez elég gyakran szól most már, hogy szokják az emberek, hogy van egy ilyen dalunk, de én például nem tudtam, hogy mikor lesz a videoklip premier, úgyhogy engem meglepetésként ért azon a szombat reggel, hogy kaptam egy SMS-t, hogy 10 perc múlva premier. Ó, mondom, milyen premier? És akkor jött, hogy a videóklip.
0: És ki izgult a legjobban? Kiben volt a legnagyobb izgalom, ha volt ilyesmi?
1: Bennem volt.
0: Benned volt, Balázs?
2: Te tudtad, hogy mikor jelenik meg a videóklip, te azért
1: izgultál. Nem azért, hogy milyenek lesznek a visszajelzések vagy a reakciók, de amúgy nagyon jó tényleg.
3: Igen. Amúgy szerintem mindenki nagyon várta, ugye amikor kint voltunk a forgatáson, amit a Balázs már említett, hogy falunak egy része kiment oda a futballpálya mellé, van ott egy torony építmény, és annak a tövében összegyűlt azért, jó páran voltunk, és ez is része a videónak, és akkor tényleg már nagyon várt, no milyen lesz, no mi lesz ebből, csinálják a fölvételeket, vajon mi fog beleférni, úgy mi, aki ott voltunk a torony alatt, mi nem tudtuk, hogy mi lesz még benne. Balázs tudta, mert ugye hát ők készítették elő, de úgy, ahogy Noncsi se volt képben, hogy most mi fog ebbe belekerülni, vagy mit készítettek

0: Igen, és még ki volt ott a kinél a hintaszéket? Hintaszékkel forgattunk a Oriskóéknál.
1: Igen, Oriskói van
0: szeretném megemlíteni.
1: Tehát akkor említsük meg Gasparik Fecót is, ugye,
0: igen,
1: aki a...
0: Igen, ő keverte a zenét, igen. És még vissza a videóklipe, azért voltak nehézségek, hogy tényleg, hogy mi a szép a faluban, amit így megfogjunk, kimentünk a templomtoronyhoz.
2: És mi a szép a faluban?
0: Igen. Csak azon izgultunk, hogy legyen ott a gólya. Szóval ezek ilyen apró dolgok, de...
2: Ott volt a gólya.
0: Ott volt a gólya.
2: Két gólya is hozzájárult a sikeres videóklipphez.
1: Hát ez aztán tényleg a siker kulcsa. De akkor ez egy igazi himnusz lett. Hodos himnusz.
0: Én azért himnusznak nem mondanám.
2: Noémi már mondta.
0: Tudom, hogy mondta, de kicsit átminősítem, inkább egy aranyos dal, ami Hodosi. A himnusz azért az egy ilyen nagyon...
1: Igen, a himnusz az egy fennköl dolog, de hogyha lebutítjuk egy kicsit falu szintre, tehát azért mégiscsak a Hodosi, aki a miénk, jó, nevezzük Hodosi dalnak, Hodosiak dalának, de azért ezt szeretnénk, hogyha még 20-30 év múlva is énekelnék a Hodosiak.
3: Szerintem se túlzás a Hodosi himnusz, vagy Hodosi himnusza. Tehát az, hogy a himnusz az egy nemzetnek a himnusza, az imája, ugye, és hát ez pedig, ha levetítjük egy kis közösségre, az egész nemzethez viszonyítva, ez a Hodosközség egy kis közösség, tehát nyugodtan nevezhetjük ezt a dalt ennek a kis közösségnek a himnuszának. Tehát ez nyugodtan lehet Hodos himnusza.
0: Rábeszél, Béla bácsi, ez egy himnusz.
2: Itt élőadásban sikerül megegyezni néhány dologban.
1: Mit jelent ma egy kis közösség számára az, hogy van egy saját dala? Ez mit ad? Én erre szeretnék most két példát mondani. Tegnap beszélgettem Valódi László polgármesterünkkel, és újságoltam neki, hogy ma jövünk ide, és azt mondta, hogy ha valami, akkor szerinte ez egy ilyen nagyon ütős érve lesz ennek a dal elindulásának, hogy ugye biztosan el fog ez hangzani idén is a Nemes Hodosi nedlakomán, és két esetben is. Az első, hogyha minden jól megy a Hodosi foci csapat idén bajnok csapat lesz, tehát akkor ezzel fogjuk ünnepelni azt, hogy a Hodosiak a bajnokságot megnyerték. A második pedig egy nagyon-nagyon aranyos kis történet, hogy megszületett falunkban a 2000. lakos, néhány hónappal ezelőtt egy kis baba, és neki a köszöntésére is a Hodosi dalt szeretnék, hogy elénekeljük. Úgyhogy ha valami, akkor szerintem ezek ilyen fontos mérföldkövek egy falu és egy dal életében is.
2: Tehát Nemes Hodosban minden alkalomra most már ott lesz a dal, amit elő lehet adni, és amit most már így mindenki tud és énekel. Volt esetleg félsz vagy izgalom, ugye ha az ember haza dolgozik hazai terepen, akkor lehet, hogy még inkább kritikus önmagával szemben, hogy vajon mit fogna a szomszéd, vajon mit fog szólni, és milyen visszajelzések jöttek tényleg így azok részéről, akik hallgatják a dalt, de nem a résztvevői.
0: Na most ki?
1: Mindenkinek nagyon, legalábbis akikkel én beszélgettem a dalról, nekem első volt, elküldtem a kolléganőknek, ahogy megjelent a videóklip, én is körbe küldözgettem, és mindenki azt mondta, hogy hát ez nagyon jó. Ami meg aztán tényleg a kórusban van egy Uher Marika nevezetű hölgyike, neki van egy 3 éves unokája, aki azzal fogad minket minden egyes találkozásnál, hogy Hodosi virág, Hodosi virág.
2: Tehát a Hodosi virág az már egy szlogenné is vált szerintem.
0: Már remélem jövőre több virágot ültetnek a Hodosiak amúgy, mert azért kellett keresni pár virágot.
1: Parkosítunk, hamarosan parkosítunk.
2: Balázs részéről érkezett is a felhívás.
3: Nézzetek el majd mifelé is az udvarunkban.
0: Tudom, láttam, voltam.
2: Egyébként egy ilyen dal segíthet abban, hogy a fiatalabb generáció számára egyrészt az identitástudat, ragaszkodás vagy kötődés a gyökerekhez az így jobban erősödjön, tehát hogy van ilyesmi szándék is. Ugye ez a kis 3 éves kis unoka példája is szerintem nagyon, nagyon szép, hogy így igen, tehát hogy Hodos már megjelenik neki.
1: Biztos vagyok benne. Ebben 100%-ig biztos vagyok, hogy ha valaki meghallja ezt a dalt, ő szeretne Hodosi lenni.
3: És amikor ezt a dalt tavaly előadtuk a színpadon, ugye először a Nemes Hodosi nagylakomán, akkor én azt láttam, hogy

0: Ennek a tagjainak a szemei könnyesek voltak, mind az összesé. Mind
1: és
0: az
1: vannak
0: összesé,
1: nem hodosiak.
0: Igen, és vannak nem hodosiak köztünk, de és a nézők is. Olyan csodálattal hallgatták, olyan csodálattal
2: és
0: nézték, és mikor lement a dal,
1: kétszer. Én már... Kétszer is elénekeltük.
0: Igen, meg kellett ismételni, és akkor a Balázsnak én az első mondat, amit mondtam, az volt, hogy gratulálok, szuper, de kérnék folytatást. Emlékszel rá?
2: Igen.
0: Kérnék folytatást, hogy legyen ennek majd egy másik része.
1: De hogy lesz Hodos 2.0? Hodosi Virág
0: 2.0? Nem tudjuk még, csak én...
2: Most csak beszélünk róla.
0: Nekem igen. Tetszene.
1: Tehát, hogy lehetne egy egész, nem tudom, dalcsokor, album? Tehát, hogy ilyen kezdeményezések, ötletek is vannak így?
0: Talán jobban több mindent bele lehetne foglalni, tehát egy másik részbe ugyanúgy Hodosról szólna, csak más dolgok lennének,
2: persze.
0: Sok mondani valója van Hodosnak, sok mondani valónk van Hodosról, tehát szerintem volna miből meríteni,
2: igen,
0: majd azért a Balázson is fog főként mondani,
2: igen, csak
0: gondolok.
2: Mert pont ez volt a nagyon nehéz benne, hogy mondjuk egy 3 perc, 42 másodpercbe belesűríteni olyan dolgokat, ami mondjuk egy ilyen főbb dolog, utaltam a falukorára, ha jól emlékszem meg ilyenekre.
0: Igen.
2: De nagyon nehéz.
1: Akkor mi az, ami kimaradt, vagy ami még a következő dalban, dalokban ott lehetne, és nemes Hodosról?
0: Most konkrétan, hát nekem voltak olyan, én említettem is akkor a Balázsnak, mondjuk én, ha megszületne egy másik dal például, akkor jó lenne, ha mondjuk szó esne a fociról, amit van a faluban. Van foci, van énekkar, van mondjuk citera, fantasztikus magyar nóta énekesünk van, operett énekesünk van. Tehát,
1: most Noémire célzott.
0: Így van, és hát mi is nótázunk, a Noncsi tudja, azért mi is nagyon szeretjük a magyar nótát, itt-ott én is nótázgatok. De,
1: sokszoros tehát, bajnok, asztali teniszezőjük.
0: Így van, aki nem tudom, kilencszeres országos bajnok zsinórban a Hodosi asztali tenisz csapat. Tehát sok minden dolog van, amiről még szólhatna a dal, vagy amit bele lehetne foglalni.
2: Igen. De videóban megjelenítettük, szóval arra ügyeltem, hogy mind a kettő szerepeljen benne.
0: Csak így már a szövegbe gondolom, ha Balázsnak lesz hozzá kedve.
1: Tehát akkor elképzelhető, hogy lesz folytatás. Most egy kicsit még, ha megmaradással indítottunk, akkor így a vége felé is így egy kicsit a megmaradást behoznám. Mit jelent számotokra maga a megmaradás? És mondjuk akár ennek a dalnak a segítségével mit jelentett?
3: Ugye mi most már tényleg hosszú-hosszú évek óta hirdetjük magyarságunk megmaradásának a kulcsát, de szerintem mindenképpen a fiatalokat fog kellenünk bevonni, mert akármennyire is szomorú, az idősek el fognak menni, és sajnos nekünk is a kórusban inkább idősebb tagjaink vannak. Nagyon-nagyon sokáig élnek, mégis Isten éltesse őket, még nagyon sokáig, de minél több fiatalt szeretnék bevonzani. Nekem legalábbis ez az elsődleges célom. Akár a dal segítségével is.
1: Béla számára mit jelent a közösség? Építés, vagy akár maga a megmaradás?
0: Hát a megmaradás, tehát ez az egyik legfontosabb szó, egy úgymond kisebbségi nemzet számára, amit Szlovákiában, tehát így élünk, nagyon fontos, és minden egyes mozzanat, amely ezt a magyarságot mutatja be, a jelenkornak, a fiataloknak, úgy, ahogy Noncsi mondja, be kell hozni fiatalokat a csoportba, mert hogyha nem hozunk be, kiöregszünk. Hát sajnos többen már nincsenek köztünk a csoport egykori tagjai közül. És hát még annyit hadd említsek meg, hogy a Gyöngyharmat után ugye az női kórus volt, női kar volt, és hát utána csatlakoztak férfiak is, csatlakoztunk az énekkarhoz, és hát így alakult ki, hogy most már ne legyünk férfiak, és ott vagyunk, ne legyünk Gyöngyharmatok, és akkor így fölmerült ez a téma, hogy válasszunk a nevet, és akkor így esett a választás, a megmaradásunk legyen a neve a megmaradásunk, és hát így van a megmaradásunk. Egy nagyon fontos szó, nagyon fontos szó, nagyon sok minden belefér, és kell, hogy beleférjen a megmaradásunkba. Sok mindent kell tenni ezért, hogy
3: én
0: megmaradjunk.
3: Én icipicit pontosítanék, a kórus pontos neve a megmaradásunkért.
0: Igen, tehát, a betűvel, igen.
3: Igen, a megmaradásunkért.
1: Amiért folyamatosan tesztek és dolgoztok. Ugye még itt a dalhoz visszatérve, a közösségépítésben is óriási nagy szerepet tud vállalni egy ilyen közös pont, egy közös dal, amit most már mindenki ismer és el tud énekelni. De számotokra a közösségépítésben milyen szerepe lett ennek a dalnak?
3: Hát... Amúgy egy nagyon kedves sztori a dalhoz, hogy tavaly az idősek napján úgy oldottuk meg, hogy kiosztottuk az időseknek a dalszöveget, és hogy énekeljük együtt. És amikor már megszólal egy nagyobb kórus, akkor én úgy gondolom, hogy az már egy egész szép közösség tud lenni, és ha már csak hazaviszi a nagymama, és meglátja az asztalon az unoka, hogy és mama, ez micsoda, akkor azért elmondja neki, megmutatja, most már meg is tudja mutatni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha valamivel, a zenével lehet közösséget építeni.
1: Igen, tehát hogy a közös éneklésnek még mindig ereje van, ugyan a közösségi éneklés az talán kikopó félben van, de vissza lehet-e hozni még? Most, hogy lett egy ilyen stabil alap hozzá, visszahozható, elképzelhető, hogy egyszer egész nemeskodos együtt énekel?
2: Szinten, igen.
0: Biztos. És hát tulajdonképpen nagyon új ez a dal. Nagyon friss, nagyon új. Én azt gondolom, hogy el kell telnie egy bizonyos időnek, pár évnek ahhoz el kell telnie, hogy jobban lássuk, hogy mi is a hozadéka. Már most is látjuk, hogy fantasztikus, mindenki örömmel fogadja, de egy pár év múlva, mikor már azok a gyerekek fölcsöpörödnek, és már esetleg jönnek majd a Noncsi után, hogy Noncsika, jöhetnék énekelni a kórusba? Tehát, hogy kedvet kapjon az a gyerek, az a fiatal, hogy na, nekem itt a helyem, én nekem ezt a megmaradást, ezt vinnem kell.
1: Nagyon röviden, mert ugye még meg is kell hallgatnunk a Hodosi Virág című dalt. Kinek mit jelent a Hodosi Virág? Ki az, aki elsőként?
0: Hát nekem a Hodos himnuszát. Nekem a Hodos himnuszát jelenti, én emellől nem tágítok, én így is kezelem. Tehát egy himnuszként kezelem.
1: Mit jelent a Hodosi Virág többieknek?
3: Nekem mindenképpen közösségépítést, és nálam kihívást is jelentett azért, hogy ezt a kórus úgy énekelje el, ahogy az méltóképp hozzá is való.
2: Nálam pedig az összetartást szerintem, hogy tényleg össze tudja tartani embereket.
1: Hodosi Virág, ez a dal címe, amit most meghallgatunk, és én nagyon szépen köszönöm, hogy Nemes Hodosból ide ellátogatott hozzánk. Nagy Noémi, Győri Béla, Csak Ez, azaz Bódis Balázs, és hogy miről is beszélgettünk, hát arról a dalról, ami közösséget épít, ami összehozza az embereket, a Nemes Hodosiaknak szól, és a Nemes Hodosiakról szól. Hodosi Virág következik most, és én pedig köszönöm a beszélgetést.
3: Mi köszönjük szépen.

Hangjuk felidézésével Agócs Valériára és Dénes Györgyre emlékezünk a Szalagtársoron következő adásában. Arra a két egykori kollégánkra, akik egész életüket a Pátria Rádióban töltötték és tájékoztatták, művelték a hallgatókat. Műsorunkat szombaton a 10 órai hírek után, illetve vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tíz óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Szép délelőttöt kívánok mindenkinek, május 19-én, ez továbbra is a Nappali itt a Pátria Rádióban. Míg előző órában Nemes Hodos és a Község dala, addig ebben az órában Hodosi Katalin érkezik hozzánk. Berendezzük a nappali konyhánkat. Valóban, amit a bőrünkre kenünk, tudjuk helyettesíteni teljes mértékben azzal, amit megeszünk. Ennek járunk utána, tartsanak velünk. Ha pedig van kérdésük, akkor írják meg nekünk Instagram oldalunkon, vagy pedig a Pátria Rádió Facebook oldalán. Most hírek következnek Mezőszállási Márktól.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Pozsonyban mutatják be az Európai Művészeti Szabadság törvénytervezetét. Oroszország 3 napos nukleáris hadgyakorlatot indított. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Jönnek a részletek. Ma kezdődik Pozsonyban az Ott Forená Kultúra nemzetközi konferencia, ahol első alkalommal mutatják be az Európai Művészi Szabadság törvény előkészített tervezetét. A rendezvényen kulturális szakemberek, jogászok és nemzetközi szervezetek képviselői vesznek részt. Az Európai Bizottság jelenleg is dolgozik egy olyan uniós keretrendszeren, amely a művészi szabadság és kulturális sokszínűség védelmét erősítené. A szervezők szerint a kulturális szabadság kérdése mára európai politikai témává vált. 5 meghaltak egy lövöldözésben az amerikai San Diego-ban, az iszlám központ területén. A rendőrség közlése szerint az áldozatok között van a 2 feltételezett támadó is, akik valószínűleg tínédzserek voltak. A hatóságok úgy vélik, hogy gyűlöletbűncselekmény történhetett. A mecset egyik biztonsági őre is életét vesztette, több sérültet kórházba szállítottak. Az épület egyesületben iskola is működött, a diákok a rendőrség biztonságos helyre kísérték. A környéken több tanintézményben szünetelt a tanítás, a nyomozók jelenleg az indítékot és az esemény pontos körülményeit vizsgálják. Még mindig 3 embert keresnek a mentőegységek a kelet-németországi Görlitzben, ahol hétfő este összeomlott egy többszintes lakóépület. A hatóságok szerint a tragédiát valószínűleg gázrobbanás okozta. 2 korábban eltűntként nyilvántartott szemét időközben sérületlenül megtaláltak, azonban 3 emberrel továbbra sem tudják felvenni a kapcsolatot. A mentést nehezíti, hogy a romok alól még mindig szivárog a gáz. A környéket kiürítették, a helyszínen tűzoltók, rendőrök és civil védelmi egységek dolgoznak. Mától 3 napos hadgyakorlatot tart Oroszország, amelyen nukleáris fegyverek alkalmazását is gyakorolják. Az orosz védelmi minisztérium szerint több mint 64 ezer katona vesz részt a műveletben, valamint több 100 rakétarendszer, repülőgép, hadihajó és tengeralattjáró is bekapcsolódik a gyakorlatba. A manőverek idején Vladimir Putyin orosz elnök 2 napos kínai látogatásra készül. A gyakorlatokra akkor kerül sor, amikor Ukrajna fokozza dróntámadásait orosz területek ellen. Fehér Oroszország hétfőn szintén nukleáris hadgyakorlatot jelentett be. Sara Mullally, Canterbury-i érsek a brit parlament felsőházában bírálatot ért. Vallásidentitást használnak megfélemlítésre és társadalmi megosztásra, így hangzott a vélemény. A felszólalás néhány nappal egy londoni bevándorlás ellenes tüntetés után hangzott el, amelyet a szélsőjobboldali aktivista Tommy Robinson szervezett. Az érsek szerint a vallást nem szabad gyűlöletkeltésre használni, és a társadalomnak a közösségek összekapcsolására kell törekednie. Közben a brit kormány szigorítaná a bevándorlási szabályokat, többek között meghosszabbítaná az állandó tartózkodási engedély megszerzéséhez szükséges időt. Tovább terjed az ebola járvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A hatóságok eddig legalább 131 halálesetet és több mint 500 gyanús fertőzést regisztráltak. Az Egészségügyi Világszervezet rendkívüli ülést hívott össze a járványhelyzet miatt, és nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet hirdetett a Bundibogyo nevű vírusvariáns miatt. A fertőzés már több új térségben is megjelent, köztük Észak-Kivu tartományban és Gomában. Az Egyesült Államok szigorította a beutazási szabályokat, valamint fokozta a repülőtéri ellenérzéseket. A WHO a környező országokat is fokozott készültségre szólította fel. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A svájci jégkorong VB hétfői eredményei: Finnország, Egyesült Államok 6-2, Svájc, Németország 6-1, Kanada, Dánia 5-1 és Csehország, Svédország 4-3. Ma 20-20-tól rendezik a Szlovákia, Szlovénia és a Magyarország, Nagy-Britannia mérkőzéseket. Ma kezdődik az élvonalbeli labdarúgó bajnokság osztályozója. A zólyomi csapat 16:30-kor a komáromi együttest fogadja.
0: Időjárás.
2: Napos időnk van, többnyire kevés, helyenként erősebben megnövekvő felhőzettel. Délelőtt keleten még borult lehet az ég, elszórtan záporok, illetve eső is kialakulhat. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, a szél többnyire gyenge marad, helyenként északi irányból fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt a D1-es autópályán Szentcelőtt Nagyszombat irányából. Két személyautó ütközött össze, a helyszínen a jobboldali sávot lezárták, ezért lassulásra kell számítani. Érsekújvárban, a Masaryk utcában szintén nehezített a közlekedés, az érintett szakaszon váltakozó irányban haladhat a forgalom. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: A közösségi médiában ma már szinte naponta találkozunk olyan videókkal, amelyek azt ígérik, a fiatalság titka ott lapul a tányérunkon. Egyél sárgarépát a szép bőrért, kollagént a feszességért, áfonyát a ragyogásért. De vajon mennyi ebből a tudomány, és mennyi a jól hangzó trend? Irány a nappali konyhánk, Hodosi Katalin táplálkozási szakértővel és tanácsadóval, és akit nagy szeretettel köszöntök itt a nappaliban. Szia, Kati!
1: Szia, Maja, üdvözlöm a hallgatókat!
0: És akkor most mondom a másik felkonfszerű gondolatomat, amit neked írtam, de szerintem...
1: Feltétlenül, mert szerintem az annyira önmagáért beszél.
0: Igen, tehát amikor kinyitjuk az Instagramot, ahol azt mondja nekünk a szép feszesbőrű influencer, hogy egyél sárgarépát a retinolért, aztán a következő videóban már a 80 pluszos dél-koreai nagymama az arcára tett kis pihepuha kollagénpárnával eszi a fagyasztott dinnyét, azt látjuk, hogy nagyon boldog és nagyon egészséges, és aztán ugye igyekszünk a mi tányérunkra is ránézni és megtalálni benne a retinolt például, mert azt mondták, hogy az a jó. Mit kezdjünk ezzel a rengeteg infóval, Kati?
1: Nagyon-nagyon jó ez a két videó, amit beemeltél konkrét példának a témához.
0: Ezek szerint te is láttad?
1: Vagy abszolút, szerintem a hallgatókkal is szembe jön naponta több ilyen jellegű videó, és én visszatérnék ahhoz a hasonlathoz, amit a legutóbbi beszélgetésemben hoztunk, mert szerintem segít majd itt ebben a témában is eligazodni, nem tudom, emlékszel-e rá, az ismeretlen táj, amiben próbálunk eligazodni, Maja közben bólogat, mondom a hallgatóknak, tehát, hogy térjünk vissza ehhez a hasonlathoz, hogy az étkezésünk az egy ismeretlen táj, amiben próbálunk eligazodni, különböző diéták, az összevisszajelző táblák, és hogy van egy belső iránytünk, ami rávezet minket a számunkra megfelelő étkezéshez vezető útra. Ez egy olyan kép, amit így alapnak jegyezzünk meg. Na és most ebben a tájban mik ezek a videók? Tulajdonképpen ez a sárgarépás videó nem más, mint egy erős mágnes, ami próbálja a mi belső iránytünket elmozdítani.
0: Jó irányba?
1: Nézzük meg, hogy mit mond. Sárgarépa szuper alapanyag. Mit mond a videó? Eszem a retinolt. Mi van a sárgarépába? Bétakarotin. A retinol egyébként A-vitamin. A retinol az a bétakarotinból képződik, a szervezet hozza létre. Tehát a sárgarépával én a bétakarotint eszem meg, és hogy abból mennyi, milyen és hogyan épül be az én testembe, retinolként, A-vitaminként, az az én belső saját laboratóriumomon múlik, tehát az én szervezetemen múlik. Ami teljesen másképp működik, mint a tiéd, és egészen biztosan, hogy másképp, mint azé az influenceré, aki a sárgarépát fogyasztva közli velünk, hogy ő retinolt eszik.
0: És gyönyörű, feszes, csillogó bőre van, amit nem tudunk megfejteni, hogy a filtertől, vagy
1: na,
0: pedig...
1: pontosan ezt akartam mondani, hogy a bőre az egészen biztos, hogy nem a sárgarépától, vagy nem csak a sárgarépától olyan, amilyen, hanem sokkal inkább a genetikájától, a teremben használt megvilágítástól, hogy honnét állította be, mikor videózta magát a fényforrást, az esetleges filterektől, amit használhat a videóba, és ugye létezik millióféle bőrgyógyászati beavatkozás is, ezt se felejtsük el. Tehát ez legyen ott, amikor az iránytünket próbálja elmozdítani egy-egy ilyen csodaszer, hogy nem egyszerűsíthető le a szép bőr képlete egyetlen egy alapanyagra. Mert ha mi most a videó hatására hagyjuk, hogy az iránytünk elmozduljon, és zsákszámra kezdjük el enni a répát, akkor legfeljebb azt érjük el, hogy gyönyörűen besárgulunk, mert hogy túladagoljuk magunkat.
0: Tehát ne üljünk be a sarokba nem tudom hány kiló sárgarépával és kezdjük rágcsálni, mert hogy attól még nem lesz megoldva minden.
1: Ez így van. A másik videó, amit behoztál, ez a koreai mami, tehát ott lássuk azt, hogy ő egy koreai térképen navigál, és mi meg felvidéken élünk. Tehát ezeket a különbségeket azért vegyük be a képletbe, mert számítanak. Számít a mi környezetünkben elérhető élelmiszerek, számít az, hogy milyen a mi étkezési kultúránk, számít az, hogy milyenek a mi hagyományaink, milyen a mi stresszkezelésünk, Tehát ez mind ott van ebben a képletben. Ami viszont a Nagyinak a videójából egy-egyben egyeztethető, az a mosolya. Mert hogy ő mindig mosolyog. És hogy ez egy nagyon-nagyon fontos eleme a képletnek, hogy mikor mosolygunk? Mikor mosolygunk úgy önfeledten?
0: Ez nem, hogy mosolyog, de kacag.
1: Igen, pontosan. Mikor kacagunk? Tehát milyen állapotban vagyunk olyankor? Egy biztonsági helyzetbe, nem? Tehát amikor biztonságban érezzük magunkat, olyankor tudunk kacagni, olyankor tudunk nevetni.
0: Kati, ez egy kicsit egyébként kékzónás téma is, amiről beszélgetünk, mert ahogy így készültem a mai beszélgetésünkre, bennem ez így fölmerült, hogy esetleg a hallgatók nem emlékeznek, az egy jóval korábbi beszélgetésünk témája volt a kékzónák, csak nagyon röviden említsük meg, mert hogy igen, két igen. pontot már említettél.
1: Igen, tehát a kékzónák azok a területek, a felkonfontban el is hangzik, hogy mi az, ami ebből tudomány, és mi az, ami nem. De most a szépség, a fiatalság egy olyan, a szép bőr, a fiatalság egy olyan téma, amit ahhoz, hogy le tudjunk tudományosan kutatni, nagyon hosszú ideig kellene megfigyelnünk nagyon nagy csoportú embereken különböző szereknek a hatását, hogy azt mondhassuk, hogy ez tudományosan igazolt, kutatással igazolt. Éppen ezért jelentősége van az olyan megfigyeléseknek is, ahol kultúráknak évszázadokra visszamenőleg figyeljük meg az egészségügyi állapotát, és azt, hogy mit esznek. Tehát ezek ilyen nagy mintázatokat nézünk, és ezek a nagy mintázatok adták ki, hogy a világ térképen vannak úgynevezett kék zónák, amik azok az országok, vagy régiók, pontosabban, mert nem konkrét ország, hanem régiókról beszélünk, ahol hosszú ideig, és tehát az ember átlag életkorhoz képest hosszú ideig, és jó minőségben élnek az emberek, tehát hogy egészségben. Ezt úgy szokták most mondani az öregedés kutatók, hogy nem, hosszan élni és fiatalon meghalni. Tehát hogy ez a két célirány az öregedés kutatóknál, hogy hosszan éljünk és fiatalon halljunk meg, ez a kettő együtt érvényesül, és valahogy ezt látjuk a kék zónákban, hogy ez történik, hogy hosszan élnek ott az emberek, és egészen friss, tehát 100 plusz életkorokat élnek meg, és fittek öregségükben is.
0: De a hallgatóknak így adhatnánk is így egy felhívást, nem tudom, hogy tudnak-e ilyen régióról, területről itt a mi hazánkban.
1: Igen, meg hogy egyáltalán van-e igényük erre. Ez is egy ilyen kíváncsiság téma, hogy van-e nekünk egy saját belső igényünk arra, hogy hosszan is éljünk, és lehetőleg fiatalabban halljunk meg a kettőt együtt értve, tehát hogy fitten jó állapotba. És hogy visszatérjek a Kórályi Nagyi mosolyához és ehhez a biztonsági állapothoz. Ez azért egy nagyon fontos momentum az egész témának, a fiatalságnak, a szép bőrnek, mert hogy a testünk az kétféle üzemmódban működik. Az egyik a fight or flight, tehát a védekezés vagy menekülés, a másik a rest and digest, a pihenés és emésztés. Tehát vagy ebben a menekülök támadok állapotban van a szervezetem, és minden sejt, és minden szerv ennek megfelelően működik, vagy a pihen és emész állapotban.
0: Hogy jó, hogyha működik a szervezetünk a kettő kombinációja, vagy pedig a jellemző az, hogy vagy egyikben, vagy másikban működünk.
1: Tehát mindenképpen működünk mind a kettőbe. Azt fontos, már a neve is elárulja, hogy a jó emésztés az a pihenj és emészben van. Mert a jó emésztés, a szép bőr, a sejtek regenerációja, a fiatalság, az luxus. Ez egy olyan wellness, egy olyan luxus, amit abban az állapotban, amikor az életemről van szó, hogy most menekülök vagy támadok, nem jut idő. Nem lényeges, arra nem fordít a test energiát, amikor azt oldja, hogy túlélek. A fiatalsággal, a sejtregenerációval, a jó emésztéssel, a tápanyagok megfelelő felszívódásával, ezzel akkor tud foglalkozni, amikor pihen.
0: Hiába van körülöttünk egy zsák sárgarépa, csak hogy szemléltessem.
1: Pontosan, igen. És én, ha úgy eszem meg azt a zsák sárgarépát, vagy a nagy videójában látott, mert olyan mondja vidáman, hogy együnk sok zöldséget, együnk sok gyümölcsöt, és tényleg annyira pozitívan beszél, hogy rögtön kedvünk támad hozzá, de hogyha én ezt abban az állapotban eszem, hogy nem is tudom, hogy mit tegyek, most jó, most ezt teszem, mert ezt mondták, de stresszbe vagyok közbe, akkor az nem fog tudni jól megemésztődni, nem fog tudni jól beépülni, és nem fogja tudni azt a célt elérni, ami miatt én eredetileg ettem.
0: Ja, a sárgarépa végig kíséri most már szerintem az egész beszélgetésünket a mai nap folyamán. Ugye onnan indítottunk, hogy egyél retinolt, vidd be a szervezetedbe a retinolt a sárgarépa segítségével. Pár évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy együnk sárgarépát az A-vitaminért. Igen. Mi a kettő között igen, a különbség? Igen, hol történt igen, változás? Sehol, már nincs A-vitaminra szükség, csak retinolra?
1: Igen, a kettő ugyanaz, tehát a retinol az A-vitamin, mindig kell valami fancy megfogalmazás, tehát ezzel napi szinten többször találkozunk. Minél tudományosabban hangzik valami, az annál komolyabban vesszük talán, és akkor annál inkább elhisszük róla, hogy csodaszer, de csodaszerek nincsenek. Van egy csodálatos lehetőség, egy csodálatos életre, ami egy sok összetevős képlet, de nem annyira bonyolult. Tehát, hogyha megértjük ezt, hogy mi két üzemmódban működünk, akkor igazság szerint csak azt, csak idézőjelbe, azt kell megfejtenünk, hogy hogyan tudunk átkapcsolni ebből a stresszből a rest and digest, tehát a pihenj és emész állapotba, hiszen akkor tudnak beindulni bennünk ezek a luxus programok, amit mindenféle költség nélkül a legtökéletesebb wellness szolgáltatást a saját testünk elvégzi belül nekünk, tehát megfiatalít, kollagénnel lát el minden, amire szükségünk van, ez ebben az állapotban elkezd zajlani bennünk.
0: Apropó kollagén, hát a kollagén is rendkívül hangzatos fogalom lett, azt már tudjuk, hogy kell valahogy fogyasztani, bőrünkre tenni, valamit kell vele kezdeni, csak úgy, mint a retinollal. Na, hogy hol van itt is az igazság, hol van a féligazság ebben, hol a média szerepe, hol a tudományi? És tehát mi az, ami rajtunk
1: igen,
0: csapódik?
1: A sárgarépes példával ott tudom megfeleltetni, ugye, hogy ott is az volt az elképzelés, hogy megeszem a sárgarépát, és akkor lesz A-vitaminom, és elfelejtjük azt a köztes lépést, hogy a szervezet ott még azzal, mint egy laboratórium dolgozik, tehát a sárgarépából a beta-karotint megkapja, és abból, ha a rest and digest, tehát a pihenj és emész állapotban van, és megkapja hozzá többi fontos alapanyagot is, akkor tud retinolt készíteni, ugyanígy van a kollagénnel is. Hiába eszem meg akár a kollagén tablettát, azt először a laboratóriumba fog bekerülni. Ott a molekula lesz bontva, és hogy abból az anyagokból, aminosavakból, amire bontja a kollagént a szervezetünk, készít-e majd kollagént, és oda küldje az arcunkba, vagy ahova, a csontokba, vagy ahova szeretnénk, az már a laboratóriumon működik.
0: Hiába a belső laboratóriumon.
1: A belső laboratóriumon. Hiába van a tablettára ráírva, hogy ez a bőr kollagén, azt majd az én testem fogja eldönteni, hogy valóban azt építe belőle. És hogy ez, hogy azt építe belőle, ez több tényező múlik. Egyrészt múlik az, hogy mi van a DNS-en beírva, milyen kód, ezt kevésbé tudom befolyásolni. Amit befolyásolni tudok, hogy abból, amit én megeszek, abból kollagén képződjön, és egyébként nem csak a tablettában lévő kollagénből tud kollagént építeni a szervezet, hanem bármilyen forrásból, amit aminosavra bont le, abból tud kollagént építeni. Tehát, hogy ez megtörténjen, ahhoz egyrészt közrejátszanak a hormonok, megint visszajutunk, a stressz hormon, az gátolja. Tehát azt mondja, most stressz van, hello. Semmilyen luxizás, hogy kollagént töltünk bárhova. Itt élet-halál harc van. Azzal foglalkozunk. Oda megy minden energia. A következő az ösztrogén hormon, ami meg serkenti. Tehát itt jön be az a képletbe, hogy 25-26 évesen elkezd csökkenni a kollagén termelődés a szervezetben. Nem áll le. Tehát ez egy tévhit, hogy leáll, és most már muszáj tablettából lenni. Ez úgy hülyeség, ahogy itt ülünk.
0: Kati, ezt nyugodtan elmondhatod a hallgatóknak, hogy ezt azért mondod. Mert pont itt a beszélgetés előtt osztottam meg veled azt, hogy amikor 25 éves lettem, akkor pontosan, mert ez az info volt meg, hogy leáll a kollagén termelődés, és bementem a patikába, és azt mondtam, hogy kérek szépen kollagén.
1: Ez nagyon aranyos, és örülök, hogy ezt megosztottad, de hogy semmilyen pánikra nincs ok. Ha azt szeretnénk, hogy kollagén dús legyen, mondjuk az legyen, akkor a bőrünkről beszélgetünk most, akkor azt tudjuk tenni, hogy egyrészt odafigyelünk arra, hogy változatos legyen az étkezésünk, tehát legyen miből kollagént előállítani a szervezetnek, nem tabletta, étkezés. A következő, hogy hormonálisan abban az üzemmódban legyünk, amikor az a gomb van fölkapcsolva, hogy lehet kollagént termelni. Mert ha stresszbe vagyunk, akkor az a gomb van bekapcsolva, hogy most nem termelünk kollagént. Most a túlélésért harcolunk. Tehát a stresszt csökkentjük, a kortizol szintet csökkentjük, és a következő, a harmadik nagyon fontos, hogy a kollagén termelés az igény alapú. Az igény alap pedig azt jelenti, hogy akkor termel, hiába vagyok én nyugodt, a legnyugodtabb alfába vagyok, és ott van bennem a sok alapanyag, amiből épülhetne a rengeteg kollagén. De hogyha én nem mozdulok meg, mert hogy a kollagén egy kenőanyag, és a szervezet csak azt ken, ami használva van. Ez egy nagyon hatékonyan beállított gépezet a szervezetünk. Ha én nem használom a testemet, nem mozgatom, akkor nem kell kenni. Magyarán a torna, az edzés, a mozgás, az arcizmoknak, tehát ezért lett ilyen nagy divat most az arcjóga is például, mert az egy nagyon pontos üzenet, hello, ide küldjed a kollagént, mert itt kell a kenőanyag. Ennyire egyszerű a képlet. Legyen miből, legyen a szervezetem olyan állapotba, hogy ezt most megengedheti magának ezt a luxust, mert pihen és emészt állapotban van, és mutassuk meg neki, hogy hova mozgassuk azokat a részeket a szervezetünkbe, az arcunkba, arcjogával, mimikával, nevetéssel, masszírozással, tehát ide, és az serkenti, hogy pontot képződjön kollagén, végtagjaink, stb.
0: Ugye régebben elválasztottuk, tehát, hogy az, amit a bőrünkre kenünk, kozmetikai termékek, és ez egy teljesen másik dolog volt, hogy mit teszünk meg. És most a kettő, az most már így összefonódott, tehát is, hogy egy kicsit akkor szemléltessük, hogy azt, amit én például szérumként te arcodra, én arcomra, bőrünkre fölviszünk, akkor azt ugyanazt tudjuk bevinni a szervezetre, ami majd kiül az arcunkra, csak mert nagyon szépen szemléltettél eddig minden, hogy ezt a részét is akkor kicsit vegyük el. Tehát, hogy az a szérum, amire az van ráírva, hogy retinol, és hogyha minden feltétel adott ahhoz, amit te elmondtál, és mi bevisszük a retinolt a szervezetbe, vagy termelődik retinol a szervezetünkben, vagy tud hasznosulni, akkor az ugyanaz lesz.
1: Nagyon jó, amit kérdezel, és ma már a kozmetikusoknál is ez egy új, mondhatom, paradigmaváltásnak, vagy egy új nézőponttá vált, hogy ők azért már az arcról leolvassák azt, hogyha a hidratált, és nem azt mondják első pontnak, hogy tessék, itt van ez a hidratáló krém, hanem megkérdezik, hogy mennyit iszol. Tehát én ezzel már találkozok. Hogy ez az első kérdés. És oké, használd ezt a hidratáló krémet, jó esetben elmondják a rutint is, hogy hogy vidd be, hogy az a legjobban beszívódjon, de a bőrünk az belülről építkezik.
0: Bél-bőr kapcsolatot nézzük meg. Hogyan jutunk el a belektől a bőrig?
1: Nagyon-nagyon jó az összeköttetés. Térjünk vissza ehhez a menekül, tehát a védekezés vagy támadás állapot, ugye a stresszes állapot, amikor az életemért küzdök, illetve a pihenés között.
0: De ez egy népbetegség, ugye? Tehát az, hogy
1: ez az embernek az alap. Tehát az ősember a kartfogó tigristől került ebbe az állapotba, és küzdött az életéért. Mi most, ha meglátjuk a havi bankszámla kivonatunkat, vagy a hitelünket, vagy éppen a diétánkat, tehát egy millió más dolog van, megvan a 21. század kartfogó tigrise is. Tehát ez nem tudjuk kivonni az emberi életnek, ez a velejárója. Tehát szükség van erre az állapotra is. Akkor van probléma, hogyha krónikusan, tehát hosszú időn keresztül benne vagyunk ragadva ebbe az állapotba, és nem tudunk belőle kikerülni. Ez a probléma.
0: Mik a jelei? Mert nem is biztos, hogy mi ezt saját magunkon rögtön észrevesszük.
1: Visszakanyarodok oda, amit még előbb kérdeztél a bél-agy kapcsolatról, mert hogy abba az állapotban, amikor kerülünk, hogy pihenünk és emésztünk, akkor az agyunknak, ez egyébként az agyat nagyon sokáig úgy képzeltük el, mint föntül a toronyban, mint egy király, és ossza a parancsokat. Ugye? Van egy ilyen, egy külön áll a test többi részéről, onnét ő irányít, mint egy trónban ül. Most kiderült, hogy ez egy, hogy az agyunknak van egy ilyen kinyúlása, mint leginkább úgy tudom elképzelni. Nagyon jó magyarul szerintem nagyon hangzott, vagyis leíró nevet kapott, ezen közlekedik a bolygó ideg. Tehát ami bolyong az egész testünk, ez az agy része, tehát nem az agytól különálló a bolygó ideg, annak a része. Tehát nem egy statikusan a trónon ülő király az agyunk, hanem van egy nagyon is mozgó bolygó idege, ami folyamatosan pásztázza a testünket, és méri föl, hogy most pihi van, vagy élet-halálharc. És aszerint küldi a szervezet többi részének, hogy most hogyan működjön. És itt jön képbe a bél is, mert hogy azzal van leginkább összekapcsolva, és oda-vissza kommunikál, hogyha a bélbe azt az információt kapja, hogy itt minden chill, minden tökéletes, mi nagyon jól el vagyunk, akkor az agy is azt mondja, hogy akkor jöhet a pihi, hát ott is béke van. Oda-vissza működik, de a agyból azt az üzit kapja, hogy most nagyon nagy stressz van, nem tudom miért, de ez a Béla, ez most megint nagyon ideges és feszült és stresszes, és most biztos megint itt van ez a kartfogó tigris, és akkor vele kell harcolni, akkor a Bél is erre úgy reagál. És ez a bolygó idegnek a kutatása, hogy mi az, amivel be tudjuk azt kapcsolni, hogy bekerüljünk ebbe a pihenő és jól emésztő állapotba. Ez most a mikrobiommal, amiről már sokszor beszélgettünk, párhuzamosan az egyik legizgalmasabb kutatási terület.
0: Hodosi Katalin, táplálkozási szakértő és tanácsadó továbbra is a vendégem, és arról beszélgetünk, hogy a fiatalság az valóban a tányérunkra van-e téve, hogyha mi oda tesszük, persze, ugye ez is kérdés, és ott fejeztük be tehát, hogy az agy és a bél, illetve az agy és bél kapcsolata,
1: igen,
0: az mire képes. És én még tettem ugye egy plusz kérdést ide, tehát hogy lehet, hogy az agynak ugye küldi a visszajelzést a bél, hogy
1: ez biztos, igen, oda visszaküldözgetnek
0: de hogy üzenetet. Ez a mi tudatunkig ez hogyan jut el, mert amikor ugye túlélő üzemmódban vagyunk, lehet, hogy beszedjük a különféle kapszulákat, bevisszük a retinolt, sárgarépát eszünk, nem tudom, avokádót mellé, és még mindent megteszünk látszólag azért, hogy igen, a fiatalság az ott ragyogjon a bőrünkön, de közben nem biztos, hogy a tudatunkig eljut, hogy milyen túlélő üzemmódban
1: vagyunk. Tehát például, ha azt tapasztaljuk étkezés után, hogy puffadunk, ez egy nagyon gyakori és egyértelmű jel, hogy ott nem úgy történt meg a dolog, ahogy annak ahogy az a legjobb. Ez egy egyértelmű jel például. A fáradékonyság is egy egyértelmű jel, mert hogy az ételtől alapvetően energiát kellene, hogy kapjunk, és a vitalitásunkat kellene ott szolgálja, de hogy annak ellenére, hogy odafigyelünk az étkezésünkre, és mégsem tapasztaljuk azt, hogy energikusak lennénk, és puffadástól szenvedünk például, akkor az egy egész egyértelmű jel.
0: Ilyenkor érdemes rögtön szakemberhez fordulni, vagy pedig először nézzünk körül a saját kis belső spájzunkban, hogy mi is a helyzet. És mi
1: a kettőt párhuzamosan, és mondok is pár egyszerű technikát. A szakemberhez fordulás az abban tud nekünk nagy segítségünkre lenni, hogy egyrészt időt spórol, mert amit mi esetleg utánolvasással, kitapasztalgatással rájövünk, azt az időt megspórolja nekünk a szakember a saját tudásával. Másrészt pedig ott van mellettünk támogatóként is, amikor esetleg nehézségekbe ütközünk, azokon túllendülni. Pár ilyen apró technika, ami egyébként azt fogják mondani a hallgatók, hogy tulajdonképpen semmi új a nap alatt, de hogy visszatérve a Kóraim nagyinak a mosolyához, hogy hogyan, mert hogy a szép bőrt szeretnénk is fiatalosak maradni, akkor arra érdemes törekedni, hogy ebben a pihenj és emész állapotban együnk. Mert olyankor tud az egy wellness program lenni a szervezetnek. Most hogyan juttathatjuk ilyen instant, gyors trükkökkel, akár egy stresszes nap után a szervezetünket ebbe a pihenj és emészt állapotba. Hazamegyek, még ott van a fejemben az egész napnak az űrzavara, a stresszes, szerintem ezt ismerjük. Az első dolog például hideg vízzel lemosni. Régóta mondjuk ezt, hűtsd le magad. Most már tudományosan is le van követve, hogy ez milyen hatással van, és miként stimulálja ezt a bizonyos bolygó ideget, hogy tessék, akkor ezzel a kis lehűtöttem magam, megy az üzi a testbe, kezdődik a rest and digest. Ez egy ilyen impulzus. A következő impulzus, amikor ugye szoktuk ezt mondani egymásnak, amikor idegesek vagyunk, egyrészt, hogy

0: Meg zuhany.
1: Nem kell zuhany. Elég az arcunkat lemosni, kezünket. Ez higiéniailag sem olyan rossz ötlet, ha hazajövünk. És egyébként
0: nem
1: meg...
0: Nem kell a zuhany alá.
1: Nem kell a zuhany alá. Tehát nyilván lehet ezt fokozni, de bőven elég, hogy hazajöttünk, és nem rögtön esünk be a hűtőbe, hanem beesünk a mosdóba, ott kézmosás, arcmosás, lehet az elején meleg vízzel szapannal, a végén aztán lehűtjük magunkat, leülünk az asztalhoz, és még mielőtt nekiesnénk a tányérnak, egy 5-6 ilyen hasi légzés, tehát ez az a, és már egyre magasabb fokozatra van kapcsolva a pihenj és emész wellness program a testünkbe. És az, amit megeszünk, az már sokkal nagyobb eséllyel fog tudni bennünket szolgálni.
0: De hogy ez tényleg olyan, mint egy wellness, és ahogy így elmegyünk így a spa részlegre.
1: Igen, de hogy ezt anélkül, hogy oké, a vízszámla, de hogy szinte nulla euróból magunknak minden nap, hétköznap észrevétlenül meg tudjuk teremteni.
0: Közben Vasi és Olivi és óriási nagyokat lélegzett az előbb odakint, és mutatta is, hogy ő is jól van. Lévike, kérünk egy visszajelzést, hogy letesztelted, rendben vagy.
1: Igen, nagyon
0: is jól van. Igen, én készítek.
1: És
0: igen.
1: Az, hogy közben megjelenik a mosoly az arcán, az csak még segít a következő ilyen wellness programot bekapcsoló gombot megemlíteni, a nevetés, a hahota, vagy az éneklés, tehát az, ami a rekeszizmot és a gégét beremegteti, tehát hogy így rezonál az egész testünk, na az is egy nagy kapcsoló gomb arra, hogy most az a tokától bokáig az összes sejtünk tudni fogja, hogy pihi van, jó emésztés van, jöhet a wellnessezés.
0: Hát azt gondolom, hogy ezt egyébként sokunknak lehet, hogy újra kell tanulni, vagy újra ehhez hozzászoktatni magunkat, hogy ez a napi rutinunk része legyen, ne csak egy ünnep, ne csak egy wellness egy évben, nem tudom, néhány alkalommal, hanem ez a hétköznapjaink része legyen.
1: Igen, de például, aki most aggódik akár, mert ugye ez is egy jellemző vonásunk nekünk embereknek, hogy a hozzánk közelállók, vagy a szeretteinkért tudunk aggódni, és ha látjuk rajta, mert mondjuk az mi életünk rendben van, eléggé fiatalosnak is érezzük magunkat, tehát hogy nem oldjuk különösebben ezt a témát, mert hogy jó az életmódunk ahogy, de valakiért aggódunk, mert látjuk rajta, hogy neki meg nem, akkor a különböző csodaszerek ajánlatása helyett, vagy diéták ajánlatása helyett, meg ahelyett, hogy leöntenénk hideg vízzel, tehát amit tudunk érte tenni, az, hogy bekészítünk pár viccet, olyat, amin ő majd jó nagyot hahotázik, tehát, hogy ezt így instant tudom bárkinek ajánlani, ha jó kedvet viszünk egymás életébe, akkor az a legtöbb, amit tudunk egymásnak adni.
0: És jókat nevessünk, igen, ahogy te is mondod. Én készítettem néhány ilyen szépségételt, amiből egyet már szerintem szó szerint rongyosan rágtam.
1: Igen.
0: Ez pedig ugye a sárga répa.
1: Igen.
0: Tehát, hogy igen, tehát mi igaz és mi túlzás. Jó, akkor ezeket így vegyük el, tehát a sárga répát, ugye annyit csak térjünk oda-vissza hozzá, hogy itt is ezek szerint túlzásban lehet esni, mert ha túl sok sárga répát eszünk, akkor besárkulunk tőle.
1: Igen.
0: Egyébként rosszat csinálunk-e a szervezetünknek, tehát kicsit ezeket a túlzásokat még akkor beszéljük át, tehát hogy mi történik.
1: Hát amikor ilyen végletekről beszélünk, akkor nem csak az a probléma, hogy egy dologtól várjuk a csodát, hanem az is probléma, hogy közben meg nem figyelünk a lényegre. Tehát erre a nyugalmi állapotra. Tehát, hogy itt az ideje itt az ideje, hogy úgy, ahogy most már több egyszer hivatkozunk erre a térkép hasonlatra, hogy az étkezés olyan, mint egy térkép, és ebbe a térképbe higgyük el, fogadjuk el, ismerjük fel, hogy van egy saját belső iránytűnk, és az az iránytű fog minket elvezetni a számunkra megfelelő étkezéshez. Nem egy diéta, nem egy csodaszer, hanem ez a belső iránytű. Ha ezt mi még nem tudjuk olvasni, nehezen kapcsolódunk vele, akkor forduljunk szakemberhez, és ő ezt fogja nekünk megtanítani, a saját iránytűnket tudni követni. A túlzásokba esésekkel pedig egyrészt veszélyeztetjük ezt a jó viszonyt, tehát az, aki ezt kiépíti, és tud hallgatni, és jó irányba viszi az iránytűje, azt szerintem tehát nem szerintem, de hát semmelyik iránytűt se jó mágnessel bolygatni, mert egyrészt kitéríti az irányából, másrészt pedig roncsolja is a működését. Tehát, hogy felesleges terhelés a

0: rendszernek, valamit túltolunk.
1: Közben pedig ugye azt a bizonyos retinolt is a bőr szépségéért visszük be a szervezetünkbe, de közben lehet, hogy elfeledkezünk valamiről, amiről már nagyon sokat beszélgettünk, nem kocogtatom meg, mire gondolok, az igen. Pedig maga
0: a... Maga a folyadékfogyasztás, igen, a vízivás. Tehát beszélgettünk a kollagénről is, tehát a kollagén ahhoz, hogy kollagén tudjon képződni, azt is ugye megbeszéltük, hogy az is egy több tényezős folyamat kell, hogy legyen miből, és kell, hogy tudja a szervezet, hogy van rá igény, és akkor oda termel. De ahhoz, hogy termeljen, kellenek úgymond segédanyagok is, amik ezt a termelődést segítik, mint a C-vitamin, a cink, a réz, és itt akkor most mennyi tabletta lesz, könyörgöm, a konyhánkba. Tehát, hogy sok. Azért vannak úgy, meg nézzük meg, írjuk be a Google-ba, mi van a sárgarépába. Nem a bétakarotin az egyetlen összetevője. Tehát számtalan más anyagból áll össze, és ez minden egyes természetes alapanyagra, az összes zöldségre, magvakra, gyümölcsökre, húsokra, mindre igaz, hogy több összetevőből áll össze, mert hogy a természet így alkotta meg nekünk, és mi ehhez szoktuk hozzá, hogy abból a sok mindenből mi a belső laboratóriumunk lebont legókockákra, és aztán odaépít és azt, amire igény van.
1: Kati, azért örülök, hogy ezt így külön kiemelted, hogy akkor az már mennyi vitamin, vagy mennyi kapszula, mert hogy igen, szerintem sokan vannak abban a helyzetben, hogy már így egyrészt nem tudják már észben tartani, hogy akkor most hányféle vitamin, az ugye az vízben oldódik, vagy zsírban oldódik, azt étkezés előtt, közben, vagy után kell bevenni, szóval, hogy itt is egyébként óriási nagy a káosz, rengeteg vitamint kellene ugye a mostani, nem tudom, trendek szerint bevinni a szervezetünkbe, akkor tegyük-e félre. Például ugye itt a kollagént említetted, ezt is bevihetjük porok, italok, kapszulák formájában, vagy készíthetünk mi magunknak zselés gumicukrokat, mit kezdjünk vele?
0: Igen, hát mindaddig, amíg mi a stresszes állapotban vagyunk, a védekez vagy támadj állapotban vagyunk, addig tulajdonképpen semmit, mert a szervezetünk oda fog mindent irányítani, hogy most a védekezés vagy a támadás a legfontosabb, és nem fog kollagén építő programokat futtatni magába, mert nincs erre ideje, az életéért küzd. Tehát a legeslegfontosabb, hogy átkerülni a pihenés és emésztés állapotba. És azért mondom ezt el annyiszor, és térek ide vissza, mert a tanácsadói praxisomban ezzel találkozok, hogy ez az első és legfontosabb lépés, mert amint a kliens átkerül tartósan ebbe az állapotba, és tudja használni ezeket az úgymond apró trükköket, hogy amikor eszik, akkor az egy nyugodt tevés legyen, és minden napnak a része legyen az, amikor pihent állapotban van, és le tudnak futni ezek a programok, akkor az, amit megeszik, az oda fog jutni, ahol szükség van rá.
1: Ugye C-vitamin, citrusfélék, tudom, paprika, kapszula formája, tehát, hogy ma már ugye említettem, hogy most néhány ilyen szépség, nem tudom, kapszula, étel az, amit most még szóba hozunk, akkor itt a C-vitamin.
0: Igen.
1: Mit kezdjünk vele?
0: Hát,
1: megedjük.
0: Köszönjük meg Szent Györgyinek, hogy kinyerte a paprikából, és most már így elindította ezt az egész vitamin hullámot, ami ezt követte, és az élelmiszereinkben van annyi, amennyire nekünk szükségünk van, feltéve, ha eszünk belőle annyit, és minden a tápanyagra, tehát akár mikro-makro tápanyagokról beszélünk, rostokról beszélünk, úgy tud a legjobban hasznosulni, ha azt étel útján visszük be. Nem véletlenül van odaírva az összes táplálék kiegészítőre, beleértve a vitaminokat is, hogy nem helyettesíti az étrendet, és hogy színes, változatos étrend mellett, mint kiegészítőt javasolja. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos a sorrend, ahogy az egy óvis gyereket se először színusz-koszínuszt tanítunk megérteni, megszámolni függvényeket, hanem először bevezetjük őt a matematika világába. Ugyanúgy az étkezésünkkel kapcsolatban is először arra törekedjünk, hogy olyan állapotba legyünk, ahol valóban a szervezetünk tud olyan programokat futtatni, hogy jó emésztés, jó anyagcsere, és amit már itt sokszor elmondtam, aztán küldjünk a szervezetünknek jó építőanyagokat változatos étrend útján, azt rágjuk meg, mert az egész folyamat, hogy elkezdünk rágni, már elkezdődik úgy termelődni az összes emésztő enzim, tehát ez nagyon-nagyon fontos része az evésnek. És ha ezek után, hogy ezt így mind kipipáltuk, azt tapasztaljuk, hogy elmentünk az éves kontrollunkra, és valamelyik vitamin szint, vagy ásványi anyagszintünk alacsony a vizsgálat alapján, akkor kezdjük azt pótolni.
1: Én, Kati, bármennyire is próbáltam akármilyen irányba vinni a mai beszélgetést, azt fixen kimondtad, hogy folyamatosan visszavittél ebbe, hogy igenis, pihenj és emész állapot, tehát, hogy ez az alfája és omegája tulajdonképpen a mai beszélgetésünknek is, de hogy úgy az egész szépség kötőjel étel témának is.
0: Azért tartottam ezt fontosnak sokszor aláhúzni, mert ahogy a beszélgetés legelején mondtad, vagy beszéltünk róla, hogy mennyi ilyen csodaszert ígérő videó, meg reklám, meg plakát vesz bennünket körül. Tehát ez rengeteg impulzus, ami azt üzeni nekünk, ne aggódj, itt van ez megold mindent, csak eszed, többi nem érdekes. És ez nem igaz. És ezt legalább annyi plakáttal, videóval, reklámmal kellene tudnunk ellensúlyozni, hogy az embereknek ugyanannyi impulzusok legyen arról, hogy tessék a csodaszer, meg hogy nem, ez nem igaz, nem a csodaszer fog neked segíteni.
1: Kati, én nagyon szeretem, amikor ide eljössz, és így lerántod a leplet így a témákról, például arról ugye, hogy retinolt együnk, hogy kenjük magunkra, együk közben, ugye az ugyanaz, mint az A-vitamin, és hogy akkor itt hol is van az igazság, hol vannak ezek a féligazságok, de akkor ma mi az, amit a hallgatók tegyenek meg magukért? Vagy mától mi legyen az az egy lépés?
0: Széles mosoly az arcokon, erre mindenkinek megvan a saját technikája, hogy tudja magába ezt a jófajta nevetést elindítani, ez nagyon-nagyon fontos. Én mindenkinek ajánlanám, próbálja ki ezt a lehűtöm magam, és veszek egy mély levegőt, mielőtt enni kezdek, és a korábbi adásokban említett már tányérmodellt is lehet aztán nyugodtan használni, tehát a tányéron fele zöldség, a másik fele pedig negyed-negyed részt egy jó fehérjeforrás és egy jó gabonaféle. És ennyi, tehát
1: és innentől bátran mosolyoghat ránk a koreai mami, miközben eszi a fagyos dinnyét széles mosollyal, és ott lehet mellettünk az az influencer is, akinek ragyog a bőre, közben pedig eszi a retinolt, de hogy közben meg kell találnunk a saját igazságunkat is, és pihenni, és odafigyelni, illetve a szervezetünknek megengedni azt, hogy tudjon pihenni és hasznosítani mindabból, amit mi beviszünk a szervezetünkbe. Nagyon szépen köszönöm Hodosi Katalin táplálkozási szakértő és tanácsadónak, hogy újra ebben a hónapban is tudtunk beszélgetni szerintem sokakat érintő témáról.
0: Egészségünkre váljon!
1: Várunk vissza, Kati, köszönjük, hogy itt voltál
0: velünk. Én köszönöm.
1: Velünk.

0: Salamont körüllengi a fiatalság mítosza, hiszen 30 évesen vált autóbaleset áldozatává, és hogyha így belegondolunk, elképesztő, hogy 30 éves koráig 4 könyvet írt meg. Olyan recepciója volt, ami szlovákiai magyar közegből csak Grendel Lajosnak vagy Tőzsér Árpádnak volt. Mivel nincsenek új könyvei, ezért tulajdonképpen természetes, hogy olyan fokú figyelem nem fordul feléje, mint akkoriban, tehát a 1990-es években.
1: Ezen a héten a szöveg közben a 60 éves született és tragikusan fiatalon, 30 évesen elhunyt Talamon Alfonz alakjára emlékezünk, monográfusával, Németh Zoltán irodalomtörténésszel. Paszmár Lívia vagyok, és várom Önöket a 16 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
2: Hangjuk felidézésével Agócs Valériára és Dénes Györgyre emlékezünk a Szalagtársoron következő adásában. Arra a két egykori kollégánkra, akik egész életüket a Pátria Rádióban töltötték és tájékoztatták, művelték a hallgatókat. Műsorunkat szombaton a 10 órai hírek után, illetve vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.

0: 11 óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Egy újabb dalpremier és beszélgetés a Nappali záró órájában. Nem sokára Skokan Horváth Tíme a zenei világában merülünk el. Bízom benne, hogy velünk maradnak. Egyébként nem csak a délelőtt, de reggel megbeszéltük, hogy a május szinte egy szempillantás alatt repült el. De ahogy a tavaszi hónapunk sem ért még véget, délelőtti magazinunkból is még maradt egy óra. De ahogy mindig, most is hírekkel kezdünk. A mikrofonnál Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Pozsonyban mutatják be az Európai Művészi Szabadság törvény tervezetét. Oroszország 3 napos nukleáris hadgyakorlatot indított, a hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Jönnek a részletek. Pozsonyban megkezdődött az Otvorená kultúra nemzetközi konferencia, ahol első alkalommal mutatják be az Európai Művészi Szabadság törvény előkészített tervezetét. A rendezvényen kulturális szakemberek, jogászok és európai intézmények képviselői vitatják meg a művészi szabadság védelmének lehetőségeit. Az Európai Bizottság jelenleg is dolgozik egy új kulturális stratégiai kereten, amely támogatná a kulturális sokszínűséget és a szabadalkotást az Európai Unióban. A szervezők szerint a konferencia bizonyítja, hogy a szlovák kulturális civil kezdeményezések európai szinten is komoly figyelmet kapnak. A Fidesz frakció szerint nem derült ki semmi új a kegyelmi ügy nyilvánosságra hozott dokumentumaiból. A reakció azt követően érkezett, hogy a Tisza kormány rendkívüli sajtótájékoztatón ismertette a K. Endrének adott elnöki kegyelemmel kapcsolatos iratokat. A közzétett dokumentumok szerint az Igazságügyi Minisztérium és Répási Róbert államtitkár sem támogatta a kegyelmi kérvény teljesítését, és K. Endre neve nem szerepelt a kegyelemre javasolt személyek listáján sem. Ennek ellenére Novák Katalin akkori köztársasági elnök 2023. áprilisában kegyelmet adott neki, amit Varga Judit igazságügyi miniszter ellen jegyzett. Egy belső feljegyzés arra is utal, hogy az államfő eltért a minisztériumi javaslattól. A Fidesz közleményében hangsúlyozta, a kormány tagjai csak 2024. februárjában az ügy kirobbanásakor értesültek a történtekről, és szerintük ezt bizonyítja az érintettek lemondása is. Tar Zoltán kulturális miniszter felfüggesztette tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Alap pályázatait felügyelő főigazgatót. A döntést azzal indokolta, hogy az elmúlt napokban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat a támogatási rendszer működésében. Az NKA körüli botrány azután robbant ki, hogy Molnár Áron színész aktivista szerint milliárdos támogatások kerülhettek politikailag kötődő szervezetekhez és személyekhez a választások előtt. A nyilvánosságra került információk szerint jelentős összegekhez jutott például sport és vadászklubok, celebek, valamint vitatott szakmai háttérű projektek is. A K-Monitor elemzése szerint a támogatásokat úgy osztották szét, hogy minden választókerület azonos összeghez jusson még a választások előtt. 3 napos nukleáris hadgyakorlatot kezdett Oroszország, amelyben több mint 64 ezer katona vesz részt. Az orosz védelmi minisztérium szerint a gyakorlat célja a nukleáris erők felkészültségének ellenőrzése egy esetleges külső agresszió esetére. A manőverekben stratégiai rakétaegységek, hadihajók, tengeralattjárók és katonai repülőgépek is részt vesznek. A hadgyakorlat idején Vlagyimir Putyin orosz elnök 2 napos kínai látogatásra készül, miközben Ukrajna fokozza dróntámadásait orosz területek ellen. Tovább romlik az ebola járvány helyzete a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A hatóságok eddig legalább 131 halálesetet és több mint 500 fertőzés gyanús esetet regisztráltak. Az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet hirdetett a ritka bundibugyo vírustörzs miatt, és rendkívüli ülést hívott össze a helyzet megvitatására. A fertőzés újabb térségekben is megjelent, köztük Gomában és Észak-Kivu tartományban, ami növeli a járvány tovább terjedésének kockázatát. A fertőzöttek között egy amerikai orvos is van, akit Németországba szállítanak kezelésre. Az Egyesült Államok szigorította a beutazási szabályokat és fokozta a repülőtéri ellenőrzéseket azokkal szemben, akik az érintett afrikai országokból érkeznek. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A svájci jégkorong VB hétfői eredményei: Finnország, Egyesült Államok 6-2, Svájc, Németország 6-1, Kanada, Dánia 5-1 és Csehország, Svédország 4-3. Ma 20-20-tól rendezik a Szlovákia, Szlovénia és a Magyarország, Nagy-Britannia mérkőzéseket. Ma kezdődik az élvonalbeli labdarúgó bajnokság osztályozója. A zólyomi csapat 16:30-kor a komáromi együttest fogadja.
0: Időjárás.
2: Napos időnk van, többnyire kevés, helyenként erősebben megnövekvő felhőzettel, még délelőtt keleten beborult lehet kicsit az ég, elszórtan záporok, illetve eső is kialakulhat, a hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, a szél többnyire gyenge, helyenként északi irányból fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességmérést végeznek a rendőrök Kassa-Saca bejáratánál, a Csécs felől érkező szakaszon, valamint az SNP sugárút elején is a belváros irányába. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Most pedig színes híreink következnek Nyitrai Nóra szerkesztésében.
1: A mesterséges intelligencia előretörése miatt világszerte óriási kereslet mutatkozik a félvezetőkre, a chipgyártók pedig emiatt kis túlzással bármekkora összeget elkérhetnek a megrendelőktől. Ez jelentős profitot generál a nagy cégeknek, amelyet Dél-Koreában most olyan módon kívánnak hasznosítani, hogy azzal minden állampolgár jól járjon. Egy magasrangú politikai döntéshozó felvetette, hogy az ország mesterséges intelligencia csipjei által generált adóbevételeket osszák szét osztalékként az állampolgárok között. Kim Jong-bom, a dél-koreai elnök politikai kabinetfőnöke nemrég egy Facebook bejegyzésben vetette fel a nemzeti osztalék ötletét. A Bloomberg beszámolója szerint a tőzsde nem reagált túl jól a felvetésre. Kim ezután tisztázta, hogy nem egy új, a vállalatokra kivetett adóra gondolt, hanem az adóbevételek újraosztására. A kormány jelezte, az elképzelést Kim személyes ötleteként tartják számon, nem pedig konkrétan felvetett kormányzati intézkedési lehetőségként. Egyre több ország követi az ausztrál példát, ahol a világon elsőként vezették be a 16 évnél fiatalabbak közösség média használatát korlátozó törvényt. Hasonló tervek természetesen az Európai Unióban is felvetődtek már, az Európai Parlament novemberben hagyott jóvá egy állásfoglalást, amely minden tagállamban 16 évben határozná meg a minimum korhatárt a közösségi alkalmazásokhoz való hozzáféréshez. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a koppenhágai EU csúcs találkozón tartott beszédében arról számolt be, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő a gyerekek közösség média használatának korlátozásával kapcsolatban. A gyermekek online biztonságával foglalkozó szakértői testület júliusig kapott határidőt az ajánlások benyújtására és a részletek kidolgozására. Az EU a jövőben szigorúbban fellépne a TikTok és annak addiktív kialakítása ellen is, emellett a Meta és az X ellen is szigorú lépéseket terveznek. Az egészségügyi világszervezet, a WHO a napokban figyelmeztetést adott ki a nikotinos tasakok gyors globális terjedése miatt, egyben elítélték a dohányipar agresszív marketing taktikáját, amelynek elmondásuk szerint célja a fiatalok befolyásolása. Vinayak Prasad, a WHO dohányzásmentességi kezdeményezésének vezetője bírálta, hogy a dohánycégek a nikotin tasakokat biztonságosabbnak mutatják be a hagyományos cigarettáknál, sőt a dohányosok leszokását segítő eszközként hirdetik azokat. Ha ezeket a termékeket valóban elsősorban a felnőtt dohányosok leszoktatására hozták létre, akkor vajon miért cukorka ízben forgalmazzák, tette fel a kérdést. Hozzátette, a nikotinos tasakok nem kockázatmentes termékek, és nem szabad olyan módon forgalmazni őket, ami egy új generációs függőséget teremt. A WHO most arra sürgeti az országokat, hogy szigorítsanak a szabályozásokon. Jelenleg ugyanis körülbelül 160 országban nincsenek külön szabályozások a nikotin tasakokra vonatkozóan. Mindössze 16 országban tiltják az árusításukat, és 32 másikban vannak erre vonatkozó eltérő szabályozások.

0: Ahogy ígértem, ebben az órában egy olyan vendég érkezik hozzánk, aki gyakorlatilag belenőtt a színpad világába. Skokan Horváth Tímea már 3 éves korában mikrofont fogott a kezébe, ma pedig aktív énekesnőként, énektanárként és dalszerzőként is dolgozik. A jazz közeli hangzásvilágtól a saját, nagyon személyes dalokig sok minden szóba kerül majd, és 2 dalpremiért is hallhatnak itt a Nappaliban. Beszélgetünk arról is, hogyan születik meg egy saját dal, mit jelent ma zenészként közönséget építeni, és vajon mennyire könnyű ma valóban kapcsolódni az emberekhez a zenén keresztül. Ez lesz tehát a témánk, de megtudhatjuk majd azt is, hogy mi lesz a szívvel mából holnapba, hova tűnik a bátorság, mi lesz a boldogsággal. Erről énekel majd nekünk Skokan Horváth Tímea, de előtte még beszélgetünk egyet. Szia, Tími, örülök, hogy itt vagy.
1: Szia, Maja, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
0: Mit jelent ma úgy zenén élni, hogy közben ugye minden pillanatban tartalom is készül mellé, vagy hozzá?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, abszolút egy kihívás mindenképp, mert ugye vására viszem a saját bőrömet, és nem mindegy, hogy én hogy mutatkozom. És ugye azt hiszem, hogy ehhez a legeslegjobb út az, amikor az ember felvállalja magát, és tulajdonképpen ilyen vagyok, ez vagyok én, és őszintén ki tudok állni az emberek elé, és őszintén tudok kapcsolatokat teremteni, kapcsolódni az emberekkel, mert szerintem így lesz hiteles egy előadó művész megjelenése is.
0: És nagyon sok helyen, nagyon sok platformon is kell mindeközben ugye helytállni, mert hogy nem elég ma zenélni, énekelni, de kicsit talán az emberek fejével is kell gondolkodni, hogy hogyan eljuttatni, tehát ugye itt van ez a bizonyos tartalomgyártás is, saját magának menedzserének lenni, tehát hogy hogyan éled te meg komplexen ezt a zenei világot, amiben már ezek a csomagok is benne van.
1: Igen, egyébként én pont nem az az ember vagyok, aki az összes platformot használná, és lehet, hogy ezt nem jól teszem, mert ugye egy olyan világot élünk, ahol rengeteg lehetőség van, rengeteg platformot ki tudunk használni, ahol reklámozhatjuk saját magunkat, vagy eljuttathatjuk a zenénket a közönséghez. Én ezt egy picit nehezen élem meg, mert ugye egy az, hogy rengeteg időt is elvesz, hogy így éld az életedet, hogy teljesen egy kirakatba, és akkor felvállalod, és mindenhol megjeleníted. Másrészt meg nekem kicsit olyan, hogy most akkor tényleg annyira kíváncsiak rám, tényleg akkor mindenhová nyomjam magam, vagy ilyen, néha ilyen gondolatok vannak a fejemben.
0: De hogy pont ebben az óriási nagy zajban, virtuális zajban, internetes zajban, mintha egyre nagyobb igény lenne és szükség az őszinte emberi megszólalásokra. Te hogy tapasztalod ezt művészként?
1: Abszolút egyetértek veled, hiszen én azt hiszem, hogy csak azok a dolgok tudnak fennmaradni, és csak annak van igazi tartalma és mondani valója, amit őszintén csinálunk, amiben tényleg beleadunk apait, anyait, beleadjuk saját magunkat, a lelki világunkat, és másnak nincs is értelme. Tehát a felszínes dolgoknak nincs értelme, mert az előbb-utóbb úgy is vérezni fog.
0: Ugye azt majd mindjárt egy kicsit bővebben kifejtjük, hogy az előadó hogyan tudja megtalálni a közönségét, hogyan tud kapcsolódni hozzájuk, de ha már így a média világából indultunk el, akkor szerinted ma hogyan tud kapcsolódni az előadóhoz, a szerzőhöz, az énekeshez a közönség? Mondhatnám úgy is, hogy a potenciális közönség? Tehát, hogy hogyan történhet meg ez a kapcsolódás? Hogyan jöhet létre?
1: Elsősorban meg kell szólítani az embereket, meg kell szólítani őket a személyiségünkkel, a zenénkkel, a mondani valónkkal, keresni kell az utat feléjük. Mondjuk ebből a szempontból tök jó dolog a különböző, tehát ez a social media, amit ki tudunk használni, de főként az, hogy nekünk kell igyekezni, hogy olyat egy tartalmas dolgot hozzunk létre, amivel mindenképp meg tudjuk őket szólítani.
0: Ugye sokféle helyen láthatunk, hallhatunk téged, de most vett egyfajta irányt a te énekesi pályád, ami ugye a saját dalok világa is egyben. Hogyan jutottál el arra a pontra, hogy igen, most már szeretnék saját dalokkal kiállni a nagy közönség elé?
1: Hát nem volt könnyű, egyébként nem volt könnyű, mert igazából ugye minden énekes, vagy minden zenész az kezdi, hogy feldolgozásokat játszunk, zenélünk, énekelünk, akár, tehát teljesen át lehet dolgozni egy dalt olyanná, amilyenek mi vagyunk, rengeteg dalból választhatunk. Tulajdonképpen az emberek ugyanazokon a dolgokon mennek keresztül, ugyanaz a fájdalom, ugyanaz bánt, ugyanannak örülök, és minden egy ilyen életszakaszhoz tudunk egy olyan dalt találni, amiben bele tudjuk magunkat képzelni. És így nem volt nehéz soha olyan dalt találni, amit szeretek, és akkor ezt majd úgy elénekelem, amilyen én vagyok. Soha nem úgy énekeltem a dalokat, hogy valamit most egy az egyben leszedek. Én mindig szerettem magamra formálni ezeket a dolgokat. De úgy éreztem, hogy eljött az a pont, hogy talán több kellene. Vagy talán ez most már zeneileg engem nem annyira elégít ki. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy kipróbálom magam ebben, vagy ezen az úton, és hát meg kellett találnom ehhez a megfelelő embereket. Úgyhogy ezzel kezdődött az egész.
0: És mi volt egyébként az a pont, amikor már arra jöttél rá, hogy igen, ugye azt mondtad, hogy már kevésnek érezted. Mi volt az, ami kevés volt már az átvett dalokban?
1: Talán nem éreztem magam hitelesnek. Azt hiszem, hogy ezt mondanám, hogy igen, hogy kiálltam, és akkor mondjuk felkonferáltam egy-egy koncerten, hogy most jön a valakinek a dala, és de már ez nagyon fura volt, már nekem ez nem volt elég. Én tényleg szeretnék arról énekelni, amiken én mentem, amin én keresztül mentem, és szerintem ez így sokkal jobb út, és sokkal inkább magaménak érzem ezt most.
0: Ugye az első dal is, amit most meghallgatunk, mert szándékosan nem a dallal kezdtem a beszélgetést, tehát a hallgatóknak szerettelek volna megmutatni téged is, és csak most fogjuk az első dalt meghallgatni, mert két dal premier lesz, és ugye arról is beszélgetünk majd, hogy rendkívül személyes az a világ, amit te megmutatsz az embereknek. Az első dal, amit hallhatunk, az mit mutat meg Timi világából?
1: igen, hát pont egy ilyen nem jó részt az életemből egyébként, most pont úgy bekezdjük ezzel a dallal.
0: De jó, nem, az alapindítás.
1: Igen, abszolút. Tehát ez a dal azért született, mert látom magam körül, illetve saját magamon is, hogy vannak azok az élethelyzetek, amikor olyan szinten le tudjuk magunkat építeni, vagy olyan, tehát rossz dolgok történnek, és még jönnek hozzá a rossz gondolatok, negatív dolgok, és egy olyan helyzetbe kerülünk, ahonnan nagyon-nagyon nehéz, illetve mi magunk azt hisszük, hogy nagyon nehéz onnan kijutni. Holott sokszor a megoldás tényleg karnyújtásnyira van tőlünk, és emiatt született ez a dal is, pontosan erről szól, hogy igenis ott van a boldogság, meg lehet találni, ki kell nyitni a szemünket, hinni, bízni, és minden rendben lesz.
0: Igen, én néhány sort ugye így csemegésztem is belőled, például mi lesz a szívvel a mából a holnapba, hová tűnik a bátorság, mi lesz
1: van,
0: a boldogsággal. Tehát erről énekel itt most nekünk Skokan Horváth Tímea, úgyhogy hallgassuk is meg most a dalt, és utána pedig még beszélgetünk róla.

0: csillogó szempárt láttam az előbb, és a hang pedig azt mondta, hogy milyen durva, hogy a rádióban szól. Továbbra is Skokan Horváth Timi a vendégem, akivel meghallgattuk a Mából a Holnapba című dalt. Milyen érzés volt magadat hallgatni?
1: Hát most elmondanám a kedves hallgatóknak, bár nem látnak engem, de így kb. Fülig ér a számot. Nagyon jó érzés, hát hihetetlen, hogy rádióban szól a dalunk. Iszonyatosan felemelő, és azért ilyenkor érzi az ember azt, hogy megérte a sok munkát, meg mindent, ami előtte volt.
0: Mennyi munka van ebben?
1: Sok. Meg főleg az, hogy végig jelen maradj, és bízzál, és ne veszítsd el a hitedet, szerintem.
0: Meg ugye
1: ez a legnehezebb.
0: Igen, és ez közben nem egy one-man show, tehát ugye ez nem egy személyes történet, hanem már csak a zene alatt is mennyi nevet felsoroltál, és közben pedig ugye ez egy élő felvétel is egyrészt, amit hallhattunk, tehát akkor kicsit mesélj erről a zenei háttérről nekünk.
1: Rendben, köszönöm. Hát elmondanám talán akkor, hogy ki által, vagy kivel születtek ezek a dalok. Igazából annyi az előzménye, hogy én a Kőbányai Zenei Stúdióban tanultam, ott végeztem, és ott ismertem meg Iván Szandrát. Ugye amikor eljutottam arra, hogy jó volna talán saját dalokkal foglalkozni, akkor hát ki kellett találnom, hogy kihez forduljak, vagy ki lenne a megfelelő személy. És ő volt az első, képzeld el, aki ugye az eszembe jutott, nem is tudom miért, de így bevillant, úgyhogy ezt úgy vettem, hogy ez egy jel. És ugye Szandráról annyit kell tudni, hogy ő egy fonogramdíjas énekes, zongorista, dalszerző, és olyan neveknek írt már dalt, mint például Takács Nikolász, vagy Verép Tamás, Király Linda, Charlie. Úgyhogy azért abszolút van tapasztalata, és tök jó dolgokat élt meg az életében, hiszen a Bostoni Berklin tanult, úgyhogy nagyon jó tanárai voltak. És azt hiszem, hogy a zenei ízlésünk nagyon hasonló. Ugye mindketten szeretjük az R&B-t, a soul zenét, a jazzt, úgyhogy én hozzáfordultam, de féltem. Mert hát azért nem biztos, hogy ő egy Skokan Horváth Timinek majd ír dal, hogyha ilyeneknek, ugye ilyen neveknek már írt. És képzeld el, hogy felhívtam őt, és olyan, ő nagyon pozitív ember. Ő annyira megörült ennek, tényleg, és ez egy újabb löket volt számomra, hogy talán tényleg jól döntöttem. Úgyhogy így kezdődött a közös munkánk Szandrával, és az ő dalszerző társával, Hegyes Eszterrel, aki egyébként Szandra menedzsere is.
0: Milyen érdekes, hogy innen közelítetted meg. Teljesen azt gondoltam, hogy a félsz az amiatt volt benned, mert hogy ugye tényleg az első alkalom, az embernek az első saját dala, és az egy óriási nagy válaszvonal, az egy hatalmas tartvonal, nagyon sok mindent meg tud határozni, hogy az embernek milyen lesz az első saját dala, milyen érzései lesznek belőle, kivel dolgozik együtt, és ugye egy olyan ajtót is nyit meg magadban, ahova be kell, hogy engedj embereket.
1: Igen, ez így van, hiszen ugye már korábban elmondtam, hogy számomra fontos a hitelesség, fontos az, hogy ez személyes legyen, tehát ezek a dalok is mind az én élettörténeteim valahol valami olyanból erednek, amit én magam megéltem. És nem volt könnyű egyébként, tehát nekem abszolút meg kellett nyílnom Szandra előtt is, és ugye úgy indult a dolog, hogy azt mondta, hogy Timi, akkor írjál, sokat írjál, gondolataidat írd ki magadból. Hát ezt elkezdtem csinálni. Rengeteget írtam, rengeteget gondolkodtam azon, hogy miről szóljanak ezek a dalok, és kicsit ilyen önismeret is volt egyébként, mert úgy átgondolod tényleg, hogy miken mentél keresztül, miért, a miérteket is látod egy picit, és meg kellett nyílnom. De bevállaltam, és nagyon örülök neki, hogy pont Szandrához fordultam. és nagyon örülök neki, hogy egy olyan zenekar jött össze, akikkel abszolút emberileg is megvagyunk, zeneileg is megvagyunk, és tehát minden végül is, minden klappol, minden működik, és nagy köszönettel tartozom mindenképp Sipos Dávidnak is, aki a hangszerelési részét vállalta a daloknak, meg mindig is biztatott abban, hogy jó lesz, ügyes vagy, megcsinálod, és ez nagyon fontos. Úgyhogy örülök, hogy pont olyan embereket választottam magam köré, akikkel ez működni tud.
0: Mennyire szükséges a külső biztatás számodra?
1: Hát ugye attól függ, hogy ki milyen embertípus. Én az az embertípus vagyok, aki néha úgy elindul egy úton, és akkor néha ugye elveszíti önmagát, meg nem is, hogy önmagát, de talán úgy a hitét. Tehát igen, én mérleg vagyok. Én állandóan mérlegelek, én jaj, nem biztos, biztos. Úgyhogy nekem kell a biztatás.
0: Ugye említetted Sipos Dávidot, akinek sokat köszönhetsz. Egyrészt a hangszerelés is kötődik hozzá, másrészt pedig ugye ezt a támogatás jellegét, ezt így kiemelted. Milyen volt a közös munka, vagy milyen a ti közös munkátok, hogyan jellemeznéd?
1: Szerintem nagyon, nagyon jól tudunk együtt dolgozni, hiszen zeneileg hasonló, tehát hasonló az ízlésünk, én azt hiszem, hasonló zenét hallgatunk, hasonlóak az elképzeléseink.
0: Ez nálad feltétel, ez a hasonlóság, tehát hogy kell-e ez ahhoz, hogy őszinte dalt hallhassunk, hogy a közös nevező az meg.
1: Mindenképp, szerintem mindenképp, mert nem dolgozhatok együtt egy olyan emberrel, aki teljesen másképp látja a dolgokat. Egyébként ezzel nincsen semmi baj, tehát nem kell, hogy mi ugyanazt szeressük, vagy nem kell az, hogy ugyanazt a zenét hallgassuk, vagy mindenben egyet értsünk, nem kell abszolút, de fontos az, hogy tudjunk egy úton haladni.
0: Tehát a közös zenei nyelv, vagy a közös
1: nevező,
0: az a saját projektnél az már fontos.
1: Igen.
0: Volt, ugye végül a szöveget, a dalszöveget, azt, mert ugye a gondolataidat le kellett írnod.
1: Igen.
0: A dalszöveg az kinek köszönhető?
1: Ugyanúgy Iván Szandra és Hegyes Eszter. Megmondom őszintén, hogy azért én nem vállalnék be. Most nem tudom, mondjam-e azt, hogy még most egy dalszöveget, vagy egyáltalán nem. Most még nem érzem, hogy ez nekem menne, mert nem akarok ilyen, tehát nem akarok sablonos dolgokat, meg lehet, hogy csak olyat tudnék. De lehet, hogy ez is majd még megérik bennem egyszer, úgy, mint a saját dalok is, hogy eleve, hogy egy ilyen úton elindultam. Úgyhogy meglátjuk, hogy alakul.
0: Ugye a saját dalnál is van olyan, amikor meghallja az ember, azonosul vele, de aztán azon is ugyanúgy kell dolgozni a szavakon, hogy ezt ki tudjam énekelni. Mert hogy egy

0: rad, de egyszerűen nem baj, hogyha tehát visszahozza az emlékeket, és néha átgondoljuk még egyszer a dolgokat, hogy miért is történt, hogy is történt, jól döntöttem, nem jól döntöttem, úgyhogy ezen nincs is semmi baj szerintem.
1: Igen, ez az a film, ami lepereg a, nem tudom, az énekes fejében, amit nem lát feltétlenül a hallgató, a néző, csak érez.
0: Érzi, így van, így van. Ezt most nagyon jól megfogalmaztad, Maja, mert egy jó előadónak, egy jó énekesnek ezt igenis közvetíteni kell. Tehát mi érzelmekkel dolgozunk. És én, hogyha kiállok a színpadra, és elénekelek egy dalt, akkor azt, amit én érzek, vagy amin én keresztül megyek, azt nekem közvetítenem kell az emberek felé, és ha ez tényleg őszinte, ugye folyamatosan újra és újra ezek a szavak jönnek ki, hogy őszinte és hiteles, akkor szerintem a közönséggel egy hullámhosszon tudunk működni, és ők is érezni fogják azt, és biztos vagyok benne, hogy ők is találnak magukban egy olyan életszakaszt, és rájönnek, hogy ők is ezt megélték, vagy ezt már ők is érezték.
1: Ugye nyilván azt nem lehet megmondani, hogy mit érezzen konkrétan az, aki hallgat, vagy az, aki lát a színpadon, de milyen minőségben, megélésben jusson el a hallgatóhoz, annak a számodra az mennyire fontos, hogy igenis ő is élje meg, ő is élje át a dal kapcsán azt a saját tapasztalatot, vagy azt az emléket újra élje, amihez ő már kapcsolódik hallgatóként.
0: Ez nagyon fontos, mert te is énekelsz, tudod, hogy működik, hogy mondjuk kiállsz a színpadra, és akkor próbálsz kapcsolódni a közönséggel, figyeled őket azért, nézed az arckifejezéseket, hogy sikerült-e vagy nem. És azért, hogyha azt látnád, hogy bárhová néz, mindent csinál, csak nem téged figyel, azért ez kicsit úgy lerombolt téged szerintem, mint énekes vagy előadó művészt. Úgyhogy nagyon fontos. Igen, és kell az, hogy mikor végzünk, vagy véget ér egy-egy koncert, akkor tényleg úgy menjünk haza, nem csak mi a zenekar, hanem főleg hát a közönség is úgy menjen haza, hogy de jó, hogy itt voltunk, és de jó, hogy ezt éreztük, és egyszerűen pozitív energiával menjen haza, és ebből még tudjon sokáig táplálkozni, mert erről szól az egész.
1: Ugye nem csak maga a dal erős, de hogyha egy külön válasszuk a zenét a szövegtől, akkor a szövegben is elképesztő erős gondolatok, érzések vannak megfogalmazva. Mi az, amit te szeretnél, hogy az emberek üzenetként fogjanak föl a dalból? Mert ugye ma hallgatunk nagyon sokszor úgy zenét, hogy háttérben, valahol a háttérben halljuk, igen, valami ott van a szövegben, de néha, mintha elveszne az embereknél az a fontos üzenet, hogy igenis a dal az a szöveggel együtt kerek, és hogy a mondani való az a szöveggel együtt, legalábbis, hogyha magyarul hallgatjuk a dalokat.
0: Igen, igen, ha magyarul hallgatjuk, de ahhoz, hogy te érezd és értsd a zenét, nem biztos, hogy neked érteni kell a szöveget is. Tehát most beszélhetünk külföldi dalokról is, aminek nem kell mindenkinek angolul tudni, vagy spanyolul, vagy akármilyen nyelven, de egy jó dalszerző, és egy olyan valaki, aki ezt jól meg tudja hangszerelni, akkor el tudja érni szerintem azt a közönségnél, vagy a hallgatóságnál, hogy ők ezt érezzék, anélkül, hogy tudná, miről szól a dal. Úgyhogy ez a fontos szerintem, hogy igen, nyilván most magyar, tehát magyar dalokról van szó, nagyon fontos a szöveg. Számomra nagyon fontos az, hogy ne legyen sablonos, hanem tényleg legyen valami mondani valója, és ezt úgy kell egyeztetni a zenével is, hogy egy jó egység keletkezzen, és tényleg kéz a kézbe haladjon a dalszöveg és a zene.
1: Igen, és hogy említetted, hogy tényleg nem egy kellemes érzés, amikor mondjuk az előadó a színpadról azt látja, hogy tényleg a cipőfűzőjétől bármit mondjuk megfigyel a néző, a hallgató, és hogy ma, ha így általánosan vesszük, akkor szerinted zene élmény vagy figyelemharc az élményért? Mert ugye mindenki ki van szolgálva, ezt most már itt tudjuk, tehát hogy az inger küszöb, az nem is tudom, most már nagyon magasan van. Tehát
0: biztosan, hogy... biztosan nagyon magasan van, de szerintem, ha te neked ez fontos, hogy

0: Jelen legyél a színpadon, és tudtok együtt működni a zenekaron belül, és tök jó energiák szabadulnak fel, hiszen miről szól az együttzenélés? Arról, hogy milyen energiákat közvetítünk egymás felé, ezekkel dolgozunk, és ez jut el a közönség felé is. Úgyhogy ha ezt mi jól megtudjuk, ha jól működik egymás között a együttzenélés, akkor szerintem a közönség figyelmét is el tudjuk kapni.
1: És inkább mondjuk egy nagyobb fesztiválon, nagy tömeggel, vagy inkább egy intimebb klubkoncert, szűk térrel, közel, tehát az emberek közel vannak egymáshoz. Mi az, ami téged megfog igazán?
0: Mindenképp az utóbbi. Én az a típus vagyok. Én egyébként sosem álmodtam nagy színpadokról, és sohasem vágytam arra, hogy engem milliók és milliók majd egyszer hallgassanak, hanem engem, tehát maga a zenélés, maga a koncert, maga a hangulata, maga a felszabadult energiák, ez ami vonz. És egy kisebb helyen, egy kicsit ilyen intimebb helyen szerintem ez sokkal jobban meg tud valósulni. Maga a kapcsolódás a közönséggel is.
1: A visszajelzések a közönség részéről, azok mennyire fontosak számodra, és az még milyen formában jó, ha megjelenik?
0: Szerintem ez mindenkinek fontos, meg minden zenésznek, meg énekesnek nagyon fontos a visszajelzés, hiszen szükségünk van arra, hogy valamit jól csinálunk, tetszik-e, amit csinálunk, vagy még dolgozzunk rajta egy picit. Úgyhogy nagyon fontos.
1: De hogy a munkátok gyümölcse azért az beérett, mert hogy rengeteg helyen lesztek, azért láthatóak is, hallhatóak is az utóbbi időben, még mielőtt eljutunk az újabb dalpremierig, hol lehet veletek találkozni?
0: Igen, köszönjük szépen. Hát felsorolok akkor talán egy pár rendezvényt, hogyha ez megengedett. Ott leszünk majd a Komáromban a Jazzen Wine rendezvényen, voltunk tavaly is, és egy nagyon-nagyon kellemes rendezvényről van szó, úgyhogy mindenképp remélem, hogy sok hallgatóval majd tudunk ott találkozni. Ezen kívül a Hajómalom Fesztiválon is ott leszünk Gútán, illetve Párkányba is megyünk a sétálóra, és néha vagy trióval, vagy kvintettel is össze klubkoncertek, úgyhogy nagyon várjuk.
1: Ugye ígértem egy újabb dalpremiért a beszélgetésünk végén, de most hogy állsz a dalokkal? Tehát, hogy közben már dolgozol esetleg újabb dalokon, lesz-e folytatás, vagy mi van a folytatásban?
0: Igen, azért azt el kell mondanom, hogy nagyon fontos egy anyagi forrás, egy anyagi háttér, hogy ezek a dalok megszülethessenek, úgyhogy én úgy tudtam csak elkezdeni ezt a fajta munkát, hogy a Kult Minornál a pályázatom sikeres lett, és ezek után tudtam ugye felvenni a kapcsolatot aztán Szandrával is, és úgy néz ki, hogy az újabb pályázatom szintén sikeres lett, úgyhogy már beszéltünk róla, és mindenképp folytatjuk a közös munkát, és újabb dalok fognak születni. Úgyhogy én nagyon-nagyon várom, szeretem ezt az alkotóidőszakot is, újra el kell saját magamba mélyülni, és várom, tényleg, nagyon örülök neki, és köszönöm szépen a támogatást.
1: Tibi, én azt látom, hogy te nagyon hálás vagy azért, egyrészt a tehetségén, másrészt pedig azért a térért, ahol te meg tudod mutatni magadat. Milyen érzés ez?
0: Igen, én nagyon hálás vagyok, és én minden nap ezen elgondolkodok, hogy végül is tök szerencsés vagyok, mert azt csinálhatom, ami számomra a legfontosabb, és nekem ez a szenvedélyem, és a zene a szenvedélyem, a hivatásom, a munkám, emellett ugye énektanárként is dolgozom az Érsekújvári Művészeti Alapiskolában, úgyhogy minden a zene körül forog, és ez egy óriási dolog, hogy azt csinálhatom, ami abszolút a szenvedélyem.
1: Mi az, amit zárásként hallhatunk most tőled?
0: A következő dal, amit hallhatnak tőlünk, őszi dal, az a címe, hogy őszi dal. Nagyon egyszerű egyébként a dolog. Én őszi gyerek vagyok, úgyhogy
1: én október... Hiszen mérleg, ugye mondtad?
0: Igen, a mérlegelő mérleg vagyok, és októberben születtem, ugyebár, és én rettenetesen szeretem az őszt. Tehát nekem az a kedvenc évszakom, mikor meglátom a színeket, tehát egy ilyen életkép van előttem, hogy kinézek az ablakon, és akkor tudod, a sárga, meg a piros, meg a bordó levelek hullanak. Tehát erről szól a dal.
1: Tehát igen, itt a tavaszban Timi egy jó kis őszi hangulatot varázsol nekünk, bár ez az elmúlt időszak időjárásához szerintem lehet, hogy éppen passzolni sok. Nagyon szépen köszönöm, hogy bepillantást nyerhettünk a te igencsak színes, néha őszi zenei világodba.
0: Igen, igen. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, a meghívást, és bízom benne, hogy a kedves hallgatóknak tetszenek a dalok, és hogy tudunk majd valahol személyesen is találkozni. Ez a legfontosabb. És köszönöm szépen.
1: Hát hallgassunk téged még nagyon sokáig, de most az elkövetkező percekben biztosan Skokan Horváth Tímával beszélgettem.

0: Most pedig, kedves hallgatóink, megtudhatjuk, hogy mire számíthatnak a Vasárnap Családi Magazin eheti számában. Kuklis Katalint hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap Családi Magazin legújabb száma, a címlapon Alexander Skarsgård. Hollywood újkori Tarzanja, a népszerű svéd sorozatszínész legutóbb szinte titokban a párjával érkezett Karlovy Variba. Kollégánk Szabó G. László ott készített vele interjút. Apám most nagyon büszke lenne ránk, mondja Borbély Alexandra. A színésznővel a Magyar Parlament alakuló ülésén futottunk össze, hiszen férje Nagy Ervin is képviselőként folytatja. Hogy mi minden történt még az Országházban azon a bizonyos napon, Vrabec Mária riportjából kiderül. 65 éve indult el Nyitrán a magyar pedagógus képzés, amely tanárok ezreit indította útjukra. Mi mindent kínál és milyen kihívásokkal néz szembe a szlovákiai magyarságnak ez a ma is meghatározó intézménye? A témát Kuklis Katalin foglalta össze. Ismét jelentkezik a Koperta rovat, de ezeken kívül találnak még alapban recepteket, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, regényrészletet, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a vasárnappal!

Május 19-én ennyi fér délelőtti magazinműsorunkba. Köszönöm, hogy velünk tartottak ma délelőtt. Búcsúzik a nappali mai csapata, hangmérnök Vasies Olivia, zenei szerkesztő Puha József, a szerkesztőműsorvezető Gasparik Maja. Köszöni a figyelmüket, további szép napot, a viszonthallásra!

0: a Pátria Rádió hírei. Alexander Vučić szerint Szlovákia továbbra is támogatja Szerbiát. Oroszország 3 napos nukleáris hadgyakorlatot indított. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Az ellenzéki progresszív Szlovákia bírálja, hogy újabb munkálatokat rendeltek meg az eperjesi kórház építésénél nyilvános közbeszerzés nélkül. A párt szerint Robert Kaliňák védelmi miniszternek szabályos pályázatot kellett volna kiírnia. Oskar Dvořák parlamenti képviselő azt mondta, nincs indok a rendkívüli eljárásra, mert az uniós helyreállítási alapból szánt pénz egy részét úgysem használják fel időben. A politikus szerint az átláthatatlan döntések késedelmet, drágulást és bizalomvesztést okozhatnak. Közben a Védelmi Minisztérium felbontotta a szerződést az eddigi kivitelezővel és új megállapodást kötött egy másik céggel a munkák folytatására. Az új közbeszerzést a héten írhatják ki. Büntető feljelentést tett az ellenzéki SZSZ párt Matus Utaj és Tóth belügyminiszter és René Rendi énekes ellen a Navlasznyi Kozsi elnevezésű prevenciós kampány miatt. A párt szerint elfogadhatatlan, hogy egy drogellenes rendezvényen olyan előadó lép fel, aki dalaiban az alkoholfogyasztást népszerűsíti. Az SZSZ szerint ez veszélyeztetheti a fiatalok erkölcsi nevelését, emellett a kampány közbeszerzését is kifogásolják, szerintük az egy előre kiválasztott cégnek kedvezhetett. A belügyminiszter visszautasította a kritikát, és azt mondta, a kampányt szakemberek készítették elő, ugyanakkor a műsor szerkezetén változtatnak, hogy elkerüljék a további vitákat. Alexander Vučić szerb elnök Bakuban tárgyalt Tomáš Taraba szlovák miniszterelnök helyettessel és környezetvédelmi miniszterrel. A szerb államfő megköszönte Szlovákiának, hogy támogatja Szerbia területi egységét és Európai Uniós csatlakozási törekvéseit. A találkozón szó esett az infrastruktúra, az energetika, a környezetvédelem és a városfejlesztés területén tervezett együttműködésről is. Vučić egyúttal meghívta Robert Fico miniszterelnököt hivatalos szerbiai látogatásra. Tomáš Taraba hangsúlyozta, hogy Szlovákia továbbra is támogatja Belgrád európai integrációját, és szerinte Szerbia nem kevésbé felkészült az uniós tárgyalásokra, mint több más tagjelölt ország. A szlovák politikus kiemelte azt is, hogy Szlovákia nagyra értékeli a szerbiai szlovák kisebbség támogatását és fejlődését. A Fidesz frakció szerint nem derült ki semmi új a kegyelmi ügy nyilvánosságra hozott dokumentumaiból. A reakció azt követően érkezett, hogy a Tisza kormány rendkívüli sajtótájékoztatón ismertette a K. Endrének adott elnöki kegyelemmel kapcsolatos iratokat. A közzétett dokumentumok szerint az Igazságügyi Minisztérium és Répási Róbert államtitkár sem támogatta a kegyelmi kérvény teljesítését, és K. Endre neve nem szerepelt a kegyelemre javasolt személyek listáján sem. Ennek ellenére Novák Katalin akkori köztársasági elnök 2023 áprilisában kegyelmet adott neki, amit Varga Judit, igazságügyi miniszter ellenjegyzett. Egy belső feljegyzés arra is utal, hogy az államfő eltért a minisztériumi javaslattól. A Fidesz közleményben hangsúlyozta, a kormány tagjai csak 2024 februárjában az ügy kirobbanásakor értesültek a történtekről, és szerintük ezt bizonyítja az érintettek lemondása is. Tar Zoltán kulturális miniszter felfüggesztette tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Alap pályázatait felügyelő főigazgatót. A döntést azzal indokolta, hogy az elmúlt napokban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat a támogatási rendszer működésében. Az NKA körüli botrány azután robbant ki, hogy Molnár Áron színész aktivista szerint milliárdos támogatások kerülhettek politikailag kötődő szervezetekhez és személyekhez a választások előtt. A nyilvánosságra került információk szerint jelentős összegek jutottak például sport- és vadászkluboknak, celebeknek, valamint vitatott szakmai hátterű projektekre is. A K-Monitor elemzése szerint a támogatásokat úgy osztották szét, hogy minden választókerület azonos összeghez jusson még a választások előtt. 5 meghaltak egy lövöldözésben az amerikai San Diegóban az iszlám központ területén. A rendőrség közlése szerint az áldozatok között van a 2 feltételezett támadó is, akik valószínűleg tínédzserek voltak. A hatóságok úgy vélik, hogy gyűlöletbűncselekmény történhetett. A mecset egyik biztonsági őre is életét vesztette, több sérültet kórházba szállítottak, az épület együttesben iskola is működött, a diákokat a rendőrség biztonságos helyre kísérte. A környéken több tanintézményben szünetel a tanítás. A nyomozók jelenleg az indítékot és az esemény pontos körülményeit vizsgálják. háromnapos nukleáris hadgyakorlatot kezdett Oroszország, amelyben több mint 64 ezer katona vesz részt. Az orosz védelmi minisztérium szerint a gyakorlat célja a nukleáris erők felkészültségének ellenőrzése egy esetleges külső agresszió esetére. A manőverekben stratégiai rakétaegységek, hadihajók, tengeralattjárók és katonai repülőgépek is részt vesznek. A hadgyakorlat idén Vlagyimir Putyin orosz elnök kétnapos kínai látogatásra készül, miközben Ukrajna fokozza dróntámadásait orosz területek ellen. Izraelben befejezéséhez közeledik egy új katonai üzem építése, amely FPV, vagyis távirányítású támadó drónok gyártására specializálódik majd. A gyár különlegessége, hogy ott ultraortodox zsidó katonák dolgoznak majd, akik speciális kiképzés után vesznek részt az összeszerelésben. Az izraeli hadsereg ezzel szeretné megerősíteni saját drónkapacitását és csökkenteni a külföldi beszállítóktól való függést. A termelés várhatóan már júniusban elindul. Kezdetben havi több ezer, később akár több tízezer drón készülhet. Az izraeli hadsereg ezeket az eszközöket már korábban is alkalmazta a Hezbollah elleni műveletekben. Az ügy politikai jelentőségét növeli, hogy Izraelben hosszú ideig mentesültek a katonai szolgálat alól az ultraortodox közösség tagjai, ezt a kiváltságot azonban tavaly megszüntette a legfelsőbb bíróság. Tovább romlik az ebola járvány helyzete a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A hatóságok eddig legalább 131 halálesetet és több mint 500 fertőzés gyanús esetet regisztráltak. Az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet hirdetett a ritka Bundibugyo vírus törzs miatt, és rendkívüli ülést hívott össze a helyzet megvitatására. A fertőzés újabb térségekben is megjelent, köztük Gomában és Észak-Kivu tartományban, ami növeli a járvány tovább terjedésének kockázatát. A fertőzöttek között egy amerikai orvos is van, akit Németországba szállítanak kezelésre. Az Egyesült Államok szigorította a beutazási szabályokat és fokozta a repülőtéri ellenőrzéseket azokkal szemben, akik az érintett afrikai országokból érkeznek.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
2: Hétfőn csak 4 mérkőzést rendeztek a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokságon. Finnország, Egyesült Államok 6-2, Svájc, Németország 6-1, Kanada, Dánia 5-1, és a rangadón Csehország, Svédország 4-3. A 6 pontos szlovák válogatott ma 20-20-tól a 2 pontos szlovén együttessel mérkőzik. A magyar válogatott szintén 20-20-tól az ugyancsak pont nélküli újonc brittekkel méri össze erejét a bennmaradás szempontjából sorsdöntő mérkőzésen. 16-20-tól játsszák a Lettország-Ausztria és a Norvégia-Olaszország meccseket. Ma kezdődik az élvonalbeli labdarúgó bajnokság osztályozója. Az ólyomiak 16.30-kor a komáromiakat fogadják. A visszavágó szombaton 20.30-tól Aranyos Maróton lesz. Folytatódik a férfi kosárlabdaliga döntője. A Slovan ma 18 órakor a címvédő lévai csapatot fogadja a Pacienki sportcsarnokban. A 4 győztes meccsig tartó párharc első összecsapását a lévaiak nyerték.
1: Időjárás.
0: Napos időnk van, elszórtan záporok, illetve eső is még kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, a szél többnyire gyenge marad, helyenként északi irányból fúj.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Pozsonyban a Drienyová utcán, a Strakovec közelében. Jelentősebb fennakadásra egyelőre nem kell számítani. Sebességmérést végeznek a rendőrök Kassa-Saca bejáratánál Csécs felől érkező szakaszon. Szintén trafipaxra számítsanak Kassán, a Gömöri utca végén az Álajová felé vezető irányban. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton, Puha Józseffel.
3: Tegnap hamisítatlan tavasz volt, vagy inkább már kora nyár. Az évszak megállíthatatlanul közeledik, és ennek jeléül mai összeállításunkba két nyári slágert is beszerkesztettem. Kedlévén a múltban barangolunk. Szép délutánt, jó szórakozást kívánok! Rövidesen 4 dalt játszunk Baby Gabi 2007-es duettlemezéről, mindjárt szólnak. Előtte forog az egyik beharangozott nyári szerzemény. Vár ránk a nyár!

Váránk a nyár, a Szelavi énekelt. A Quartet, a Baby Sisters, a Bestiák és a Fresh utána negyedik magyar lánycsapat volt a 90-es évek második felében és végén, az ezredforduló környékén. E hárommal ellentétben komolyabb, igényesebb zenei vonalat képviselt. Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei műsorunk. Az említett Baby Sisters feloszlása után Baby Gabi az évezred elején a vezető magyar énekesnők közé tartozott. Szólópályáját a Kozmixos Lányi Lalával készített meg a siker, az Őrült Szerelem indította be. Utána újabb duettekkel rukkolt elő. 2007-ben duettalbummal jelentkezett, amelyekre felkerültek a korábbi sikerei is. A korongról most négy kevésbé ismert zeneszámot hallgatunk meg. A Székelyhídi Balázzsal készült Hazug Csók, a Zoltán Erikával készített Mindörökké tart, a Pintácsi Vikivel énekelt Vágyak szárnyán és a Szűcs Judittal rögzített Ébredj már címűt. Tisztelt hallgatóink, a következő percek főszereplője Baby Gabi.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Bébi Gabi énekelt Székelyhídi Balázzsal, Zoltán Erikával, Pintácsi Vikivel és Szűcs Judittal. A Pátria Rádióban könnyűzenei összeállításunkat hallgatják, keddenként a múltban járunk. 2007 után további 11 évet megyünk vissza az időben, 1996-ból csendül fel 7 felvétel. A sort a trióként indult, az első nagylemez után már duóként működött. Berkes Gábor és Miller Zoltán alkotta Emberek indítja, ha varázsló lennék. Utána jön a Hip Hop Boys, az Ott várok rád, a beharangozott másik nyári dallam, a Balatoni Láza Forev Clubtól, a Padödőtől a Szép dal, Fenyő Miklóstól a Made in Hungária, az Animal Cannibals-től a Minden sarkon, az Edda műve klasszikusának érdekes átirata, és Charlie a Lehettem volna című slágerrel. Hölgyeim és uraim, irány 1996, további kellemes zenehallgatás.

0: Pentaton, az ötcsillagos dalok órája.
1: Egy generál szerzemény a lehettem volna Charlie előadásában, koncertváltozatban. Előtte az Animal Cannibals-től, Fenyő Miklóstól, a Padödőtől, a Foref Clubtól, a Hip Hop Boys-tól és az Emberektől játszottunk egy-egy népszerű zeneszámot 1996-ból. Könnyűzenei műsorunkban a múltban barangoltunk. Holnap visszatérünk a mába, napjaink slágereivel és slágeresies újdonságokkal érkezem a déli hírblokkot követően.

0: Hangjuk felidézésével Agócs Valériára és Dénes Györgyre emlékezünk a Szalagtársoron következő adásában. Arra a két egykori kollégánkra, akik egész életüket a Pátria Rádióban töltötték és tájékoztatták, művelték a hallgatókat. Műsorunkat szombaton a 10 órai hírek után, illetve vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A KDH leváltaná Robert Kalinyák védelmi minisztert, már több mint 130 halálos áldozata van a kongói ebola járványnak. Derült, napos időnk lesz, estig 23 fokot mérhetünk. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Az ellenzéki kereszténydemokrata mozgalom kezdeményezni fogja Robert Kalinyák védelmi miniszter leváltását a parlamentben az új eperjesi kórház építésével kapcsolatban. Ezzel egy időben a párt bejelentést tesz a közbeszerzési hivatalnál az építésvezetői felügyeletre kiírt pályázat miatt, tájékoztatott František Majerszky. A KDH képviselője bírálta a félkész kórház egy részének műszaki állapotát és a projekt menetéért való felelősséget a védelmi miniszter nyakába varta. Állítása szerint az építkezés menedzselése nem átlátható, és az építésvezetői felügyeletre vonatkozó közbeszerzések során fennáll a törvény megkerülésének gyanúja. A tavalyi évben a gyógyszerfogyasztásra fordított összeg a teljes lakosság körében elérte a csaknem 2,6 milliárd eurót, amelyből az egészségbiztosítók részesedése 1,9 milliárd eurót tett ki, derül ki a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ adataiból. A növekvő kiadások ellenére a kiadott gyógyszeres dobozok száma tavaly körülbelül 1%-kal csökkent. 2025-ben összesen 162 millió doboz gyógyszert adtak ki, áll az NCZI jelentésében. A magyar kormány nyilvánosságra hozta a dokumentumok egy részét abban a vitatott kegyelmi ügyben, amely egy pedofil bűncselekmény eltitkolásában segédkező személyt érint. Magyar Péter miniszterelnök mai sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy az iratok fennmaradó részét, amelyet a köztársasági elnöki hivatalnak otthont adó Sándor palotában őriznek, Sulyog Tamás államfőnek kellene nyilvánosságra hoznia. A magyar társadalomnak joga van tudni, hogyan született meg a kegyelmi döntés egy olyan személy esetében, aki hozzájárult egy pedofil bűncselekmény elfedéséhez, áll a magyar kormány honlapján közzétett hivatalos nyilatkozatban. Az orosz hadsereg 209 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat már a virradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban legalább egy ember meghalt, többen megsebesültek, továbbá civil infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, jelentették katonai és helyhatósági források. Az előzetes adatok szerint a légvédelem 180 drónt hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban. Kongóban már legalább 131 ember életét követelte az ebola. Az egészségügyi világszervezet arra figyelmeztetett, hogy a vírus rendkívül gyorsan terjed, és komoly veszélyt jelent az egész régióra. A betegség a szomszédos Ugandára is átterjedt. Kongóban jelenleg is több száz gyanús esetet tartanak nyilván, a WHO pedig kedre összehívta a válság visszaverő bizottság ülését. Az Afrikai Járványügyi és Betegmegelőzési Központ a Kongóban és a szomszédos Ugandában tapasztalható ebola járványt kontinentális szintű közegészségügyi veszélyhelyzetté nyilvánította.
0: Időjárás.
1: Az esti órákig csak keleten szűrhetik meg felhők a napsütést, az éjszaka folyamán derült vagy gyengén felhős idő várható, csak néhol növekedhet meg átmenetileg a felhőzet. Hajnalra elszórtan köd vagy alacsony szintű felhőzet képződhet. A hőmérséklet 7 és 13 fok közé csökken. Holnap napközben kezdetben napos, kellemes időre számíthatunk, majd helyenként megnövekszik a felhőzet és elszórtan futózáporok is kialakulhatnak. Reggel még néhol tartósabb köd is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, a folytatásban pedig tovább melegszik az idő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt a Horvátgurab és Pozsony szőlőskert közötti szakaszon, a helyszínelés miatt a forgalom jelenleg váltakozó irányban egy sávon halad. Radar méri a sebességet Kassán, a Poprádi úton, a Szepsi út irányából. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám.
2: 0800 900 800. Reklám.
3: A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
2: Szabadszó műves páholy, Rácz Vincével.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a szabad gondolkodás és szólás hullámhosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban! Múlt év április 5-én elhangzott adásunk ismétlése szól, amelyben arra keressük a választ, vajon milyen tanulságok szűrhetők le az elmúlt 100 év legsúlyosabb járványából a bő 6 éve kirobbant, hivatalosan 3 éven át tartott koronavírus okozta ragályból. Mielőtt azonban belekezdenénk, hallgassanak meg egy kis ízelítőt az előttünk álló órából.
1: Egyik legdrámaibb, hosszú távra előremutató következménye, hogy az akkor fiatal iskolás generáció, tehát gyakorlatilag egy borzalmas törést szenvedett, azáltal, hogy nem élhette a maga iskolai életét. Itt a társadalmi leszakadásnak egy újabb, nagyon fontos csatornája nyílik meg, amelyik hát nem kedvez annak a nagyon fontos társadalmi eszménynek, hogy azért mégiscsak törekednünk kell, hogy az emberek hát olyan nagyjából egyforma eséllyel bírjanak, és hogy emberhez méltó életet tudjanak élni. Ami velünk maradt az tulajdonképpen, hogy az emlékezetünk milyen kurta. És ez tulajdonképpen mindig is így volt, de most ez egy fantasztikus példa, mert hát gondoljunk bele, hogy 5 évvel ezelőtt indult el, és 2, maximum 3 éve lanyult el a történet, miközben egy borzalmas válság volt, és hát ezzel nem foglalkozunk. Tehát én értelemben, de aminek megvan a maga pszichológiája, mert nem akarunk olyanokkal foglalkozni, amelyek kellemetlenek, és azért az a folyamatos emlékezés az megzavarná ezt a dolgot.
0: Bő 6 éve már, hogy a láthatatlan ellenség az életünkre tört, és egyszeriben felborultak az addigi megszokott mindennapjaink. Előtte nem sokkal, 2019. novemberében történhetett, hogy egy addig csak a denevérek által hordozott vírus egy állati gazdáról emberre ugrott át, és a gyilkos kórokozó megkezdte pusztító útját a világban. Emberek millióit ölte meg és tartott félelemben. Sokáig elhúzódó, akadálymentes terjedése rávilágított az emberi létezés törékenységére, és mindennél élesebb fényben mutatta meg az élet sebezhetőségét. A globális vírusválság emberek sokaságát érintő nagy társadalmi és hatalmi kérdéseket vetett fel, és mivel aligha ez volt az utolsó nagy járvány, amivel korunkban meg kell küzdeni, nem árt, ha számba vesszük a koronavírus okozta krízis tanulságait. A pandémiát, mint vitákat ébresztő jelentős társadalmi problémát jártuk körül Örkény Antal szociológussal, az ELTE társadalomtudományi kara professzor emeritusával. Vele beszélgettem még tavaly az 5 éves évfordulón a történtek közösségi hatásairól, a konteókról, a méltányos igazságosságról és az elveszett életekről. A vendégszékben Örkény Antal szociológus. Üdvözlöm!
1: Üdvözlöm!
0: Kezdjük talán azzal, hogy ön szerint a világ visszazökkent a régi kerékvágásába, vagy valamilyen módon új korszak kezdődött az emberiség történetében 5 évvel ezelőtt. Akkoriban hogy látta, hogy gondolta, illetve a valóság visszaigazolta-e a korabeli feltevését?
1: Hát ez nagyon fontos kérdés. Ugye itt a jelenség nagyon ellenmondásos, mert hogyha a mindennapi beszélgetéseket, mindennapi interakciókat nézzük, egy egyáltalán a társadalmi folyamatokat, amik jelenleg napjainkban zajlanak, a Covid nem igazából merül föl ezekben az eseményekben. Most talán, mivel egy 5 éves évfordulója van annak, hogy nagyjából mikor robbant ki a koronavírus járvány, hát annak mondjuk 5 éve, de ugyanakkor ehhez képest, mintha a világ ezt elfelejtette volna. Másfelől, hát mint szociológus mondom, hogy amikor a különböző problémákat vizsgáljuk ma mondjuk Magyarországon, csak beszéljünk Magyarországról, de szerintem ugyanez van Szlovákiában is, akkor mindig egy nagyon-nagyon fontos indikátor vagy dimenzió pontosabban az, hogy mi történt a Covid válság alatt. Például az oktatás kérdésében, mondjuk, hogy nézzük meg az oktatásügyet, vagy az egészségügyet. A mai problémák itt vannak, és hogyha vizsgáljuk az egészségügy állapotát a szociológia, mint társadalmi intézmény szemszögéből, vagy az oktatási rendszert, hát bizony nagyon érdekesen mindig előjön az, hogy volt a Covid válság. Tehát egy ilyen kettősség van. A politika is tulajdonképpen nem nagyon foglalkozik ezzel a kérdéssel. Most az évforduló kapcsán mondjuk Magyarországon, ahol a politika válságkezelése nagyon is ellentmondásos volt, most ez előkerült, főleg egy ilyen a kormánypárt és az ellenzéknek a viszonyában. A miniszterelnök megemlékezett egy ilyen nagyon, nagyon pozitívnak kicsengő interjújában, az ellenzék meg számon kérte mindazokat, amiket nem említett a miniszterelnök, amelyek viszont hát tragikus dolgok történtek, amivel részben vagy valamilyen mértékben a politika is felelős. Hát egy ilyen nagyon bonyolult dolog, és ráadásul ugye az a kérdés, amit a kiinduló kérdés, hogy visszazökkentünk-e, hát ugye a COVID, a koronavírus járvány az egy válság, ugye? És ha most ilyen társadalomtudományi nézőpontból vagy politikai nézőpontból nézem, akkor abból indulunk ki, hogy visszazökkenünk valahova, egy konszolidált világ, tehát van egy konszolidált világ. Igen ám, de ez a konszolidált világot hát nagyon súlyos válságok érintik, és a COVID ennek egy nagyon fontos és meghatározó lépése volt, de ha belegondolunk, ma is itt van közöttünk a válság, hát csak beszéljünk mondjuk az ukrán-orosz háborúról, vagy a közel-keletről, tehát hogy háborúk vannak, az is válság, és ugyanakkor voltak gazdasági válságok, a 2008-as nagy gazdasági válság, tehát a visszazökkenés ilyen értelemben nagyon nehéz megállapítani, abból a szempontból jogos, amit mond, hogy volt egy időszak, tulajdonképpen mondjuk a 80-90-es évek, amiben ilyen történt egy nagy változás, hiszen a Szovjetunió megszűnt, és a szovjet blokk szétesett, és ismét szuverén, független államok tudtak létezni a volt szovjet terület jelentős részén, de tulajdonképpen az úgy tűnt első látásra, mint a béke korszak, amikor tényleg van egy ilyen, tehát megszűnt a vasfüggöny, megszűnt a hidegháború, Európában úgy tűnt, legalábbis Európában úgy tűnt, hogy akkor most egyfajta nagyon kiegyensúlyozott, kiszámítható világ van, amely bizonyos elvek és normák és feltételek mellett működnek. De ugyanakkor ezek a válságok, ezeket nagyon jelentős mértékben a 2000-es évektől azért meghatározzák, tehát tulajdonképpen nincs is olyan, hogy konszolidált állapot, hanem az van, hogy vannak olyan állapotok, amikor nincsenek nagyon mélyreható válságok mondjuk, hanem csak belső problémák, konfliktusok, dilemmák megoldásainak a kérdése, és vannak olyanok, amikor ezek a válságok jelentős mértékben befolyásolják. A válságoknak az elmélete, ennek van egy ilyen társadalomtudományi vonulata, hogy mik is ezek a válságok, ugye amikor nagyon felfordulnak a dolgok, a társadalmi integráció vagy a globális integráció megrendül, és nagy kihívásoknak van kitéve, hogy van kétfajta válság. Ha most nagyon leszűkítem, az egyik, amit úgy hívunk, hogy exogén, a másik, mint az endogén. Az exogén, ami külső válság. Ilyenek mondjuk az árvizek, ilyen mondjuk a vulkánkitörés, és vannak, amik külsődlegesen hatnak a társadalmakra, és a társadalmi integrációra, és a társadalmi fenntarthatóságára, és vannak a belső válságok, hát ezek inkább ilyen politika, gazdasági válságok, politikai válságok, ezek is lehetnek globálisak különben, ugye a nagy gazdasági válság mondjuk ezeket az 29-ben aztán ennek egy fantasztikus példája, de hát ilyen volt mondjuk a 2008-as pénzügyi válság is, tehát ez nem csak országokon belül zajlik, de valahogy ezt a társadalomnak a működése és a berendezkedése és a politikája generálja ezeket a válságokat. Ezeket hívjuk belső válságoknak. Na most a COVID, csak hogy itt lezárjam a dolgot, az egy nagyon extrém példája a külső válságnak, ami bekövetkezett, ami ugye rászakadt mondjuk, hát az egész világra, csak itt nagyon eurocentrikusak vagyunk, ugye azért alapvetően a fejlett világgal szoktunk foglalkozni a COVID kapcsán, pedig hát ugyanúgy érintette a fejlődő világot is. De hogy ez így rászakadt a társadalomra, és minden válság magába hordozza a felkészületlenséget, tehát hogy valami megrendülnek a pillérek, és valamit kell tenni, hogy helyreálljanak a társadalmat fönntartó pillérek a mindennapi élet és a társadalom egészet tekintetében. Tehát a COVID ilyen értelemben ebben a válság válság aspektusba merül föl, de hatásában tulajdonképpen jelentős mértékben kihatott a társadalmakra mindegyikre, és következményeiben is, csak ugye a következő válság ezt a percepciót, hogy érzékeljük, hogy hú, nagy baj van, ezt mondjuk hát pont most épp az ukrán-orosz háború felülírja, tehát most egy aktuális válság is van.
0: Nos, innen folytatjuk, de előtte még, ha megengedi, bemutatnám röviden hallgatóinknak. Őrkény Antal szociológus, az ELTE társadalomtudományi kara professzor emeritusa és az MTA nagydoktora, Budapesten született 1954-ben. Meghatározó alakja a magyarországi szociológia oktatásának és kutatásának, valamint a szociológiai közéletnek. 1978-ban diplomája megszerzése után az ELTE társadalomtudományi karán kezdett el dolgozni, 1986-ban szerezte meg doktori fokozatát szociológiából, 2003-ban habilitált, 2004-től 2024-ig pedig egyetemi tanárként tanított a társadalomtudományi karon. Magyarországi oktatói pályája mellett tanított például a pennsylvániai, az Oregoni Egyetemen és a New Yorki Bard College-on. Főbb kutatási területei a társadalmi igazságosság kérdése, a nemzeti identitás, a kisebbségek, az interetnikus viszonyok és a migráció. Legutóbbi könyve a Társadalmi dilemmák és ütköző elvek címmel 2022-ben jelent meg. Nemrégiben egy interjúban így fogalmazott. A szolidaritás nem korlátozódhat az adott társadalom tagjaira, hanem az emberiség iránti felelősségérzetre is kiterjedhet. Ezt különösen olyan globális krízisek esetében fontos figyelembe venni, mint a COVID-19 járvány. Őrkény Antal számos rangos állami és szakmai kitüntetés birtokosa. Te nagyanyád búsítója, írta róla még annak idején egyik hozzá címzett meselevelében a magyar groteszk próza megteremtője, egyben az édesapja, Őrkény István. Nos, annyira szívesen kérdezném, hogy milyen volt Őrkény István gyermekének lenni, illetve milyen volt a közelében tartózkodni, de erre ez a beszélgetés most nem ad teret, nem kínál alkalmat, úgyhogy visszakanyarodnék oda, amivel kezdtük. Szóval a hatása, illetve a következményei. Hogyan, mennyire rajzolta át a társadalmi viszonyokat, és milyen módon változott meg az életünk, és ezek a változások mennyire bizonyultak tartósnak?
1: Igen, ez egy alapvető kérdés. Tehát azt hiszem, hogyha az eszenciáját akarjuk megfogalmazni, akkor végül is, ami történt 2020 és 2023 között, hiszen 20-ban robbant ki igazából a válság, és 23 során kezdett lenyugodni, bár ugye napjainkban is velünk él, ezért furcsa paradoxon, hogy szinte nem kerül szóba, mert ezért köztünk van a vírus, de valahogy hozzá idomult a világ, aminek nagyon sok aspektusa van. Tehát azt hiszem, hogy ennek a COVID pandémiának vagy járványnak a legnagyobb üzenete az lehetett volna, vagy az is igazából, főleg ha vissza akarunk rá emlékezni, akkor azt hiszem ezt nem lehet elfelejteni, hogy az emberi létezés mennyire törékeny, és hogy mennyire kicsi az ellenálló képességünk egy csomó dologgal kapcsolatban, amiről nem gondoljuk, mert az ember, amikor élje mindennapi életét, és egy társadalom, amikor működik, és keret ad az embereknek, hogy egy szociális térben együtt legyenek, és együtt működtessék a dolgokat és a saját életüket. Szóval, hogy ebben a folyamatban nagyon fontos az, hogy biztonságban legyünk, hogy biztonságban, hogy kiszámíthatóak legyenek a dolgok, hogy nyugalom legyen az életünkben, és ez teljes mértékben, borzalmas mértékben felborította a COVID. Ugye, mert tulajdonképpen maga, ahogy mondtam, ez egy exogén vagy külső válság volt, de a terjedése hát azon kevés válságok közé tartozik a történelemben, ami tényleg az egész globuszra kihatott, hiszen a határokat nem ismerte. Tehát itt országok, nemzetek, régiók, kontinensek között a vírus terjedt, tehát hogy elképesztő volt a mérete és a kiterjedése. Ráadásul bizonyos értelemben, ha most ilyen nagyon cinikusan akarnék fogalmazni, akkor egy olyan válság volt, ami egyenlően érintett mindenkit, hiszen mindenki megfertőződhetett, és a halál, vagy a haláltól való félelem mindenkit elért. Tehát ilyen értelemben azok a társadalmi különbségek, országkülönbségek, régiókülönbségek, hát a kiinduló pontban nem léteztek. Az, hogy ennek a kezelésében és a megoldás megtalálásában, hogy megpróbálni megfékezni ezt a járványt, óriási különbségek voltak, és ilyen értelemben óriási igazságtalanságok is voltak.
0: Ugye az egyéni bezárkózáson kívül az országok is, mintha, nem mintha, is bezárkóztak.
1: Na hát most
0: ez a, ugye ez a fajta nemzeti keretek köz zajló válságkezelés, ez milyen hosszú távú hatást gyakorolt, vagy milyen következményekkel járt? Egyáltalán járt-e? Mert ha napjaink populizmusát vesszük alapul, felmerül a kérdés, hogy ez a Covid-járvány adhatott-e ennek a jelenségnek valamiféle löketet, napjaink populizmusának, esetleg az autoriter tendenciáknak?
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Ugye én a Covid kérdéssel főleg szociológiai szempontból foglalkoztam, és ma is úgy gondolok rá, mint egy szociológus. Valóban ez egy alapvető hatást gyakorolt arra, hogy az országok bezárkózzanak. Ez ugye emellett ugye az egyén is, vagy az egyénnek a mikroközössége is bezárkózott, tehát mindenki bezárkózott, de az országok is bezárkóztak. És azt hiszem, hogy akkor különben ez az egész probléma kevésbé realizálta a világ, hogy ez akkor mit is jelent a nemzetállamokra. Ami pedig föl volt akadva a labdák, mert például ugye Magyarország esetében, nem tudom, hogy volt-e Szlovákia, amikor elindult 2021-ben a vakcináció, tehát az oltás, akkor a kiinduló pont az volt, hogy a kormány azt mondta, hogy akkor mindenkit be volt, aki magyar állampolgár. Na most azért ez egy paradoxon, mert ugye egyrésztről ugye nem csak azt jelenti, hogy ma a magyar állam persze az alkotmány szerint is minden állampolgára iránt teljes felelősséggel bír, és nyújtania kell mindazokat a közjavakat, ami az emberek számára az életükhöz alapvetően szükséges. De hogy például mi történik azokkal, akik az országon belül vannak, és nem állampolgárok. Ez több hónapig egy probléma volt, nem volt nagy figyelem a nyilvánosságban ez iránt, a kérdés iránt, de például azok, akik nem voltak állampolgárok, több hónapon keresztül kirekesztődtek az oltásokból, később, hát ilyen a csoportokra odafigyelve, hogy mit tudom én, vagy vegyük a külképviseleteket, már az volt az első probléma, hogy a külképviseleteket nem lehetett beoltani, mert hiszen azok nem állampolgárok, hanem külföldiek. És ráadásul az, hogy most az anya ország, akik küldték, azok hogyan tudnák őt beoltani, amikor le vannak zárva a határok, hát ez nem megoldható, de ugyanígy beszélhetünk a migránsokról is, meg a menekültekről is. Az már néha fölmerült igazából, tehát először ezek a külképviseletek oldottak meg, mert őket végül is beoltotta a magyar egészségügy, aztán valamilyen értelemben megoldottak a migránsok is, meg a menekültek is, amik a menekült táborok kérdése is, de sokkal később oldódott meg, és azt hiszem, hogy legfőképpen azért oldódott meg, nem azért, mert hogy a magyar állam olyan mértékben nyitott lenne a migránsok is, a menekültek iránt, aminek a története megint csak egy másik beszélgetés témája, hanem azért is, mert tulajdonképpen, ha itt vannak ezek a menekülttáborok, akkor azok pont olyan veszélyforrás jelentenek, hogyha az átoltottsága a társadalomnak elér egy bizonyos szintet. Tehát ez mindenképpen hatott, de akkor ez a nemzeti gondolat, ez kevésbé merült föl, hát olyan szempontból fölmerült, hogy mondjuk a magyar kormány kifejezetten úgy gondolta, hogy itt egy versenyfutásról van szó, és a magyaroknak kell vezetnie ezt a statisztikát, hogy mennyire vagyunk átoltottak, és 2021-ben a miniszterelnök azt mondta, hogy júniusra átoltja az országot, és valóban az első időszakban volt egy nagy átoltottság Magyarországon, ami persze megint egy paradoxon volt, mert ugye min alapult ez az átoltottság, Nyugat-Európában megcsúszott ez, mert várták a Pfizer vakcinát, és a más nyugat-európai új innovációkat, mi meg az orosz és a kínait használtunk. Tehát ilyen értelemben a járvány alatt inkább egy ilyen versenyfutás mozzanat volt, különösen mondjuk néhány ország esetében, és akkor itt kapcsolódik az a nagyon fontos mondat, amit elmondott, hogy ebben benne van egy potenciál, garanciája annak, hogy az autoriter hatalmi stratégiák azok sokkal inkább sikeresek, illetve hát azok kezébe kerül a dolgoknak a menedzselése, amiben elvileg ez szükségszerű. Ha belegondolunk ugyanis, a járvány kezelése az egy állami monopólium volt minden országban, nem csak Magyarországon. Tehát ilyen értelemben az állam egy olyan felhatalmazást kap, ami a dolgok, a javak elosztásában, a problémák megoldásában, a személyközi viszonyokban, a rendszabályokban elképesztően kiterjeszti az államnak a hatalmát. Na most ez önmagában, ez persze a legtöbb országban ugyanígy zajlik. Vegyük mondjuk Németországot, vagy Spanyolországot, ott is ugyanez a helyzet van. A kérdés igazából ma már így visszatekintve az, hogy a nyugat-európai államnak ez a túlhatalma, most pozitív értelemben mondom, hiszen csak így lehetett megoldani a járvány kezelését, visszaáll-e, és akkor itt jön vissza a válaszom arra, amit korábban kérdezett, hogy visszaálltak-e a dolgok, Nyugat-Európában visszaálltak a dolgok. Ugyanis van egy demokratikus, liberális, pluráris jogállami berendezkedése azoknak a társadalomoknak, ezek polgári társadalmak, és van egy legitimációjuk, és az állam ott ezt egy időre birtokolta ezt a túlhatalmát, és amint vége volt a járványnak, visszaállt mindaz a korábbi rendszer, ahogy ezek a társadalmak működtek. Persze ettől még voltak nagyon sok hatás, ami azért áthúzódott ezen változásokban, de azért maga az alapsetup visszaállt. Na most Magyarország egy nagyon jó példa, és ezt lehet bizonyítani, ugyanis a magyar kormány, a magyar parlament elfogadott egy különleges jogrendet, ugye, mert ez általában másutt is így volt, a szükség állapot szerűséget fejezi ki, különleges jogrend, a rendeleti kormányzás, hiszen nem kell parlamenti vitákat kezdeni, hiszen az államnak sürgősen meg kell oldani a problémákat. Ez teljesen logikus és szükségszerű volt. Magyarországon ugye, mert már korábban is megvolt ez a fajta rendeleti kormányzás a 2015-ös menekültválság kapcsán, azt sem szüntették meg, az is fönnmaradt. A Covid alatt megvolt, megint, utána is megmaradt, sőt, aztán jött az ukrán-orosz háború, akkor is megmaradt. Tehát gyakorlatilag Magyarországon 2015 óta van egy rendeleti kormányzás. Van parlamentünk, és persze vannak törvények, javaslatok, meg kell szavazni, ráadásul Magyarországon ilyen kétharmad a parlamenti, nem a választók akarata, hanem a parlamenti székek elosztásában a Fidesz kétharmadja van folyamatosan, de még ez sem elég a hatalomnak, hanem még igénybe veszi a rendeleti kormányzást, és ennek már a különben a járvány alatt is komoly kritika érte különböző civil szervezetektől, mert ugyanis a magyar állam nem szűkítette le azokra a kérdésekre a rendeleti kormányzás eszközének a használatát, ahol ez tényleg, mondjuk a vakcina elosztás, tényleg úgy kell, a vakcina beszerzése, az egészségügyi rendszernek a felállítása, menedzselése, és hogy mindenki megkapja a vakcinát, ezt el kell intézni. Ráadásul ugye ez egy közjó, ami egy csúnya fogalom, de nagyon szép fogalom, hogy mindenkinek jár egyformán, sőt, ingyen van. És ezt meg kellett szervezni. Tehát ez világos, ez nem egy parlamenti kérdés, ez egy kormányzati kérdés. Igen, ám, de a vége a járványnak, akkor miért kell rendeleti kormányzás? És az orosz-ukrán háború kapcsán, miközben Magyarország, ahogy Szlovákia is, direktben nem érintett a háborúba, indirekt módon, persze súlyosan, azért ez önmagában nem igazolja a rendeleti kormányzást. Ma is az van, hogy rendeleti kormányzás, sőt, ezt most még módosították pár héttel ezelőtt, amikor már nem is kell parlamenti mert korábban az volt, hogy 6 hónapig tart egy felhatalmazása egy ilyen mechanizmusnak, és talán meg kell szüntetni. Igen, de most kivették a 6 hónapot, tehát gyakorlatilag ma a kormánynak, amiben rendelkezik egy rendeleti kormányzás, amiben mindent befolyásolni tud, persze az alkotmány figyelembevételével, de azt is meg tudja változtatni, mert kétharmados képviselete van a parlamentben, gyakorlatilag mindent meg tud csinálni. Na most, tehát a válaszom a nagyon fontos kérdésére az, hogy ezek a válságok, különösen a Covid, mindenképpen feltételezi, hogy autoriternek kell lenni az államnak, tehát hatalomkoncentrációnak kell lennie, mert különösen különben nem lehet eljutni a dolgok megoldására. A kérdés az, hogy ez átmeneti, vagy nem átmeneti.
0: Többször utalta vakcinákra, na most említett könyvében a társadalmi igazságosság szemszögéből vizsgál meg különféle dilemmákat. Egy ilyen dilemma volt az ön által most szóba hozott vakcinázás, aminek a következtében nyáj immunitás állhatott volna, vagy állhatna elő, és hát a dilemma abban áll, ugye, hogy most akkor a közjó az elsődleges, vagy az egyéni autonómia, vagy az egyéni szabadság, magyarán, hogy az államnak jogában áll-e a társadalom tagjai számára kötelező erővel előírni, hogy oltassák be magukat. Ön hogy látta ezt a dilemmát, ami a testünkkel kapcsolatos autonómia és a sokat emlegetett közjó védelme között feszült?
1: Hát egyrészt nagyon köszönöm, hogy a könyvemet is fölhozza meg, hogy egyetemben elolvasta, és ennek igazán szívből örülök. Valóban a könyvet, amit már a válság utáni időszakban írtam, és különböző ilyen igazságossági dilemmákra foglalkozik, amelyek hát nagyon nehéz eldönteni, hogy mi az igazságos, van-e ilyen, hogy igazságosság, meg minden. Az egyik példám az pont a vakcina volt. És említette a nyájimmunitást. Szerintem ezt már nagyon sokan már el is felejtették ezt a kifejezést, bár akkor azért sokszor használtuk. Na most ugye itt a nyájimmunitás azért érdekes, mert a vírus terjedésének a lassításában, vagy a vírusnak az elhalásában, és ugye ez a folyamat játszódott le a vakcina felfedezésében, hogyha minél több ember beoltódik, akkor az a terjedést lecsökkenti, hiszen az emberek többsége immunis. És a szegény vírus, hát most szegény az idézőjelben mondom, a szegény vírus nem talál alanyt, akit megfertőzne. Ugye ehhez még kapcsolódik az, hogy akik megfertőződtek, de szerencsére nem haltak meg, nem haltak bele, ott viszont maga a fertőzés okozza az immunrendszer aktív reakcióját, tehát az is tulajdonképpen a nyájimmunitás segíti. A nyájimmunitásra nagyjából azt mondták a tudósok a kezdeti, az első hullámban, mert aztán voltak ilyen mutáns variációk, hogy olyan 80%-os beoltottságnál, ha 80%-nál nem talál alanyt a vírus, akkor szép lassan elhal a vírus. Ez később valamelyest csökkent, de azért ez nem változott meg. Na most itt jön be az a probléma, hogy akkor mi legyen az oltása? Mert ugye ez valóban egy liberális demokráciában és egy jogrendszerben az egyénnek szabad döntése van a saját testével kapcsolatban és saját egészségével kapcsolatban. Ez egy alapjog. Tehát ő dönt arról, hogy akarja a vakcinát, vagy nem akarja a vakcinát. Igen ám, tehát ez az egyik oldala ennek a történetnek. A másik oldala a történetnek, hogyha a társadalom, és ebben benne van minden egyes ember, elfogadja azt, hogyha a tudomány azt állítja, hogy a nyájimmunitás segíthet megoldani a dolgot, akkor nem csak a saját beoltottságunk a kérdés, hanem az, hogy akik körülvesznek engem, azok beoltják-e magukat. Tehát igazából itt válik a dolog társadalmivá. Mert ugyanis azt jelenti ez, hogy a társadalomnak kell egy szolidaritásnak lenni a társadalomban, amiben a társadalom elfogadja azt, hogy mindenkinek be kéne oltódnia, vagy 80-90%-nak, és akkor túl leszünk ezen a válságon. De ehhez nem elég az egyén saját döntése, saját élete fölött, hanem hát a többi embereknek is a viselkedése beletartozik az egyéni döntésekbe. Az, hogy elvárhatom-e az emberektől. Na most, ha megnézzük a nagy statisztikákat, a ország statisztikákat, elég érdekes volt, hogy például Spanyolország és Portugália kiemelkedő volt abban, hogy az emberek beoltatták magukat, ilyen elég gyorsan, ráadásul 80% fölött volt. Ebben nem az következik, hogy a spanyol emberek azok okosabbak, mint a magyar emberek, de valahogy ez a mechanizmus, hogy rájöttek, ugye egyrészt megbíztak abban, hogy az állam, a tudomány és az egészségügy, amikor azt mondja, hogy be kell oltani magunkat, mert így lesz az immunrendszerünk képes leküzdeni a járványt, az emberek ezt elfogadták, mert hát senki nem ért hozzá, kivéve akik ebbe érintettek, mint tudósok, mint szakemberek, elfogadták és követték ezt az instrukciót. És emiatt nagyon magas lett az átoltottság. Tehát itt beérkezünk egy újabb dimenzióba, a társadalmi bizalom kérdésébe. Hiszen ha megbízunk, akkor be. Ha meg gyanakszunk, ha nem fogadjuk el, és gyanakszunk, ezen kívül hiányzik belőlünk a szolidaritás, akkor meg nem oltatjuk be magunkat, mondván, vagy azt mondjuk, ilyen potyautas vagyok, hát majd a többiek beoltatják, akkor majd nekem már nem is kell magam beoltatni. Ilyen is, ez elég tipikus, ezt kutatták, elég tipikus attitűd volt. Tehát itt jön be a nagy ellentmondás, hogy az, hogy egy ember beoltja magát, látszólag alapvető emberi jog, egy alapvető erkölcsi vagy politikai érték. Az, hogyha az állam, ugye az államnak két lehetősége van, vagy három, ugye nem csinál semmit, ez a legrosszabb, azt mondja az embernek, hogy oltassátok be magatokat, mert ez segít, a harmadik, hogy elrendeli, hogy kötelező beoltatni magukat az embereknek. Ez a legdurvább történet. Na most itt a vita tulajdonképpen, ha volt vita, mert ez inkább szakmai vita volt, a társadalom ez kevésbé mélységében vitatta meg ezt a dolgot. Például Magyarországon az történt, hogy nem volt kötelező az oltás fölvétele, de az állam, mint egy közjót nyújtotta, tehát mindenkinek lehetősége volt arra, hogy fölvegye az oltást, és az embereknek, hát végül Magyarországon olyan 63-64% körül volt a beoltottság. Ez nem csak az első, hanem a második, az emlékeztető oltásra is vonatkozott. Tehát Magyarországon messze alatta voltunk a nyájimmunitásnak az oltás miatt, de szerencsére a körülöttünk lévő világ, illetve a megfertőzöttek viszonylag magas száma Magyarországon, az ugyancsak növelte a védett embereknek a számát, és ezért valóban bekövetkezett a nyájimmunitás, még Magyarországon is, azáltal, hogy hát sokan megfertőzöttek. Más országokban kevesebben fertőzöttek meg. Tehát, és itt a választás kérdése tényleg az, hogy szabadon döntetek én, mint egy ego, mint egy autonóm személyiség, hogy én hogyan gondolkodom az, hogy elfogadom, vagy nem fogadom el az oltást, vagy mint társadalmi lény figyelembe kell vennem, és együtt kell működnöm a társadalom többi tagjával, és ha az állam azt mondja, hogy oltsuk be magunkat, a szakértők azt mondják, hogy oltsuk be magunkat, akkor bizony kell egy társadalmi együttműködés és szolidaritás azért, hogy mindenkinek tényleg lehetősége legyen beoltani, mindenki hozzáférjen ingyen az oltáshoz. Hát ez ingyen azt jelenti, hogy valaki fizette, tehát az államkassa fizette, amit az állampolgárok fizettek, de tulajdonképpen nem egyéni adó volt ez, hanem az államkasszából következő kiadás, és akkor beoltatja magát a társadalomnak egy jelentős része. Itt van egy etikai dilemma, hogy melyik egy igazságos, tehát hogy mindenki maga csinálja a dolgát, tehát egy ilyen nagyon individualista, erkölcsi normába gondolkodunk, vagy egyfajta kollektíve, mert ez egy kollektív erkölcsi állapotot feltételez a társadalomtól, amiben elfogadjuk, hogy az egyén nem csak azért felelős, hogy a saját élete, vagy a legközvetlenebb környezetének, a tagjai, a családtagoknak az élete fölött gondoskodjon, hanem gondoskodni kell a többi emberről is, mert az ráadásul visszahat az egyénnek a biztonságára. Tehát egy nagyon bonyolult etikai kérdés. Az az érdekes, hogy csak egy zárjában mondom, hogy egy nagyon fontos könyv született erről egy amerikai tudós részéről. Elolvastam a könyvet, és...
0: Ez az oltás etikája, ugye?
1: Így van, az oltás etikája, és elképesztő, hogy ez 15 vagy nem tudom hány évvel korábban az addig már megtapasztalt járványok alapján fogalmazta meg ez a szerző, tehát minthogyha látta volna a jövőt, hogy ennek aztán lesz egy extrém példája, és ő mondja azt, hogy legyen egy méltányos igazságosság, ahol hozzá lehet férni a dolgokhoz, ahol működnek ezek az elvárások, de a legszigorúbb dolgokat azért, tehát elrendelni viszont nem feltétlenül kell, hanem más eszközökkel kell az állam, mert a túlzott beavatkozás, ha azt mondja az állam, hogy aki nem oltatja be magát, azt, mit tudom én, megbüntetem, vagy hát inkább az, hogy elzárom, hát ez lenne a logikus, elzárom. Szóval ennek a lépése, ez már sértené a méltányos igazságosságnak az elvét, ami azért figyelembe veszi, hogy vannak az egyéni szabadságjogok, és vannak a társadalmi normák és társadalmi értékek, és a kettőnek harmóniába kell lennie. Baromi érdekes kérdés volt, tehát én annyira élveztem ezt végig gondolni, megismerni a pozíciókat, meg leírni a szövegemet, mert ezek az igazi nagy kérdések, amikor nincs egyszerű válasz. nincs az, hogy igen vagy nem, hanem igen, tehát itt nagyon fontos az, hogy a dolgok nagyon összetettek, és nagyon óvatosnak kell lenni, amikor eldöntjük, hogy melyiket kell preferálni mondjuk egy országnak, mondjuk a többségi akarat mentén melyiket preferálja egy ország.
0: Azért is hoztam szóba ezt a kérdést, hogy beszéljünk arról, hogy voltak éppen ez a nyájimmunitás miért is nem alakulhatott ki. Hát ez egyfajta társadalmi hisztéria volt, és ismét az ön munkáihoz nyúlok, ami ezt valamilyen módon közvetetten megakadályozta, az pedig ebben a közegben pedig a tévhitek terjedése volt az, ami riasztó méreteket öltött. Ön mivel magyarázta a koronavírussal kapcsolatos összeesküvés elméletek virulenciáját, hogy így mondjam, illetve hogy miért futhattak fel ennyire?
1: Nagyon, ez egy nagyon fontos kérdés. Ráadásul ugye arról is beszélgetünk még ma, gondolom valamennyit, hogy mik a következményei ennek a mai életünkre. Szerintem az egyik következmény most, anélkül, hogy mondanám, hogy pozitív vagy negatív, hogy a viszonyunk az online világhoz egészen megváltozott, hiszen az életünk tényleg a virtuális térbe szorult, hiszen mindenkit bezártak, az kemény volt különben, mindenkit bezártak, nem mehettünk ki, stb.

férnek hozzá az emberek az információkhoz, és ugye ez teljes mértékben az internetre szorul, tehát gyakorlatilag a kontroll is az interneten zajlott, tehát korábban az ember elolvasta az újságot, beült egy ilyen szórakozó helyre, beszélgetett a barátaival, és akkor jól megbeszélték, hogy ki mit gondol. És ezen kívül mindenki olvasott ezt, azt akkor hozzátette, és akkor kialakult egyfajta vélemény, vagy egy véleménystruktúra. Itt ugye a családok teljesen be voltak, sőt az egyén még a családon belül is eléggé el volt zárva, és ő neki egyetlen forrása volt az internet. És ez tulajdonképpen ez az internetnek ez a nagyon nagy, hát úgy hívják, hogy penetrációja, ez a nagyon nagy elterjedtsége az életünkbe, ami mindenre kiterjed gyakorlatilag ma már, és ez újabb nagy dilemmákat vet föl, hiszen olyan függ, tulajdonképpen az életünk ma függ az internethez való viszonyunktól, meg az interneten való tájékozódáson. Na most ez egy krízis helyzetben, egy válsághelyzetben különösen fontos, várjuk az információkat. Na most az internetnek van egy sajátos vonása, hogy tulajdonképpen van bizonyos kontroll, de mindenki ott mindenfélét beszélhet. Na most itt akkor azt jelenti, hogy elszabadul a pokol. Elszabadul a pokol, és mindenki, különösen azok, akik az interneten nagyon aktívak, és ugye itt vannak olyanok, akik exhibicionistábbak, kevésbé exhibicionisták, hogy megosszák a saját gondolatait, van, aki csak minimálisan folyik bele az internetbe, de hát azért a munka kapcsán, meg az élete kapcsán belefolyik minden nap nagyon erősen. Itt elszabadult ez a pokol, és ez a jelenség ma is így van. Tehát ezt úgy hívják, hogy fake news, tehát hamis hírek, tehát hogy az emberek megalapozatlan információk tömegét kapja, és nincsenek felkészülve arra, hogy ezek közül szelektáljanak. Hozzá kell tennem, hogy azért végül is a magyar átoltottsági adatok is, meg gondolom Szlovákiában hasonlóképpen, azért lehetett látni, hogy az emberek azért képesek megkülönböztetni egy social media beszélgetés vagy megnyilvánulást attól, amikor egy szakember, mondjuk egy virológus azt mondja a tévében vagy a rádióban, hogy hát azért oltassák be magukat az emberek, és viseljenek maszkot, és ne menjenek tömegrendezvényre, stb. Nem akarom elsorolni. Tehát azért az emberek azért észnél vannak, és nem dőlnek be feltétlenül ezeknek a híreknek. Ma már azt hiszem, akkor még aztán kevésbé volt jellemző, tehát azt mondom, hogy egy nagyon negatív hatás, ami mondjuk a háború kapcsán fölmerül, amikor gyakorlatilag a háborúban egy fontos fegyver az, hogy komplett módon hamis információkkal árasztják el az internetet, és ezáltal tulajdonképpen mindegy hadi eszköz használja mondjuk az orosz média. Hát ugye erre volt példa, ami máig sem bizonyított, a román választás, ahol ugye ilyen fake newsokkal és mindenféle más támogatásokkal bombázta az orosz hacker a román választás, ha igaz a feltételezés, mert azért azt hiszem, ez még nincs egészen bizonyítva. De feltételezhetjük. Tehát itt azt hiszem, hogy az alap dolog az, hogy mivel van egy teljesen reménytelennek tűnő helyzet, mert azt nem említettem, hogy a Covid-nak az is egy nagyon nagy eleme pszichológiailag, hogy nem tudjuk, hogy meddig tart. Nincs időhatára. Bármeddig tarthat. Tehát az emberek iszonyúan félnek, és próbálnak valamilyen tájékozódást kapni, hogy mi fog történni, és mi lesz az elveszett életünkkel, amelyik mert ráadásul bizonyos szempontból nagyon sok generációt különbözőképpen érintett az elveszett élet. Na most akkor rátapad az ember az internetre, nem nagyon tud már válogatni, persze azért tud, tehát ez megint csak egyén függő, hogy mennyire képes kritikailag hallgatni, olvasni a híreket, meg az információkat, és akkor ez itt terjed, és én szerintem a fake news ipar, ami ma kialakult már a világban, és amelyik tulajdonképpen hát egy nagyon súlyos, a késő modernitásnak hívott korszak egyik nagyon fontos dilemmája az, hogy itt az információk olyan tömege folyik az interneten, olyan mértékben globálisan minden információ rendelkezésre áll, és erre mi felkészületlenek vagyunk, vagy hát nagyon különbözőképpen vagyunk fölkészülve, hogy tudjuk azt, hogy ebből mi az, amit mi használunk, ami nekünk fontos, ami nekünk megkerülhetetlen, és mi az, amit ne nézzünk. Ez egy borzasztó nehéz dolog, ez nem lehet csak úgy, tehát ezt tanítani kéne, vagy tanítják is az iskolákban, jobb országokban, de ott is ez nagyon nehéz kérdés, és ott aztán kijönnek az érzelmek, kijön az agresszió, mindenféle dolog kijön, és

0: ez volt az, ami a vírus alatt hát megjelent az interneten. Szerencsére azért azt kell mondanom, hogy akkor ez jelentősen nem befolyásolta, mondjuk visszatérünk a nyári immunitás társadalmi, ami most amögött meg a társadalmi konszenzust, hogy azért az oltás azért egy nagyon többségi állapot volt, hogy be kell magunkat oltatni, meg ott ilyen teljesen hülyeségeket mondtak, hogy ez veszélyes, mert milyen következményei vannak, hogy itt tulajdonképpen csak egy ilyen biznisz van, a gyógyszergyártók bizniszei vannak, hogy ez manipuláció az egész, hogy ez stb. Tehát ez a vírus tagadók és a vakcina tagadók körében ezek nagyon jól hatottak, ezek a információk, miközben maguknak a tényleges információ relevanciája, hát az mondjuk nagyon erősen megkérdőjelezhető. De például ez egy olyan következménye a Covid-nak, ami az életünket jelentősen megváltoztatta. Nem az, hogy ezt előhozta, mert ez már korábban is elő volt hozva, ezt olyan sebességre kapcsolta a virtuális világban való létezésünket, hogy ma már azt kell mondanom, hogy aki ebben nem vesz részt, vagy nem képes részt venni, az valami drámai mértékben leszakad a társadalomba.
1: Így a beszélgetés vége felé összegzésképpen, mi az, ami itt maradt velünk belőle a mai napig?
0: Hát most egy kicsavart válaszolok igazából, de ezért nem csak ez lesz a válaszom, hogy ami velünk maradt az tulajdonképpen, hogy az emlékezetünk milyen kurta. És ez tulajdonképpen mindig is így volt, de most ez egy fantasztikus példa, mert hát gondoljunk bele, hogy 5 évvel ezelőtt indult el, és 2, maximum 3 éve lanyult el a történet, miközben egy borzalmas válság volt, és hát ezzel nem foglalkozunk. Tehát ilyen értelemben, de aminek megvan a maga pszichológiája, mert nem akarunk olyanokkal foglalkozni, amelyek kellemetlenek, amelyik megzavarja az életünket, és azért az a folyamatos emlékezés az megzavarná ezt a dolgot valószínűleg, tehát ez a legegyszerűbb válaszom. De van bonyolultabb válaszom is. Amire utaltam a legelején, hogy azért a szociológiai kutatások azt mutatják, hogy borzasztó erőteljes hatása volt az emberek életére, és tulajdonképpen még a mentalitásra is. És talán az értékeinkre is, mert ez már nagyon erősen függ a kultúráktól és az országok különbözőségétől. Tehát például azt kell mondani, hogy az egyik legdrámaibb, hosszú távra előremutató következménye az azt, és ezt kutatások igazolják, hogy az akkor fiatal iskolás generáció, tehát gyakorlatilag egy borzalmas törést szenvedett azáltal, hogy nem élhette a maga iskolai életét. Egyrészt ez visszaköszönt különben a tudásszintben is, tehát van egy generáció, aki hát a tudása nem olyan mély, mint egy személyes oktatásban résztvevő klasszikus konszolidált iskolában tanuló diáknak, de hát nagyon erősen sérült a szociális buborékjuk a diákoknak, nagyon erőteljesek a különböző mentálhigiéniás problémák ezek között, a gyerekek között. Tehát, hogy szembesülünk azzal, hogy itt lesz egy generáció, aki most már bizony túl van már, az én egyik fiam az ebbe volt benne, bár akkor végezte a gimnáziumot a vége fele, de ez a generáció most már ott jön mögöttük a következő, akiben ez az élmény nincs meg, de ebben valamit kezdeni kell, hogy egy generáció nagyon-nagyon sérülhetett ebbe a dologba. Az idősek esetében hát egy hatalmas veszteségről beszélünk, hogy a Magyarországon több mint 40 ezer időskorú halt meg a Covid-járvány miatt, ami ténylegesen a halálok volt. Ez egy hatalmas veszteség. És azt várná az ember, hogy az, ami a Covid alatt azért nagyon erősen fölélénkült, hogy hogyan kell törődnünk, segítenünk a saját családunkban az időseket, hogy ez fönnmarad. Na most erre én nem láttam kutatásokat, hogy ez a szolidaritási elem, ez, mert akkor mindenképpen ez egy fontos kérdés volt, hogy azokkal, akik a legveszélyeztetettebbek, azokkal valakinek foglalkozni kell, és hát ez a közvetlen család az, aki a leginkább tudja. Persze ennek az ellenkező oldal is igaz, hogy a családoknak a bezárkózása rengeteg potenciális feszültséget is okozhatott, hiszen be voltunk zárva egy közösségbe. Nem tudom, hogy mondjuk a válásokban van-e statisztikailag kimutatható különbség, de hogy a családi, ez a feszült állapota a családoknak, ez lehet, hogy akár későbbi válaszokhoz is, ugyanakkor nem lehetett elválni senkitől, vagy nagyon bonyolult volt, tehát hogy befolyásolt, de ugyanakkor viszont a család az fölértékelődik. Ugyanakkor az életformánkban, nekem van egy, megint csak nem nagyon tudom bizonyítani egy tapasztalatom, hogy bezárkózóbbak lettünk. Tehát annyira megszoktuk ezt, szerintem biztos úgy van, de nem tudok számokat mondani, hogy a korábban színházba, moziba járás, meg ezek a dolgok, ezek mind olyan természetes részei voltak az életnek, különösen azok, akik számára az elérhető volt, mert volt mozi, színház, és megengedtették maguknak. Ez ma sokkal inkább, mikor a filmek esetében világos, hogy mindenki, vagy az embereknek egy jelentős része ezt a fajta szükségletét, hogy nézzen filmeket, otthon ugye a streamelt filmeket nézi, és a moziknak nagyon átalakult ilyen szempontból a funkciója. Az éttermek, a szórakozó helyek, ebbe is szerintem nekem van egy benyomásom, hogy azóta, a Covid óta, és ez nem csak Magyarországon tapasztaltam, hanem olyan országokban, ahol mondjuk beülünk egy kávéházba, egy étterembe, ott töltjük, találkozunk a barátokkal, mondjuk Spanyolország, vagy Ausztria is ilyen, de talán még Németország is, meg Franciaország, hogy például az éttermek azok korábban befejezik az ételszolgálatát, tehát ilyen 10-kor már zárni akarnak. Hát én az emlékeim szerint 10 óra után még bőven lehetett találni helyet, ahol be lehet ülni. És lehet rendelni ételt mondjuk, vagy italt. Hogy ez is egy ilyen hatása, ez a bezárkózóbbak lettünk, megszoktuk a bezárkózásnak ezt a kényelmét, mert mondjuk, hogyha mindig el kell menni, abban mégiscsak van egy kicsi macera, de ugyanakkor megéri, mert találkozunk személyesen. És nem is mondtam a akkori generáció esetében, tehát a fiatal generáció, hogy nem látták egymást, mert mindenki maszkot viselt, vagy ha látták, akkor az interneten látták, mondjuk, amikor lehetett online beszélgetni. Tehát úgy nőtt föl egy generáció ebbe a 14, 10, 15, 16 éves kortól, mondjuk a 25 éves korig, hogy úgy kellett ismerkedniük emberekkel, ha egyáltalán tudtak, hogy nem láthatták csak a szemüket. Tehát ez is egy borzalmas állapot, tehát most belegondolunk. Reméljük, hogy azért ez nem köszön vissza az ő későbbi érzelmi állapotukba. Tehát nagyon sok mozzanata a világnak, a mindennapi világunknak megváltozott szerintem. A munkavilága megváltozott ugye a home office-szal, tehát hogy távmunkával, ez újabb nagy lehetőségeket kínál föl. Tehát rengeteg olyan dolog van, ami magába hordozza a hihetetlen lehetőségeket, amelyekkel ma már élünk is, és vannak olyan dolgok, amelyek talán negatívabbak, amelyek inkább rossz emlékeket, illetve rosszabb következményeket, és szerintem a társadalmi leszakadásban az mindenképpen látszik, hogy az internet alatt is hatalmas mértékű volt a társadalomnak egy bizonyos legalsó rétegének a leszakadása, de még a följebb lévő rétegeknek is, és hogy ez legalábbis Magyarországon nem nagyon csökken, és ennek például egyik oka az, hogy az információs tudás például, és ennek használata ezekben a rétegekben már csak technikailag is nem mindig elérhető, nincsen számítógép, csak az iskolában, azok is olyanok, amilyenek, nincs megfelelő oktatás. Tehát itt a társadalmi leszakadásnak egy újabb, nagyon fontos eszköze, vagy csatornája nyílik meg, amelyik hát nem kedvez annak a nagyon fontos társadalmi eszménynek, hogy azért mégiscsak törekednünk kell, hogy az emberek a társadalomban hát olyan nagyjából egyforma eséllyel bírjanak, és hogy emberhez méltó életet tudjanak élni. És ez az esélyegyenlőség, meg az emberi méltóság, ezek nem csak üres szavak, hanem ezek jelentették tulajdonképpen ennek az egész hosszú időszaknak, mondjuk a 60-as évektől napjainkig ezt a vonulatát, hogy ezek kiszélesedjenek, elmélyüljenek, ha csak a politika ebben nem avatkozik bele, amire mondjuk Magyarországon egy jelentős tapasztalat van mostanában, és hogy ebbe azért most ilyen töréspontok vannak, de ahogy Nyugat-Európa kisimította politikailag a dolgokat, szerintem ebből a szempontból, arra nem válaszoltam, és erre nem tudok válaszolni, hogy a mai szélső jobboldali politikai mozgalmak, amelyek hát valami értelemben egy tagadását is jelentik annak a konszolidált liberális demokratikus berendezkedésnek, hogy ennek van egy gyökere a Covid-ba, ezt nem tudom megállapítani. De ma ez egy újabb válsághelyzet, azt hiszem, hogy nagyon átalakul a politikai klíma a világban is, és hát mondjuk a régióban is, meg hát Magyarországon pláne.
1: Őrkény Antalnak köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm a lehetőséget, és örülök, hogy meghívtak erre a beszélgetésre. Viszontlátásra!
1: Kedves hallgatóink, társalgó műsorunk múlt év április 5-én elhangzott adásának ismétlését hallották. Őrkény Antal szociológus, az ELTE társadalomtudományi karának professzor emeritusza volt a vendégünk. A Szabad Szóműves Páholy legközelebb szombaton, a szokott időben, a 11 órai hírek után várja önöket, itt a Pátria Rádió hullámhosszain. Zsabka Levente és Vasiesó Lívia hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizennégy óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Áprilisban 4% alá csökkent a munkanélküliség. Nukleáris hadgyakorlat kezdetét jelentette be az orosz védelmi minisztérium. Fokozatosan melegszik az idő, estig 18-23 fokot mérhetünk. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Áprilisban már az egymást követő harmadik hónapban csökkent a munkanélküliség az összes megyében és a járások többségében is. A produktív korban lévő lakosság körében 3,96%-os, jelentette ki mai sajtótájékoztatóján Erik Tomás munkaszociális és családügyi miniszter. Áprilisban 4% alá csökkent a munkanélküliség és közelít a tavalyi történelmi rekordhoz, emelte ki a tárcavezető. A 15 legrosszabb helyzetben lévő járásból 12-ben kevesebb az állástalan. Körülbelül 60 centtel magasabb órabért kaphatnak idén nyáron a diák munkát végzők, mint tavaly. Nagy viszont a konkurencia, egy meghirdetett állásra 57-en jelentkeznek, derül ki a professzia.sk oldal adataiból. A napokban 482 meghirdetett hely volt az oldalon, áprilisban 650, ami a tavalyi évhez képest 6%-os csökkenés. A legtöbb ajánlat a kiskereskedelemből érkezik, továbbá az idegenforgalomból és a vendéglátásból. A leggyakrabban eladót, pincért és árufeltöltőt keresnek. Az orosz fegyveres erők május 19-e és 21-e között elgyakorolják a nukleáris erők felkészítését és bevetését agresszió fenyegetése esetén, közölte ma az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint a gyakorlatban több mint 64 ezer katona, több mint 7800 egységnyi fegyver, katonai és speciális technikai eszköz vesz részt. A gyakorlat során a Fehér Oroszországban állomásozó nukleáris fegyverek közös alkalmazásának kérdéseit is elgyakorolják. Izrael már őrizetbe vette a gázai övezet felé tartó humanitárius segélyflotta hajóinak nagy részét. A több mint 50 hajóból álló kötelékből már csak 10 folytatja útját. Az izraeli blokád áttörését célzó Global Sumud Flotilla nevű kezdeményezés az akciót nyílt tengeren elkövetett törvénytelen támadásnak minősítette. A hadművelet során eddig körülbelül 250 aktivistát vettek őrizetbe, a hajóút szervezői pedig emberrablásról beszélnek. Izrael ezzel szemben provokációnak tartja a flottát és közölte, hogy a fedélzeteken eddig semmilyen humanitárius segélyszállítmányt nem találtak. Több tízezer embernek kellett elhagynia az otthonát a dél-kaliforniai Simi Valley környékén és a Santa Rosa szigeten pusztító, kiterjedt erdőtüzek miatt, közölték ma a helyi hatóságok. Simi Valley város közelében mintegy 5,5 négyzetkilométeres területen lángol az erdő a tűzoltóság közlése szerint. A Santa Rosa szigetén tomboló tűz pedig már csaknem 60 négyzetkilométerre terjedt ki, a kaliforniai erdészeti és tűzvédelmi minisztérium tájékoztatása szerint.
0: Időjárás.
1: Az esti órákig csak keleten szűrhetik meg felhők a napsütést, az éjszaka folyamán derült vagy gyengén felhős idő várható, hajnalra elszórtan köd képződhet, a hőmérséklet 7 és 13 fok közé csökken. Holnap napközben kezdetben napos, kellemes időre számíthatunk, majd helyenként megnövekszik a felhőzet, és elszórtan futó záporok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, a folytatásban pedig tovább melegszik az idő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Dévényújfalun a Volkswagen gyár melletti körforgalomban. A koccanás miatt a csomópontban jelentősen lelassult a haladás. A körforgalomhoz vezető utakon torlódás alakult ki. Sebességet mérnek a rendőrök a D1-es autópálya keleti szakaszán, Eperjes után Kassa irányában. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Pátria Rádió. Őket ereves. FM 106,7. Kedves hallgatóink, hallgassanak meg egy beszélgetést a pénteki nappaliból a műsorvezető Fica János. Boka Rózsa Éva és Boka Krisztián, két vendégem a stúdióban, akik az Egyesült Királyságban, York városában élnek, éppen erről a városról beszélgettünk most a zene alatt, és ők ott is nevelik kisfiúkat, úgyhogy most arról beszélünk, hogy milyen az élet, milyen kihívásokkal találkozik egy magyar család Angliában, hogyan lehet, hogy gyereket nevelni, vagy dolgozni, illetve megélni itteni magyarként, változtatott-e bármin a Brexit, és a nagy kérdés, hogy terveznek-e hazajönni, vagy ott maradnak-e. Szóval családalapítás és mindennapi kihívások külföldön, ez lesz a téma a következő percekben. Köszöntöm tehát a stúdióban Évát és Krisztiánt. Sziasztok!
1: Szia János, köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt lehetünk, és üdvözöljük a hallgatókat is.
2: Szia János, én is nagyon szépen köszönöm a meghívást és a lehetőséget, és nézzünk elébe egy nagyon jó beszélgetésnek remélhetőleg.
0: Így van.
2: És köszöntöm a hallgatókat én is.
0: Beszéltünk most Yorkról, de előtte még ugye mondjuk el azt, hogy honnan vagytok. Én kicsit rossz információt mondtam, ugye csak Krisztián, te vagy Ekecsről, Éva, te dunaszerdahelyi vagy. Mióta éltek külföldön, és miért mentetek ki, és egyáltalán együtt mentetek ki, ez a nagy kérdés itt a kezdetnek.
2: Így van, tehát egyébként 10,5 éve van most már, hogy külföldön élünk. Először nyilván fiatalon az volt a fejünkben, hogy hát kalandvágyók voltunk, ugye, és azt éreztük, hogy nézzük meg, hogy milyen ez a külföldi élet, és persze benne volt az is a fejünkben, hogy jobb pénzszerzési, pénzkeresési lehetőség, és valószínű több lehetőség van kint. Úgyhogy ez volt a fő indok, hogy meginduljunk ketten így a külföldi életre.
0: És akkor együtt mentetek?
1: Igen, együtt, igen.
0: Együtt mentetek.
1: Próbáltunk szerencsét.
0: Na és most Yorkban éltek. Hogy jött York? Egyébként, mert hát az nem az a tipikus város, ahova egyébként innen elindulnak, vagy kimennek dolgozni a magyarok. Ugye jellemzően nagyobb városokba mennek, York pedig egyébként egy gyönyörű város. Én jártam ott, ugye ezért beszélgettünk erről a városról. Tényleg olyan, mintha egy ilyen angol film díszletei között lennél, ilyen macskaköves utcák, hangulatos pubok, templomok, meg ilyen nagyon... Ilyen időtlen atmoszféra van abban a városban, úgyhogy tényleg ez a történelmi meghittség az úgy megfogott. Szóval nektek is, titeket is megfogott a város hangulata egyébként?
1: Így
0: szerettek
1: utólag,
0: ott lakni?
1: Utólag igen, de amikor kiderült, ugye mi Londonban kezdtünk, és ott éltünk egy ilyen share house-ban, 10 szobás,
0: azt
1: más emberekkel
0: zsúfolt,
1: igen, és egyébként a város is nagyon zsúfolt, és aztán később rájöttünk, hogy túl zsúfolt is, drága is, és szerettünk volna valami kisebbet, és ott megismerkedtünk egy magyar párral, és valójában ők mondták, hogy York tökre élhető, szép város, kisebb is, mint London, ugye, hogy akkor próbáljuk meg, és költözünk oda, és aztán valójában ott kötöttünk ki.
0: És most ott milyen körülmények között éltek? Ugye említetted ezt a shared house-t, uh-huh. ahol többen laknak együtt, gondolom most Yorkban már nem így.
1: Nem, de ott is így kezdtünk, ugye a barátainkkal laktunk, 5-en laktunk egy lakásban, és aztán onnan egy év után tudtunk dobbantani külön, úgyhogy külön költöztünk ketten már csak. És azóta is abban a házban élünk egyébként.
0: Kisfiúval, a kisfiúkkal, aki egyébként most lesz nyáron, említettétek, 5 éves, hogy hívják?
1: Bennett.
0: Úgyhogy ő már Yorkba érkezett?
2: Igen, Yorkba született a kisfiunk, és ezáltal érdekes, mert ugye Angliában ez úgy működik, hogy megkapta az angol állampolgárságot, mivel ott született. Nagyon érdekes, mert egyébként soha nem gondoltam volna, hogy hogy a fiam vagy a lányom egyszer majd angol állampolgár is lesz, ugye? De szerettük volna, hogy szlovák állampolgár is legyen, úgyhogy valójában kettős állampolgár ezáltal, hogy ott született.
0: Ez nagyon érdekes, hogy ugye ti nem vagytok angol állampolgárok, de a gyereketek amiatt, hogy ott született, igen, automatikusan megkapja. Úgyhogy ez szerintetek a jövőben nézve előny lesz számára? Bármilyen előnnyel szolgálhat?
1: Szerintem csak előnnyel szolgálhat, hogy kettő van neki. Mert ugye dupla, kettős állampolgár.
0: Akkor ez tudatos döntés volt, hogy ő kint szülessen emiatt? Vagy más oka is volt, hogy kint született?
1: Mert kint született, mivel ott éltünk, úgyhogy akkor semmiképp se szerettük volna még eldönteni, hogy hazaköltözünk-e vagy nem-e. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy akkor ott fog születni, és akkor aztán majd meglátjuk később, hogy hogy fog alakulni a élet, hogy hazajövünk, vagy ott maradunk. És mivel 5 éve laktunk akkor már kint, ezért ő automatikusan megkapta állampolgárságot.
0: És az nem fordult meg a fejetekben, hogy ugye kisbaba érkezik, ilyenkor talán hazajönni érdemes, hiszen a család tud segíteni, lehet, hogy a körülmények is, mégis az otthoni körülmények mások, mint egy idegen helyen, magatokra utalva. Tehát, hogy hogy ment végig bennetek ez a gondolat? Nem fordult meg a fejetekben, hogy akkor emiatt a családalapítás során, után, vagy azt megelőzően hazajöjjetek?
2: De egyébként ez a mai napig egy nagy kérdés a fejünkben, mivel hát nagyon hiányzik a család és a családi segítség a mindennapjainkból, viszont nyilván tartsuk a kapcsolatot videóhívásban, de hát ugye ezt nem lehet összehasonlítani, mint amikor az ember időt tölt együtt a családjával, és esetleg kap segítséget. Viszont ezt azzal tudjuk kompenzálni, hogy amikor hazajövünk évente, ugye 2-szer körülbelül, mondjuk 3 hétre, vagy akár 1 hónapra, hát akkor ömlesztve megkapjuk ezt a sok segítséget, amiért innen is nagyon hálásak vagyunk a családjainknak, mert tényleg minden erőfeszítésüket bele teszik abba, hogy egy kicsit úgymond levegyék ezt a szülői felelősséget a válunkról, és tudják kompenzálni azt az elmulasztott esetleg időt, ugye, amit nem tudtak a unokájukkal tölteni. Szóval ez úgymond win-win, ezt mindenki nyer ezzel, ugye, mivel hát a drága kisfiunk, a Beni is nagyon élvezi ezt, hogy a nagyszülőkkel tud időt tölteni, rengeteg élményt gyűjteni, és hát nyilván a szüleink is alig várják ezt a pillanatot, hogy hazaérkezzünk, és tudjanak időt tölteni velünk is persze, és hát az unokájukkal, kisfiunkkal.
0: Mi volt a legfőbb ok, hogy mégis kint maradtatok? Ugye egyrészt ugye most az otthon töltött időről beszélgetünk, hogy tényleg az valóban egy élménydús időszak, hiszen az nektek is szabadság. Másik oldalról nézve ugye a szabadság ideje az ugye a hazaútra van fordítva leginkább, tehát valószínűleg inkább kérdezem, hogy akkor emellett tudtok-e utazni máshova is, vagy általában a legtöbb idő és pénz, ami utazásra költhető, az a hazaútra van fordítva?
2: Hát egyébként többnyire ez így van, hogy hazaút, igen, és nekünk ez is egyfajta kikapcsolódás, míg hogyha nem is egy más külföldi országba megyünk, mivel ilyenkor ugye hát kikapcsol az ember, agya, lerakjuk a lantot, és egy kicsit lehet jól érezni magunkat, ugye, ahogy mondtam, említettem korábban, hogy a szülői felelősség se nyomja annyira a válunkat, úgyhogy egy kicsit tudunk időt fordítani a szocializálódásra, barátainkkal esetleg, de próbálunk arra törekedni, hogy azért egyszer egy évbe eljussunk egy másik országba, és hogy azért lássuk világot, úgymond, és lássunk különböző kultúrákat, tudjunk tapasztalatokat szerezni, ugye, mindenféle helyről, a világból.
0: Na de engem érdekel a másik oldal is, ugye az Angliában töltött idő, ami mégiscsak az évnek a nagyobbik része, így ahol, van, vagy amikor magatokra vagytok utalva. Olyankor csak ketten vagytok mindenre, vagy van bármilyen segítség, amire, vagy akikre számíthattok, vannak olyan emberek?
1: Minden napokban csak ketten vagyunk, ugye ketten oldjuk a mindennapokat.
0: És mi a legnagyobb kihívás ilyenkor a családi életet, a gyereknevelést illetően, amikor ott vagytok Angliában ketten?
1: A logisztika. A logisztikát mondanám, hogy nincsen A, B, C, D verzió, nincsen ugye nagyszülők, köriék, senki sincs körülötted, és csak A verzió van, és B verzió. Csak ketten tudjuk oldani Bennivel minden kapcsolatos dolgot, ami a suli, a...
0: Ő most már iskolába jár? 5 éves? Ilyen ott Angliában máshogy van az iskolarendszer.
1: Igen, ilyen előkészítőbe jár, ezt valójában ilyen nulladiknak mondanám, itt nulladiknak hívják, és aztán most már szeptemberben kezdi első osztályt.
0: Ez azt jelenti, hogy nektek az egész életeteket, gyakorlatilag a munkátokat is e köré, a családi életköré kell igazítanotok?
1: Igen, pontosan ezért váltotta Kriszti is munkahelyet, hogy sokkal flexibilisebb legyen, sokkal jobban tudjuk oldani a dolgainkat, és hogy időt is többet tudjunk együtt tölteni.
0: És barátok közösségi élet, tehát van-e Yorkban magyar közösség? Ugye említettétek, hogy barátaitokon keresztül jutottatok el oda, de hogy ilyen nagyobb közösség az van-e? Ugye azt azért tudjuk, hogy Angliában sok itteni vagy magyarországi magyar él, és ők gyakran találkozni is tudnak, főleg Londonban tömörül össze ez a közösség, de Yorkban mi a helyzet?
2: Hát igazából persze vannak magyarok kint Yorkban, vannak is barátaink, akiket nagyon szeretünk, tisztelünk, és hát arra törekedünk, hogy azért a magyar barátok mellett, mivel ugye Angliában élünk, és hát szeretnénk minél jobban megtanulni angolul, mert hiába ugye 10 éve kint vagyunk, viszont hát a mai napig azért én legalábbis a magam nevében beszélhetek, mivel a feleségem ő sokkal jobban beszél, ő többet használta az angol nyelvet. Viszont én azért is törekedek, hogy ugye angol barátokat is szerezzek, vagy különböző mindenféle rasszokból. Ugye hát York nagyon-nagyon multikulturális város, multinacionális, és nagyon szuper, mert ugye valójában ez egy olvasztó tége York. Olyasmi, mint London, viszont azt gondolom, hogy a pozitívabb verziója, mivel elég biztonságos városnak számít York, és azt gondolom, hogy ez nem is nagyon fog változni, mivel nagyon odafigyelnek a közbiztonságra. Persze nyilván, mint mindenhol megtörténnek akármilyen balesetek, vagy akármilyen
1: atrocitások,
2: igen, de jelenleg kimondhatjuk, hogy a családok számára York egy nagyon élhető város, és nagyon gazdag történelemmel rendelkező város, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy ha esetleg adódik lehetősége, akkor látogassa meg Yorkot, és biztos vagyok benne, hogy nem fog csalódni.
0: Ezt én is alá tudom támasztani, hogy már az elején említettem, a beszélgetés elején engem is lenyűgözött York. Ti akkor otthon érzitek magatokat már ebben a városban?
1: Igen, természetes.
2: Abszolút, ki lehet jelenteni.
1: Két helyen érezzük otthon magunkat.
2: Így van.
0: És mi a helyzet a kisfiúval, Benettel? Ő neki hol van az otthon?
1: Hát reméljük, hogy neki is, úgy, mint nekünk, hogy ott mi vagyunk, mint család, mint hárman vagyunk család, ezért neki ott az otthona, ugye ott éli a mindennapjait, iskolába jár, ott vannak a barátai is, viszont amikor hazajövünk, akkor meg azért érzi magát otthon, mert itt meg a mama, meg a papa, meg a köriék, és a család, és a tágabb család is, ugyebár már nagyon...
0: Akkor igazából itt ugye a nagy kérdés, hogy ő kirándulásnak veszi-e az itt létet, vagy valóban azt, hogy otthonról hazajött? Vagy amikor visszamentek, akkor otthonról hazajön, hazamegy?
2: Hát mivel még ugye elég kisfiú, viszont mondhatni érett a korához képest, úgyhogy jelenleg még azt gondolom, hogy valamilyen szinten úgy dolgozzász föl, hogy kirándulás, de közben a lelkében szerintem ő érzi, mivel annyi szeretet veszi körbe, és hát azért ugye próbálunk minél többször jönni vele, úgyhogy minél több időt tölt el, én azt érzem és azt látom rajta egyébként, hogy otthonának érzi Szlovákiát és Ekecset is, vagy hát ugye Sikabont a... Szóval igazából én azt kimerem jelenteni, hogy ő is kezd azon az úton haladni, hogy mindenképp a Szlovákiát és Angliát is valamilyen szinten a hazájának érzi, vagy fogja érezni a lelkében.
0: Mert hát valójában az otthon ott van, ahol a legjobban szeretnek.
2: Ez teljesen. Így van.
0: Van-e valamilyen adaptációs időszak, vagy szükség van-e? Akár nektek is, nem csak a kisfiúnak, kisfiatoknak, amikor idejöttök, vagy amikor visszamentek, tehát kell-e néhány nap, hogy visszazökkenjetek akár az angliai, az angol hétköznapokban, amikor visszamentek, nyilván olyankor talán jobban hiányzik a család, hiszen tele vagytok élményekkel, és nehéz eljönni, illetve amikor hazajöttök, akkor nehéz-e átszokni arra, ami itt van?
1: Hát nekem inkább visszaszokni nehéz az angliai élete. Nem is mondanám, hogy nehéz, csak más. Ugye ott eltelik egy hét, amikor így adaptálódsz, jó, akkor megint megyünk munkába, megint indul a suli, csináljuk a mókuskereket, viszont amikor idejövünk, hazajövünk, akkor aztán nem kell adaptációs idő.
0: Akkor
1: belezuhanyunk.
0: Igen, szabadság, ugye? Igen.
2: El kell engedni magunkat, és csak igen, menni a hullámokon.
1: Csak a jó.
0: Van olyan dolog, amitől már elszoktatok az itteni életet, vagy életmódot illetően, amire már úgy tekintetek, hogy na, mi ezt Angliában máshogy csináljuk, és ez már furcsa, vagy szokatlan, ami itt nálunk van?
2: Ez jó kérdés egyébként. Én azt gondolom, hogy sajnos még a mai napig tapasztalom azt valamilyen szinten, hogy az emberek, nem is a többsége, de még mindig egy bizonyos réteg sajnos nem tud kilépni a komfortzónáján kívülre, és nem látják a pozitív oldalát az életnek, és ezáltal sajnos beleragadnak egy olyan kelepcébe, ami sajnos olyan út, ami negatív irányba sodorja őket, és ezáltal sokat panaszkodnak, vagy mondjuk nem tudnak sajnos pozitívak lenni, de ez csak nyilván tisztelt a kivételnek. Viszont nyilván, ugye Angliában az emberek azt érzem, hogy sokkal felszabadultabbak, és ezt most nem tudom egyébként, hogy ez a bevételi forrás, hogy most mennyit keresnek az emberek, abból adódik-e, vagy hogy alapvetően a társadalom valamiért ilyen liberálisabb, vagy ilyen lazább, vagy nem is tudom, hogy mondjam egyébként.
0: Jobban félnek itt az emberek szerintetek? Úgy általában mindentől?
1: Igen.
2: Benne van sajnos a fejükben, igen, az a fajta félelem, ami nem előrevívő, igen, és ezt most ki lehet vetíteni egyébként ugye bármire, de hát ugye most a világban sajnos eléggé elszabadulnak az indulatok mindenfelé, viszont hát nyilván a pozitivitásra kell törekednünk, mert ezt nem tudjuk ugye befolyásolni, és a családi élet szerintem egyébként az, amiben tudunk kapaszkodni, ugye családnapja van ma, úgyhogy szerintem a családnál gyönyörűbb és szentebb kötelék nem létezik ebbe a földi létbe.
0: Van valamilyen hatással szerintetek rátok annak, hogy ugye ti csak hárman voltok egymásra utalva, tehát az összeszokottság, az összetartozás akár befolyásolhatja az életeteket? Szerintetek persze, hatással van rá?
1: Természetesen igen.
2: Abszolút, én is alá tudom ezt támasztani. Abból a szempontból befolyásolja ez a létünket, úgymond, hogy talán még szorosabb köteléket eredményez ez köztünk, mivel ugye a kinti külföldi életünkben ugye említettük, hogy vannak barátaink, viszont tényleg többnyire egymásra számíthatunk, és ez egyfajta olyan erős köteléket eredményez köztünk, hogy hát szavakba kifejezhetetlen konkrétan.
0: Jobban egymásra vattok utalva
2: így
0: is
2: van,
0: talán.
2: Így van.
0: Ugye beszéltünk arról, hogy mit nehéz már mostani szemmel nektek megszoknotok az itteni létben, de van olyan dolog, amit például még mindig nem tudtatok megszokni Angliában?
2: Hát ez jó kérdés. Hirtelen nem tudnák egyébként ilyen dolgot mondani, mert azt gondolom, hogy 10 év után azért az ember annyi mindent megtapasztalt már, kimerem jelenteni, hogy így nem tudok olyan dolgot mondani, ami annyira szokatlan lett volna, így hosszú távon, hogy nem tudom elfogadni, vagy megszokni.
0: Ugye? Van-e például különbség egy magyar család között, vagy egy átlagos angol család között Angliában? Tehát, hogyha csak az életmódot nézzük, ugyanazt a körülményt, vagy ugyanazokat a körülményeket egy angol és egy magyar család között Angliában, van-e olyan bármi, amit ti máshogy csináltok amiatt, mert innen vagytok?
1: Hát szerintem a kommunikáció, hogy mi a Bennyvel otthon csak magyarul kommunikálunk, és a iskolában pedig csak ugye angol környezetben van. Úgyhogy ez biztos, hogy más, mint egy teljesen angol családnak.
2: Igen, nyilván.
1: Két nyelvűen, igen.
2: Mivel angolok, de ugye én azt tudnám mondani, hogy például, hogyha vesszük ezeket a ugye ünnepségeket például Angliába, valamilyen szinten hasonló, mint a szlovákiai ünnepek vagy ünnepségek, viszont azért vannak olyan ünnepek vagy ünnepségek, ami ugye eltérő a magyar családokhoz képest, úgyhogy ezt tudnám így mondani. Hát...
0: És hogyan találkozik Benni például a magyar szokásokkal, a magyar kultúrával? Erre odafigyeltek-e külön, vagy van erre módja? Ugye beszéltünk arról, hogy említetted Éva, hogy iskolában ugye nyilván ott az angol nyelvvel és kultúrával és szokásokkal találkozik, bár gondolom azért az iskolában is vannak különböző nemzetiségű gyerekek.
1: Igen.
0: De ti ezt hogyan oldjátok meg?
1: Hát... Mi például karácsonykor 24-ét ünneplünk, nem úgy ünnepeljük, mint például angolok, hogy a 25-ét. Húsvétkor locsolkodunk, nem, ők pedig ilyen egg huntot, ilyen keresik a kis tojásokat, amik el vannak nekik rejtve, így a gyerekek. Úgyhogy ebből a szempontból éljük meg máshogy.
0: És például a könyvek, mesék,
1: magyar
0: filmek.
1: Magyar mesék. Egyik kedvenc neki a kis gömböt. azt nagyon szereti. Úgyhogy igen, így.
0: És az iskolában ott akkor ő már találkozik szintén ezzel a multikulturalizmussal? Tehát ott különböző nemzetiségű gyerekek vannak, akik igen. Mind angolul beszélnek egymás között?
1: Igen, igen. Ez és neki van. Az osztályában is vannak lengyelek, indiaiak.
2: Pontosan. Mindenféle nemzetiség van, és ezt egyébként nagyon-nagyon értékeljük, mivel ez egy olyan fajta elfogadást tanít már most neki, és a zsigereibe lesz, amire nagyon szüksége lesz az egész életében, mert szerintem a tiszteletnél és az elfogadásnál hát vannak nagyobb erények, de hogy a nagyon fontos erény, mikor tényleg az ember el tudja fogadni azt, hogy valaki más nemzetiségű, vagy máshogy beszél, vagy más a bőrszíne, vagy más a kultúrája. Ez nagyon fontos számunkra.
0: Ez egy szép gondolat. Változtatott-e bármit? Ugye ti ott voltatok Brexit előtt is, Brexit után. Tehát változott-e bármit az élet? Ti tapasztaltatok-e bármit ezzel kapcsolatban?
1: Így a mindennapokban nem mondanám, hogy érezzük. Hazautazásnál ugye az útlevél, már nem használhatod a személyedet, hogy utazhass útlevélekkel.
0: És a külföldieket illetően, ugye most itt beszéltünk, hogy különböző nemzetiségű emberek vannak, nyilvánvalóan hosszú ideje, és a Brexit ugye erre is reagált, hogy ebben ti láttok valamit, hogy ebben változott-e a társadalom összetétele, illetve a társadalomnak a viselkedése vagy a hozzáállása.
2: Én kimerem azt jelenteni, hogy igen, változott. Hát gazdasági szempontból sokkal visszaesett az országnak a gazdasága, sajnos. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyébként nem volt egy jó lépés ez. És ugye Hát nyilván...
0: Akkor ezt is megéreztétek a pénztárcátokon például?
2: Ez így van, ezt kimerem jelenteni, és hát nyilván ez nem teljesen csak ennek köszönhető, hogy volt a Brexit, már a Covid is hozzátett, de viszont ez a kettő együtt így kombinálva, ez sajnos igen eredményezett egy olyan fajta emelkedést az árakban, ami hát igen, eléggé azért meg tudja viselni a pénztárcát, mivel akár kétszeres, háromszoros árak is vannak bizonyos termékeknél.
0: Ami egyébként párhuzamosan nálunk is itt Szlovákiában megtörténik. De pontosan. Ez egy érdekes gondolat, hogy összetudjátok-e hasonlítani szerintetek, nyilván ezt most csak feltételezni tudjátok azáltal, hogy kint éltek, de itt vannak a barátaitok, a családtagjaitok, hogy anyagilag könnyebbeként megélni a fizetésetekből, mint például hasonló arányú fizetéssel idehaza. Tehát könnyebb ott az élet, szerintetek, vagy itt könnyebb az élet? Illetve mi a pró és a kontra? Mit tudnátok mondani?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ugye? Ezt nagyon sokszor szokjuk így baráti társaságokba is így beszélgetni, ugye? Én azt gondolom egyébként, hogy régebben sokkal nagyobb volt a különbség. Viszont, ahogy haladunk előre az időbe, egyre jobban egyenlítődik ki a helyzet, így akár Szlovákiára nézve is. Szóval én azt gondolom, hogyha valaki ügyes, akkor egyébként meg tudja teremteni a bevételét akár Szlovákiába is olyan szinte, mintha külföldön dolgozna. De ehhez viszont nagyon alázatosnak kell lenni, és nagyon céltudatosnak, és hát előre kell menni, soha nem szabad feladni, bármilyen probléma jön az utunkba, hogyha kitartunk, és előttünk lebeg az a cél, amit szeretnénk elérni, akkor én azt gondolom, hogy Szlovákiában is egyébként meg lehet teremteni azt a fajta egzisztenciát, amit akár külföldön. Viszont sokkal több lehetőség, és talán hamarabb meg lehet teremteni Angliába. Ezt gondolom.
0: Miért?
2: Azért, mivel sokkal több a munka lehetőség, és sok munka olyan munka, hogy nem kell hozzá képesítés, és igazából szinte bárki bizonyos úgymond ilyen kurzust elvégezve elkezdhet akár olyan munkát, mint például itt Szlovákiában, ahova akár mondjuk iskola kell. Szóval azt gondolom, hogy lazábbak ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, mivel hogyha látják, hogy ez az ember szeretné azt a munkamorált ott képviselni, amire ők gondolnak, akkor ténylegesen nyomják föl azt az embert, és segítik az útját, és megbecsülik, azt gondolom.
0: És magyarként is? Tehát, hogy vagy szlovákiai magyarként is, külföldiként is? Tehát nem éreztétek, vagy találkoztatok-e egyáltalán azzal, hogy hátrányos helyzetbe kerültetek amiatt, hogy külföldiek vagytok?
1: Nem, engem semmilyen atrocitás eddig 10 év alatt nem ért amiatt. Mert hogy én szlovákiai magyar vagyok, még nagyon az elején se, amikor mi nem is beszéltem rendesen angolul, úgyhogy nyitottak, nagyon nyitottak, nem ez alapján ítélnek meg téged, hogy te most szlovákiai magyar-e vagy, vagy beszéled-e egyáltalán a nyelvet, nyitottak, segíteni akarnak.
0: Tehát a hozzáállásod alapján ítélnek meg inkább, ahogy említetted te is, Krisztián, hogy a karrierben tudnak, vagy karrierben hajlandóak segíteni, hogyha látják a hozzáállást?
1: Igen, ez kinyílnak a kapuk, hogyha ügyes vagy, akkor kinyílnak a kapuk, és segítenek neked, hogy előre tudj menni.
2: Igen, ezt alá tudom én is támasztani teljességgel, hogy nagyon-nagyon kedvesek, nagyon-nagyon elfogadóak abszolút, és nagyon-nagyon segítik az utadat, hogyha látják azt, hogy te egy tényleg talpra esett ember vagy, aki szeretne keményen dolgozni, és jól élni, és egy olyan környezetben dolgozni, ahol mindenki boldog, jól érzi magát, és egy építő jellegű atmoszféra van társaságba. Úgyhogy ugye van ez a kolbászból van a kerítés külföldön híres mondat.
3: Nincs
2: kolbászból, sehol nincs így kolbászból van, a kerítés. Mindenhol keményen kell dolgozni. Hogyha az ember tényleg szeretne jól élni, akkor nincs mese, menni kell előre.
1: Csinálni kell.
3: Akár itthon is. Viszont valószínűleg ezek alapján, amit elmondtok, több a lehetőség és a nyitottság. Ez azt jelenti, hogy a Boka család kint marad továbbra is Angliában?
1: Egyelőre szerintem igen, még nincs úgy konkrétan tervben, hogy mikor költöznénk haza, de azt sem mondjuk, hogy soha nem jövünk haza, mert ez se igaz. Lehet, hogy éppen otthon kötünk ki valamikor.
3: És hogyan látjátok akkor így a kisfiútok jövőjét?
1: Hát
2: igazából úgy látjuk, hogy mindenképp az, hogy ott kezdte az életét, és már most tud angolul, ez már az előnyére válik. Aztán, hogy a jövőben 1-2-3 év múlva ő hogy fogja magát ott érezni, ez egy nagyon fontos szempont számunkra, mivel a drága kisfiunk Benike a világunk és a mindenünk, és nagyon fontos a mentális és a lelki állapot a számunkra. Szóval, hogyha azt fogjuk tapasztalni, hogyha ő nem érzi ott jól magát, akkor nincs kérdés, egyből dobbantunk vissza ide Szlovákiába, és hát sokkal nagyobb segítséget kapva, és sokkal nagyobb ömlesztve kapunk mi is egyébként majd szeretetet, és hát ő is, és remélhetőleg, ha így alakul majd egyszer, akkor aztán megnyugszik majd a szíve lelke, és jobban fogja mondjuk érezni magát. De hát ugye ez csak egy ilyen gondolatmenet, hogyha esetleg így alakulna, de jelenleg nem tapasztaljuk azt, hogy nem érezné jól magát, mikor visszamegyünk Szlovákiából, Angliába. Meglátjuk, hogy az idő hogy fogja majd hozni, és ahhoz alakítjuk a dolgokat.
3: És akkor a végére egy utolsó kérdés, csak egy szóval elég válaszolni. Kimennétek újra, ha újra lehetne kezdeni Angliába?
1: Ezzel a fejemmel már nem biztos. De akkor fiatalon, 19 évesen még egészen más volt, sokkal nyitottabb voltam, nem számítottak dolgok, most már sokkal több győzködés kellene nekem, hogy ennek újra nekivágjak. De nem bántuk meg, legalábbis én nem, mondom, te sem.
2: Nem, abszolút
1: nem. Megbánni semmiképpen nem bántuk meg.
2: Számomra nem kérdés. Biztos vagyok benne, hogy újra belevágnék.
3: Boka Rózsa Éva és Boka Krisztián voltak a beszélgető partnereim a család napi alkalmából. Egy Angliában élő felvidéki család átlagos életéről beszélgettünk az elmúlt percekben. Éva és Krisztián, köszönöm, hogy itt voltatok velem a stúdióban.
1: Köszönjük szépen.
2: Nagyon szépen köszönjük, további szép napot kívánunk neked, és a hallgatóknak is, és üdvözlünk mindenkit, a családot, puszi mindenkinek.
3: Köszönjük.

Közeledik a nyár, vele együtt a hőség, a szárazság és a hirtelen lezúduló esők időszaka. A szerdai nappaliban Ungvári Gábor vízgazdasági szakemberrel arról beszélgetünk, mit tehetünk azért, hogy élhetőbbek maradjanak városaink, falvaink és kertjeink. Május 20-a a méhek világnapja. Bros Pétert, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét kérdezzük a méhek helyzetéről és a jó méz ismérveiről. Pozsonyba érkezik az Ibusár, Partinad Lajost és Bíró Krisztát kapcsoljuk a kultikus előadás kapcsán, a Cannes-i Filmfesztivál hangulatáról pedig Kulcsár Gábor jelentkezik a francia Rivieráról. A szerdai nappaliban Jakubec László számít a hallgatók figyelmére 9 óra után a Pátria hullámhosszaim.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Áprilisban 4% alá csökkent a munkanélküliség. Nukleáris hadgyakorlat kezdetét jelentette be az orosz védelmi minisztérium. Fokozatosan melegszik az idő, estig 18-23 fokot mérhetünk. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Áprilisban már az egymást követő harmadik hónapban csökkent a munkanélküliség az összes megyében és a járások többségében is. A produktív korban lévő lakosság körében 3,96%-os, jelentette ki mai sajtótájékoztatóján Erik Tomás munkaszociális és családügyi miniszter. Áprilisban 4% alá csökkent a munkanélküliség és közelít a tavalyi történelmi rekordhoz, emelte ki a tárcavezető. A 15 legrosszabb helyzetben lévő járásból 12-ben kevesebb az állástalan. Körülbelül 60 centtel magasabb órabért kaphatnak idén nyáron a diák munkát végzők, mint tavaly. Nagy viszont a konkurencia, egy meghirdetett állásra 57-en jelentkeznek, derül ki a professzia.sk oldal adataiból. A napokban 482 meghirdetett hely volt az oldalon, áprilisban 650, ami a tavalyi évhez képest 6%-os csökkenés. A legtöbb ajánlat a kiskereskedelemből érkezik, továbbá az idegenforgalomból és a vendéglátásból. A leggyakrabban eladót, pincért és árufeltöltőt keresnek. Az orosz fegyveres erők május 19-e és 21-e között elgyakorolják a nukleáris erők felkészítését és bevetését agresszió fenyegetése esetén, közölte ma az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint a gyakorlatban több mint 64 ezer katona, több mint 7800 egységnyi fegyver, katonai és speciális technikai eszköz vesz részt. A gyakorlat során a Fehér Oroszországban állomásozó nukleáris fegyverek közös alkalmazásának kérdéseit is elgyakorolják. Izrael már őrizetbe vette a gázai övezet felé tartó humanitárius segélyflotta hajóinak nagy részét. A több mint 50 hajóból álló kötelékből már csak 10 folytatja útját. Az izraeli blokád áttörését célzó Global Sumud Flotilla nevű kezdeményezés az akciót nyílt tengeren elkövetett törvénytelen támadásnak minősítette. A hadművelet során eddig körülbelül 250 aktivistát vettek őrizetbe, a hajóút szervezői pedig emberrablásról beszélnek. Izrael ezzel szemben provokációnak tartja a flottát és közölte, hogy a fedélzeteken eddig semmilyen humanitárius segélyszállítmányt nem találtak. Több tízezer embernek kellett elhagynia az otthonát a dél-kaliforniai Simi Valley környékén és a Santa Rosa szigeten pusztító, kiterjedt erdőtüzek miatt, közölték ma a helyi hatóságok. Simi Valley város közelében mintegy 5,5 négyzetkilométeres területen lángol az erdő a tűzoltóság közlése szerint. A Santa Rosa szigetén tomboló tűz pedig már csaknem 60 négyzetkilométerre terjedt ki, a kaliforniai erdészeti és tűzvédelmi minisztérium tájékoztatása szerint.
0: Időjárás.
1: Az esti órákig csak keleten szűrhetik meg felhők a napsütést, az éjszaka folyamán derült vagy gyengén felhős idő várható, hajnalra elszórtan köd képződhet, a hőmérséklet 7 és 13 fok közé csökken. Holnap napközben kezdetben napos, kellemes időre számíthatunk, majd helyenként megnövekszik a felhőzet, és elszórtan futózáporok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, a folytatásban pedig tovább melegszik az idő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Teljes útlezárás van érvényben a 75-ös számú főúton Nagysalló és Sáró között. A szakaszon egy kamion hajtott le az úttestről, a műszaki mentés idejére az utat teljes szélességében lezárták. Az érintett szakasz járhatatlan, a rendőrség a forgalmat Zselíz felé tereli. Radar mérje a sebességet Bajcs előtt Érsekújvár felől. Balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Pátria Rádió. Kikő FM 98,3.
1: Kedves hallgatóink, egy újabb beszélgetés következik a pénteki nappali műsorából. A műsorvezető Fica János. Május 15-én a családok napját ünnepeljük. A család azonban nem csak egyféle lehet, és nem csak egyféleképpen működhet. Sokszor ugyanis a szülők nem tudják megoldani saját konfliktusaikat és problémáikat, így válás vagy szakítás töri meg a közös gyermekek nevelésének addigi rendjét. De hogyan működhet tovább egy család egy ilyen törés után? Miként lehet egészséges kapcsolatot kialakítani egy új partnerrel úgy, hogy közben mindkét oldalról gyerekek érkeznek a kapcsolatba? Hogyan találhatják meg a helyüket a mozaik család tagjai, milyen nehézségekkel kell szembenézniük a mindennapokban, és mit tehetnek azért, hogy valóban biztonságos, szeretetteljes közeggé váljon az új családi rendszer? Erről a témáról beszélgetek Bogár Zsuzsa tanácsadó szakpszichológussal, pár- és családterapeutával, a Mozaik Család Alapítvány elnökével, valamint a Mozaik a Családom című könyv szerzőjével. Köszöntöm a vonalban.
2: Köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Sokan úgy érzik, hogy egy válással véget ér a család. Ön szerint pszichológusként valóban véget ér ilyenkor valami, vagy inkább csak átalakul?
2: Hát valami azért valóban véget ér, tehát ugye nem jó, hogyha azzal állítatjuk magunkat, hogy itt nincs veszteség, mert hogy nagyon sokszor akár lehet, hogy éppen ebből fakadhat a későbbiekben probléma, hogy az ember szeretne rögtön akár tovább lépni, főleg, hogyha már akár az új partner, viszonylag hamar meg is jelenik, akkor inkább csak egy ilyen átalakulást él meg, és persze a krízis önmagában az a szó is azt jelenti, egy fordulat, tehát itt tényleg van egy átalakulás, de arról nagyon fontos beszélni, meg tudatosítani akár magában is annak, aki éppen túl van egy válláson, hogy itt azért tényleg van valami olyan, ami véget ér, és valaminek vége is van, még akkor is, hogyha esetleg meg a lelkesedés arra vonatkozóan, vagy akár a válási szándék éppen ebben az adott félben fogalmazódott meg, és ő már örül, hogy lezárul ez az időszak, akkor is nagyon fontos foglalkozni a veszteségekkel, amik érnek minket ilyenkor. De természetesen úgy a krízisben benne rejlik mindig a fejlődés lehetősége is, tehát ott van az, hogy ha ezeket a veszteségeket feldolgoztuk, és szépen eldolgoztuk ezeket a szálakat, amik véget érnek, akkor utána talpra lehet állni, és valóban egy új fejezetét megnyitni az életünknek, amiben akár a krízis általi fejlődésünket is már belevihetjük.
1: És ilyenkor ugye gyakori, hogy mozaik családok alakulnak ki. Hogyan lehetne definiálni a mozaik család fogalmát?
2: Ugye itt többféle definíció is, én is amikor még annak idején tanultam a családterápiát, akkor ugye még egy olyan definíciót tanultunk, hogy a mozaik család egy olyan család, ahol van a szülő és gyermeke gyermekei, és ehhez a rendszerhez csatlakozik egy új pár, aki esetleg szintén hoz gyerekeket ebbe a családba. És ez így teljesen oké, és ez a definíció, de amióta én már sok-sok éve mozaik családokkal dolgozom, én már sokkal jobban szeretem azt a definíciót használni, ami inkább úgy indul, hogy a mozaik család ez egy olyan szerveződés, ahol adott két felnőtt, akiknek a párkapcsolata ugye adja ennek a családnak az alapját, és ők esetleg hoznak korábbi kapcsolatból, vagy az egyik, vagy mindkettő hoz korábbi kapcsolatból a gyerekeket. És ugye, hogyha így megnézzük a két definíciót, akkor lehet, hogy így elsőre azt kérdezni az ember, hogy de oké, de hát mi a különbség? Hát ez ugyanaz. És így most tényleg ugyanaz, mert ugyanoda lyukadunk ki, hogy lesz egy olyan családrendszer, ahol élnek gyerekek, akik korábbi kapcsolatból születtek, de nagyon nem mindegy, én azt gondolom, hogy miből indulunk ki, mit tekintünk a család alapjának, mert hogy sokan akár időrendben gondolkodnak, hogy hát ott van a szülő és a gyereke, és azokhoz kapcsolódik egy új partner, és így alakul a mozaik család, de én sokkal jobban szeretem úgy kezelni a munkámban is a mozaik családokat, hogy adott egy párkapcsolat, hiába nem az volt időben hamarabb, de adott egy párkapcsolat, ahol esetleg a feleknek vannak egyiknek vagy mindkettőnek gyerekei. Mert hogy az én hitem szerint és a munkámnak a szemléletemnek, amit a munkába használok, az egyik legfontosabb alap pillére az, hogy a párkapcsolat minden családnak, a hagyományos családnak és a mozaik családnak is a párkapcsolat adja vagyis a párkapcsolat stabilitása adja a stabilitását, tehát nagyon fontos, hogy hogy ebből induljunk ki mindig, hogyha akár építünk egy mozaik családot, vagy akár segítő szakemberként segítünk egy mozaik családnak az épülésben.
1: Ön szerint mik a legnagyobb tévhitek a mozaik családokkal kapcsolatban?
2: Én azt szoktam látni, hogy akár mondjuk egy laikus, vagy aki még nem élt ilyen rendszerben, vagy nem látott közelről egy ilyen jól működő rendszert mondjuk, mindig nagyon szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy a szülő új párja hogy kapcsolódhat be akár a gyereknevelésbe, vagy mennyire lehet szülő szerepben ebben a rendszerben. És hát én mindig azt szoktam erre mondani, hogy hát család valójában akkor lesz egy pár kapcsolat és az ő gyerekei, tehát akkor lesz ebből a rendszerből egy család, hogyha kialakul egy szülőtársi szövetség, kialakul egy szülői alrendszer, hogyha ilyen családterápiás nyelvezettel fogalmazni, és az adja ennek a családnak az alapját, tehát hogy az ugye nem lesz egy család, az ugyanúgy egy egyszülős család marad, hogyha lesz ugyan a szülőnek egy új partnere, és akár oda is költözik, vagy össze is költöznek, de mondjuk ő csak így, mint egy ilyen üvegfal mögül így nézni, hogy mi történik azzal a szülővel és a gyerekeivel, és ő hogyan neveli őket, milyen szabályok vannak, stb. Ez nem lesz mozaik család, tehát hogy lehet, hogy úgy hívják magukat, meg fizikailag akár annak is mondható, mert egy fedél alatt élnek, de ez tulajdonképpen olyan, mint hogyha egy fedél alatt élne akár két egyszülős család, hogyha mind a két felnőttnek vannak gyerekei, vagy akár egy egyszülős család és egy felnőtt, aki a szülő új párja. Szóval, hogy sokszor ez a tévhit, és akár még akik bele is kerülnek, ők is nagyon félnek attól, hogy akkor szülő legyek, vagy hogy legyek szülő, meg sokszor meg is fogalmazzák a kliensek, hogy nem akarok szülő lenni, mert hát van ennek a gyereknek egy másik szülője, ami tény, hogy van, de hogy az, hogy a mozaik családban az új partner szülőszerepbe lép, ez nem veszi el a külön élő szülőnek a szülőségét, tehát ő nem csorbítja, vagy nem kisebbíti azt a másik szülő értékét, ez ugyanúgy megmarad, csak egyel több felnőtt veszi körül ezt a gyereket, amiből egyébként, hogyha ez a rendszer jól működik, a gyereknek semmi kára nem történik, sőt, inkább hasznára válik, mert több mintát lát, több szeretett forrás, több erőforrás, több támogató felnőtt lehet körülötte, szóval, hogy így tud így jól működni ez a rendszer akkor is, hogy a szülőszerepbe lép a szülő új párja.
1: Igen, éppen ezt akartam kérdezni, hogy hogyan éli meg általában egy gyermek, amikor megjelenik a anya vagy apa új párja, és mit érdemes ilyenkor tenni, meg hogy mikor és hogyan érdemes egyáltalán bemutatni az új partnert a gyereknek, van-e erre jó időpont, és aztán később mire érdemes ügyelni az új párral kapcsolatban?
2: Hát igen, ettől a szülők nagyon szoktak félni ettől a pillanattól, vagy időszaktól, hogy hogyan is mutassák be a gyereknek az új párt, vagy hogyan hozzák így össze a rendszert. És azért ez nem egy egyszerű dolog, ez egy hosszú folyamat, ami nagyon sokszor, vagy nagyon sok szakasz ennek a folyamatnak, teljesen organikusan is megtörténik. Tehát, sőt, néha sokkal jobb, hogyha organikusan történik, nincsen így nagyon rágörcsölve, vagy előre eltervezve, mert abból semmi jól nem születik. Hát az biztos, hogyha így a folyamatot nézzük, hogy először a válás után nagyon fontos, hogy a szülőben is meg legyen a veszteségfeldolgozás, illetve hogy a gyerekeknek is legyen erre idejük. Sok kliensemmel látom, hogy akár ha már megvan az új partner a váláskor, akkor nagyon siettetné, hogy de már a gyerekek is ismerjék meg, vagy akár már össze is költözzenek, de a gyerekeknek azért idő kell arra, hogy a válást feldolgozzák, és amikor a szülő már azt látja, hogy úgy rendben vannak a gyerekek, tehát úgy bele szoktak ebben az újfajta életmodellbe, amit a két szülő külön élve él, kialakul egy jó kapcsolattartási rendszer, megvan, hogy mikor hol vannak a gyerekek, és már úgy mindenki megnyugodott ebben a rendszerben, jó esetben, hát ugye nagyon sok olyat látok sajnos, ahol ez nem történik meg sok-sok év után se, de jó esetben mindenki rendben van, akkor jöhet az a szakasz, hogy akkor megjelenik az új pár, de először itt sem úgy kell kezdeni, hogy akkor de bemutatok a gyerekeknek valakit, akiről azt mondom, hogy hát ő a szerelmem, és innentől együtt fogunk élni, vagy egy felnőtt kliensen mesélte, hogy neki gyerekkorában egy idegen férfi egyszer csak bejött az ajtón egy bőröndel, és onnantól ott élt velük, tehát hogy azért ez nem így történik, hanem ami nagyon fontos, hogy először a szülő csak beszéljen erről az emberről a gyerekének. Tehát úgy, mint ahogy beszélünk a gyerekeinknek, a barátainkról, vagy a kollégáinkról, hallják a gyerekeink, hogy mi történt velünk napközben, miket éltünk meg, ugyanúgy ennek az embernek a nevét is így beépítjük a napközbeni történeteinkbe, amiket esetleg elmesélünk a gyerekünknek, és a gyerekek lesznek valószínűleg előbb-utóbb kíváncsiak rá, hogy akkor ki is ő, akkor mesél róla többet, és akkor egyre többet lehet róla mesélni, és lehet, hogy a gyerekekben ébred majd fel a kíváncsiság, hogy már találkozni szeretnének vele, de ha nem ébred fel a gyerekekben a kíváncsiság, az se baj. De már amikor úgy tudják a gyerekek, hogy ki jön, meg hogy fontos szerepe van a szülő életében, akkor jöhet az, hogy akkor már találkoznak is, ami lehet először akár egy semleges helyen, utána már lehet otthon is, ami nagyon fontos, hogy de nagyon sok pont egy család benne marad abban a szakaszban, hogy mindig valami program kell, hogy milyen programra megyünk, olyan programra megyünk, hogy ott a gyerekeknek jó, mert felszabadultabbak, de hogy egy idő után azért ennek a szakasznak is érdemes lecsengenie, és hogy tapasztalják meg azt is, hogy milyen az, amikor csak úgy otthon vagyunk, és hogy mindenki csinálja a dolgát, mindenki úgy el van egymás mellett, de már itt van a szülő új párja is, és már így vagyunk el egymás mellett, és önmagunk vagyunk otthon. És akkor, hogyha már ilyen hétvégék is vannak, vagy akár napok is vannak, akkor jöhet az, hogy akkor már akár, hogyha megérett arra minden szereplő, hogy akkor érdemes összeköltözni. De ugye a szülők nagyon félnek ilyenkor a gyerekek reakcióitól, és attól félnek, hogy a gyerekek majd elutasítóak lesznek az új párral, de ilyenkor nagyon fontos, és mindig a kliensekkel is úgy dolgozom ilyenkor, hogy a szülőket kell megerősíteni abban, hogy a szülő önmagában eljusson oda, hogy ez egy jó dolog lesz, és bízzon abban, hogy ez a gyereknek is sokat fog adni, hogy a gyereknek is jó lesz, mert addig, amíg a szülőben bizonytalanság van, és ő esetleg így belül a lelke mélyén tördelés még a kezét, hogy jaj, ilyen bűntudata van akár a gyerek felé, meg ilyen bocsánat kérdően magyarázza akár a gyereknek, hogy hát most itt fog aludni a nem tudom ki, meg most itt lesz a hétvégén, szóval addig a gyerek meg fogja érezni, hogy a szülő szorong, és a gyerek nem az új partnert fogja elutasítani, hanem a szülő szorongására fog úgy reagálni, hogy hát akkor, hogyha én azt látom, hogy anyám vagy apám szorong ebben a helyzetben, akkor nem kell ez az új ember, mert mindig akkor szorong, amikor ő itt van. Tehát ugye ebből jön az, hogy őt fogja előbb-utóbb elutasítani. Tehát mindig a szülőnek egy saját belső munkát kell elvégezni ahhoz, hogy ő biztonsággal tudja hinni, hogy ez így rendben lesz, és hogy hosszú távon jó lesz mindenkinek.
1: Sok mozaik családban a szabályok okozzák a konfliktust, hiszen két különböző családi kultúrát vagy nevelési módszert kell összehangolni. Hogyan érdemes ezt elkezdeni, és hogyan lehet egyáltalán összehangolni két külön világot, két külön szabályrendszert?
2: Hát ez nagyon fontos lenne már előtte, mielőtt akár összeköltöznek, mert azért valamennyire ismerik egymás gyerekeit, és fontos lenne, tehát például akik ugye nálunk vagy hozzánk eljönnek akár emiatt, hogy segítsük őket a mozaik család építésbe, akkor több ülést szállunk el be, hogy végigmenjünk reggeltől estig a családnak a szabályain, az új család szabályokon, de ugye itt mindenki hoz származási családból is szabályokat, szokásokat, volt egy előző család, ahol már a gyerekeket nevelte a volt párjával, ott is kialakultak ilyen szabályok, szokások, és hát itt ugye az sose jó, hogyha egy olyan, hogyha az egyik félnek nincs is gyereke, akkor se jó, hogyha ő egyszerűen csak így mindenféle kritika vagy észrevétel nélkül elfogadja annak az egyszülős szülőnek a szabályait, és akkor azt szerint nevelik a gyerekeket, hanem itt egy teljesen új rendszerre. Itt valóban az kell, hogy a két felnőtt összeüljön, nem egyszer többször, és végignézzen akár reggeltől egy napot, hogy milyen szabályai vannak, mondjuk egy reggeli rutinnak, készülődésnek, akár bárminek, napközben, hogyha vannak olyanok, este, amikor mindenki hazaér, ott is milyen szabályok vannak a kütyű használatra, a lefekvésre, az esti rutinra, tehát nagyon sok mindent így végig kell nézni. És ugye nem az a lényeg, hogy akkor kössenek egy ilyen kompromisszumot, hogy na jó, én ezt fogadom el, te meg azt fogadod el, és akkor így, akkor fiszti, akkor mindenki jól jár, de közben lehet, hogy mind a kettőben meg ott lesz egy nagy elégedetlenség, hogy de én elfogadtam azt a szabályát, ő meg nem tartja be a miénket, szóval, hogy ez így sose jó, hanem egy olyan szabályrendszernek kell megszületnie, ami már nem arról szól, hogy én vagy tiéd, vagy te hoztad, vagy én hoztam a családunkba, hanem hogy mi ketten találtuk ezt ki, és mi ketten, mind a ketten elfogadjuk ezt, és 100%-osan tudunk vele azonosulni, és hát ez a nehéz megtalálni ezeket a pontokat, és általában ehhez az kell, és ezért dolgozunk ezen több ülésen keresztül, akár egy ilyen mozaik családos folyamatban, mert ez az kell, hogy megszülessen a valódi megértés, hogy a másiknak az a szabály miért fontos, vagy éppen valakinek miért nem, vagy miért berzenkedik nagyon tőle, hogy ő azt a gyerekeinnyel bevezesse azt a szabályt, amit mondjuk a másik nagyon erőltetne, és itt vissza kell menni akár gyerekkorban, kivítélek meg a saját szüleivel, olyan szorongások, félelmek szoktak itt napvilágra kerülni, amikről lehet, hogy a két ember sose beszélne egymásnak, de itt a szabályok kapcsán előjön, és nagyon jó is, hogy előjön, mert hogy így meg tud születni egy olyan megértés, ami sokkal jobban helyre rakja mindkettőjükben azt, hogy akkor valamilyen szabály esetleg miért olyan mums a másiknak, vagy hogy lehet ezt a szabályt úgy módosítani, hogy ne legyen olyan erős esetleg valakinek, hogy attól azt hiszi, hogy traumatizálja a gyerekeit, ha bevezeti. Szóval itt azért nagyon sok módbeli dolgot szoktunk feldolgozni a pár két tagjával, miközben egyszerűen csak úgy tűnik, hogy csak a szabályrendszert rakjuk össze, de annál sokkal mélyebb dolgot csinálunk. Szóval, hogy ez fontos lenne, és azért nagyon sokszor azt látjuk, hogy önerőből ezt a párok nehezen tudják megoldani.
1: Mikor érdemes szakemberhez fordulni? Milyen jelek mutatják, hogy egy család, egy mozaik család már elakadt?
2: Sokféle olyan élethelyzet van, amikor előfordulhatnak feszültségek a rendszerben. Én azt gondolom, hogy nem akkor, amikor vannak konfliktusok, mert minden párkapcsolatban, meg minden családban lehetnek konfliktusok, és az ember is van, mert sokszor a konfliktus a motorja akár egy fejlődésnek, meg meg is ismerjük akár magunkat, meg a másikat is a konfliktus által, hanem akkor érdemes akár szakembert keresni, amikor már bizonyos ideje azt érzik, akár hónapok óta azt érzik, hogy ugyanazokat a köröket futják, és semmi nem változik. De akkor valószínűleg olyan körbe kerültek vele, hogy próbálkoztak egy helyzetnek a megoldásával, de az nem, hogy megoldást nem hozott, hanem még erősítette akár a kört, mert egy rossz reakciók születtek, tehát egy ilyen rossz dinamika alakult ki, és amikor már a kommunikáció is ezáltal ellehetetlenítődik, tehát hogy már kevéssé érti meg egymást a két fél, és folyamatosan mindkét fél azt érzi, hogy nincs megértés, hiába mondom az én verziómat, az én valóságomat, de olyan, mintha az a másiknak egyáltalán nem menne át, akkor én azt gondolom, hogy érdemes szakembert keresni, és tényleg érdemes akár, ha már pár hónap eltelik egy ilyen helyzetben felkeresni szakembert, mert nagyon sokszor találkozunk olyan családokkal, akik már évek óta 5-6 vagy akár 10 éve élnek úgy, hogy ugyanazokat a köröket futják, és ugyanaz a dinamika, és ugye minél régebb óta ásták bele ebbe magukat, annál nehezebb ezt megfordítani és változtatni rajta.
1: És hogyha mondjuk konkrét példákat nézünk, vagy konkrét problémákat nézünk, mit tehet például egy mostoha szülő, hogyha a gyerek azt mondja neki, hogy nem vagy az apám, vagy nem vagy az anyám?
2: Igen, ez egy elég tipikus helyzet, amitől nagyon félnek is a mostoha, vagy én inkább mozaik szülőnek szeretem nevezni az új szereplőt és a szülői párját. Ez egy teljesen olyan helyzet, ami én azt gondolom, hogy minden kamasznál, vagy kamaszkodó gyereknél előfordulhat, hogy egy gyereknevelési helyzetben azt mondja a mozaik szülőnek, hogy nem vagy az anyám, vagy nem vagy az apám. Ilyenkor a nagyon egyszerű válasz a mozaik szülő részéről az kéne, hogy legyen, hogy ez így van, de hogy jön ide. Mi mindig így viccesen ezt szoktuk, akár egyszerű szülőcsoporton született meg ez a mozaik családó szülőcsoporton született meg ez a kis szófordulat, hogy ez így van, de hogy jön ide. Mert hogy nem azért kérlek meg, hogy tedd a cipődet a cipősportra, és ne hagyd az előszoba közepén, mert azért szerinti anyád vagy apád vagyok, hanem azért kérlek meg, mert itt ebben a családban ez a szabály, és én vagyok az egyik felelős felnőtt, aki arra vállalkozott, hogy felelősséget vállal azért, hogy ez a rendszer jól működjön, és ezért kérlek meg, hogy tedd el a cipődet, tehát hogy ugye, hogy az iskolában a tanárnéni se kötődik vér szerint a gyerekünkhöz, mégis ott abban a rendszerben, ő a felelős azért, hogy a rendszer jól működjön, és ezért kéri meg a gyerekeket bizonyos szabályok betartására, vagy szól akár rájuk, hogyha nem tartják be ezeket a szabályokat. Valahogy így kellene tekinteni a mozaik családra is, hogy itt sem a térség miatt fegyelmezzük, vagy kérjük meg a gyerekeket, hogy tartsák be a szabályokat, hanem azért, mert felelősséget vállalunk a rendszer jó működéséért, és ugye ahhoz, hogy egy rendszer jól működjön, ahhoz az kell, hogy minden szereplő figyeljen egymásra, és itt is nem ledomináljuk a gyerekeket, amikor rájuk szólunk, meg nem azért, mert mi vagyunk a nagy okos felnőttek, ők meg a kis buta gyerekek, hanem azért, mert mi vagyunk azért a felelősek, hogy így mindenki rendben legyen itt ebben a rendszerben.
1: Sok mozaik családban állandó logisztika az élet, hiszen az egyik hétvége itt, a másik hétvége ott a gyerekek esetében. Ez mennyire terheli meg a gyerekeket, és mire érdemes ilyenkor ügyelni a leginkább ön szerint?
2: Hát itt nagyon sok mindenről lehetne beszélni itt a kapcsolattartás kapcsán, ugye, hogy mi a mi az ideális. Nyilván, amikor mind a két félnek vannak gyerekei, és különböző kapcsolattartási rendszerekben vannak esetleg ezek a gyerekek, akkor azért arra érdemes figyelni, hogy legyen viszonylag összehangolva ez a rendszer, de azért legyen olyan időszak, amikor minden gyerek ott van, hiszen hát akkor alakul ki akár a gyerekek között is a mélyebb kapcsolódás, és akkor alakul ki ez a családi identitás is, vagy a családérzés ebben a rendszerben. Illetve amit én azért mindig ki szoktam emelni a mozaikos szülőknek, hogy próbálják úgy alakítani a kapcsolattartási rendszert, hogy olyan időszak is legyen, amikor viszont egyik gyerek sincs ott. Mert ugye a mozaik családban az nagyon nehéz, hogy mivel már megvannak a gyerekek, ezért kimarad az az időszak, ami egy pár esetében még az az ismerkedés, randizgatás, amikor még nincsenek gyerekei, meg az az egymásra hangolódás, amikor teljes figyelemmel tudok csak ott lenni a másikkal, és hogy ez nagyon fontos, hogy a mozaik családban meglegyen, és tudjanak rá lehetőséget, még akkor is, hogyha csak egy két hetente hétvégére mennek mondjuk az anya gyerekei, mert ugye ez egy akkori felállás az apukához, akkor azon a hétvégén akkor tényleg legyenek akár kettősben. Hát illetve, ami így alapból ilyen kapcsolattartási téma, és nem is felhívom a mozaik családos, hogy ami megterhelő általában a gyerekeknek is, az a nagyon szép szabdalt kapcsolattartási időszak, tehát például most már azért ugye egyre elterjedtebb akár a váltott gondoskodás, ahol ugyanannyi időt van a gyerek mind a két szülőnél, de sok szülő még nem igazán tudja elfogadni akár az egyhetes időtartamot, azért így nagyon felszabdalják a hetet, és akkor így nagyon sűrűn vált a gyerek a két szülő között, hogyha ez még megvan, azzal is pékel, vagy van egy mozaik család is, ahol a másik fél gyerekei is azért ilyen elég sűrűn váltanak, akkor azt úgy nagyon nehéz úgy összehangolni, hogy mindenki, hogy ne legyen ebből az egészből egy káosz, mert ugye aki elvált szülő, az tudja, hogy a gyerekeknél mindig van egy átállási idő, tehát amikor megérkeznek a másik szülőtől, rugalmasabb gyereknél lehet, hogy elég fél óra, de kevésbé rugalmas gyereknél lehet, hogy fél nap is kell ahhoz, hogy úgy megérkezzen lélekben, rácsatlakozzon annak a szülőnek a hullámhosszára, akihez érkezett, és ugye, hogyha nagyon rövidek ezek az időszakok, akkor alig van olyan időszak, amikor a gyerek úgy megérkezett lélekben oda a mozaik családba, tehát én mindig azt szoktam javasolni, hogy kisiskoláskorig nyugodtan el lehet jutni az egy hét felállásig, akár váltott gondoskodás esetén, de hogyha kevesebbet vannak mondjuk az egyik szülőnél a gyerekek, akkor is inkább a tömbösített, nagyobb tömbök, tehát hogy mondjuk ilyen két hetes ciklusba gondolkodva, akár ilyen 9 nap, 5 nap, és ne ilyen 2-3 napokban legyen szétszabdalva az 5 nap, hanem sokkal inkább egyben, mert tényleg az a fontos, hogy a gyerek úgy megérkezzen lélekbe, és hát főleg akkor, hogyha sok gyerek van, másik oldalról is vannak gyerekek, akkor az ő kapcsolatuk fejlődése, meg hát a gyerek és a mozaik szülő kapcsolatának fejlődése érdekében is jó, hogyha úgy egyben töltött több időt a gyerek.
1: És a testvérkapcsolatok hogyan alakulnak a mozaik családokban, vagy milyen az egészséges dinamika a féltestvérek vagy mozaik testvérek között? Mozaik testvéreknek hívhatjuk őket?
2: Igen, én mozaik testvéreknek szeretem hívni őket. Igen, ugye, hogyha mindkét fél hol gyerekeket, akkor az mindig nagyon érdekes, hogy hát eleve hogy van a kor szerinti megosztás, hogy nagyjából egy korosztály a két szülő gyereke, vagy nagyon eltérő esetleg. Ha nagyjából egy korosztály, akkor azért ott a testvérsorban ilyen érdekes dinamikák alakulhatnak, mert lehet, hogy aki addig legnagyobb volt valahol, az már a mozaik családban nem a legnagyobb lesz, vagy a legkisebb már nem a legkisebb lesz, tehát ki kell, hogy alakuljon egy új testvérsorrán, ami egyébként nagyon sokszor konfliktusok mentén alakul ki, hiszen ugye a dominancia rangsor az mindig konfliktusok mentén alakul, úgyhogy ezért így nem is szabad félni attól, hogy vannak konfliktusok előbb-utóbb a gyerekek között, mert hogy ez a természetes, hogy ugye a hagyományos családban a testvérek között is van konfliktus, és azért én szoktam is a szülőknek javasolni, hogy azért bizonyos szintig hagyni értemes ezeket a konfliktusokat, hogy a gyerekek egymás között játsszák le ezeket a kis dominancia harcaikat, illetve hogyha beavatkoznak a szülők a testvérek konfliktusába, vagy a mozaik testvérek konfliktusába, akkor nagyon fontos az, és ezzel tudják segíteni egyébként a gyermeki alrendszernek a jó működését, hogy egy egységként lépjenek oda ebbe a konfliktus helyzetbe. Tehát ne az legyen, hogy az egyik szülő, tehát mindkét szülő mondjuk a saját gyerekét igaztalja, meg annak ad igazat, és a másikat ítéli el, vagy a másikat bírálja, hanem hogy hogy egy egységet képviseljen a két szülő, egyformán próbálják meghallgatni az egyik gyereket, a másik gyereket, próbáljanak hát nem igazságot tenni, mert nyilván mind a két gyereknek van egy saját igazsága, hanem inkább segíteni őket abban, hogy megértsék egymást, hogy oldják fel ezt a konfliktust. Tehát itt ez nagyon fontos feladat lenne a szülők részéről, és hogyha a szülők ebben tudnak szövetségesei lenni egymásnak, és nem válnak ellenségek ki mondjuk egy testvér kapcsolat révén, akkor azzal az egész mozaik családnak a stabilitását nagyban megsegíthetik, és nyilván a gyerekek helyzetét is, mert a gyerekeket is megtanítják arra, hogy kell ilyen testvér konfliktust jól rendezni, meg a gyerekek is látják, hogy a két szülő erős szövetségben van, és ez megbonthatatlan, és még egy testvér konfliktus sem tudja megbontani, és ez a gyerekeknek nagy biztonságot ad.
1: Ön szerint mitől lesz valóban működőképes egy mozaik család? Mi az a néhány alappillér, bár már jó néhányat elmondott, de hogyha így össze kéne foglalni a végére, mi azok a legfontosabb alappillérek, amik nélkül nem működhet egy mozaik család?
2: Hát az első és legfontosabb az a párkapcsolat, hogy mindig azt szoktam mondani, ugye az elején is ezzel kezdtem a definíció kapcsán, hogy a párkapcsolatból érdemes kiindulni, tehát hogyha az nem stabil, ha ott nincs harmónia, ha ott feszültségek vannak, akkor az az egész családra rávetül. Nyilván hagyományos családnál is, de a mozaik család sokkal érzékenyebb erre, hogy a párkapcsolatban lévő feszültségeket az egész rendszer megérzi, és az egész rendszer válik labilissá, hogyha a pár két tagja között konfliktus van, tehát itt lenne fontos kezdeni minden, szóval ez lehet így az egyik alappillér. A másik az a családszabályok kialakítása, tehát hogy tényleg legyenek olyan családszabályok, ami így a sajátja a mozaik családnak, és tényleg ők magukénak érzik, a két felnőtt, ahogy összerakja, illetve már így a gyerekeket is egy bizonyos életkorban be lehet bevonni, nem feltétlenül döntési, de legalább véleményezési jogkörrel, és akkor ők is a magukénak érzik. És akkor mondjuk egy harmadik dologként azért említeném így a rituálék, az, amit ilyen pozitív érzelmi színezetű rituálék, tehát hogy ne csak így a negatív, vagy az ilyen kötelező érvény szabályok legyenek, hanem legyenek a másik oldala is, hogy a közös élmények, az együtt töltött idő, ami így formálja a kapcsolódást, ami élvezetessé teszi az együtt töltött időt, tehát hogy ezek így szintén nagyon fontosak. És hát amiről még azért keveset beszéltem, de a családhatárok mondjuk így negyedik ilyen fontos tényezőként, ami így nagyon, nagyon fontos lenne, hogy legyen a mozaik családnak is egy családhatára, ami egyrészt azt is jelenti, hogy a benne élők pontosan tudják, hogy ők részei ennek a rendszernek, hogy van olyan dolog, amiből ők ezt tudják, hogy ők ennek a mozaik családnak a tagjai, illetve hogy kívülről is látják a külső emberek, hogy igen, ez egy család, és ezek a szereplők ennek a családnak a részei, illetve az is tiszta, hogy kik nem részei ennek a családnak, mert sokszor ugye a volt házastársak akár próbálnak határon belülre kerülni és megmondani, hogy mi és hogy történjen a gyerekekkel ott a mozaik családon belül, de hogy ez is fontos, ezeket a határokat is fontos meghúzni, mert az is segíti a rendszernek a stabilitását.
1: Május 15-én a Családok Napját ünnepeljük, és a mozaik családok is egészséges, biztonságos környezetet tudnak nyújtani a gyermekeknek, de hogy mitől és hogyan tudnak jól és hatékonyan működni a mozaik családok, milyen kihívásokkal kell szembenézni leggyakrabban, arról Bogár Zsuzsa, tanácsadó szakpszichológussal, pár- és családterapeutával, a Mozaik Család Alapítvány elnökével, valamint a Mozaik a Családom című könyv szerzőjével beszélgettem. Köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseinkre.

0: szeretni, ott fognak engem igazán szeretni.
1: Gyere, bontsunk újra szárnyakat, és senkinek ne mondjuk el, velünk az idő úgysem szállhat.

0: Közeledik a nyár, vele együtt a hőség, a szárazság és a hirtelen lezúduló esők időszaka. A szerdai nappaliban Ungvári Gábor vízgazdasági szakemberrel arról beszélgetünk, mit tehetünk azért, hogy élhetőbbek maradjanak városaink, falvaink és kertjeink. Május 20-a a méhek világnapja. Bros Pétert, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét kérdezzük a méhek helyzetéről és a jó méz ismérveiről. Pozsonyba érkezik az Ibusár, Partinad Lajost és Bíró Krisztát kapcsoljuk a kultikus előadás kapcsán, a Cannes-i filmfesztivál hangulatáról pedig Kulcsár Gábor jelentkezik a francia Rivieráról. A szerdai nappaliban Jakubec László számít a hallgatók figyelmére 9 óra után a Pátria hullám hosszain.
1: Hangjuk felidézésével Agócs Valériára és Dénes Györgyre emlékezünk a szalagtársoron következő adásában. Arra a két egykori kollégánkra, akik egész életüket a Pátria Rádióban töltötték, és tájékoztatták, művelték a hallgatókat. Műsorunkat szombaton a 10 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A kínai parlament alelnökével tárgyalt az államfő, elhunyt Scherer Péter magyar színművész. Nyárias időben lesz részünk, holnap 19-24 fokos csúcshőmérséklet várható. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. Peter Pellegrini köztársasági elnök ma Pozsonyban találkozott Li Hung-chunggal, a kínai parlament alelnökével. A megbeszélés középpontjában elsősorban a Kínával való kereskedelmi és gazdasági együttműködés állt, tájékoztatott az elnöki palota. Az államfő hangsúlyozta, hogy Szlovákia érdekelt a konstruktív párbeszédben és a kulturális kapcsolatok fejlesztésében is, amit a Pekingben megnyitni tervezett szlovák intézet is megerősít. A találkozón szóba került a jelenlegi globális biztonsági helyzet, valamint a nemzetközi közösséget fenyegető kihívások is. Peter Pellegrini ezzel kapcsolatban nyomatékosította Szlovákia álláspontját, kiemelve az ország szilárd helyét és elkötelezettségét az Európai Unióban és a NATO-ban. Erik Tomás munkaszociális és családügyi miniszter a kormány gazdaságélénkítő intézkedéseinek előkészítése kapcsán kijelentette, nem fognak beleegyezni a munkaadók olyan javaslataiba, amelyek hátrányosan érintenék a munkavállalókat. Nem fogunk beleegyezni a minimálbér minimális szintjeinek vagy a több lépcsős minimálbér rendszernek a módosításába, nem egyezünk bele az ebédszünet 15 percre történő lerövidítésébe sem, nyilatkozta Erik Tomás. A miniszter hozzátette, szintén elutasítják a próbaidő 3-ról 6 hónapra történő meghosszabbítását, valamint az üdülési utalványok és egyéb utalványrendszerek eltörlését is. Folyamatosan nő a közvetlen konfrontáció kockázata Oroszország és a NATO között, és egy esetleges összecsapás következményei katasztrofálisak lehetnek, figyelmeztetett Szergej Ryabkov. Az orosz külügyminiszter helyettes kifejtette, hogy az európai államokban egyre gyakrabban beszélnek az Oroszországgal vívandó intenzív háború veszélyéről. A feszültség ezen eszkalációja miatt, amely magában foglalja a nukleáris fegyverek terintett, nyilvánvalóan provokatív lépéseket is, növekednek a stratégiai kockázatok, idézte a Reuters az orosz diplomatát. Fogytán vannak a nulla RH negatív vérkészletek, közölte weboldalán a Nemzeti Transfúziós Szolgálat, és arra kérte az embereket, menjenek el vért adni. A kórházakat egyelőre zökkenőmentesen ellátjuk, de ha továbbra is csökkennek a készletek, veszélybe kerülhet az ellátás. Arra kérjük az embereket, a következő 2 hétben találjanak időt a véradásra, fogalmazott a szolgálat. Bárki lehet véradó, aki elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 60-at, a testsúlya legalább 50 kg és megfelel az alapvető egészségi követelményeknek. Életének 65. évében ma délelőtt elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, a kortárs magyar film és színház egyik legkedveltebb, ikonikus alakja. A hírt a Nézőművészeti Kft. És a művész családja is megerősítette. Scherer Péter pályafutása során számtalan felejthetetlen alakítást nyújtott. Országos ismertséget és közönségsikert a Jancsó Miklós filmek hoztak számára, különösen a Nekem lámpást adott az Úr Pesten című alkotás Pepe karaktere, de a Kréta Körszínház alapító tagjaként és a független színházi szféra motorjaként is korszakosat alkotott.
0: Időjárás.
1: Az esti órákig csak keleten szűrhetik meg felhők a napsütést, az éjszaka folyamán derült vagy gyengén felhős idő várható, hajnalra elszórtan köd képződhet, a hőmérséklet 7 és 13 fok közé csökken. Holnap napközben kezdetben napos, kellemes időre számíthatunk, majd helyenként megnövekszik a felhőzet, és elszórtan futó záporok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, a folytatásban pedig tovább melegszik az idő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Kassán a Széplaki város részből kifelé vezető szakaszon a város határnál. Két személyautó ütközött össze, ami miatt a forgalom jelenleg váltakozó irányban egy sávon halad. Az érintett szakaszon torlódásra és lassabb haladásra kell készülni. A Szentgyörgy felől Bazinba bevezető szakaszon telítettek a sávok az arra közlekedőknek, jelenleg körülbelül 10 perces menetidő növekedéssel kell számolniuk. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Szövegköz. Paszmár Líviával.
3: Köszöntöm a Pátria Rádió hallgatóit! 60 éve született Talamon Alfonz, aki tragikusan rövid élete és megjelent köteteinek szerény mennyisége ellenére megkerülhetetlen alakja a Szlovákiában keletkezett magyar nyelvű irodalomnak. Munkásságát már életében élénk kritikai visszhang kísérte, halála után pedig egyebek mellett a posztumusz kiadásoknak köszönhetően is életben maradt a recepció. Talamon galántán érettségizett, ezt követően a Comenius Egyetem magyar történelem szakos hallgatója volt, dolgozott a Csemadok szakelőadójaként, majd a Szabadúság szerkesztőjeként. A 80-as években induló Iródia nemzedék kiemelkedő tehetségű tagjaként a Próbaút című antológiában mutatkozott be. Életében 3 kötete jelent meg, a Képzelet szertartásai novellái 1988-ban, a Gályák Imbrium tengerén című regénye 1992-ben és az Álomkereskedő utazásai című novellás kötete 1995-ben. Posztumusz kötete az 1998-as Samuel Borkop Barátaimnak egy Trianon előtti kocsmából, monográfusa Németh Zoltán szerint elbeszélés füzérként és regényként egyaránt olvasható. A fejezetek cserélhetősége a kombinatorikus olvasás felé nyithat horizontot. Munkásságáért 1988-ban Csúszó Sándor díjat, 1996-ban Madács díjat kapott. Talamon Alfonz május 14-én lett volna 60 éves. Még nem töltötte be a 30. életévét, amikor baleset érte, majd miután több mint fél éven át kómában feküdt, 1996. szeptember 8-án halt meg a Galántai kórházban. Alig ha lenne alkalmasabb személy arra, hogy Talamon Alfonz alakjáról, munkásságáról és recepciójáról meséljen, mint monográfusa, Németh Zoltán irodalomtörténész, költő, a Varsói Egyetem professzora, az Irodalmi Szemle főszerkesztője, a Bázis Egyesület társelnöke. Németh Zoltánnal Talamon Alfonz születésnapján beszélgettünk.

megint csak rája gondolok, már megint csak akarok egy jó nagyot. Minek? Minek? Minek? Minek? Már megint csak őt látom mindenütt. Már megint csak őt hallom mindenütt. Minek? Minek? Minek? Minek? Szerelem, szerelem, szerelem.

0: kell, pé, köpni kell, pé. Már megint itt van a szerelem, már megint izzad a tenyerem. Minek? Minek? Minek? Minek? Már megint csak ő rája gondolok. Már megint csak akarok egy jó nagyot.
1: Egy jó nagyot.
0: Minek?
1: Minek?
0: Minek?
1: Minek?
0: Minek?
1: Minek?
0: Minek?
1: Minek?

0: Mikor és hogyan találkoztál Talamon Alfonz nevével, és aztán az ő személyével, meg az írásaival egyáltalán? Ez egy időben esett, vagy külön időpontokról beszélhetünk?
1: Én más generációba tartozom, mint Talamon Alfonz. Ő ugye 1966-ban született, és az ő nemzedéke az egy talán nevezhető egyel korábbi nemzedéknek az enyémhez képest, hiszen ő egy olyan generációba tartozott, amely számára az iródia, a tehetséggondozó kör az egy ilyen alapvető élmény volt. Tehát ugye Hizsnyai Zoltán, Entóth Anikó, Farnbauer Gábor, Juhász, Er József és a többieknek egy ilyen nagy élménye volt az iródia, és én ebből teljesen kimaradtam, tehát hogy én nekem semmilyen kapcsolatom nem volt az iródia nemzedékkel. Először a szövegeivel találkoztam, még zselízi gimnazistaként. 1986-ban jelent meg az Iródia nemzedék Próbaút című antológiája, és akkor még volt egy kiváló könyvesbolt zselízen, például szerintem ilyen elképesztő lehet a mai állapotok felől visszatekinteni, tehát elképesztő lehet, hogy én akkor az 1980-as évek közepén, végén ott zselízen vettem meg Nádas Péternek az Emlékiratok könyvét, vagy Samuel Beckettnek a Molloy, Malone meghal, megnevezhetetlen című trilógiáját, és valószínűleg 1986-ban vagy 1987-ben ott vásároltam meg a Próbaút antológiát is. Hát én akkor már itt titokban írtam, úgyhogy nekem ez az antológia, ez egyfajta ilyen bibliám volt másodikos, harmadikos gimnazistaként, mert így nagyon érdekelt, hogy hogyan írnak a fiatalok, és itt találkoztam először Hizsnyai Zoltánnak a verseivel, Fellinger Károlynak a verseivel, Farnbauer Gábornak a verseivel, illetve Talamon Alfonzzal is. Utána pedig talán az Újszóban vagy a Hétben olvastam kritikákat az antológiáról, és mindegyik írás az a prózaírók közül külön felhívta a figyelmet Talamonra. Tehát emlékszem, hogy Talamon akkor így beleégett az agyamba, és én már egy előre számolgattam, mint egy ilyen naív, romantikus, tizenéves gyerek, hogyha majd én jelentkezem Pozsonyba a pozsonyi magyar tanszékre, akkor majd hogyan fogok találkozni Talamon Alfonzzal, mert hát láttam a Próbaút antológiában az életrajzát, hogy Pozsonyban jár magyar történelem szakra, és én is magyar történelem szakra akartam jelentkezni, illetve aztán jelentkeztem is, és felvettek. Szóval ennyi volt a találkozás, és nagyon tetszettek a Próbaút antológiában megjelent novellái, és nem tudhattam még ekkor, zselízi gimnazistaként, hogy Talamon Alfonz évfolyamot ismételt, hogy Jakab István nyelvész kidobta őt a vizsgáról, tehát amikor én bejutottam a magyar tanszékre, akkor Talamon már nem volt ott, már nem volt egyetemista. Amikor felvettek a tanszékre, még mielőtt beléphettünk volna az egyetembe, akkor ugye ez a kommunizmus időszaka volt, egy olyan időszak, amikor az egyetemistáknak kötelező volt a nyári munka, úgy hívtuk ezt, hogy nyári brigádmunka. Tehát ahogy én megkaptam azt, hogy felvettek az egyetemre, rögtön megkaptam azt is, hogy 1988 júliusában el kell mennem két hétre dolgozni. Dunaszerdahelyre, helyi Szlovlik befőttgyárban dolgoztunk. Emlékszem, hogy egy ilyen hatalmas munkásszállón aludtunk, nem is tudom, hogy hány ágy volt ott, emeletes ágyak, de legalább egy ilyen 18-20-an voltunk egy szobában. Tehát itt dolgoztam 18 évesen a nyári brigádon, és itt volt az a társaság, az a kompánia, Hajtman Béla, Tóth Zoltán, Mózes Endre, Kosár Lajos, akik Talamonnak a csoporttársai voltak, vagy legalábbis a magyar tanszékre jártak és ismerték Talamont. És akkor valamikor a második héten az egyik éjjel megjelent egy ilyen társaság, kimentek sörözni, nem tudom, Hajtman Béla, meg nem tudom ki, és közöttük volt Talamon Alfonz is, tehát Fonz is, az én idolom, ugye, akit vártam, hogy majd fogok vele találkozni, és kicsit ilyen kiábrándító volt, hogy fél részegen, ilyen hajrá, fradi kiabálással szinte egy betörték az ajtót, mi már aludtunk, mert olyan fáradtak voltunk a munka után, és akkor jött ez a társaság, és akkor a Fonzi ilyen hajrá, fradi üvöltéssel tolta be az ajtót, de nem volt ez egy olyan találkozás, ami, tehát hogy egyszerűen csak láttam őt. Az egyetemre ugye akkor már nem járt, néha feljött egyszer-kétszer bulizni, és volt egy második találkozásom vele, az egyik ilyen buliban találkoztunk, de azt sem mondanám, hogy nagyon beszélgettünk volna. Arra emlékszem, hogy akkor rázott meg az áram a Stuhl kollégiumban, mert rossz volt a vezeték, és meg kellett cserélnem az Ágoston Attilától kapott bizottság kazettát, és hogy megfordítottam, és ott manipuláltam, megrázott az áram. Tehát tulajdonképpen azt mondhatom, hogy sajnos személyesen igazából nem ismertem Talamon Alfonzot. Nem volt hozzá sok közöm. A barátait ismertem, az egyetemi társait ismertem, és egy ilyen legendás alakot rajzoltak elém, de mondom, két alkalommal láttam őt, vagy voltam vele egy társaságban. Ezt azért is fontosnak tartom elmondani, mert lehetséges, hogy néhányan úgy gondolják, hogy én azért írtam monográfiát Talamon Alfonzról, meg azért írtam jókat és szépeket Talamon Alfonzról, mert nekem a barátom volt, hát egyáltalán nem, és akik ismernek, azok azt is tudják, hogy nagyon sok ismerősömről, meg barátomról negatív kritikát is írtam, tehát ez egyáltalán nem befolyásolt abban, hogy mi volt a véleményem a szövegeiről, az írásairól, a köteteiről.
0: Ha már megemlítetted ezt a monográfiát, illetve aztán azt a gyűjteményes kötetet, ami így itt van nálam, ez is ugyanúgy 2001-ben jelent meg, ahogy a monográfia. Tehát hogyan került hozzád ez a feladat, meg mikor kezdtél az ő munkásságával foglalkozni irodalomtörténészi szemszögből?
1: Én akkor Ipoly Balogon tanítottam az általános iskolában, és közben távúton a doktori munkámat írtam, de ez a doktori munkám, ez nem volt sikeres, és az egyik felkért oponens, Zalabai Zsigmond annyira, tehát zokon vette ezt a doktori disszertációt, amelyben róla is szólt egy fejezet, hogy állítólag földre dobta és megtaposta, hogy ennek az embernek ő nem fog doktori titulust adni. És akkor hát Mészáros András volt az, aki a munkámban itt támogatott, és mondta, hogy akkor válaszunk valamilyen témát, írjak egy új doktori disszertációt, hogyha ez így nem sikerült, és gondolkodjak el ezen, és akkor esetleg majd egy másfajta, tehát más oponensek lesznek ahhoz a témához. És én akkor bementem a Kaligram kiadóba is, ez olyan 2000 körül lehetett, és Szigeti László megkérdezte tőlem, nem lenne kedvem monográfiát írni Talamon Alfonzról. És azt mondta, hogy ha tetszik Szegedi Maszák Mihálynak, akkor bekerülhet ez a könyv, ez a monográfia a Kaligram tegnap és ma kis monográfia sorozatába, de ha nem fog tetszeni a Szegedi Maszák Mihálynak, azt mondta, hogy ő akkor is megjelenteti, mert hogy Talamon az egy kaligramos szerző, nagyon fontos számára, tehát hogy úgy is megjelenik. És akkor egy kis gondolkodási időt kértem, és aztán végül is igent mondtam, hogy rendben, akkor Talamon Alfonzról fogok monográfiát írni. Igent mondtam, megírtam, hát körülbelül 30 éves voltam ekkor, ilyen 29-30 éves voltam, amikor ezt a monográfiát írtam, tehát egyidős azzal, amikor Talamon Alfonz elhunyt, és aztán Szegedi Maszákhoz is oda került, ő volt a tegnap is ma sorozatnak a vezetője, és végül is tetszett neki, tehát bekerült ebbe a monográfia sorozatba, tehát így jelent meg, és én tulajdonképpen ezt a monográfia könyvet adtam be doktori munkaként Pozsonyban. Egyébként egy ilyen érdekes anekdota, hogy Szegedi Maszák Mihálynak egy hozzáfűzni valója volt a monográfiához, ő hiányolta azt, hogy nincs arról egy külön fejezet, hogy hogyan hatott Talamonra a szlovák irodalom. És ezt Szigeti László mondta nekem, én aztán 2001 körül, 2001-ben fél évig vagy egy évig, két hetente jártam Pozsonyba, Zalabai Zsigmondot helyettesítettem a betegsége miatt a tanszéken, és akkor mindig bementem a Kaligramba is, és akkor mondta a Szigeti, hogy Szegedi Maszáknak ez hiányzik, de így rám nézett, és hozzátette, hát mi ketten tudjuk, hogy Talamonra semennyire nem hatott a szlovák irodalom, tehát hogy majd ő ezt elmagyarázza a Szegedi Maszák Mihálynak. Aztán amikor ugye írtam a monográfiát, akkor én elmentem az anyukájához, édesanyjához, Talamonékhoz, tehát voltam a családi házban, és még egy ilyen nagyon érdekes élmény volt, hogy az anyukája megmutatta Talamonnak a füzeteit, de milyen füzeteit? Ezek olyan füzetek voltak, amelyekbe ő ilyen gyöngybetűkkel bemásolta az újságokból a futball eredményeket. Tehát, hogy az akkori Beck, meg nem tudom milyen kupák voltak, meg bajnokságok, ő átmásolta, több ilyen füzet volt, ami tele volt írva futball eredményekkel. És akkor én már akkor ezen így megdöbbentem, és így utólag visszagondolva arra gondolok, hogy milyen elemi erejű vonzódása volt Talamonnak a papírhoz, meg magához az íráshoz, tehát hogy az írásnak a mechanikus gyakorlatához is akár.
0: Most erről, amit mondtál, két kérdés is eszembe jutott. Az egyik az az, hogy Talamonnak a korai halála hozzájárult-e ahhoz, hogy ez a tegnap és ma sorozatban megjelent monográfia létrejöhetett? Tehát, hogy vajon akkor is keletkezett volna egy ilyen szöveg, hogyha ő történetesen nem hal meg 30 évesen. Hogy gondolod ezt most így ennyi időtávlatából? Lehet-e így tippelgetni?
1: Hát ha akkor nem hal meg, akkor valószínűleg Szigeti László engem nem kér föl arra, hogy írjak róla monográfiát, mert hogy aztán, amikor megjelent a Talamon monográfia, akkor Szigeti rögtön egy újabb feladattal bízott meg, hogy kiről írnék szívesen. És akkor én mondtam Térei Jánost, aki ugye akkor élt, és körülbelül ilyen 30-31-2 éves volt, amikor én mondtam, hogy szívesen írnék róla monográfiát, és azt mondta, hogy á, még túl fiatal, még alakulásban van az életmű, és akkor utána ő ajánlott a Parti Nagy Lajost. És így a tegnap és ma sorozatban aztán a Parti Nagy Lajosról írtam a másik monográfiámat. Tehát valószínűleg akkor nem születik meg ez a monográfia, és valóban igazad van, hogy Talamont körüllengi a fiatalság mítosza, hiszen 30 évesen vált autóbaleset áldozatává, és hogyha így belegondolunk, így a mai fiatalok, vagy a mostani író generációk felől, hogy ez elképesztő, hogy 30 éves koráig 4 könyvet írt meg, és nem is költő volt, ugye, hanem prózaíró, tehát 4 könyvet írt meg, a negyedik mondjuk a halála után jelent meg, nem teljesen fejezte be, de mondhatjuk, hogy ez már egy kötetnyi vagy egy könyvnyi kézirat, és mindenképpen hozzájárult ez a fiatal, tehát hogy ez a halál, ez a korai halál, a fiatalságnak a mítosza, a kanonizációjához, ahhoz, hogy felfigyeltek rá, hiszen ugye tudjuk, hogy a magyar és a világirodalomban is vannak olyan szerzők, akiknek a kanonizációjába belejátszik a korai halál, vagy a korai elhallgatás, Petőfi Sándor, József Attila, vagy Arthur Rimbaud, hogy 21 éves korában elhallgatott és nem írt többet, és ezzel így folyamatosan szembesít is bennünket a kritika. Még annyit lehetne itt elmondani, hogy Talamon könyveiről már az életében nagyon kiváló fiatal irodalomtudósok írtak. Tehát, hogy nem volt szükség a kanonizációhoz kimondottan a halálnak erre a tragikus élményére vagy tapasztalatára, mert róla tényleg Bónus Tibor írt, H. Nagy Péter írt, tehát, hogy olyan...
0: Radnóti Sándor.
1: Igen, Radnóti Sándor és Angyalosi Gergely, de ők már ugye a halála után megjelent kötetről szóló beszélgetésben vettek részt. Tehát, hogy olyan recepciója volt, ami szlovákiai-magyar közegből csak Grendel Lajosnak vagy Tőzsér Árpádnak volt, tehát csak hozzájuk mérhető ez a recepció. Hát ma azt tudom mondani, hogy mivel nincsenek új könyvei, ezért tulajdonképpen természetes, hogy olyan fokú figyelem nem fordul feléje, mint akkoriban, tehát a 1990-es években.
0: Még visszatérnék erre az előző válaszodra, ott ugye említetted, hogy a szlovák irodalom nem túlságosan hatott rá, és ez fordítva, mennyire van így, ezt mennyire látod, hogy ő a szlovák irodalomra hatott-e valamennyire?
1: Hát Deák Renáta, vagyis Renáta Deáková lefordította a Barátaimnak egy Trianon előtti kocsmából című regényét, vagy novella füzérét, vagy novellás kötetét, nézőpont kérdés, hogy minek tartjuk, és megjelent Moim priateľom z Petrianonskej krčmy címen, és hát képzeld el, hogy a Platforma pre literatúru a Viskum, ez a plav.sk szlovák online irodalmi folyóiratnak volt egy körkérdése, ahol neves szlovák szerzőket, irodalomtudósokat, írókat, költőket kérdeztek meg. Olyan kérdések voltak, talán 5 vagy 6 kérdés volt, hogy mit tartanak a szlovák irodalom elmúlt 30 évéből a legjobb lírai műnek, tehát verses kötetnek, mit a legjobb próza kötetnek, mit a legjobb irodalom tudományos műnek, és így tovább. Tehát a 89 óta eltelt időszakban, és a kortárs szlovák irodalomnak az egyik ilyen nagy alakja, vagy egy ilyen nagyon jelentős szerzője, aki németre, meg angolra, meg mindenféle nyelvre le van fordítva, Michal Hvorecký, képzeld el, hogy Talamon Alfonznak ezt a könyvét, a Deák Renáta által lefordított könyvét emelte ki, de nagyon provokatív ez, ugye, hogyha belegondolunk, hogy van egy kérdés, hogy a szlovák irodalomból mit tartasz a legjobb prózakötetnek, és akkor jön valaki, és egy szlovákiai magyar író magyar nyelven írt könyvét említi, amelyet szlovákra lefordítottak. Még külön érdekes, hogy Hvorecký nem említette sem azt, hogy Talamon Alfonz szlovákiai magyar, sem azt, hogy eredetileg ez a mű magyarul íródott, sem a fordításnak a tényét, sem a műfordítónak a nevét. Tehát egy szlovák olvasó, szerintem a szlovák olvasók 99%-a az úgy gondolta, hogy ez az Alfonz Talamon, ez egy szlovák szerző, aki szlovákul írta ezt a könyvet, amire Hvorecký szavazott, hogy ez az elmúlt 30 év legjobb könyve. Ebből csak azt akarom mondani, hogy bizonyosan gyakorolt hatást a kortárs szlovák irodalomra, és hogy foglalkoztak vele, kritikák is jelentek meg róla, szóval van hatás viszonya a szlovák irodalommal.
0: A gyűjteményes kötetnek a fülszövegében írott, hogy a szövegeit leggyakrabban Franz Kafka, Gabriel García Márquez vagy Bohumil Hrabal regényével szokás kapcsolatba hozni, és aztán ezt a későbbi írásaidban is megemlíted. Szóval, hogy a latin-amerikai mágikus realizmussal, a francia novorománnal most így ennyi év távlatából mit tartasz érvényesnek, illetve változik-e valamennyire a te értelmezésed?
1: Hát én azt gondolom, hogy amit leírtam, azt én most is teljes mértékben vállalom, főleg azért, mert hogy ezek az állítások, ezek nem csak az én állításaim voltak, hanem ezek a szakirodalomnak az állításai, tehát a már előbb említett kritikusoknak, meg irodalomtudósoknak az állításai voltak. Viszont azt hozzá kell fűznöm, hogy azóta az én szakmai vagy irodalomtudományos pályám is új fordulatokat vett, és olyan elméleti bázisokkal kerültem kapcsolatba, amelyek szerintem tovább tágítják a talamoni szöveguniverzumról való gondolkodást. Tehát ilyen elméleti bázis például a transzkulturalizmus, de például akár az is bővítheti a talamonról való gondolkodást, ugye tudjuk, hogy most nagyon nagy figyelem irányul Krasznaorkai Lászlóra, hiszen ő kapta tavaly az irodalmi Nobel-díjat, és ennek kapcsán nagyon érdekes lenne például összehasonlítani a talamoni hosszú mondatot a krasznaorkai féle hosszú mondattal. Tehát itt is születhetnek meglepetések. Ezzel én mondjuk nem foglalkoztam. Nagyon érdekes ugye az, hogy milyen elmélet felül közeledsz egy-egy szöveghez, tehát mondjuk Talamonnak a szövegéhez, és hogy meg tud-e nyílni ez a szöveg ennek az elméletnek. És a transzkulturalizmusról beszéltem, vagy a transzkulturalizmust említettem előbb, és Talamonnak legalábbis a Samuel Borkopf álnév alatt írt utolsó barátaimnak egy Trianon előtti kocsmából című novella füzére, az szerintem nagyon erőteljesen meg tud nyílni a transzkulturalizmusnak, hiszen adott egy több kultúrájú tér, ugye hisz a könyvnek a központi helyszíne Diószeg, Talamon születési helye, illetve itt élt, és ebben a könyvben magyar, zsidó, német, szlovák, cseh, lengyel elemek keverednek. A legilyen eklatánsabb, legnyilvánvalóbb szinten a hibrid neveknek a szintjén. Olyan szereplők jelennek meg benne, akiknek ilyen fura neveik vannak, hogy Béla von Goffa, Schön Attila, Herr Vincenzo, Stofek Tamás, Pepik Zefstein, és így tovább. Tehát, hogy egy ilyen természetes hibriditásban létezik az a baráti társaság, az a baráti csoport, amely ennek a könyvnek az alapját jelenti.
0: És a nevek mögött ugye még valós személyeket is keresgélhetünk.
1: Igen, akartam is erre utalni, hogy például az egyetemi regény műfaja felől is értelmezhetjük Talamonnak ezt a könyvét, mert egy beavatott szerző számára egyértelműen megjelennek Talamonnak a csoporttársai az 1980-as évek végén, 1990-es évek elején a pozsonyi magyar tanszékre járó vagy járt diákok, és beleíródnak a kötetbe, nem konkrét események szintjén, hanem a szereplők karaktere, a szereplők személyiségtípusai felől, tehát megjelenik a romantikus szerelmes, megjelenik a nagyevő, megjelenik a nőcsábász, és így tovább. És aki ebben a közegben benne volt, az pontosan tudja, hogy ki Schön Attila, ki Herr Vincenzo, ki Stoffeck Tamás, ki Pepik Zefstein, ki Béla von Goffa. Mondjuk ebből a szempontból a legizgalmasabb talán Béla von Goffa, mert Béla von Goffa megszólalt. Néhány évvel Talamon halála után és az utolsó könyvének a megjelenése után Béla von Goffa megírta a Szivarfüstben című regényét, egy másik perspektívából ugyanezt a közeget, ugyanezekkel a szereplőkkel, ez Hajtman Béla, és Hajtman Béla egy kicsit abban reménykedett, hogy majd mindenki ebből a társaságból megírja a maga könyvét erről a korszakról, tehát hogy Herr Vincenzo is megszólal, Stoffeck Tamás is megszólal, Pepik Zefstein is megszólal, és majd ők is írnak egy-egy könyvet. Hát eddig még sajnos ez nem valósult meg, de legalábbis van egy ilyen továbbírása ennek a könyvnek. És van még egy következő ilyen bázis, egy ilyen elméleti bázis, ami az én veszőparipám, ami szintén nagyon erőteljesen egy ilyen interpretációs keretet jelenthet a talamoni szövegvilághoz, vagy legalábbis az utolsó kötetéhez, ez pedig az álnevesség. Ugye a 20. század második felében az álnevesség az egy rendkívül fontos szövegformáló eljárás, egy maszkos játék, amely Vörös Sándornak a Pszichéje, Eszterházy Péter Csokonai Lilie, Partinagy Lajos Sárbogárdi Jolánja, Kovács András Ferenc, Jack Kólya felől került be a magyar irodalomba, vagy legalábbis a magyar irodalomnak egy nagyon fontos rétegét alkotva, és mondjuk mi szlovákiai magyarok sem szégyenkezhetünk, mert hogy ebben a sorban egy kollektív álnév is megjelenik, Csúszó Sándor, és csak zárójelben mondom, hogy egyébként Talamon is írt Csúszó Sándor álneve mögött szöveget, zárójel bezárva, és ugye Talamon Samuel Borkov név alatt írta ezeket a novellákat, és amikor folyóiratokban megjelentek ezek a novellák, például a Kaligramban, akkor Samuel Borkov név szerepelt a szövegek fölött, az már aztán a kiadónak a döntése volt a halála után, hogy egy olyan alakban jelent meg az utolsó könyvnek a borítója, hogy Talamon Alfonz 2. Samuel Borkov 2. Barátaimnak egy Trianon előtti kocsmából. Tehát, hogy itt a Samuel Borkov az nem szerzői névként jelent meg, hanem címként. A cím részeként jelent meg ez az álnév. Minden esetre egy ilyen magyar öntudattal rendelkező zsidó származású kocsmáros ez a Samuel Borkov, és ez a könyv az ő visszaemlékezéseiként is olvasható, és akkor itt egy újabb elméleti bázist tudok említeni. Nagyon fontos az utóbbi évtizedekben a naplónak, az emlékiratnak a műfaja, a visszaemlékezésnek a műfaja, és ugye itt már elmondtuk azt, hogy a pozsonyi magyar tanszéknek az alakjai beleíródnak ebbe a kötetbe, tehát valamilyen szinten ez eljátszik az emlékiratnak a műfajával is.
0: Németh Zoltán irodalomtörténészt, a 60 éve született Talamon Alfonzról kérdezem. A beszélgetés a zene után folytatódik.

0: Talamonnak 4 kötete jelent meg összesen, ebből 2 novellás kötet, és, vagy hát 2 egyértelmű novellás kötet, 1 kisregény, illetve az utolsó, a befejezetlen Samuel Borkov. Hát te most így novella füzérnek, meg önéletrajzi iránynak nevezted. Látsz-e valami fajta elmozdulást például az ő, akár a hosszú mondatait illetően, akár a témáját illetően, tehát hogy mennyire jellemző a folytonosság, mennyire a változás az ő szövegeire?
1: Hát azt tudom mondani, hogy vannak olyan részei ennek, amelyek állandóak, tehát egyrészt elég nehéz olvasni a Talamon szövegeket, ez mindig megvolt, talán a korai szövegekre nem annyira volt jellemző, erre az 1-2 novellára, tehát ez egy nagyon zsúfolt szöveg, nagyon erőteljes szöveg, egy verbálisan, nyelvileg nagyon sokszínű, csillogó, erőteljes szöveg, amit ő végigműködtet, nagyon gyakran hosszú mondatok által, olyan bonyolult hosszú mondatok, hogy már ott ugye elfelejtjük, hogy mi az alany, mi az állítmány, mire vonatkozik szinte, tehát hogy egy ilyen zsúfolt szöveg. De másrészt ugye azt szokták mondani, hogy pontosan ez az utolsó szövege a szakít némiképpen az első 3 kötetének a sötétségével, vagy kilátástalanságával. Ezek inkább ilyen kilátástalan, ilyen depressziós hangulatot közvetítő szövegek, míg az utolsó a barátaimnak, ott már egy ilyen burleszk-szerű humor is megjelenik, tehát hogy megfigyelhető egy ilyen változás. Néhányan pedig azt mondták, hogy azért ez nem annyira alapvető változás, mert hiszen Talamon Alfonznak a figurája, Samuel Borkov ebben a kötetben mint egy gyászmunkát végez, visszaemlékezik az elveszített barátaira, tehát hogy ez a tragikusság, ez a depressziós hangvétel itt is megjelenik, csak a visszaemlékezésekbe beleíródik nagyon sok ilyen vicces, humoros jelenet.
0: A korábbiakban már beszéltél arról, hogy milyen jelentős kritikai visszhangot kapott már az életében az ő munkássága, és aztán nem beszélve arról, hogy halála után még többen írtak róla. Ez a nagy érdeklődés mennyire tartható életben egyáltalán most, mondjuk ha nézzük egy egyetemi közeget, mennyire születnek róla szakdolgozatok, disszertációs dolgozatok akár, tehát hogy ez most hol tart ez a talamoni recepció, reflexió?
1: Én úgy gondolom, hogy van egy irodalmár réteg, amely számára Talamon az ilyen evidensen ismert és elismert szerző. Úgy gondolom, hogy szélesebb körben nem ismert. Vagy már említettem, hogy egy nehezen olvasható szerző, nem lektűríró. Ezek a kilométeres hosszúságú mondatai, ezek megkövetelik az olvasói erőfeszítést, és ezek a bonyolult alá- és fölérendeléseken alapuló mondatai is. De van egy olyan réteg, amely imádja Talamont. Az irodalmi szemlében ugye egy Talamon Alfonz számot állítottunk össze éppen most, tehát 2026 májusában emlékezve Talamonra, és ott Szalai Zoltán nagyon szépen fogalmazza ezt meg, hogy létezik egy olyan hely azok számára, akik szinte így az irodalomnak a papjai, vagy nem tudom, akik számára a szövegnek vannak olyan sötét, mély részei, akik kimondottan erre érzékenyek, és ebben a zugban Talamon egy nagyon fontos szerző. Hát az egyetemi közegben azt tudom mondani, hogy tudok olyan egyetemistáról, aki az utóbbi mondjuk 15-20 évben Talamonról írta a diplomamunkáját, és olyan szlovákiai magyar doktorandusról, aki szintén Talamon Alfonzzal foglalkozott, de úgy gondolom, hogy nem annyira közismert, és a nehézsége miatt is nem annyira közkedvelt szerző, mint sokan mások.
0: És mi a helyzet a magyarországi befogadással? Erről van-e valamilyen kép? Vannak-e valamilyen információid?
1: Hát a magyarországi befogadás, ugye már elmondtam, hogy mivel új könyve nem jelenik meg, tehát ezért nem várhatjuk azt, hogy kritikákat, meg recenziókat írjanak róla, azt lehetne várni esetleg, hogy tanulmányokban, vagy irodalomtörténetekben megjelenik-e. Hát azt tudom mondani, hogy én írtam róla ezután még tanulmányt, éppen tavaly vagy tavaly előtt a Literatúrának volt egy ilyen transzkulturalizmus száma, és abba Talamon Alfonz és Szász Pálnak a egy-egy könyvéről írtam, ezekkel foglalkoztam. Irodalomtörténetekben nem nagyon láttam Talamonnak a nevét leírva. Most itt ugye külön kell választani a szlovákiai magyar irodalomtörténetet, mert szerintem, ha valaki az utóbbi, nem tudom, 10-20-30 évben szlovákiai magyar irodalomtörténetet ír, vagy fog írni, vagy írna, az egy nagyon nagy hiba lenne, hogyha ebből Talamon kimaradna. De hát nem tudok ilyen irodalomtörténetről. A magyarországi irodalomtörténetekben viszont nem jelenik meg a neve, viszont van egy

0: A román verzió, ez már magyarul elkészült, és már most fordítják román nyelvre. Ebben például hát hozzám jutottak azok a korszakok, ahol Talamon Alfonz élt. Például egy főfejezetben nem foglalkoztam Talamonnal, de van egy álnévfejezet, mert az irodalomtörténet úgy épül fel, hogy van egy főfejezet, és vannak alfejezetek, meg egy ilyen szívcsücske fejezetek, ahol mindenki azzal foglalkozik az irodalomból, ami őt érdekli. És például ebben az álnév részletben én beleírtam Talamont, de biztos vagyok abban, hogy ha majd elkezdjük írni a szlovákok számára készült verziót, amit szlovákoknak fordítunk, akkor Talamon sokkal erőteljesebben fog benne szerepelni, akár még főfejezetbe is bekerülhet. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy van relevanciája annak, hogy ő egy magyar irodalomtörténetben szerepeljen.
1: Az előbb említetted az irodalmi szemle tematikus számát, illetve a tematikus blokkját, azon belül is Szalai Zoltán írását. Még miről olvashatnak azok, akik kinyitják ezt a májusi számot?
0: Hát igen, ez Szalai Zoltánnak nem az írása, hanem egy ankétot, egy körkérdést tettem föl szerzőknek, magyarországi, erdélyi, szlovákiai magyar szerzőknek. Egyrészt olyanoknak, akik írtak Talamonról, másrészt, akikről feltételeztem, hogy olvasták, illetve van közük hozzá. Végül is Hajtman Béla, Szalai Zoltán, Szászi Zoltán és Szász Pál válaszoltak a kérdésre, és ebben a interjúban, vagy ankétban inkább, ebben az ankétban nevezte Szalai Zoltán sötéten fénylő titoknak a talamoni életművet, úgyhogy végül is ezt emeltem címmé, de nagyon tanulságos és nagyon érdekes mind a négy szerzőnek az álláspontja vagy a kapcsolata Talamonhoz. Maga a blokk, a Talamon Alfonz blokk Jász Attila Lebegő állapot gyakorlat című versével indul. Jász Attila az Új Forrás című magyarországi lapnak a főszerkesztője, aki írt is Talamonról, és ilyen érdekességként elmondom, hogy egymástól függetlenül írtunk Talamonról, a Samuel Borkopf műről, és mind a ketten ugyanazt az idézetet emeltük címmé. Ez egy Talamon Alfonz műből vett szókapcsolat, a toll alá temetkezve. És ezt emelte ki Jász Attila is, és én is. Úgyhogy Jász Attila, nagyon örültem, hogy pozitívan reagált, és egy nagyon erős verset küldött ebbe a lapszámba, egy ilyen Talamon emlékverset. Kisnyai Zoltán, ugye, aki pályatárs volt, és aki nekem azt mondta, hogy már nem is tudom hány ezer sornál tart a Talamon ról írott verse, ebből küldött el egy részletet, de én azt hiszem, hogy Hizsnyai Zoli most egy ilyen nagyon hosszú Talamon szövegen dolgozik, tehát még várható, hogy ebből majd fogunk hozni, és remélem, hogy megírja ezt a poémát. Ugyanúgy pályatárs volt Fellinger Károly, ugye mind a ketten a Próbaút nemzedékhez tartozó szerzők, és Fellinger Károly már gimnazistaként ismerte Talamon Alfonzot, hiszen mind a ketten a galántai gimnáziumba jártak, és ha jól tudom, akkor a galántai iskolai újságnak, amelyben Talamonnak az első ilyen fogalmazásai meg írásai megjelentek, ennél az iskolai újságnál Fellinger Károly volt a főszerkesztő, és két verset küldött ebbe a lapszámba. Szászi Zoltán prózát írt, ő is egy pályatárs, ugye ő prózaíróként csatlakozik a talamoni életműhöz. Entó Tanikó Szászi Zoltánhoz hasonlóan, meg a többiekhez hasonlóan szintén próbaút, nemzedékhez tartozó szerző. Entó Tanikónak az írása a fiatal Talamon Alfonzot állítja elénk, és nagyon érdekes, hogy eljátszik a nevek játékával, a szignóknak a játékával, mert Tóth Anikó és Talamon Alfonz mind a kettő TA szignó, tehát ezzel játszik el, és ezt a Talamon blokkot az ankéton, a már említett ankét után Radics Rudolf tanulmánya zárja, aki a tapasztalat közvetítettségével foglalkozik Talamon Alfonz prózája kapcsán. Tehát ő egy fiatal irodalomtudós, aki az Eperjesi Egyetemen dolgozik, és nagyon örültem, hogy így a kérdésedre is van válasz, tehát hogy a fiatal generáció is érdeklődik Talamon Alfonz iránt.
1: Lassan közeledünk a beszélgetés vége fele, de egy dologra azért még mindenképpen rá szeretnék kérdezni, mégpedig a

0: 2006-ban alapította a Lamont-díjra. Egyáltalán létezik-e még ez a díj? Hogyan álljunk hozzá?
1: Hát a Talamon Alfonz díjat a Szlovákiai Magyar Írók Társasága hozta létre, és ez egy nagyon jó ötlet volt. Ugye a Szlovákiai Magyar Írók Társasága volt, azt hiszem, az ötletadója annak is, hogy szobrot állítottak Diószegen Talamon Alfonznak, egy padon ül, tehát le lehet mellé ülni, és nagyon pozitív volt ez a díj alapítás is. Legutóbb, amikor néztem a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának a honlapját, akkor 2023-ban adták ki utoljára a Talamon Alfonz díjat. Legalábbis ott az szerepel, nem tudom, hogy 24-25-ben kiadták-e, vagy 26-ban tervezik-e. Hát itt olyan kritikák szokták érni a Szlovákiai Magyar Írók Társaságát. Ugye ezt hozzá kell tenni, hogy a szlovákiai magyar íróknak egy jelentős része kilépett 2019-ben a Szlovákiai Magyar Írók Társaságából is megalakítottuk a Bázis Irodalmi és Művészeti Egyesületet. Tehát, hogy miután 2019-ből nagyon sokan ott hagyták a Szlovákiai Magyar Írók Társaságát, azt meg lehet figyelni, hogy csak olyanok kapták meg a Talamon Alfonz díjat, akik tagjai a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának. Hát ez nem biztos, hogy hozzájárul ahhoz, hogy ez a Talamon Alfonz díj, ez egy ilyen elfogadott és széles körű díj legyen. Tehát én ehhez nem nagyon tudok mást hozzátenni. Létezett ez a díj, utóbbi 3 évben nem látom, hogy kiadták volna, és hogyha a díjátadást valami kritika érhetné, akkor az, hogy kimondottan a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának egy ilyen belső díjává vált.
0: A végére már csak egy kérdésem maradt. Ha egyetlen szöveget választhatnál Talamon Alfonztól, mi lenne az?
1: Hát ez számomra nagyon nehéz, ilyen lehetetlen kérdés, mert én mindegyik művében meg tudom találni a sodró lendületet, tehát hogy a gályák imbrium tengerének ezek a mély, szinte a tudat mélyére hatoló mondatai, vagy a Pikádorok ivadéka című elbeszélése, az úgynevezett vonat elbeszélései, amelyek vonaton játszódnak, tehát ezek a titokzatos szövegei, ezek számomra nagyon fontosak, és soha nem fogom elfelejteni. De van 2 olyan részlet a Barátaimnak egy Trianon előtti kocsmából című kötetben, amit itt gyakran szoktam emlegetni, és nagyon viccesek. Az egyik az a részlet, amikor a diószegi futballcsapat 1900-as évek elejéről van szó, meghívja a budapesti műegyetemistákat futballozni, és akkor ebben van egy olyan jelenet, hogy már a fél időben, nem is tudom, 11-0-ra vezetnek a budapestiek, szünetben iszonyú mérgesek, csalódottak, nem tudnak mit csinálni, és amikor a budapesti műegyetemisták egy vékony dongájú csatára már nem tudom hányadszor cselezi ki Sőn Attilát, aki a bek, ugye a hátvéd, az utolsó ember, akkor az egy ilyen tigris üvöltéssel ráveti magát hátulról, és vissza akarja húzni, de letépi a mezt, és kiderül, hogy ez a vékony dongájú csatár egy lány, egy egyetemista lány, és akkor hirtelen megáll a pályán mindenki, lelepleződött, hogy csaltak a budapestiek, óvást adnak be, és kontumációs 3-0-val Diószeg nyer, és ez aranybetűkkel került be a Diószegi Futball Egyesületnek az évkönyvébe, hogy ők már 1900 nem tudom hányban a budapestieket 3-0-ra legyőzték. Tehát ez nekem egy olyan ilyen fergeteges humorú részlet, ami szintén egy ilyen nagyon érdekes. De a másik kedvencem meg Herr Vincenzónak a lekvárevése a vonaton. Nem tudom, ezt mondjam el, vagy olvassak föl részletet, esetleg elmondom, mert nagyon talán hosszú a részlet. Arról van szó, hogy Herr Vincenzó, ő végig úgy jelenik meg ebben a kötetben, mint egy ilyen állandóan súlyfölösleg problémákkal küszködő egyén, aki nagyon hiú, folyton tükörbe nézi magát, fogyókúrázik, stb., és egyszer egy vonaton utazik valakivel, aki kinyit egy bőröndöt, és üvegcsék találhatók benne, különféle színű, ilyen bordós, barna, sötét barna, világos barna, egészen híg, sárgás barna anyaggal ellátott tégelyek, és ezeket a fény felé tartja ez az ember, és utána kimegy ebédelni a büfékocsiba, és rábízza Hervin Censóra, akinek már a nyála csorog, mert elképzeli, hogy ezek micsoda finom baracklekvár, meg szilvalekvár, meg diólekvár, meg nem tudom milyen lekvárok, és amikor elmegy, akkor kinyitja ezek a tégelyeket, az ujjával beteszi a szájába, végig ízlelgeti, aztán elkotorja, hogy úgy tűnjön, mintha nem evett volna belőle, furcsája, hogy nem édes, visszazárja az egészet, visszajön az étkező kocsiból az illető, és felszáll a következő állomáson a kollégája, aki oda leül, és elkezdenek beszélni arról, hogy micsoda marha pest is pusztít a környéken, és hogy az istállóktól viszi a teheneknek az ürülékéből vett mintákat a laboratóriumban, hogy ott kiderítsék, hogy milyen vírusok meg baktériumok vannak a tehén ürülékben. És akkor Hervin Censó kirohan a WC-be is hány. Tehát ez egy akkora poén szerintem, és fantasztikus nyelviséggel megírva, hogy ez tényleg egy csúcs.
2: Az elmúlt órában Németh Zoltán irodalomtörténésszel idéztük fel a 60 éve született Talamon Alfonz alakját.

Kedves hallgatóink, a Szöveg köz című irodalmi műsor végéhez értünk, amelynek ismétlését szombaton a 15 órai hírek után hallhatják. Munkatársaim voltak Kubányi Péter hangmérnök és Puha József zenei szerkesztő. Új műsorra legközelebb két hét múlva kedden várom önöket a 16 órai hírek után. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Paszmár Lívia. Viszont hallásra!

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A kínai parlament alelnökével tárgyalt az államfő, elhunyt Scherer Péter magyar színművész. Nyárias időben lesz részünk, holnap 19-24 fokos csúcshőmérséklet várható. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. Peter Pellegrini köztársasági elnök ma Pozsonyban találkozott Li Hung-chunggal, a kínai parlament alelnökével. A megbeszélés középpontjában elsősorban a Kínával való kereskedelmi és gazdasági együttműködés állt, tájékoztatott az elnöki palota. Az államfő hangsúlyozta, hogy Szlovákia érdekelt a konstruktív párbeszédben és a kulturális kapcsolatok fejlesztésében is, amit a Pekingben megnyitni tervezett szlovák intézet is megerősít. A találkozón szóba került a jelenlegi globális biztonsági helyzet, valamint a nemzetközi közösséget fenyegető kihívások is. Peter Pellegrini ezzel kapcsolatban nyomatékosította Szlovákia álláspontját, kiemelve az ország szilárd helyét és elkötelezettségét az Európai Unióban és a NATO-ban. Erik Tomás munkaszociális és családügyi miniszter a kormány gazdaságélénkítő intézkedéseinek előkészítése kapcsán kijelentette, nem fognak beleegyezni a munkaadók olyan javaslataiba, amelyek hátrányosan érintenék a munkavállalókat. Nem fogunk beleegyezni a minimálbér minimális szintjeinek vagy a több lépcsős minimálbér rendszernek a módosításába. Nem egyezünk bele az ebédszünet 15 percre történő lerövidítésébe sem, nyilatkozta Erik Tomás. A miniszter hozzátette, szintén elutasítják a próbaidő 3-ról 6 hónapra történő meghosszabbítását, valamint az üdülési utalványok és egyéb utalványrendszerek eltörlését is. Folyamatosan nő a közvetlen konfrontáció kockázata Oroszország és a NATO között, és egy esetleges összecsapás következményei katasztrofálisak lehetnek, figyelmeztetett Szergej Ryabkov. Az orosz külügyminiszter helyettes kifejtette, hogy az európai államokban egyre gyakrabban beszélnek az Oroszországgal vívandó intenzív háború veszélyéről. A feszültség ezen eszkalációja miatt, amely magában foglalja a nukleáris fegyverek terén tett, nyilvánvalóan provokatív lépéseket is, növekednek a stratégiai kockázatok, idézte a Reuters az orosz diplomatát. Fogytán vannak a nulla RH negatív vérkészletek, közölte weboldalán a Nemzeti Transfúziós Szolgálat, és arra kérte az embereket, menjenek el vért adni. A kórházakat egyelőre zökkenőmentesen ellátjuk, de ha továbbra is csökkennek a készletek, veszélybe kerülhet az ellátás. Arra kérjük az embereket, a következő 2 hétben találjanak időt a véradásra, fogalmazott a szolgálat. Bárki lehet véradó, aki elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 60-at, a testsúlya legalább 50 kg és megfelel az alapvető egészségi követelmények. Életének 65. évében ma délelőtt elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, a kortárs magyar film és színház egyik legkedveltebb ikonikus alakja. A hírt a Nézőművészeti Kft. És a művész családja is megerősítette. Scherer Péter pályafutása során számtalan felejthetetlen alakítást nyújtott. Országos ismertséget és közönség sikert a Jancsó Miklós filmek hoztak számára, különösen a Nekem lámpást adott az Úr Pesten című alkotás Pepe karaktere, de a Kréta Körszínház alapító tagjaként és a független színházi szféra motorjaként is korszakosat alkotott.
0: Időjárás.
1: Az esti órákig csak keleten szűrhetik meg felhők a napsütést, az éjszaka folyamán derült vagy gyengén felhős idő várható, hajnalra elszórtan köd képződhet, a hőmérséklet 7 és 13 fok közé csökken. Holnap napközben kezdetben napos, kellemes időre számíthatunk, majd helyenként megnövekszik a felhőzet, és elszórtan futó záporok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, a folytatásban pedig tovább melegszik az idő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Kassán a Széplaki város részből kifelé vezető szakaszon a város határnál. Két személyautó ütközött össze, ami miatt a forgalom jelenleg váltakozó irányban egy sávon halad. Az érintett szakaszon torlódásra és lassabb haladásra kell készülni. A Szentgyörgy felől Bazinba bevezető szakaszon telítettek a sávok az arra közlekedőknek, jelenleg körülbelül 10 perces menetidő növekedéssel kell számolniuk. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Kálmán Norbert.
1: Orbán Viktor hosszú interjút adott a Magyar Nemzetnek, amelyben először rajzolta meg igazán részletesen, hogyan képzeli el a Fidesz ellenzéki szerepét a választási vereség után. Beszélt a fiatalok elvesztéséről, a párt fiatalításáról, a Tisza győzelmének okairól, Brüsszelről, Sorosról, az ukránokról, a multikról és arról is, hogy szerint a következő időszak tétje a 16 év alatt felépített nemzeti vívmányok megvédése. Valódi önkritika, vagy inkább a Fidesz új ellenzéki harci beszéde. Erről beszélgetünk Horn Gáborral, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökével. Na most ugye hát ez a témánk, Orbán Viktornak a Magyar Nemzetnek adott interjúja, csak hát az a helyzet, hogy annyi minden történik, és minden olyan gyorsan, hogy először kérdeznék valami ettől kicsit függetlent. Egyre többször merül fel az, hogy vagy róják fel Magyar Péter politikai stílusát, amit úgy írnak le, hogy túl kemény, adott esetben lekezelő, olvasni lehetett már a pökhendi kifejezést is, vagy hát az agresszív jelzőt. Ön szerint ez most még ilyen rendszerváltó lendületnek a része, vagy megnyilvánulása, vagy adott esetben a Tisza kormányzás mondjuk első komoly politikai kockázatát látni ebben?
2: Én inkább egyfajta következetességet látok. Magyar azt ígérte, és ezért a támogatóinak jó része ezt is várja el tőle, méghozzá nagyon egyértelműen és világosan, és ez a támogatói kör egyébként jelentős mértékben nőtt. Múlt hétvégén jöttünk ki az a kutatásunk, ami szerint körülbelül 800 ezer fővel csökkent a Fidesz támogatottsága a választások óta egy hónap alatt, ami azért elképesztő mértékű beszakadás, és nagyjából ugyanennyivel növekedett a Tisza támogatottsága. Ez nem azt jelenti, hogy minden Fidesztől elpártoló Tiszás lett, de azt jelenti, hogy tovább nőtt a Tisza támogatottsága, tehát egészen biztosan mondható, hogy ma már 4 millió fölött van azok száma, akik a Tiszára szavaznának, ami egyetlen visszaigazolja magyar, arra sokak által kritizált, általam ugyan nem kritizált stílusát szerintem. A választói, akár a fiatalabb korosztály, de az idősebbek is azt várják, hogy legyen végre Magyarországon következmény, ne lehessen, hogy mondjam, mint diplomáciai stílusban tovább lépni, azt mondani, hogy jó, hát eddig ki voltatok, most mi jöttünk, most akkor menjen tovább, állapodjunk meg, hanem kerüljenek asztalra a problémák, legyen következmény. Ha ez egy rendszerváltás, és meggyőződésem szerint, amit Magyarországon látunk, egyébként pont Orbán Viktorral készített interjú is ezt bizonyítja, illetve az elmúlt 16 évet bizonyítja. Orbánék egy új rendszert építettek, ami engem nagyon hasonlított, emlékeztetett a kádári világra, annak egy rosszabb kiadásában, mert a kádári világ a 80-as évek második felébe lefele ment, ez pedig egyre erősödően vett körül minket idehaza, igazgatott minket a fortélyos félelem, hogy a költőt idézzem, egyre inkább úgy érezte az ember kiszolgáltatott, reménytelen helyzetben. Ehhez képest a remény visszaadása azt is jelenti, hogy van következmény, és ebben a kemény szavakat elvárja szerintem magyar egyre szélesebb támogatói köre. Értem én azt, hogy finnyás fideszesek, vagy akár valamelyik ellenzéki párt képviseletében még bízók azt mondják, hogy hát nem kéne azért ilyen keményen, de én azt gondolom, hogy helyén való magyar stílusa, szavai, hogy mondjam, tematizálási programja, hogy jelen van, ahogy elmondja, hogy ő mondja el, hogy mi történt itt, és megdöbbentő tőleg, amit látunk. Én 16 éve próbálom különböző fórumokon elmondani, hogy az Orbán rendszer az milyen. Annál jobban bemutatni ezt a rendszert, mint mondjuk a Karmelitában vagy a Rogán Birodalomban készített rövid kis videók, érdemes ezeket megnézni, mert Magyar Péter szinte saját kezüleg, vagy legalábbis az ő interpretációjával látjuk. Szerintem nem lehet az Orbán rendszert ennél jobban bemutatni. Tehát azt gondolom, hogy a miniszterelnök teszi a dolgát, inkább az a kérdés, hogy eme töménytelen dolog mellett a kormányzás koordinációs feladataira mennyire jut majd idő, energia, de hát ez még majd szerintem nagyjából őszre derül.
1: Igen, hát most ugye 8:30 utánra, tehát 8:30 környékére ígért a magyar miniszterelnök tegnap egy rendkívüli sajtótájékoztatót a kegyelmi botránnyal kapcsolatban, de még egy kérdést engedjen meg, ami nem konkrétan Orbán Viktor magyar nemzetnek adott interjúja, Súlyog Tamás világossá tette, hogy nem mond le, mert szerinte nincs alkotmányos oka a távozásának, és a mandátuma nem a mindenkori kormány politikai bizalmától függ, mondta az Indexnek adott interjújában. Magyar Péter viszont továbbra is a régi rendszer emberének tartja őt. Mi jön ezek után szerint? Miért nem mond le? Tehát, hogyha több mint, már csak azért kérdezem így, mert ha több mint kétharmados többségű kormány szólítja fel erre, akinek hát ugye nem rég voltak a választások, úgymond friss lakossági bizalom a jelenlegi kormány iránt. Mit lát ebben?
2: Igen, szerintem rosszul teszi Súlyog, ha nem mond le. Azt kell mondanom, hogy Súlyog Tamás, mint ahogy a többi közjogi méltóság is, Orbán rendszerétől kapta a felhatalmazást. Ez kb. Olyan, mintha annak idején a kádári éra végén nem álltak volna félre azok a reformkommunisták, akik a legvégén, a 80-as évek végén vezetik ezt az országot. Magam részt vettem a ellenzékért a nemzeti kerekasztal munkájában, az előkészítésében a rendszerváltásnak. Föl sem merült az, hogy helyükön maradnak azok, akik az előző időszakot képviselték. Súlyog bizonyítéka annak, hogy ő tényleg Orbán Viktor bábja, így is lett kiválasztva. Egy súlytalan, érdektelen, a nemzet egységét meg sem kísérlő politikai szereplőt látunk. Súlyog Tamás rosszul látja, hogy egy politikai szereplő. Tehát nem valamilyen módon lebeg a magyar társadalom felett. Elvileg a dolga a magyar társadalom egységének képviselete, elmulasztotta ezt, nem egyszer, nem kétszer, hanem nagyon sokszor ennek az egységnek a kifejezését, nem szólalt meg meghatározó jelentőségű kérdésekben. Szőlő utcától kezdve végig sorolhatom a példát, mondjuk a kormány választási csalást elérő költekezésein át sok mindenig az elmúlt egyébként rövid időszakban, ami ott a köztársasági elnök, lehetne vele együtt kormányozni. De a rendszerváltás az is hozzátartozik, hogy Súlyog Tamásnak mennie kell. Tehát én azt gondolom, hogy Súlyognak van jó megoldása. Magyarországon több elemző mondja, hogy nincs jó megoldás Súlyog előtt, van jó megoldása. Látnia kell, érzékelnie kell azt a nagyon erőteljes igényt a magyar társadalomban, hogy változtatni kell, egy másik rendszert építünk. Nem kormányváltás van, ahogy Súlyog egyébként ebben a tegnapi interjújában, ahol erről beszélt, mondja, hanem rendszerváltás történt. Ennek következtében az előző rendszer embereinek menniük kell. Van módja magyarnak, illetve a Tiszának elmozdítani természetesen Súlyog Tamás, sokféle megoldás lehetséges, kétharmados többséggel. A magyar alkotmányos berendezkedésben bármit lehet, jól bizonyítja ezt az előző 16 év, ahol lényegében Orbánik teljes egészében leépítették azt a közjogi rendszert, amit egyébként én gyakran Orbán Viktorral mellett ülve alakítottuk ki, mert akkor még ugye ellenzéki kerekasztalban gyakran ültünk egymás mellett a megbeszéléseken, vitákon. Tehát azt kell mondanom, hogy ezt a rendszert építette le minden egyes elemében az Orbáni világ, ennek a rendszernek a visszaépítéséhez, tehát egy normális polgári demokrácia visszaépítéséhez, ahol működnek a fékek és ellensúlyok, ahol a köztársaság elnök valóban megtestesíti a nemzet egységét, ahol a köztársaság elnök szólha szólnia kell, ahol nem hagyja szó nélkül azokat a visszaéléseket, amik itt sorozatban voltak az elmúlt akár 2,5 évben, amióta Súlyog köztársaság elnök. Azt gondolom, hogy ez elemi feltétele annak, hogy elfogadjuk az ő működését, és hogy mondjam, hogy az a minimum, hogy félreáll, ha nem önszántából, akkor meggyőződésem szerint megteszi ezt majd a parlament, ennek a feltételeit ki lehet alakítani, nem elegáns, sokkal elegánsabb lenne, ha Súlyog azt mondaná, hogy megértette, őt egy előző rendszer választotta, ő nem akarja ezt, nem tudja ezt tovább csinálni, és nem mond. Így gondolok egyébként az összes többire, a legfőbb ügyészre, a kúria elnökére, az állami számvevőszék vezetőjére, elnökére, és a médiatanács, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy nem lehet nem tudomásul venni, ami történt Magyarországon. Ez nem egy egyszerű kormányváltás, ha ezt valaki felfogja, megérti, és egyébként Orbán interjúja is segít a megértésben, hiszen ő maga mondja, hogy az ő rendszere egy önálló rendszer, ugye illiberális államnak hívja, saját rendszert építünk, ez egy új rendszer, ezerszer, milliószor elmondta a volt miniszterelnök, úgyhogy azt gondolom, hogy minden ok megvan arra, hogy a rendszer, egy előző rendszer által kinevezett politikai szereplők azok félreálljanak, a köztársaság elnök is egy politikai szereplő.
1: Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek adott interjúban az elszámoltatási folyamatokat hajtóvadászatként, hatalmi visszaélésként és a jobboldal nyilvánosság megbénításaként írta le, miközben meg kell jegyezni, hogy a 21 kutató központ Telexnek készített telefonos felmérésében a 84%-a, a társadalom 84%-a tartja szükségesnek az elszámoltatást, ami megdöbbentő, még a fideszesek, vagy Fidesz szavazók 52%-a is vár valamilyen elszámoltatást. Na most igazából miből látszik, hogy egy elszámoltatás jogi, jogállami folyamat, és mondjuk nem politikai leszámolás?
2: Hát ezt a végén látjuk meg, ha is amennyiben az elszámoltatás a jogrendszeren belül, tehát bírói úton, egy működőképes ügyészség, egy független bíróság működési eredményeképpen születik meg, akkor szerintem ez rendben van. Amik itt felszínre kerülnek, amiket persze mi Magyarországon mind tudtunk, tehát engem nem lett meg semmi, mindenről tudtunk, mindenről suttogtunk, mindenről volt sokszor szó, de ennyire nyilvánvalóan elég tárva a tényeket, ugye, hogy ahogy 17 milliárd forintot, ez beláthatatlanul sok pénz, ez 17 ezer millió forintról beszélünk, osztogat el az utolsó néhány hónapban közvetlenül fideszes választási célokra a kulturális miniszter saját kezüleg, ahogy a saját kegyenceket finanszírozza 100 milliós nagyságrendű összegekkel a magyar kormányzat. Ezek választási csalások. Önmagában ezekért lehetne súlyos éveket kapni azoknak a politikai szereplőknek, akik ezeket aláírták. Ez nem politikai felelősség, hogy valaki a magyar választásokat elcsalja, vagy megkísérje ezt elcsalni. Szerintem ez történt 2022-ben, 2018-ban és 2014-ben is, tehát az előző három választáson, hogy 100 milliárdos nagyságrenden, összességében egyébként sok ezer milliárdos nagyságrenden költött a magyar kormány a közös pénzünkből a saját politikai érdekeire, a saját pártközösségének, a győzelmének érdekében, Orbán Viktor hatalmának fenntartása érdekében. Ezek súlyos választási csalások. Ezeknek igenis kellene, hogy legyen következőjük. Valószínűleg ezeknek nem lesz, mert ugye ezek nehezen megfoghatóak, de azok a 100 milliárdok, amiket valaki hazavitt, azok a túlárazott közbeszerzések, ugye kiszámolták a Európai Unió források, uniós források, amíg jöttek, annak a 31%-a az közvetlenül az Orbán környezetében, a NER oligarchái kezébe került. 31%-a az összes európai uniós támogatásnak. Ez sok-sok ezer milliárd forint. Arról van tehát szó, hogy az uniós, vagy bocsánat, az Orbáni politika elvette a jelenünket és a jövőnket. Elvette a fejlődési lehetőségét ennek az országnak, és hazavitte. Nem lehet normálisnak mondani, következményeknek kell lenni annak, hogy Orbán szomszédja, egy gázszerelő, aki 2010-ben egy 10 milliós cégnek az élén volt ma, az ország leggazdagabb embere, és hogy mondjam, világméretekben is mérhető gazdagsága, meghaladja az 1300 milliárd forintot a vagyona. Ez egyszerűen elképesztő és vállalhatatlan. Nem lehet szó nélkül elmenni az Orbán családnak, közvetlenül a családnak a meggazdagodása mellett, és sorolhatom tovább a példákat. Ez ilyen nincs, ilyen országban nem akar a magyar társadalom élni nagy-nagy többségben. Na, igaza van önnek, a fideszesek sem ezt akarják, ennek kell, hogy legyen következménye. Ez nem politikai üldözés, nem a jobboldal üldözése, ez annak a korrupt világnak a felszámolása, amit láttunk, amit Orbánék kiépítettek szerintem. Ezek nagyon helyén valóak. A kérdés, mondom, hogy a végén a történetnek az igazságszolgáltatás kell, hogy álljon. A független, remélem addigra már független igazságszolgáltatás, mert nem lehet egy olyan országban függetlennek vélni az igazságszolgáltatást, ahol az a Polt Péter az alkotmánybíróság elnöke, tehát a legfőbb őre a magyar alkotmányosságnak, aki főügyészként 16 évig falazott ezeknek az ügyeknek. Vagy az a Hende Csaba, aki egyébként hadügyminiszterként szolgált a Fidesz kormányban, mint alkotmánybíró. Ezek teljes abszurdumok. Nem lehet ezeknek az embereknek kezébe tenni az igazságszolgáltatást. Szó sincs semmiféle üldözésről, különösen nem az egyébként romokba heverő fideszes szélső jobboldal üldözéséről. Arról van szó, hogy a magyar társadalom végre szeretné látni, joggal szeretné látni, hogy ténylegesen mi történt, kerüljenek ezek asztalra, a kormányzati visszaélések, a túlköltekezések, a meggazdagodások, nézzük meg, hogy hogy lehet Rogán Antal, nem tudom, hányadik feleségének olyan, hogy mondjam, olyan újságja, aminek az éves profitja milliárdokban mérhető, miközben 200 példányban jelenik meg az újság, vagy 200 olvasója, amikor már csak online felületen van. Önök is ugye média, tehát nagyjából tudják, hogy mennyi pénzt lehet keresni egy, illetve hogy milyen nehéz nullszaldósan kihozni egy média felületet. Most ehhez képest, ami csak ebben az egy történetben megtörtént, az önmagában azt gondolom, hogy mindannyiunkra tartozó, kivizsgálandó ügy, és sorolhatom végre a történeteket.
1: És hát ugye az Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek adott interjújában a jövőről, a jövő konstrukciójáról beszélt, de hogyan lehet a jövőt elképzelni úgy, miközben Orbán Viktor legerősebb mondat ebben az interjúban az volt, hogy a fiataloknál nem csak az üzenetét, hanem őt magát sem fogadták el, mármint a fiatalok. Ez egy javítható kommunikációs probléma, vagy ez mélyebb rendszer elutasítás? A fiatalok egyszerűen már nem kérnek Orbán világából. Zárójelbe mondom, hogy akkor mondjuk egy 4 éves horizont után gondolkodva milyen lehet egy jövőkoncepció, hogyha ez magának Orbán Viktornak a megállapítása?
2: Azt gondolom, hogy a volt miniszterelnök téved ebben, mert nem pusztán, vagy nem csak a fiatalok okán vesztettek. Ez nem igaz, tényszerűen bizonyíthatóan nem igaz, hogy a 40 alatti korosztály miatt bukott volna meg a Orbán rendszer. A magyar társadalom egészen utasította el Orbán világát. Ha csak a 40 alattiak tették volna ezt meg, akkor nem lenne fölényesen kétharmada a Tiszának, akkor nem lett volna az, hogy lényegében a 106 körzetből 96 egyéni körzetet megnyertek volna, amelyben jó néhány olyan körzet van, sok, ami nagyrészt falvakból áll, ahol a lakosság átlag életkora jóval magasabb, mint ez a bizonyos 40 év. Tehát tényszerűen bizonyítható, hogy ez nem a valóságnak megfelelő állítás. Én, ha javasolhatnék valamit Orbánnak, nem kér a javaslataimból, szerencséjére, meg az én szerencsémre, akkor azt javaslom, hogy kicsit még elemezgesse a bukásokat, mert szerintem nem a fiatalok értetlensége a bukásoka, hanem az, hogy a magyar társadalom egy európai, polgári Magyarországon szeretne élni, és nem egy keleties, az Európából kikacsingató, onnan inkább az orosz diktatúrát, vagy a kínai kommunistákat választó világban szeretne élni. Itt egy értékválasztást is láttunk, és azt is láttuk, hogy a magyar társadalom nagy többsége tisztában lett azzal 2026-ra, hogy egyszerűen működésképtelen az az ajánlat, amit Orbánék tettek. Tehát 4 éve a magyar gazdaság lényegében 0%-on van. Hosszú évtizedes Fidesz regnálás után szinte nincs olyan területe a gazdaságnak, a társadalomnak, ahol nem a legvégén kullognánk az Európai Uniós ranglétlán. A hatékonysága, a termelékenysége a magyar gazdaságnak elképesztően alacsony, hogy összeszerelő üzemmé vált az ország, az oktatási rendszerünk ócska, a Horthy rendszerre visszatekintő, kicsit sem modern, a digitális világgal kezdeni nem tudóvá vált Orbánék alatt. Az egészségügyi rendszer lényegében a működésképtelenség határán van, nem működik a közösségi közlekedési rendszer, és sorolhatom tovább a példákat. Egyszerűen kormányzási összeomlást láttunk Orbánék részéről. Egy túlcentralizált, működésképtelen rendszert hozott létre Orbán maga körül, és ez a rendszer omlott össze. Tehát nem a fiatalok, hanem a rendszer, Orbán rendszere omlott össze a bukás oka, ennek a rendszernek a működésképtelensége, és ennek a rendszernek a visszaélési folyamata és sorozata, a gyűlöletkeltés, ahogy az ukrán néppelhez viszonyult Orbán, ahogy a háború kérdésében Putyin mellé állt, miközben a jóérzésű magyarok ezt egy kicsit se gondolták így, ahogy kirekesztő módon viszonyult a legfőbb szövetségesünkhez, az Európai Unióhoz, és sorolhatom itt is a példákat, ezek mind olyan elemek, amikre 2026-ra azt mondta a magyar választó, hogy köszöni szépen, ők ebből nem kérnek. Nem a fiatalok, bár a fiatalok részvétele az új elem, ilyen nagy számban, tehát a nagyon magas részvétel, az tényleg ebben igaza van a miniszterelnöknek, az azért van, mert a fiatalok azt mondták, hogy ez az ő történetük is. Azt mondták, eddig nem vettek részt ebben a fiatalok, jóval alacsonyabb volt a fiatal korosztályok részvétele, de a 80%-os nagyon magas összességében részvételi arány mögött csak az lehet, hogy a fiatalabb korosztályok is elmentek szavazni, és ennek bizony az oka, hogy ők érzékelték leginkább a tarthatatlanságot, amikor elkezdi a magyar kormány intézményesen üldözni a fiatalok kultusz helyeit, ahol amikor elkezdi teli szájjal szídni azokat a hogy mondjam, modelleket vagy intézményeket, amik a fiatalok számára meghatározóak, zenészeket, művészembereket, ahogy semmibe veszi ennek a fiatal kultúrának az összes kulturális rendszernek az összes elemét, ezek mind olyanok, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy azt mondja a fiatal generáció is, hogy nekik ebből elegük van. Tehát nem a fiatalok buktatták meg Orbánt, ők csak talán egy kicsit előbb felismerték, mint az idősebb korosztály, hogy ez nem jó, amit itt látunk.
1: A választási vereség után az első nagyobb helyzet értékeléssel jelentkezett Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek adott interjúban. A részletekről Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökét kérdeztük. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm én is, viszont hallásra.
1: Szlovákiában látványosan felpörgött az építőipar. Márciusban éves összevetésben harmadával több építkezést mértek, ami 2013 óta a legerősebb növekedés. Első hallásra ez jó hír, épülnek lakások, középületek, adott esetben még kórházak is, utak, hidak, csak hogy közben Szlovákiában továbbra is 100 000-es nagyságrendben hiányoznak a lakások, és a saját otthon sok fiatalnak már nem cél, hanem szinte luxus. Ha ennyire pörög az építői ipar, miért nem lesz ettől könnyebb lakáshoz jutni? Juhos Anna ingatlanpiaci szakértő a vonalban. Ugye ez a statisztikai összegzés megjegyzi, hogy a szlovák építőipari vállalatok márciusban több mint 740 millió euró értékben valósítottak meg építkezéseket, és hát az épületépítés közel 41%-kal nőtt az előző évhez képest. Meg még itt van az, hogy 15%-kal nőtt az infrastrukturális építkezések, vagyis utak, hidak, de hát ez kicsit mellékes téma. Valóban ez a helyzet érezhető-e valamiféle emelkedés a piacon?
3: Igen, érezhető ez az emelkedés, viszont nagyon nagy az elmaradás, amit tetszett említeni, hogy 2018-2023 között körülbelül 25%-os volt a visszaesés. Tehát ez az első negyedi 41%-os emelkedést, ha összehasonlítjuk, ez még mindig nagyon kevés. Éppen tegnap a TA3 és a Területtervezési és Építkezési Hivatal szervezett egy konferenciát, aminek az volt a címe, hogy a jövő beruházásának vagy befektetőinek a tervezete. És itt elemezték, főleg a fő témák voltak, hogy milyen változásokat hozott az új építkezési törvény a gyakorlatba, és milyen irányba, hogyan fog fejlődni az építési ágazat a következő években. És nagy hangsúlyt fejtettek arra, hogy mivel megindult az új építkezés is, de nagy figyelmet kellene fordítani ugyanúgy a béllakás és a szövetkezeti lakások építkezésére.
1: Igen, ez amit mond, ezt megjegyezte Pavol Kovácsik, a Szlovák Építőipari Szövetség elnöke is, mondván, hogy volt ez a 25%-os csökkenés, és hogy hát nagyon jó, hogy már második éve növekedünk, mondta ő, de mitől volt ez a 2018 és 2023 közti időszakban ez az elég markáns csökkenés?
3: Hát a építőiparnak a bizalmatlansága, tehát hogy nagyon sok volt az a dolog, amit fölépítettek, árak nem emelkedtek, nem kaptak hiteleket az emberek, akik szerettek volna ingatlant vásárolni, és inkább tartották a kész dolgokat is már azért, hogy majd megemelkednek az árok, ők kivárnak, és akkor majd nagyobb, drágább pénzért tudják eladni ezeket az ingatlanokat. Bizalmatlanság, bizonytalanság volt nem csak az építkezési szektorban, hanem egész országos szinten, és valljuk be egész Európában is. Háborús helyzet és mindenféle ezek a dolgok, ez egy nagy bizonytalanságot hozott a jövőre nézve.
1: Ugye pozitív tendencia ellenére az elemzők azért megjegyzik, hogy Szlovákiában még mindig körülbelül 500 000 lakás hiányzik, és hát hogy az új lakások száma csak lassan növekedik. A statisztikai hivatal adatai szerint tavaly 14 000 új lakás épült, most azért a 14 000-et összehasonlítva a 500 000-val, hát jó nagy különbség, de hogy pozitív jel ugyanakkor, hogy tavaly nőtt az új lakásokra leadott megrendelések száma. Hát nem tudom, ez olyan érdekes konstelláció, hogy ez történik, miközben a jelzálló kölcsönkamatok meg azért emelkedtek, vagy emelkednek ráadásul. Nem?
3: Igen, és ahogy figyeltem a bankoszektorból az információkat, hogy lényegében most ez a 3,6-4,5% szintjén, hogy megállnak, és már nem is, tehát hogy stagnálni fognak, csak ha vesszük, hogy kinek van szüksége lakhatása, lakása, az legjobban a fiatalokat, 36 éves, 35 éves korig fiatal párokat kisgyerekekkel, és aztán az idősebb kategóriát, réteget, a nyugdíjasokat érinti, akiknek szinte lehetetlen a nyugdíjból vagy a keresetükből kifolyólag jelzálog hitelhez jutni.
1: A Szlovák Ingatlan Közvetítők Országos Szövetsége szerint a lakhatás elérhetősége Szlovákiában az Európai Unió egyik legrosszabbja, és hát ők azt javasolják, hogy 35 év alatti fiatalok számára az ingatlan vásárláskor az áfát 10%-ra csökkentsék. Ugye még zárójelben mondom, hogy a Nemzeti Banknak is van egy javaslata, hogy 90%-os hitelt adjon a bank az ő esetükben, és csak 10%-os önrész legyen szükséges. Na de maradjunk ennél a 10%-os áfa csökkentésnél, 10%-ra való csökkentésnél. Ez segítene ön szerint, illetve hát mit jelentene ez mondjuk egy gyakorlatban, úgy átlagot nézve?
3: Hát mindenképpen a lakásárak csökkenését jelenteni, és ahogy én is az analitikusnak a elmondását figyeltem, állítólag ez a gazdasági mutatókra nem lenne negatív hatással. Tehát én azt mondom, hogy ahogy már említettük a múltkori beszélgetésünkben itt, hogy végre az Európai Unióban is ráébredtek arra, hogy ez a lakáshiány, lakhatási probléma nem csak Szlovákiában probléma, hanem Európa szintjén, és mindenki várja azt a legislatívát, vagy olyan javaslatokat, ami egységesíti és biztosabbá teszi azokat a beruházásokat, hogy aki lakásokat épít, lássa a garanciát abban, hogy neki ezt megéri, lesz belőle haszna. Úgyhogy mindenképpen kellene egy ilyen közös dokumentáció, vagy ilyen európai szintű alap, vagy forma megmintázása, ami egységesen lenne érvényes mindenre, hogy igen, így fogjuk, ha ezt így csináljuk, akkor az Európai Unió ebbe így fog segíteni, és nektek, beruházóknak, építetőknek, építőknek, ezért, ez felsorolva, hogy miért éri meg. Hogy legyen egy bizonyosság, hogy ne az legyen, hogy most akkor rajtam marad, vagy tönkre megyek bele azért, mert most valakinek akartam segíteni, hogy jusson lakáshoz.
1: Másrészt azért ez eléggé erősen regionális jellegű probléma lehet, mert mondjuk, hát én nem tudom, nincs pontos információm, csak ilyen samra ütve mondom, hogy mondjuk Rozsnyó környékén nem tudom mennyire jelent problémát az, hogy nincsenek új lakások, míg mondjuk a nagyobb kerületi városok környékén ez nyilvánvaló probléma, míg mondjuk egy Dunaszerdahelyt nézve pedig végtelen számú lakást látni, kinőni a földből szinte folyamatosan.
3: Ez így igaz, csak viszont, ha összehasonlítjuk az árakat, azért amit megint visszamegyünk az előző problémához, hogy nem tudják megvenni, mivel nem tudnak jelzáloghitelt vagy valamilyen más fizetési dolgot beszerezni. Tehát, hogy azért itt a kettő dolog, hogy én valamit fölépítettem, és most kivártam, és nagyon drágán akarom eladni. Úgyhogy ez itt én ebben látom a problémát, és hogy említettük, főleg a fiatal családosok és az idősebbeknek nincs lehetősége arra, hogy erre a lakhatása valamilyen módon, ha nincs saját eszköze, saját tőkéje, hogy próbáljon valami hitelt szerezni. És nem csak a jelzáloghitelre gondolok, hanem az általános banki hitelekre is, mert ugye ott mindjárt nézik a visszatértséget, meddig dolgozik az ember, hogyan és hogy vissza tudja fizetni. A banknak az a lényeg, hogy ő azon, amit azt a pénzt, amit kiad, ő azon rendes bevételthez jusson. Úgyhogy én ebben látom, hogy nincs az a lehetőség, hogy tudjanak lakáshitelt szerezni.
1: Felpörögni látszik az építőipar, de még mindig több százezer lakás hiányzik Szlovákiában. A részletekről Jós Anna ingatlanpiaci szakértővel beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünk állt.
3: Én is köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Szép napot kívánok minden hallgatónak, viszont hallásra.

0: Áprilisban 4% alá csökkent a munkanélküliség. A kínai parlament alelnökével tárgyalt ma az államfő, elhunyt Scherer Péter magyar színművész. Fokozatosan melegszik az idő, holnap 19 és 24 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet.
1: Napzárta. Kis Balázsa.
0: Részletes híreink. Szlovákia minden megyéjében és a járások többségében csökkent idén áprilisban a munkanélküliség aránya, jelentette be egy sajtótájékoztatón Erik Tomás munkaszociális és családügyi miniszter. További részletek Gazsik Viktóriától.
2: Csökkent továbbá a munkaképes korú lakosságon belüli munkaképes korú elérhető álláskeresők aránya, ezzel 3 egymást követő hónapban mutat csökkenő tendenciát, és elérte a 3,96%-ot. Áprilisban a munkanélküliség 4% alá csökkent, és ismét olyan történelmi minimumokat közelít, amelyek tavaly voltak Szlovákiában, mondta el a tárcavezető. A 15 legmagasabb munkanélküliségi arányal rendelkező járások közül 12-ben mutatkozott javulás. A betöltetlen munkahelyek száma áprilisban meghaladta a 130 ezret, ez márciussal szemben 6481-es növekedés. A munkanélküli nyilvántartásból több mint 17 ezeren távoztak, közülük közel 80% az, akik munkát találtak a munkaerőpiacon. A fennmaradó 20%-ot azok az emberek teszik ki, akik saját kérésre kerültek ki a nyilvántartásból, mert nem akartak ellenőrizve lenni, vagy nem működtek velünk együtt. Egy részük talán külföldre is elment, pontosított Tomás. A múlt hónapban 1909 külföldi érkezett a hazai munkaerőpiacra, a szlovák piacról ellenben 1332-en távoztak külföldre. Ez azt jelenti, hogy többen jöttek Szlovákiába dolgozni, mint ahányan elmentek. Azok közül, akik távoztak a nyilvántartásból, többen új vállalkozásba kezdtek, vagy önfoglalkoztatói engedélyt szereztek. Ebből a csoportból több mint 800-an kerültek vissza a nyilvántartásba.
0: Erik Tomás a kormány gazdaságélénkítő intézkedéseinek előkészítése kapcsán kijelentette, nem fognak beleegyezni a munkaadók olyan javaslataiba, amelyek hátrányosan érintenék a munkavállalókat. Nem fogunk beleegyezni a minimálbér minimális szintjeinek vagy a több lépcsős minimálbér rendszernek a módosításába, nem egyezünk bele az ebédszünet 15 percre történő lerövidítésébe sem, nyilatkozta Tomás. A miniszter hozzátette, szintén elutasítják a próbaidő 3-ról 6 hónapra történő meghosszabbítását, valamint az üdülési utalványok és egyéb utalványrendszerek eltörlését is. Peter Pellegrini köztársasági elnök ma Pozsonyban találkozott Li Hongchunggal, a kínai parlament alelnökével. A megbeszélés középpontjában elsősorban a Kínával való kereskedelmi és gazdasági együttműködés állt, tájékoztatott az elnöki palota. Az államfő hangsúlyozta, hogy Szlovákia érdekelt a konstruktív párbeszédben és a kulturális kapcsolatok fejlesztésében is, amit a Pekingben megnyitni tervezett szlovák intézet is megerősít. A találkozón szóba került a jelenlegi globális biztonsági helyzet, valamint a nemzetközi közösséget fenyegető kihívások is. Peter Pellegrini ezzel kapcsolatban nyomatékosította Szlovákia álláspontját, kiemelve az ország szilárd helyét és elkötelezettségét az Európai Unióban és a NATO-ban. Az ellenzéki kereszténydemokrata mozgalom kezdeményezi Robert Kalinyák védelmi miniszter leváltását az eperjesi új kórház építésének ügye miatt. A párt a parlament elé viszi az indítványt, és több hatóságnál is vizsgálatot sürget a beruházással kapcsolatban. Erről mai sajtótájékoztatóján beszélt František Majerszky, a KDH partner.

0: parlamenti képviselője. Nyitrai Nóra információit hallják.
1: Majerszky közölte, beadványt nyújtanak be a közbeszerzési hivatalhoz az építési felügyeletre kiírt megrendelés miatt, valamint a versenyhivatalhoz is, mert szerintük aggályos, hogy 5 építőipari céget bevontak a projekt folytatásába. Bírálta a félkész kórház egyes részeinek műszaki állapotát, és a projekt alakulásáért a védelmi minisztert tette felelőssé. Állítása szerint az építkezést nem átlátható módon irányítják, és a közbeszerzések során akár törvénysértések is történhettek. Az Eperjesi kórháznál gyakorlatilag futószalagon osztották a közvetlen megrendeléseket, összesen 8,6 millió eurót költöttek el úgy, hogy a szerződéseket 50 ezer euró alatti értékre bontották, illetve legfeljebb 3 ajánlat bekérésével 200 ezer euróig ítélték oda, fogalmazott a képviselő, szerinte már ez is elég indok a védelmi miniszter leváltására.
2: Bezverené obstarávania dal 5 firmám zákazku za 280 milliónov euró.
1: Hozzátette, ezt követően nyílt pályázat nélkül 5 építőipari céget kértek fel a munkálatok folytatására, mintegy 280 millió euró értékben. A KDH szerint ez veszélyes precedenst teremthet, ezért az eljárás jogszerűségét a versenyhivatallal is megvizsgáltatnák.
2: Že mi chceme, aby sa Prešovská nemocnica dostávala, ale aby sa dostávala transparentným spôsobom. Lebo všetky tie peniaze, ktoré majú zaplatiť daňoví poplatníci, musia byť jasne, zrozumiteľné, zdokumentované a ľudia majú právo vedieť, kde ich peniaze idú, komu idú.
1: Azt szeretnénk, hogy az Eperjesi kórház megépüljön, de átlátható módon. Minden pénznek, amelyet az adófizetők fizetnek, világosnak, érthetőnek és dokumentáltnak kell lennie. Az embereknek joguk van tudni, hová kerül a pénzük és kihez jut, hangsúlyozta Majerszky. A beruházást irányító Rózsahegyi Központi Katonai Kórház időközben felmondta a szerződést az eddigi kivitelezővel. Az Eperjesi kórház befejezésére új közbeszerzést írnak ki. Erről hétfői sajtótájékoztatóján beszélt a védelmi miniszter. Robert Kalinyák ugyanakkor azt is közölte, hogy szerződést kötöttek az Invest céggel és 4 alvállalkozóval a munkálatok folytatására, így a projekt a tervek szerint halad tovább.
0: A magyar kormány nyilvánosságra hozta a dokumentumok egy részét abban a vitatott kegyelmi ügyben, amely egy pedofil bűncselekmény eltitkolásában segédkező személyt érint. Magyar Péter miniszterelnök mai sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy az iratok fennmaradó részét, amelyet a köztársasági elnöki hivatalnak otthont adó Sándor palotában őriznek, Súlyog Tamás államfőnek kellene nyilvánosságra hoznia. A magyar társadalomnak joga van tudni, hogyan született meg a kegyelmi döntés egy olyan személy esetében, aki hozzájárult egy pedofil bűncselekmény elfedéséhez, áll a magyar kormány honlapján közzétett hivatalos nyilatkozatban. Folyamatosan nő a közvetlen konfrontáció kockázata Oroszország és a NATO között, és egy esetleges összecsapás következményei katasztrofálisak lehetnek, figyelmeztetett Szergej Ryabkov. Az orosz külügyminiszter helyettes kifejtette, hogy az európai államokban egyre gyakrabban beszélnek az Oroszországgal vívandó intenzív háború veszélyéről. A feszültség ezen eszkalációja miatt, amely magában foglalja a nukleáris fegyverek terén tett nyilvánvalóan provokatív lépéseket is, növekednek a stratégiai kockázatok, idézte a Reuters az orosz diplomatát. Izrael őrizetbe vette a gázai övezet felé tartó humanitárius segélyflotta hajóinak nagy részét, a több mint 50 hajóból álló kötelékből már csak 10 folytatja útját. Az izraeli blokád áttörését célzó Global Sumud Flotilla nevű kezdeményezés az akciót nyílt tengeren elkövetett törvénytelen támadásnak minősítette. A hadművelet során eddig körülbelül 250 aktivistát vettek őrizetbe, a hajóút szervezői pedig emberrablásról beszélnek. Izrael ezzel szemben provokációnak tartja a flottát, és közölte, hogy a fedélzeteken eddig semmilyen humanitárius segélyszállítmányt nem találtak. Életének 65. évében ma délelőtt elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, a kortárs magyar film és színház egyik legkedveltebb ikonikus alakja. A hírt a Nézőművészeti Kft. És a művész családja is megerősítette. Scherer Péter pályafutása során számtalan felejthetetlen alakítást nyújtott. Országos ismertséget és közönség sikert a Jancsó Miklós filmek hoztak számára, különösen a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten című alkotás Pepe karaktere, de a Krétakör Színház alapító tagjaként és a független színházi szféra motorjaként is korszakosat alkotott.
3: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
4: Ma is 4 mérkőzést rendeznek a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokságon. Most játsszák a Lettország-Ausztria és a Norvégia-Olaszország meccseket. A 6 pontos szlovák válogatott 20-20-tól a 2 pontos szlovén együttessel mérkőzik. A magyar válogatott szintén 20-20-tól az ugyancsak pont nélküli újonc britekkel méri össze erejét, a bennmaradás szempontjából sorsdöntő összecsapáson. Most játsszák az élvonalbeli labdarúgó bajnokság osztályozójának első mérkőzését. A második liga második helyezettje, a Zólyomi csapat, az első osztály utolsó előtti 11. helyezettjével, a komáromiakkal méri össze erejét. A visszavágó szombaton 20:30-tól Aranyos Maróton lesz. Hétfőn este bombaként robbant a hír, miszerint Pep Guardiola az idény végén távozik a Manchester City labdarúgó csapatától. Enzo Maresca neve már akkor felmerült a lehetséges utódok között, de azóta már szinte biztos, hogy az olasz tréner veszi át a katalán edző helyét a kispadon. Pár perc múlva folytatódik a férfi kosárlabdaliga döntője. A Slovan 18 órakor a címvédő lévai csapatot fogadja a Pasienki sportcsarnokban. A 4 győztes meccsig tartó párharc első összecsapását a lévaiak nyerték. A Magyar Kézilabda Szövetség az elveszített selejtezőt követően szabad kártyát igényelt a férfi válogatott számára a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. Erről várhatóan a napokban dönt az IHF, hiszen a németországi VB csoportkörének sorsolását június 10-én tartják. A kocsi horvát Luisa Péli Nimród 2-es bronzérmet szerzett a ski duett versenyszámban a juniorok között az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. Viktória Hruncsáková és Alex Molcsán bejutott a Roland Garroson zajló francia nyílt teniszbajnokság selejtezőjének második fordulójába.
3: Időjárás.
0: Az éjszaka folyamán derült vagy gyengén felhős idő várható, hajnalra elszórtan köd képződhet. A hőmérséklet 7 és 13 fok közé csökken. Holnap napközben kezdetben napos, kellemes időre számíthatunk, majd helyenként megnövekszik a felhőzet, és elszórtan futózáporok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, a folytatásban pedig tovább melegszik az idő. Kedves hallgatóink, ez volt a Napzárta, a Pátria Rádió adászáró hírműsora. Kubányi Péter hangmester nevében is köszönöm a figyelmüket. Friss hírekkel holnap reggel 6 órakor várjuk Önöket ismét. További szép estét kíván a hírszerkesztő Kis Balázs. A viszonthallásra!
5: Közeledik a nyár, vele együtt a hőség, a szárazság és a hirtelen lezúduló esők időszaka. A szerdai nappaliban Ungvári Gábor vízgazdasági szakemberrel arról beszélgetünk, mit tehetünk azért, hogy élhetőbbek maradjanak városaink, falvaink és kertjeink. Május 20-a a méhek világnapja. Bros Pétert, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét kérdezzük a méhek helyzetéről és a jó méz ismérveiről. Pozsonyba érkezik az Ibusár, Partinad Lajost és Díró Krisztát kapcsoljuk a kultikus előadás kapcsán, a Cannes-i filmfesztivál hangulatáról pedig Kulcsár Gábor jelentkezik a francia Rivieráról. A szerdai nappaliban Jakubec László számít a hallgatók figyelmére 9 óra után a Pátria hullám hosszaim.
6: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.